0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A szeptember 21-i esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Mégsem vezeti ki szeptember végével a kamatstoppot a Tisza kormány. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára a parlamentben egy fideszes képviselő válaszára reagálva ismertette, hogy nem született megfelelő döntés a kérdésben, mutatott rá elsőként az Economist gazdasági portál. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745 500, a nettó 523 300 forint volt, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618 200, a nettói 437 900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terrorháza múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, még október 23-ára békemenetet hirdettek meg, írta meg a Magyar Nemzet. Kedden újra kinyit a Terrorháza múzeum, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán kiemelte, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Április 12-e nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, a magyarok a demokráciát választották, Európát, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe. Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke, a Fidesz-KDNP delegáció elnöke emlékeztette a bizottság elnökét, gyakorlatilag elismerte, hogy beavatkoztak a magyarországi választásokba a Tisza párt oldalán. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, erről is beszélt Ursula von der Leyen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek a célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított. Robbanó töltet volt azon a feltehetőleg orosz gyártmányú katonai drónon, amelyet a hét elején találtak a Balti-tenger partjainál Lengyelországban. Litvánia felett szintén robbanóanyaggal felszerelt drónt lőttek le hétfőjel a NATO vadászgépei. A lengyel-ukrán határon nemrég egy mozdonyt semmisített meg egy drón. Oroszország nem érdekelt egy Európával megvívandó háborúban, de ha Európa megtámadja, a konfliktus rövid lesz, jelentette ki a külügyminiszter a Jekatyinburgi Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon, és számolt be az MTI. Szergej Lavrov szerint az európai elitek részéről lehangzott beszédekben a legnépszerűbb témává vált egy Oroszországgal megvívandó esetleges háborúra való felkészülés. Szeptember 22-ig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon az idei Európai Mobilitási Hét alkalmából, tudatta a közlekedési miniszter a Facebook oldalán, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni, számolt be Vitézi Dávid. Végül az időjárásról: szakadozott felhőzet vonul majd át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban bemutatjuk a Vörös Pók Hálójában című online levéltár pedagógiai összeállítást, mely az Evangélikus Országos Levéltár honlapján érhető el. A Magyarországi Evangélikus Egyház II. Világháború utáni történetét ismertető 4 kisfilm a kommunizmus évtizedeibe vezeti vissza a nézőt. Tartsanak velünk!

0: Az 1950-es, 60-as évek evangélikus egyház történetéről Mirák Katalin, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottság elnöke és Kertész Botond, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője beszélgetett Császi Erzsébettel.
1: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat az Evangélikus Országos Levéltárból. Egy program kapcsán vagyunk itt, az interneten is látható, a Vörös Pók hálójában. Online levéltári programja van a levéltárnak, és ennek a kapcsán két beszélgetőtársunk lesz. Az egyik Mirák Katalin történész, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának elnöke, a másik pedig Kertész Botond, szintén történész, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője. A Vörös Pók hálójában, amit már említettünk az előbb, ez az Evangélikus Egyháznak a történetéről szól, a megtorlás éveiben, különösen a Kádár korszakra hegyezték ki ezt az online bemutatót, a második világháború után milyen helyzetben voltak a magyarországi egyházak.
2: Egy vesztes háború után egy lerombolt országban egy sok veszteséget elszenvedett egyház, az evangélikus egyház is, ahol egyrészt hasonlóak a problémák, tehát az újjáépítés, az egyházi szervezetnek alapkérdések. Az igazi nehézséget az okozta, hogy formálódni látszott már 1945-től egy olyan hatalmi berendezkedés, illetve egy párti törekvés, ami hát újraírta az egyházaknak a társadalombeli meg az országbeli szerepét, és a következő évtizedek ezek tulajdonképpen ezzel teltek, hogy az egyház hogyan kényszerült bele ebbe a pártállami diktatúrába, milyen lehetőségei, milyen kötöttségei voltak, hogyan számított rá az aktuális hatalom, illetve az egyház vezetés, az egyház miben volt partnere ennek a politikai törekvésnek, és ez nem csak egyházkormányzati, személyi, intézményi kérdéseket érintett, hanem sokszor a teológiai alapkérdéseket is felvetette.
3: Azt is érdemes még hozzátenni az evangélikus egyház helyzetéhez 1945 után, hogy bár kvázi véletlenül nem direkt alakult így, de az egyház vezetőség is átalakult. Ilyen szempontból is egy cezúra a két világháború közötti aktív szerepet játszó püspökök közül a jelentősebbek nyugalomba vonultak, elhunytak, tehát egy teljesen új garnitúra vette át az evangélikus egyház vezetését, és ráadásul egy olyan garnitúra, amelyik akár nyitottabb is lett volna arra, hogy egy más egyházpolitikát a társadalomhoz és a politikai hatalomhoz való más viszonyt alakítson ki, de persze nem volt arra nyitott, hogy elárulja az egyháznak a tanítását, márpedig a hatalom részéről ez volt az elvárás, és tulajdonképpen érdemes is ilyen szempontból időnként végig gondolni az egyház történetet, hogy valójában milyen lehetőségei voltak az egyháznak, míg a református egyházban megmaradtak a maguknak tekintélyt szerzett két világháború között szolgált püspökök, nálunk pedig variáció volt, de a végeredmény ugyanaz volt. 1948 után az új és régi püspököknek is, egyházvezetőknek is mennie kellett, és olyanok jöttek, akiket gyakorlatilag már nem az egyház választott, hanem az állam ültetett az egyház nyakára, hogy a saját egyház politikáját véghez vigye. Ezért, hogyha belegondolunk azokban a vétkekbe, hibákba, amikbe a világháború után, illetve a létező szocializmusba, a Rákosi, majd a Kádár rendszerben a protestáns egyházak valóban vétkesek voltak, és ebben mondjuk még hangsúlyosabban az egyház vezetőség is, akkor azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek nem szabadon választott egyházvezetők voltak, hanem előre kijelölt és jóváhagyott vezetői voltak az egyháznak. És azt is érdemes még a mondani valón kívül megjegyezni, hogy az egyházak egész működési területe alakult át. Elvesztette az egyház a vagyonát, és az egyházi vagyon az nem feltétlenül arra szolgált, mint ahogy mondjuk az 50-es évek propagandája mondta, hogy minél nagyobb pókasat növesztenek maguknak a klerikális papok, hanem arra, hogy fönntartsák az egyházi működést, nem csak az istentiszteletet, hanem mondjuk a szociális működést, hogy fenntartsák az oktatást. Az is nagyon fontos, hogy az oktatás gyakorlatilag ez az evangélikus egyházban teljesen megszűnt az evangélikus egyház oktatási tevékenysége, 1948 után katolikus és református egyházban pedig minimálisra szorult vissza. Minden ígéret ellenére megszűnt a kötelező hittanoktatás, majd a fakultatív hittanoktatás és gyakorlatilag az iskolai hittanoktatás ellehetetlenült. Tehát egy teljesen más, teljesen új, addig ismeretlen helyzetbe kerülnek az egyházak. Inkább ez 1948 utáni időszakban, 45 és 48 között még volt egy halovány remény, hogy ez nem így lesz, de 1948 után egy teljesen új rendszerbe, megnyírbált autonómiával, anyagilag ellehetetlenítve, intézményrendszerétől megfosztva kellett az egyháznak valami egészen más útra lépnie.
1: Hogyan alkalmazkodott az egyház az új helyzethez?
3: Nagyon érdekes kettősége van ennek a korszaknak, mert mindez a negatívum, amit elmondtam, azzal szemben áll egy hatalmas nagy pozitívum, ez az egyházi ébredés, ami nem csak evangélikus sajátosság, hanem a református és a katolikus egyházat is áthatja. Azaz iszonyatos borzalom, amit átélnek az emberek a világháborúban, a két megszállásnak a borzalmai, talán azok is hozzásegítenek arra, hogy az emberek egy kicsit újra az egyház felé, illetve nem az egyház felé fordulnak, hanem Isten felé fordulnak. És ha az emberek Isten felé fordulnak, akkor nem mindig találják meg persze az egyházat, de az 1940-es évek az pont az volt, és még az 50-es évek elején is, amikor az egyházat megtalálták az emberek. És az, amit intézményrendszerrel elveszít az egyház, azt nagyon nagy mértékben pótolja a lelkészeknek az elképesztő tenni akarása, és a híveknek is az a lelki és emberi odafordulása az egyház felé, ami egy hihetetlenül virágzó egyházi életet alakít ki. Ennek már voltak előzményei, tehát ez az 1930-as, 40-es években megindul, és a 45 után pedig tovább folytatódik. Döbbenetes, ha az ember még a korai 50-es évek egyházi sajtójába is belelapoz, amikor azt hinnénk már, hogy tényleg csak a TSZ-ekről és a felszabadulásról, és erről szól az egyházi élet, míg az egyházi sajtónak a lefolytott és cenzúrázott légköréből is egyszerűen átsüt, mert nem tud más csinálni. Az a hihetetlenül élénk és valóban aktív egyházi élet, ami áthatja ezt a korszakot. Hogy hogyan alkalmazkodtak az egyházak intézményi szinten, oktatáshoz nem lehetett alkalmazkodni, hiszen ha nincs iskola, akkor nincsen iskola. Ifjúsági munkát, amíg és ahol és ahogy lehetett, azt belső egyházi gyülekezeti körben végzi az egyház. A szociális munkáról lehetne egy másik beszélgetést tartani, úgyhogy ez csak nagyon röviden, hogy a szociális intézményekből megmaradhatott néhány, nem sok, vagy ami megmaradt, az is átalakult profillal, amit az egyháznak engednek, az gyakorlatilag az idősekkel való foglalkozás, illetve a fogyatékkal élőkkel való foglalkozás, és ez korábban egyházhoz kötődő egyesület kereteken belül működött, ennek átalakul a szervezete, és ez már egyesületek kiiktatásával közvetlenül egyházi munkaként működik, és hát a gyülekezeteknek az aktívabb bevonásával ezt a lecsökkentett szociális munkát az egyház a saját anyagi erőfeszítéseivel tudja fenntartani. Itt hát azért jegyezzünk meg némi kis büszkeséggel annyit, hogy az evangélikus egyház egész Kádár korszakban azt a szociális rendszert, amit kialakít, az 50-es évektől, tehát 1950-51-től kezdve, az a nagyságához mérten egy nagyon-nagyon komoly szociális intézményrendszer, és a mai intézményrendszert ismeri, azt tudja, hogy ez gyakorlatilag állami támogatásból működik, akkor ez teljesen az egyház tartotta fönt. Ez is az alkalmazkodásnak a része volt.
2: Az egyház alkalmazkodásához azért hozzátartozik ez, hogy ez a valóban nagyon fontos és hiánypótló szociális munka, amit Botond részletezett, ez tulajdonképpen összefügg azzal, hogy az egyház szerepe az újraértelmeződik, és az egyházak azért kapnak létjogosultságot az alapvetően ateista és egyházellenes időszakban, mert hogy hasznos társadalmi munkát végeznek, és ez a fajta szociális munka, ez gyakorlatilag indokolja azt, hogy fennmaradhatnak, tehát nem az istentiszteleti élet, meg az ifjúsági munka, hanem ez a szociális tevékenység az, ami legitimációval látja el az egyházak létét, és hát nagyon szorosan összekapcsolódik azzal a teológiai alkalmazkodással, amit az úgynevezett diakóniai teológia testesít majd meg, hogy a szolgálat teológiája, ami ebben az egész szociális intézményrendszerben megvalósul, hogy ez így kapcsolódik össze, tehát, hogy Jézus, mint a legfőbb diakónus, az ő mintájára a szociális feladatokat felvállaló evangélikus egyháznak is helye van a szocialista Magyarországon, és ezek után egy nagyon komplex rendszer lesz hosszú évtizedeken keresztül.

0: Az új rendszer egyik árnyoldala az állami egyházügyi hivatal. Mi volt a szerepe?
1: De nagyon hosszú korszakról beszélünk, mert tehát a pártállami időszakot 48-tól 89-91-ig számoljuk. Ez egy olyan rendszer, amit érdemes rendszer szinten elemezni és látni magát a működést, amelynek vannak direktívái, ideológiája, intézményrendszere, végrehajtó szervei, és a végrehajtó szervek egyik az egyházpolitikai irányelvek egyik végrehajtó szerve. Ez az állami egyházügyi hivatal volt, egy nagyon hosszú életű szervről beszélünk, mert 1951 májusában, éppen 75 éve egyébként most állították fel az első törvény keretében ezt a szervet. Kossa István volt az első elnöke, és 89. június 30-án szüntette meg a 14. törvény elő rendelet, tehát gyakorlatilag végigível ennek az intézménynek a működése az egész korszakon. Az alapvető feladata, az a deklarált feladata, az 1948-as egyházakkal kötött egyezményeknek a gyakorlati kivitelezése, a konzultáció, gyakorlati megvalósítása mindazoknak, amik az egyezményben megköttettek. Valójában azonban, mivel egy egyházellenes diktatúrikus korszakról beszélünk, itt az egyház ellenőrzése, hátulról való irányítása, befolyásolása, tehát ez mindezek a funkciók is ennek a szervnek a feladatát jelentették. Az állami egyházügyi hivatal az tulajdonképpen az úgynevezett nyílt kapcsolatot tartott az egyházzal. Tehát amikor közvetlen egyházi kérdéseket kellett egyeztetni, személyi kérdéseket, gyülekezeti problémákat, tehát ez egy látható kapcsolat volt az egyház és az állami szerv között.
2: Az állami egyházügyi hivatal gyakorlatilag az egyház külső kereteit szabta meg, mai eszünkkel elképzelhetetlenül szűkre szabott térben mozoghatott az egyház. Ha egy meghívót akartak gépelni, azt már 5 példány felett már az állami egyházügyi hivatal engedélyével lehetett. Ha egy lelkész útlevelet kért, az csak is az állami egyházügyi hivatalon keresztül kaphatta meg, akár csak a szomszédos országba is, akár csak turista útlevéllel. Minden lelkész és minden egyházi tisztségviselőnek a választásához is az állami egyházügyi hivatalnak az előzetes hozzájárulása kellett. Az állami egyházügyi hivatal kezelte azt a rövid pórázt is, amit kongruának, államsegélynek nevezünk, mivel hogy megroppant az egyháznak az anyagi ereje, ezért rászorult arra, hogy ez a lelkészek, illetve egyházi alkalmazottak fizetését ez állami pótlékot kapjon. Ez teljes mértékben az AIH-nak a kénye kedve szerint, ha valamely lelkész politikailag nem volt megfelelő, akkor megszabták. Azért a prédikációkat viszont nem az állami egyházügyi hivatal írta, és az állami egyházügyi hivatal munkatársai meg vasárnap nem röcsköltek szét a szélhúzamra minden irányába, hogy prédikációkat hallgassanak, és utána számon kérjék a lelkészt. Ez ennél sokkal kifinomultabban, és hát valljuk meg, sokkal tragikusabban működött. Azt, hogy egy lelkész mit mondhat el a szószékről, és ez hogy kerül vissza, és hogy kerül ez esetleg retorzió, ez attól függ, hogy hol van ez a szószék. Ez a szószék egy kiemelt helyen van, mondjuk a legkiemeltebb hely az a Magyar Rádió stúdiója, ahol természetesen előre püspökkel egyeztetett szöveg kerülhet csak be, és természetesen semmi olyan egy fél mondat és egy félreértelmezhető gondolat sem hangozhat el, ami esetleg nem lenne teljes összhangban a párt és az állam mindenkori politikájával. Majdnem ugyanez a helyzet kiemelt helyeken, tehát nagyobb városokban, Budapest összes szószékén azért vannak, akik figyelik és visszakerülnek ezek a hírek. De nem feltétlenül az állami egyházügyi hivatalhoz, még nem is biztos, hogy az államhoz kerülnek vissza. Kerülhetnek az állambiztonsághoz, erről majd Kati fog részletesebben beszélni, de kerülhetnek az egyházi előjárókhoz is. Megtudhatja ezt az esperes, megtudhatja ezt a püspök. És az esperes és a püspök fogja megszólítani a lelkészt, hogy mi is hangzott el, mit is mondtál el, mégis ezt hogy gondolod, és ugye tudod, hogy akkor ilyet többet nem szabad. És itt érek vissza arra, hogy nem a saját választott vezetőink voltak, hanem ezek a vezetők gyakorlatilag az állam által megszűrt politikailag megbízható vezetők voltak, és tulajdonképpen ennek az egész korszaknak az a tragédiája is. Ezért van tényfeltáró bizottság, és ezért kell tényleg nagyon alaposan végig kutatni ezt a korszakot, mert időnként ez úgy tűnik, hogy maga az egyház, amelyik kiszolgálja az államot, és maga az egyház önként és dalolva erősíti meg azt a rendszert esetről esetre, amely rendszer az utolsó pillanatig az ő kiirtásán dolgozik. Ez nem egy furcsa Stockholm-szindróma, az is benne van azért már a végére, hanem az, hogy az egyház olyan szoros ellenőrzés alatt van, és az állam végül is eléri azt, hogy az egyház belülről ellenőrizze magát, az autonómiájának a teljes leépítésével, hogy gyakorlatilag nincs már arra, vagy nagyon-nagyon ritkán van arra szükség, hogy monstreppereket csináljanak, hogy állami alkalmazottak beleszóljanak abba, hogy melyik lelkész kell most hirtelen kirúgni, vagy melyiket érje retorzió, vagy fegyelmi eljárás, hanem ezt megteszik azok az egyházi vezetők, akik az állam bizalmából kerülnek az egyház élére.
1: Botondot kiegészítve még azt hozzátenném, hogy ennek a korszaknak tényleg ez az egyházi tragikuma, hogy ami külső kényszerként indul, az egy idő után belsővé válik. Tehát ez a belső kontroll kezd el egy idő után nagyon erősen működni, és emögött sok esetben az van, illetve az arra vezethető vissza, hogy 1956 után a pártállamnak az egyházpolitikáján ott megváltoznak a hangsúlyok. Két párthatározat születik 58-ban és 68-ban, és ahogy finomodik, tehát végbe megy egy finom hangolás, és 58-ban még az úgynevezett klerikális reakció elleni harc és az egyházak támogatása az, amit a rendszer elvár a vallási közösségektől, az egyházaktól. Ugyanakkor már szétválasztják az egyértelműen az állam részéről ellenségesnek tartott klerikusokat, tehát egyháziakat, illetve a vallásos világnézet elleni harcot. Tehát ez két szintre kerül ez a pártállami törekvés. 68-ban pedig már egyértelműen megfogalmazódik az, hogy az egyház feladata az, hogy deklarálja és hozzájáruljon ahhoz, hogy közösen építik a szocializmust, tehát a szocialista társadalom közös építése, és ebben a nagyon kinyitott közös térben azért elég nehéz a tényleges veszélyeket felmérni az egyház számára, tehát hogy valóban hol vannak azok a buktatók, amik egy egyház számára vállalhatatlanok, illetve elkezdődik az a folyamat, ami mondjuk a 80-as évekre már egészen egyértelmű, hogy egyházon belül sokkal konzervatívabban gondolkodik egy Káldi Zoltán püspök, tehát sokkal nagyobb szigort, cenzúrát, belső cenzúrát követel meg az egyházon belül, mint amit az állami szervek elvárnak. Ez egy nagyon abszurd helyzet lesz a korszak végére.
3: Az állambiztonság hogyan viszonyult az egyházakhoz?
1: Az egyházpolitikai direktívák másik végrehajtó szerve az állambiztonsági szervek voltak. Ez a korszak különböző évtizedeiben változott, államvédelmi osztálytól kezdve hatóság, belügyminisztérium és a különböző állambiztonsági szervek, azok végezték tulajdonképpen azt a titkos munkát, ami az egyházak működésével, ellenőrzésével, bomlasztásával függött össze. Egészen más módszerekkel, alapvetően titkos hálózati módszerekkel dolgoztak, mint az AEH, ahol azért volt egy nyílt tere a kapcsolattartásnak. Ennek része volt az ügynök hálózat kiépítése az egyházban, ami 56 előtt kicsit másként folytott, inkább a presszió, a konkrét fizikai fenyegetés, börtön, Tehát ezek a megfélemlítő módszerek uralkodtak, és hát egyértelmű, hogy az állambiztonság egy mennyiségi növekedésre törekedett, mint szervezet. 56 után újra gondolták az állambiztonsági módszereket is, és inkább a meggyőzés, a hazafias eszmei alapon való együttműködés lett a beszervezéseknek az alapja. És tulajdonképpen ez hosszú távon jobban működött, mert kevésbé tűnhetett talán kényszeresnek, mint az, hogy valakit esetleg félholtra vertek a börtönben, és nehezebb is volt tisztán látni abban, hogy ha egy lelkész leül például egy tartótiszttel beszélgetni egyházi ügyekről, ennek vajon mi lesz a következménye, hova kerül el. Tehát egy ilyen nagyon lelkészek számára, beszervezett lelkészek számára nagyon, nagyon beláthatatlan térbe kerültek bele egy számukra teljesen idegen közegbe.
3: Én igazság szerint egyetlen részére hoztam most egy idézetet.
1: Esetleg erről is lehet beszélni, hogy az állambiztonságnak különböző fókuszai voltak a magyarországi egyházak működése, az evangélikus egyház belső ügyei, személyi kérdései, teológiáján kívül. A 60-as években, amikor egyébként is a Kádár rendszerben volt egy nagyon erőteljes külpolitikai nyitás, ezzel összhangban az egyházak is egy sokkal nyitottabb külpolitikát folytathattak, egyértelműen az állami lehetőségeket kihasználva, illetve azok mentén. És itt jönnek be azok az állambiztonsági módszerek, amikor már nem csak egy-egy püspöknek a hazai működése, az espereseknek, egy-egy lelkésznek a gyülekezeti munkája érdekes, hanem az egyház képviselői kikerülnek külföldre.

0: Különböző módszerekkel kiképezték azokat, akik külföldre mentek hosszabb, rövidebb időre. Azok voltak igazán kulcspozícióban, akik hosszabb úgynevezett tanulmányutakra mentek ki, esetleg ösztöndíjasnak több fél évre, vagy pedig kiküldetésben hosszabb időre munkát vállaltak. Egy példát hadd hozzak erre, itt Harmati Béla, aki 1966-ban elkezdenek vele foglalkozni, mert hogy külföldre telepítik, és ezután 3 éven keresztül Genfben a Lutheránus Világszövetség teológiai osztályán dolgozik. Elég alapos kiképzést kapott erre. Ezt felolvashatom most?
1: Igen.
0: Hogy személyes visszaemlékezésében felidézi, hogy hogyan élte meg ennek a úgynevezett telepítésnek, vagy felkészítésnek az egyes részleteit. Harmati Bélát idézem, Rajos Pál, ő volt a tartótisztje, egyszer bevitt a Fehérházba, ez a Pesti Fehérház, a Jászai Mari tér, ami korábban a belügyminisztérium, illetve átmenetesztán képviselőház volt, tehát erről a Fehérházról beszélünk, ott történik ez a történet. Tehát Rajos egyszer bevitt a Fehérházba kialgatásra, belépéskor a portán átvizsgáltak, megmotoztak tetőtől talpig. Borzasztó volt, mintha egy börtönbe mennél. 3-szor megnézték minden igazolványomat, ellenőrizték, hogy nincsen nálam lehallgató vagy egyéb veszélyes holmi. Félelmetes volt ez a titkolózás. Lovász és más magasrangú tisztek, Rajos felettesei voltak jelen, valószínűleg ők is meg akartak ismerni. Több részből álló alkalmassági és pszichológiai tesztet végeztettek el velem. Keresztkérdéseket tettek fel, mit csinálnék bizonyos helyzetekben, például, ha követnének, ha megfigyelnének. Kipróbálták, mennyit tudok memorizálni egy rövid időre elémtett írott szövegből, milyen az arcfelismerő képességem. Ezt még az utcán is kipróbálták, kíváncsiak voltak, felismerem-e az illetőt, akit utánam küldtek. Valószínűleg így akarták felmérni, mire vagyok képes. Tesztelték a rátermettségemet, az alkalmasságomat, mielőtt kiengedtek volna külföldre.

0: ezeknek az ügynököknek mi volt a feladatuk?
1: Hát erről beszéltem az előbb, hogy nem konkrétan az alkalmakról számoltak be, illetve hát ez is hozzátartozott az ügynöki feladatokhoz, aki egyáltalán kapott. Érdekes módon nem minden külföldöt járt ösztöndíjas kapott konkrét állambiztonsági feladatot. Kiengedték, az okát nem tudjuk, hogy miért nem bízták meg külön feladattal. Egy-egy jelentést írtak, de tulajdonképpen ezek nem többek annál, mint amit egy lelkész egyébként hivatalból a püspökének egy külföldi kintartózkodás után egyébként is írt. Itt ezeknél a fontosabb külföldi kintartózkodásoknál, hát egyrészt fontos volt az, hogy ki mit mond bizonyos alkalmon, mik azok a nagyobb témák, amivel például egy nemzetközi szervezet foglalkozik, hogyan illeszkedik ebbe a magyar delegációnak a részvétele, a delegáció tagjai hogyan nyilatkoznak egy-egy kérdésben, mert azért a szocialista Magyarország delegátusait azokat szeret

0: a nyugatiak faggatni a hazai helyzetről. Tehát ez az egyik irányú feladat volt, amikor tájékoztatta az állambiztonsági szervet egy kiküldött egyházi ember, a másik pedig az, amit ő egyfajta hírvivőként kivitt, tehát ez a propaganda, amit részleteztem az előbb.
1: Ez nem csak külföldön, hanem belföldön is egyre inkább az állambiztonságnak a feladata volt, tehát nem a hírszerzés, hiszen szinte mindent tudtak. Mindenről jelentést kellett írni, akár az állami egyházügyi hivatalnak. Tehát ne arra gondoljunk, mint egy James Bond filmnél, hogy vagy valami titkot ki kellett deríteni, és akkor azt elmondták, azt a titkot. Ilyen is volt. De ennél talán sokkal fontosabb, és talán az egyházra nézve sokkal tragikusabb is, az a feladat, amit az állambiztonság az maga rettenetes rendőri szakzsargonjában úgy fogalmaz meg, hogy bomlasztás. Tehát nem csak az a feladat egy ügynöknek, hogy beszámoljon arról, amit itt-ott-amott hallott, hanem az is a feladata, hogy azt mondja egy bizonyos társaságban, egyházban, gyűlésen, amit mondanak neki, hogy mondjon. Amivel majd gyengíteni tudja tulajdonképpen az egyházat, ellenségeskedészít, olyan tanácsokat ad, abba az irányba löki a döntéshozatalt, hogy ez tulajdonképpen az egyháznak ácson, és az államnak jó legyen. És tulajdonképpen ez az iszonyatos csapdahelyzet, amiben sajnos sokan belekerülnek, és nagyon nehéz belőle kimaradni, mert amikor úgymond hazafias alapon beszerveznek valakit, akkor azt mondják, hogy hiszen ezzel az egyházadnak is használsz, mivel csak elősegíted az egyház és az állam harmonikus együttműködését. De valójában itt ebben az ős hazugság, hogy az egyház és az állam, az egyház üldöző állam, az egyház halálára és elpusztítására bazírozó szocialista állam, akinek az utolsó pillanatig ez a deklarált célja, hogy az egyházat eltüntetni és elpusztítani. Vele nem lehet olyan módon együttműködni, vagy nagyon-nagyon sokszor az a helyzet, hogy nem lehet úgy megfelelni az állami megbízóknak, ez leginkább ugye az állambiztonság, hogy azzal az egyház érdekét szolgáljuk. Még az is lehet, hogy időnként igen, de azért leggyakoribb esetekben arról van szó, hogy az állam érdekét kell szolgálni az egyházzal szemben, és hát végül is ezt azért Krisztus Urunk már elég régóta megírta, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, és nem azért nem lehet, mert tilos, hanem azért, mert lehetetlen. Tehát tényleg ebben a helyzetben nagyon sokszor két úr volt annak a lelkésznek, annak az egyházi vezetőnek, akit beszerveztek, két ura volt. Volt egy olyan ura, amelyiknek az volt a célja, hogy az egyház megszűnjön, és volt egy olyan ura, amelyiknek az volt a célja, hogy az evangélium hangozik, és az egyház működjék. Ez nem mindig volt, és ez bizony megbetegítette őket is, és az utódjaikat, és erről talán Kati tud mondani, hogy mik voltak ennek a nem azért csak az egyházra nézve, hanem az egyes emberekre, és akár egyes családokra nézve a következményei.
0: Az Evangélikus Egyház Tévfeltáró Bizottsága 20 éve foglalkozik ügynek kérdésekkel, szisztematikusan tárjuk föl azoknak a lelkészeknek a működését, akik az állambiztonsági szervezetnek beszervezett tagjai voltak az ügynökhálózatnak. A püspököket, egyházvezetőket, illetve teológiai tanárokat dolgoztunk már föl tanulmányok formájában, és ezekben nagyon szépen, pontosan kirajzolódik az, hogy ebben a kényszerhelyzetben, amiben az egyház végül is 48-tól élt, milyen megoldások, technikák, menekülések, próbálkozások történtek az egyházi emberek részéről, ki így, ki úgy viszonyult például egy beszervezési megkereséshez. Volt, aki évtizedekig benne volt ebben a hálózatban, volt, aki két hónap után leleplezte magát és kilépett belőle. Tehát nagyon sokféle, azt szoktuk mondani ebben a munkában, hogy nincs két egyforma ügynök történet. Ezért is nagyon fontos, hogy listázás helyett igenis mindenkinek külön meg kell vizsgálni a történetét. És hát az is nagyon érdekes, hogy akinek erre még egyáltalán lehetősége van, vagy volt, nyilatkozott arról, értékelte önmagát, egykori önmagát, hogy hálózatként hogyan érzi ma magát, tehát hogy egykori hálózati személyként hogyan látja ma önmagát. 2025. novemberében jelent meg az úgynevezett hálósorozatunknak a következő kötete, amiben a teológiai tanárok beszervezettségét tárgyaljuk, és itt Rajsz András professzor egyik tanulmányról szóló tanulmányból szeretném idézni azt, hogy ő hogyan értékeli az egykori szerepét, és itt kanyarodnék vissza Botonthoz, hogy a nagyon direkt információs szerzés mellett igazából az egyházak teljes állami kontrollja és lefedése volt mind az AIH-nak, mind a belügynek, és ezen belül az állambiztonsági szerveknek a feladata. Rajsz András professzor a legnagyobb tehertételnek azt érzi, amit ebben a bizonyos teológiai tanárok kötetünkben megfogalmaz, méghozzá egy olyan helyzetben, hogy tavaly nyáron, amikor készült ez a kötet, akkor egy lelkész társával felvette a kapcsolatot, és bocsánatot kért azért, hogy egy jelentést írt róla. És megtörtént ez a bocsánatkérés, illetve bocsánat megadás, és Rajsz professzor azt írja a lelkész társának: tudom, hogy mindenki azzal mentegetőzik, hogy nem ártott senkinek, de azt is elismerem, hogy ez a titkos együttműködés még ilyen esetben is a bizalom, a bizalmi légkör ártalmára volt. Őszintén bánom, hogy ehhez én is hozzájárultam, és akkor írja még, hogy kérlek, bocsáss meg nekem te is. Tehát egyházi közösség részéről azt hiszem, hogy ez a legnagyobb rombolási terület, amikor az a hittestvéri, ez a bizalmi közeg az megrendül egy ilyen külső nyomás következtében.
1: Hát akkor tényleg csak az történet lekerekítéseként. Németeknek van egy borzasztóan hosszú és csúnya szavuk, nekik van sok ilyen szavuk, Vergangenheitsbewältigung. Ők így nevezték ezt a folyamatot, tehát szó szerinti fordításban ez azt jelenti, hogy a múltnak a leküzdése. És ez egy nagyon-nagyon, nagyon csúnya, de nagyon jó szó, hiszen ez egy olyan múlt, olyan tehertétel, minden egyházon egyébként megkockáztatom az egész társadalmon is, amit nem lehet két szóval, nem lehet formális bocsánatkérésekkel, nem lehet egyszerű módszerekkel megúszni. Ez egy küzdelem. Küzdelem azoknak, akik ennek az áldozatai voltak, küzdelem azoknak, akik ennek a részesei, elkövetői voltak, és küzdelem azoknak, akik áldozatai és elkövetői is voltak annak, ami az egyházzal. És tegyük hozzá, tényleg tágítsuk ki nyugodtan, ami az egész társadalommal történt. És mivel Katival ezt így belülről 20 év óta az apró munkáját csináljuk, valóban egy küzdelem. Magunkkal is, a közösségnek, önmagával is, és az a cél, hogy elérkezzünk a katarzisig. Azt már tudom, hogy nem lesz olyan szép, nagy katarzis, mint amilyen egy görög dráma végén, vagy egy Shakespeare színmű végén éri az ember, azt jól megírva, de apró-apró katarzisokat már átértünk. És a katarzis az a katarszúból jelent. Az katarzis az azt jelenti szó szerint, hogy megtisztulás. Tehát ezért a megtisztulásért érdemes. És hogy most hagyj beszéljek egy kicsit ki, nem csak az evangélikus egyházból, hanem egyáltalán az egyházi közegből is. Ügynök akták megnyitása várható, ha minden igaz, valamilyen módon. Itt is az lenne a cél, hogy elérjük a katarzist, de ezért meg kell dolgozni. Ez, ha van tanúsága a 20 évi munkának, akkor az, hogy ez nem fog magától jönni. Ez egy nagyon-nagyon hosszú küzdelem, ami nem megspórolható, viszont megéri, mert csak itt tudunk tovább lépni, és a jelenbe és a jövőbe talán helyesebb és jobb döntéseket hozni.

0: A Vörös Pók hálójában címmel négy kisfilm tekinthető meg az Evangélikus Országos Levéltár honlapján. Az Evangélikus Egyháznak a kommunizmus évtizedeiben megélt történelméről Mirák Katalin, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának elnöke, és Kertész Botond, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője beszélgetett Császi Erzsébettel. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Birincsik Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Vianney Szent János gondolatai alapján az imádságról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók, jelen alkalommal viennai Szent János gondolatai alapján elmélkedünk az imádságról. Arról, hogy az imádság ne pusztán életünk egy része legyen, hanem az egész életünk váljék imádságá. Isten nem csak szavakkal elmondott imádságot vár tőlünk, arra hív, hogy egész létünk, sőt egész lényünk imádságá váljék. Csak engednünk kell, hogy átformáljon bennünket. Itt jegyezzük meg, hogy mostanában hallottam azt, hogy mikor fog a világ megváltozni. Akkor, ha engedem, hogy az Isten megváltoztassa a szívemet. Ha megváltozik a szívem, megváltozik a környezetem és az egész világ is. De hogyan? Ebben segítenek viennai Szent János tanácsai, akit a Szent Atya méltán nevezett az imádsággá vált lét mintaképének. Viennai Szent János gyakran hangsúlyozta, hogy az imádság több, mint egy-egy ime elmondása. Tisztelt rádióhallgatók, az imádkozás az ima irat nem azt jelenti, hogy különböző imákat elmondunk, sokszor bizony unottan, kényszeredetten, rutinszerűen, hanem az imádság az engedelmesség Istennek, az alávetésünk magunkat annak, hogy a Szentlélek, az Isten lelke akar bennünk szólni, tevékenykedni, és aki szeret, az imádkozik. Tehát nem kénytelen kelletlen, hanem Istentől vezetve és szeretettel, örömmel kell imádkoznunk.

Vilnai Szent János nem akarta alábecsülni a szóbeli ima jelentőségét, inkább arra mutatott rá, hogy az csupán az elmélkedés és szemlélődés előszobája. Ha jól akarunk imádkozni, nem kell sokat beszélnünk. Tudjuk, hogy Isten jelen van a tabernákulumban, vagyis a szentségházban. Megnyitjuk előtte a szívünket, élvezzük szent jelenlétét. Ez a legjobb imádság, mondta. Ismerjük a történetet, a parasz bácsi sokszor bement hajnalban, munkája előtt és munkája után este a nyitott templomba, Arzban. Ezt sokáig nem tudta mire vélni Viennai Szent János sem, megkérdezte, hát mit imádkozik? Erre meglepődött a parasz bácsi, mit imádkozom, plébános úr? Én nézem őt, és ő néz engem. És ezen élményből merítve is mondta azt Szent János, hogy Isten jelenlétébe helyezkedni már reggeltől ez a legjobb imádság. Ezt ajánlom mindnyájunknak. Az imádság azt jelenti, az ember Isten szerető tekintetébe helyezkedik, és szeretettel viszonozza azt. A lélekben tekintsetek Isten szívére, és maradjatok így szavak nélkül. Az is imádság, ha egyszerűen Istenre gondoltok. Ha nincs különösebb mondandótok, csak arra gondoltok, hogy Isten jelen van, ez a legjobb imádság, biztatta az arszi plébános a híveket. Az imádság a szívek párbeszéde. Isten a szívünkkel közli magát. Ezért az, hogy mennyire jól imádkozunk, azon múlik, mennyire erősen vágyakozik a szívünk Isten és az örökkévalóság után, tanította. És megfordítva, minél többet imádkozik valaki, annál erősebben vágyakozik a mennyei dolgok után. A temetési szertartáskönyvben a vége felé, mikor keresztény testvérünket már eltemettük, vannak fohászok, és abban a pap többek között így könyörög, így szól az előimádkozott rész, hogy a mennyország vágya erősödjék szívünkben. Folytatjuk Viennai Szent János szavait, az ima olyan, mint a tűz, amely hevével megtölti és az ég felé emeli a hőlégballont. A szív tisztaságára is felhívta azonban a figyelmet. Az ima olyan, mint egy illatos rózsaszál, de csak az érzi illatát, aki tiszta szívvel imádkozik. Az imádság a mennyország előíze, az Istennel való bensőséges egység megtapasztalása, mondta Viennai János. Olyan ez, mint amikor két gyertya viasza összeolvad. Ha a nap folyamán fent tudjuk tartani ezt az imádságos szerető egységet, létünk valóban imádsággá válik, amint Benedek pápa említette, a lélegzésben sohasem tartunk szünetet, még kevésbé veszítsük el Isten jelenlétét.

Vilnai Szent János gyakorlati tanácsokat is adott a híveknek. Reggel, amikor felébredünk, ajánljuk Istennek szívünket, lelkünket, gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, egész lényünket, hogy használjon mindent az ő dicsőségére. Újítsuk meg a keresztségi ígéreteket, mondjunk köszönetet őrzőangyalunknak, és kérjük, hogy maradjon velünk a nap folyamán, ne feledjük. Isten mindig a nap kezdetére készít elő számunkra az aznapra szükséges kegyelmeket. Tudja, milyen bűnalkalmak adódnak majd a nap folyamán, és minden szükségeset megad, amit ekkor kérünk. Hogy életünk állandó imádságá váljék, fontos, hogy előre rögzített időpontokban imádkozzunk. Ezek az időpontok olyanok, mint a tartalék tűzifa. Biztosítják, hogy az Isten iránti szeretet tüze újra meg újra fellobbanjon, a nap többi részében pedig szelíd izzással égjen. Előre készüljünk a találkozásra, az imádság idejére pedig vonuljunk félre, és teremtsünk külső-belső csendet, mivel Isten a csendben szól. A nap folyamán is fontos az összeszedettség. Minél szétszórtabban, felszínesebben él valaki, annál üresebbek az imái. Minél többet gondolkodik, minél többször köti össze Istennel a nap történéseit. Itt megjegyezzük a fárasztó 3-4 műszakos munkáinkat a munkahelyünkön, annál mélyebben és gyümölcsözőbben tudunk imádkozni, tanította. És tanítjuk mi is. Vianai Szent János azt tanácsolta, hogy ne egészséget, földi boldogságot kérjünk az imában, még az unokáink, gyermekeink számára sem, hanem elsősorban az Istennel való egyesülést. Biztatott, hogy mindig merjünk bizalommal fordulni Istenhez, idézőjelbe téve, aki szereti, ha alkalmatlankodunk neki. Imádkozzunk Jézus nevében, mivel így nem mi imádkozunk, hanem Jézus imádkozik értünk Atyához. Kérjük őrangyalunk segítségét, hogy lelki szárasság idején, amikor nehezen megy az ima, Isten vigasztalása helyett a vigasztalás Istenéhez ragaszkodjunk. Végezetül a szent életű plébános így beszélt az ima és az élet kapcsolatáról. Tisztelt rádióhallgatók, ezt minnyájan szívleljük meg. Én lelkem, a jó Istennel beszélgetsz, vele dolgozol, vele jársz, küzdesz és szenvedsz. Dolgozol, de ő megáldja fáradozásodat. Gyalogolsz, de ő megáldja lépteidet. Szenvedsz, de ő megáldja könnyeidet. Mély hatalmas, nemes, mély vigasztaló dolog mindent Istennel együtt és tekintetétől kísérve tenni, mély nagyszerű arra gondolni, hogy mindent lát és mindent számon tart.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A szeptember 21-i esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Mégsem vezeti ki szeptember végével a kamatstoppot a Tisza kormány. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára a parlamentben egy fideszes képviselő válaszára reagálva ismertette, hogy nem született megfelelő döntés a kérdésben, mutatott rá elsőként az Economist gazdasági portál. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettói 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terrorháza múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetés szerveznek a múzeum elé, még október 23-ára békemenetet hirdettek meg, írta meg a Magyar Nemzet. Kedden újra kinyit a Terrorháza múzeum, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán kiemelte, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Április 12-e nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, a magyarok a demokráciát választották, Európát, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe. Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke, a Fidesz-KDNP delegáció elnöke emlékeztette a bizottság elnökét, gyakorlatilag elismerte, hogy beavatkoztak a magyarországi választásokba a Tisza párt oldalán. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, erről is beszélt Ursula von der Leyen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek a célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított. Robbanó töltet volt azon a feltehetőleg orosz gyártmányú katonai drónon, amelyet a hét elején találtak a Balti-tenger partjainál Lengyelországban. Litvánia felett szintén robbanóanyaggal felszerelt drónt lőttek le hétfőjel a NATO vadászgépei. A lengyel-ukrán határon nemrég egy mozdonyt semmisített meg egy drón. Oroszország nem érdekelt egy Európával megvívandó háborúban, de ha Európa megtámadja, a konfliktus rövid lesz, jelentette ki a külügyminiszter a Jekatyinburgi Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon, és számolt be az MTI. Szergej Lavrov szerint az európai elitek részéről lehangzott beszédekben a legnépszerűbb témává vált egy Oroszországgal megvívandó esetleges háborúra való felkészülés. Szeptember 22-ig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon az idei európai mobilitási hét alkalmából, tudatta a közlekedési miniszter a Facebook oldalán, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni, számolt be Vitézi Dávid. Végül az időjárásról, szakadozott felhőzet vonul majd át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
5: Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és különös tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanárt, a rádió elnökét, aki oly sok tudását és tapasztalását mai adásban is átadja a hallgatóinknak, és nekem is, az egri püspökökkel kapcsolatban, és most azért vezettem fel ilyen különösen szépen és udvariasan ezt a beszélgetést, hiszen a mai adásban azzal az Olá Miklóssal fogunk foglalkozni, akinek a neve lehet, hogy nem cseng annyira ismerősen, de hogyha azt mondom, hogy az 1552-es ostrom idején bizony ő volt az, aki egri püspökként helytállt, akkor most már talán többen nem csak az egri csillagokról és az egri vár történetéről fognak hallani, hanem tudják azt, hogy Olá Miklós volt az az egri püspök, aki hát majd megtudjuk, hogy hogyan tudott helytállni, vagy hogyan tudta támogatni Dobót és csapatát a nagy küzdelemben. Tehát először is ő ide került, még az előző adásból kiderült 1548-ban, akkor lett hivatalosan egri püspök, de mit tudunk róla, honnan került ő ide, mi az ő származásának a története?
6: Olá Miklósnak a története eléggé jól követhető. Tehát a korabeli kortársakhoz képest viszonylag pontos ismereteink vannak az ő akár ifjúkoráról is. Tehát 1493. január 10-én született Nagyszebenben. A szülei azok Oláföldről vándoroltak be, egyébként szegről végről a Hunyadi családnak is a rokonságában voltak. Hát kisnemesi családról van szó egyébként, de a lényeg az, hogy azért azt meg tudták tenni, hogy Olá Miklóst jó neveltetésben részesítsék. Egyébként négyen voltak testvérek, volt egy Orsója és egy Ilona nevű lánytestvére, illetve egy Máté nevű fiú testvére. Az alapiskoláit azt a nagyváradi káptalani iskolában végezte. Most ez azért fontos, mert talán azt mondanánk, hogy jó, hát azért az mégiscsak vidék, de ne feledkezzünk el arról, hogy az 1400-as években, most ugye éppen 1500 körül vagyunk, az 1400-as években Nagyvárad volt a magyarországi humanizmusnak az egyik központja. Gondoljunk csak arra, hogy Janus Pannonius is váradi püspök volt, és onnan került át a Pécsi Egyházmegyébe, és ugye akkor írta meg a csodálatos versét a búcsú Várattól. Tehát, és Várad továbbra is őrizte ezt a hagyományt, tehát Várad az egyik legfontosabb kultúrcentruma volt ebben az időben az országban, ugye Mátyás király alatt, és ez folytatódott tovább még a Jagellók alatt is. Tehát második Ulászló király idejében Várad még mindig őrizte ezt a kulturális centrum jelleget. Tehát ezt mondhatjuk, hogy egy nagyon jó humán képzésben részesül. Majd utána, 17 évesen, 1510 májusában kerül pontosan az előbb emlegetett II. Kulászló király udvarába, méghozzá Apródnak. Ugye, az apródság az abban az időben egy nagyon fontos képzési forma volt, az ugye elsősorban tehát ilyen főurak, illetve uralkodók melletti szolgálatot jelentette, amiben szert tesz részben hadiismeretekre, meg ilyen katonai ismeretekre, bajvívás, meg fegyverhasználat. Ugyanakkor azonban az udvari etiketnek az elsajátítás, ez mind-mind hozzá fűződik. Tehát az apród, az miközben szolgálja az urát, igazából bevezetést nyer a főúri életnek a rejtelmeibe, hogy hogyan kell egy a korabeli főúrkénak viselkedni felnőtt korában. Tehát az apród képzés ezzel is jár, és neki van mellette egy nagyon jó humán képzése, amit még Váradon szerzett, és úgy tűnik, hogy ezek a budai évek, amiket a királyi udvarban tölt, ezek nem csak az apródi ismereteknek az elsajátításával teltek, hanem továbbra is képezte magát a humán szinten. Tehát ne feledkezzünk el, hogy a budai vár a korabeli Európának az egyik legnagyobb könyvtárát rejtette magában. Ez még a Mátyás féle könyvtár. Így van, és ehhez, mint apród, már hozzáférhetett, és biztos, hogy ő ezt ki is használta, ugyanis egy idő után Szatmári György pécsi püspökhöz kerül titkárként. Szatmári Györgyről meg azt kell tudni, hogy a kornak az egyik legjelentősebb humanista főpapja Magyarországon. Mert humanizmusról beszélek, akkor ez azt jelenti, hogy a legmagasabb kulturális szinten rendelkező, kulturális jártassággal rendelkező főpapról van szó, úgyhogy elviszi magával Pécsre, közben azonban...
5: Egy pillanatra, bocsáss már meg, Péter, hogy a szabadba vágok, de hogy ez amúgy tényleg olyan érdekes, egy pár gondolat erejéig kitértél erre az apródságra, mert olyan sokat halljuk ezt a kifejezést, hogy apród, igen, de hogy úgy igazság szerint nem nagyon tudta az ember eddig, hogy most ez valami segítő, vagy valami fegyverhordozó, vagy tényleg milyen funkciót lát el. Most ugye, ahogy számolom ő, hogyha 1493-ban született, és 1510-ben került II. Ulászló király udvarába apródnak, akkor mondjuk 17 éves volt, tehát mondjuk egy ilyen 15 év fölötti, 18-hoz közeli fiúgyermekek kerülhettek a király mellé apródnak, meg ugye mondjuk, hogyha ő azért elég messzi földről érkezett, tehát mi alapján választottak ki valakit egy királyi apródnak?
6: Először is a kor, tehát nem kell 17 évesnek lenni, már sokkal fiatalabb korban is valaki apród. Most ahhoz, hogy apród legyen, ez mindenképpen valamilyen protekcióval kell, hogy megszerezze.
5: Tehát valami fajsúlyos nagyúrnak a fia kellett.
6: Igen, de egyébként az, hogy valaki királyi apród legyen, az már nagyon komoly.
5: Mert hogy lehet egy földesúrnak is az apródja.
6: Persze,
5: valaki.
6: Persze, tehát Magyarország mágnásai mellett is rendszeresen voltak apródok. Tehát, hogyha annyiszor emlegetjük mostanában az egri csillagokat, és...
5: Hát hiszen oda érkeztünk,
6: igen,
5: ugye?
6: Igen, igen, meg hát egyébként is itt vagyunk Egerbe, és tudjuk, hogy hát azért a szívünk csücske, meg hát a nagykönyv, az egri csillagok, tehát méltán lehetünk büszkék rá, nem csak egriek, hanem egész Magyarország.
5: Szerint, hogy... Hát Magyarország mindenképp, de tehát azért nem véletlenül van az, hogy külföldről, messzi honból csak az egri csillagok miatt jönnek az egri várba látogatók.
6: Igen, na de, tehát ott is találkozunk, hogy dobónak is voltak apródjai.
5: Bizony.
6: Tehát akik igen szolgálatot teljesítettek
5: nem
6: mellette.
5: Sőt, ugye egy Török Bálint apródja lesz majd.
6: Igen. Tehát még az a könyv elején található. Tehát az, hogy bekerülni egy főúri, azért Dobó István se volt akárki, tehát egy főúr mellé oda kerülni apródnak, az valóban szolgálatot jelentett, mert nekik gondoskodni kellett arról, hogy leszedni róla a páncélt, rágatni a fegyverzetet, annak a tisztántartása, és így tovább. Ezek tényleg fizikai munkák voltak, amelyek azért tényleg fegyelemre, összeszedettségre nevelték a fiatalokat, meg közben elsajátította ezeknek a használatát. Ugye ebben az időben egy nemesnek, akár egy kis nemesnek is tisztába kellett lenni az alapvető hadi dolgokkal. Tehát neki tudnia kellett harcolni, verekedni, különböző fegyverekkel bánni. Ugyanakkor azonban az apród, ahogy mondtam, közben, a szolgálat közben látja, hogy hogyan viselkedik egy ilyen társaság, és ezzel belekerül egy olyan millióbe, ami abban az időben azt kell mondani, hogy az udvari viselkedésnek az elsajátítása. És hogyha még van hozzá energiája, és Oláh Miklósnak volt, akkor még képezhette magát egyéb dolgokban is, tehát olvashatott irodalmat, tanulmányozhatta a régi hősöket,

0: ugye a humanizmus, a reneszánsz ideje az az antik kultúrának az újrafelfedezése. Ami azt jelenti, hogy előszedik a régi hősöket, előszedik a klasszikus latin-görög irodalmat, és a kereszténység már nem fél attól, hogy a pogány isteneknek az emlegetése, meg a régi nagyhősöknek az emlegetése az veszélyt jelenthetne a kereszténységre. Ugye eleinte az első néhány században a kereszténység óvakodott ettől az irodalomtól, utána pedig a kereszténység volt az, ami megmentette ezt az irodalmat, amikor a kolostorok csendjébe szépen másolgatták Homéroszt és Vergíliuszt és Catullust és Cicerót és így tovább.
1: Így van.
0: Tehát ezek hozzáférhetőbbé váltak, és Olán Miklós ezeket nagy szeretettel olvasta, de nem csak ezeket, hanem úgy tűnik, hogy nyitott volt a kortárs humanista irodalomra is, vagyis, hogy és ugye ez nem volt nehéz elsajátítani, mert a humanizmus is alapvetően a latint használta.
1: Hogyne.
0: Tehát a latinul minden hozzáférhető volt. És ő talán már ekkor megismerkedik rotterdami Erasmusszal, mármint a nevével és a műveivel, de ezt nem tudjuk pontosan, hogy ez mikor volt, de ugye Erasmus ebben az időben már Európa szerte ismert szerző volt, aki egy kicsit renitensnek számított, tehát az egyház részéről rotterdami Erasmus tevékenysége az nem volt túlságosan pozitívan megítélve, ugyanis nagyon komolyan kritizálta a korabeli egyháznak bizonyos állapotait. Ugyanakkor viszont rotterdami Erasmus nagyon sokat tett az antik kultúrának az elismertetésért, illetve mondjuk a szentírás tanulmányozásáért. Tehát ő kiadta az Új Szövetségnek a kritikai kiadását görög nyelven. De ami komoly, nagyon komoly fegyvertény volt abban az időben, egy kicsit gyúalapot adott egyébként a reformációnak. Ugye különböző források állnak rendelkezésünkre. Tehát, hogyha a szentírást vesszük, akkor az azt jelenti, hogy a 3.-4. századtól kezdődően vannak kézírásos bibliai kódexeink. Azon kívül vannak töredékek. És a kritikai kiadás azt jelenti, hogy összehasonlítja a szövegeket, tehát van egy fő szöveg, ugye mondjuk egy teljes egészében megmaradt új szövetségi szentírás szöveg, mit tudom én, a vatikáni kódex, ezt vesszük alapnak, és akkor ő megnézi, hogy a többi régi könyvben milyen szövegvariánsok vannak. Van, ahol csak egy betű, vagy egy végződés, ugye az viszont egy kicsit más értelmet ad a szövegnek. És akkor ugye ezzel lehet finomítani a szövegnek az értelmezését, amikor szépen ott van a főszövegünk, és akkor lábjegyzetben oda van írva, hogy azonban a Chester Beatty papíruson itt egy más szövegverziót találunk, mondjuk egy más szót, vagy egy más végződést, és így tovább. Tehát ez segít a szentírásnak a szövegének a rekonstruálásában, mert például az látszik, hogy igen, itt van nekünk mondjuk 50 ilyen szövegünk, és ebből 43-ban ez a végződés van, 3-ban egy másik végződés, és a maradék 4-ben megint egy másik végződés. Akkor össze lehet belőle hozni, hogy na, melyik a leginkább elterjedt, valószínű, hogy melyik az eredeti. Uh-huh. És akkor utána aztán egy másolásnál, egyszerűen a másoló, ugye kézzel írtak mindent, a másolásnál elvétett mondjuk egy betűt. Rosszul olvast el, vagy figyelmetlen volt és mást írt, tehát lehet, hogy csak egy elírás volt.
1: Igen, és teljesen más jelentést kap, igen.
0: Tehát ez egyébként modern műveknek is vannak kritikai kiadásai, tehát akár Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének is meg lehetne csinálni a kritikai kiadását, ugyanis különböző kiadásokban vannak szövegvariánsok.
1: Igen.
0: Tehát ugye ne felejtsük, hogy eredetileg folytatásokban jelent meg, de ugyanez elmondható más művekről is, tehát hogyha itt most ugye az itt a világirodalomba, mit tudom én, Tolkien a Hobbit című meseregénye, annak is, ott Magyarországon is már lefordítva is megjelent a kritikai kiadása. Ott is különböző kiadásokban más-más szövegverziók fordulnak elő.
1: Igen, de ugye ez akkor alapvetően függ a műfordítótól, mert nem mindegy, hogy ugye ki fordítja le.
0: Itt az eredeti szövegről beszélünk.
1: Igen, tehát mondjuk, ahogy... mondjuk most a Tolkien regényt mondtad, mondjuk a Hobbitot, egy angol eredetit, ugye egy brit eredetit, tehát hogyan
0: nem,
1: fordítanak?
0: Tehát elkészítem a brit eredetinek, illetve az angol nyelven íródott, ugye különböző kiadásokban vannak szövegvariánsok. Elkészítették az angol kritikai kiadását, és utána ezt lefordították magyarra.
1: Tehát az műfordításban.
0: Így van, tehát a kritikai kiadásnak a magyar fordításáról. Szóval a kritikai kiadás az mindig az eredeti nyelven történik. Amit le lehet fordítani, persze más nyelvre is.
1: Más nyelvekre is, értem.
0: Tehát ugyanúgy, mint hogy az Új Szövetségben, ugye most talán a leggyakrabban használt a Nestle Alandféle kritikai kiadás, az ugye rotterdami Erasmuséhoz képest sokkal modernebb, azóta már újabb kódex töredékeket találtak, még több szövegvariáns jelenhetett meg, és akkor mondjuk ennek nincs meg, de meg lehetne csinálni ennek is a magyar fordítását. De hát az a helyzet, hogy az embereket ez legkevésbé se érdekli, viszont az ilyen kritikai kiadásokat azt sokszor figyelembe veszik a fordításoknál, amikor például a Szentírást, az Új Szövetséget lefordítják magyarra, akkor figyelembe lehet venni, és lábjegyzetben lehet hozni azért egy-két fontos eltérést.

0: kritikai kiadásokról, mint mellékszer, azért térjünk vissza akkor Olá Miklósra. Tehát körülbelül Olá Miklós...
1: Ott tartottunk, hogy a Pécsre kerülő
0: Szatmári György püspök mellé.
1: Titkárnak.
0: Felsőbb tanulmányokról nem tudunk. Tehát azt tudjuk, hogy az alaptanulmányokat még Nagyváradon végezte, utána apród lett, de az, hogy mondjuk ő esetleg Külhonban valami neves egyetemen tanult volna, arról nem tudunk.
1: Arról nem, viszont miközben ő Pécsen van Szatmári György mellett, ő elkezdi a teológiát is. Sőt, talán már egyesek szerint már korábban, ugye, mert 1516-ban kerül Pécsre, és talán már 1515-ben elkezdett teológiai tanulmányokat folytatni, és ennek a végén, amikor ezt befejezte, 1518-ban pappá szentelik. Tehát onnantól kezdődött, tehát most egy olyan püspökről lesz szó, akit már tényleg fiatalon pappá szenteltek.
0: Akkor gyakorlatilag tényleg igen, fiatal, 25 éves. Hát mondjuk ez most mennyire fiatal, a korban fiatal, mert ma már 25 évesen bőven pappá lehet valakit szentelni.
1: Ez a minimum korhatár.
0: Ez a minimum korhatár akkor.
1: Most.
0: A 25 év?
1: Igen. Korábban lehetett korábban is pappá szentelni.
0: Hát ha valaki 18 évesen megy és 6 évet végez, akkor 24 évesen már lehet pap.
1: Igen, de akkor kell hozzá felmentés. Tehát hivatalosan 25 év jelenleg a pappá szentelésnek a korhatára,
0: ja,
1: az
0: akkor...
1: alap, uh-huh. De egy év kedvezményt adhat a főpásztor.
0: Tehát ez mai napig is így van, tehát ha valaki 2026-ban még pappá szentelték, most nem töltötte még be csak a 24. évét, akkor
1: a főpásztor
0: igen, és a katya ad.
1: Uh-huh. Ad felmentést, sőt, van még egy év felmentési lehetőség, de ez már a pápának van fenntartva, akkor kérelmezni kell a szentszéknél, és hogyha megérkezik az engedély, akkor már a betöltött 23. év után is föl lehet szentelni valakit.
0: De mondjuk ez azért ritkább eset, mert eleve 6 év ugye a papi szeminárium, és azért 18 éves korukban érettségiznek a mai fiatalok, és azért ott azért a 24 év az minimum, az megvan. Tehát az
1: igen,
0: valami extrém esetben nincs csak meg.
1: Igen, de ugye korábban 5 év volt a papképzés.
0: Hát az a te idődben...
1: Akkor még 5
0: év volt.
1: Én voltam itt az Egyházmegyében az első, akit 6 év után szenteltek föl.
0: Mert hogy Rómában voltam,
1: és a rektorom nem engedélyezte, hogy a többiekkel együtt, az itthoni évfolyam társaimmal együtt szenteljenek föl. Azt mondta, hogy te már Rómában vagy, te rád az a szabály vonatkozik, ami a Germanicum et Hungaricumnak a szabályzata, 6 éves képzés. Egyébként nem is bánom, tehát itt nem 25 évesen, hanem 26 és fél évesen szenteltek föl pappá, teljesen jó volt. Szerintem még az egy év érés az még kellett is.
0: Kellett neked. Oké, tehát 1518-ban Olá Miklós már pap lesz.
1: Így van.
0: Még itt marad? Tehát még pécsi...
1: Előre még igen, igen. Sőt, ott már kanóniát is kap, tehát pécsi kanonok lesz 1518-ban. Azzal, hogy pappá szentelték, onnantól kezdve már minden további nélkül bármilyen egyházi javadalmat elfogadhat. És el is kezdődik szépen a javadalom halmozás, ugye, ahogy

0: ezeket nem végezte. És a legalapvetőbbet, a Szent Misét sem. Ez nem szokatlan egyébként.
1: De ezt akartam kérdezni, hogy ezt hogy tehette meg? Tehát, hogy azért egy papnak azért, nektek is a mai napig, most értem én, hogy 500 évvel korábbi évekről beszélünk, de azért megvan a minimum. Misézési...
0: Igen, a jelenlegi egyházi törvénykönyv azt írja elő, hogy egy pap évente többször misézzen.
1: Nincs meghatározva a mennyiség?
0: Nincs.
1: Tehát nincs olyan, hogy heti mennyi a...
0: Nincs.
1: Komolyan nincs? Sose volt?
0: A felső határ van megszabva.
1: Hogy mennyi a maximum?
0: Egyház megy, hogy naponta maximum hány misét végezhet valaki.
1: Ezt értem, csak mondjuk most nem mindegy, hogy most egy hétfői napról beszélünk, vagy egy vasárnapi napról.
0: Igen.
1: Tehát akkor nem így van, hogy inkább heti átlag?
0: Nem.
1: Nem, hanem akkor is a napi.
0: Napi, tehát hogy hétköznap kettőt,
1: igen,
0: vasárnap hármat. Így. Ha 5 filiája van, akkor ossza be. Nem kell mindenhol minden szent misét bemutatni.
1: Egyszerűen tehát átteszi szombatra.
0: Tudomásul kell venni. Így van. Még amire próbáljuk a híveket biztatni mostanában, csak nem veszik annyira komolyan, hogyha el tudnak menni X hipermarketbe autóval vásárolni, megy az egész család, családi program, ugyanúgy el tudnak menni misére is. Azt nem annyira szeretik.

0: Na, de hát visszakanyarodva ide azért az Olán Miklós féle dologhoz, hogy a misézés, mint olyan, az nem kötelező. Nem volt annyira bent a köztudatban, hogy neki miséznie kellene rendszeresen. A pillanat az, hogy vasárnap el kell menni szentmisére, vasárnap részt kell venni szentmisén, ez érvényben van. Hát ugye a pap az is keresztény ember. Tehát ugyanúgy érvényes rá az átlag keresztény törvénykezés. Ugye az pedig azt jelenti, hogy katolikus ember számára, hogy vasárnap szentmisére kell menni, ez alapkövetelmény. Nyilvánvaló, meg a parancsolt ünnepek. Tehát ezeket meg kell tartani. Tehát attól függetlenül, hogy nem mutat be szentmisét arról, attól még el kellett mennie szentmisére. Most arról nincs följegyzés, hogy mennyire járt szentmisére Olán Miklós, vagy a kortársai, ezt nem tudjuk.
1: Ezt nem tudjuk, csak azt, hogy magát a misézést nem folytatta.
0: De volt bőségesen pap, akik szentmisét mutattak be, és azoknak a miséjére, bármelyikére elmehetett.
1: De milyen érdekes, hogy most ezt használod, Péter, hogy volt bőségesen pap, hisz azért itt pont, hogy ebben a korban, meg még 100-200 évvel korábban is, ugye még folyamatosan a paphiányról beszélünk. Tehát, hogy akkor most itt az 1500-as évek, ez köszöni szépen termékeny papi éveket mondhat magának.
0: Igen.
1: Tehát egyházmegyék élén azért általában álltak emberek, meg volt a
0: hát épp az, hogy a püspökökből volt hiány, de ugye az a jövedelem miatt ugye az uralkodók nem neveztek ki püspököt, de egyébként papsággal viszonylag jól állt azért a világ, ugye legalábbis itt, amiről beszélünk,

0: ugye ez még az 1510-es évek, meg a 20-as évek eleje. Na majd utána következik a paphiány. Miért? Mert hogy ugye ezután lesz az, hogy nem lesznek kinevezve püspökök, nincs aki szenteljen, illetve megjelenik a reformáció.
1: Bizony.
0: Ami azt jelenti, hogy a papok egy része dezertál, elnézést, hogy ezt a kifejezést használom. Másrészt pedig hogy olyan kaotikus állapotok jönnek az egyházban, hogy tényleg elindul a paphiány. Majd látni fogjuk, hogy pont Oláh Miklós idejében, amikor ő már esztergomi érsek lesz, akkor krónikus paphiánnyal kellett szembenézni. De az 1510-es években ez még nem jellemző. Ráadásul van egy csomó szerzetes, meg szerzetes, akik közül sok pappá van szentelve. Ugye nem szükségszerű, hogy a szerzetesek papok legyenek, de vannak bőségesen azért, akik papok.
1: Tehát ő Pécsen pappá szentelik, annyira nem nagyon űzi a papi mesterséget, de végülis mikortól mozdul ki onnan, vagy merre visz tovább az útja?
0: Nem tudjuk pontosan, hogy mikor kerül el Pécsről. Azt látjuk, hogy ugye különböző helyeken sikerül neki különböző javadalmakra szert tenni. Tehát láttuk, hogy Pécs, Esztergom, Komárom, Miskolc, későbbiekben székesfehérvári őrkanonok, győri őrkanonok, de ezek már abban az időben, ez az utóbbi kettő, amikor őt már újra a királyi udvarban találjuk, ami biztos, hogy 1526 márciusában már második Lajos mellett van, illetve, hogy ugyanebben az évben, mint a királyné titkáraként szerepel. És ugye elérkeztünk megint 1526-os évhez az ő életében is, mint hogy már jó néhány korábbi egri püspöknek az életében is. Ugye az 1526-os év az sorsdöntő volt, hát valóban sorsdöntő volt Oláh Miklósnak az esetében is. Ő maga is királlyal együtt elindul a haditáborba, tehát elindul Mohács felé, viszont nem vesz részt a mohácsi csatában, mert őt is, mint ahogy láthattuk, hogy Várdai Pál, akkori egri, későbbi esztergomi püspök, illetve érsek, nem vett részt a csatába, ugyanígy Oláh Miklós sem, ugyanis a király azzal az üzenettel küldte a feleségéhez, Máriához, hogy Mária meneküljön el Budáról, biztos, ami biztos, és induljon el Pozsonyba. Amikor ugye Oláh Miklós átadja az üzenetet, ő, mint a királynénak a titkára, nyilvánvaló, hogy akkor már nem indul vissza a táborba, hanem ő maga is elindul a királynéval nyugat felé, ugye először Pozsonyba, aztán amikor megérkezik a csatavesztésnek a híre, illetve a király halálának a híre, akkor Mária tovább menekül, méghozzá a bátyjához, aki nem más, mint Habsburg Ferdinánd, és megy vele Oláh Miklós is. És akkor egy ideig Bécsben, Linzben telepednek le, illetve hát Mária, az özvegy királyné, is azt várja, hogy valamilyen pozíciót kapjon a testvéreitől, ugye jeles testvérei vannak, 5. Károly német-római birodalom császára, Habsburg Ferdinánd, ugye az osztrák-örökös tartományok ura, Magyarország, Csehország, stb. Királya, úgy királya, hogy ugye ezért még küzdenie kell neki, de ekkor már ugye Magyarország királyaként jelenik meg, hiszen őt is megválasztják a magyar rendek. Tehát Mária királyné, özvegy királyné várja, hogy valamilyen olyan pozícióba kerülhessen, ami biztosítja az ő méltó, illő megélhetését is.

0: Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Luther Márton egy kis könyvecskét szerkesztett Mária királyné vígasztalására. Ugye a keresztény özvegynek címezve, ez pedig nem más, mint Mária királyné, aki hát egy kicsit szimpatizált azért a reformációval, ugye erről talán már korábban is beszéltünk. Igazából akkor érkezik lényeges változás, amikor meghal Margit németalföldi kormányzónő, és ekkor ugye a Habsburg testvérek ezt a területet, ami szintén az ő birtokaikhoz tartozott, ugye a mai Benelux államoknak a területe, kapja meg a kinevezését oda, mint kormányzónő, és viszi magával Olá Miklóst is, továbbra is titkárként, meg tanácsadóként, meg bizalmasként, tehát mindenképpen egy olyan személyként, aki támogatta az özvegy királynénak a dolgait. Tehát így érkezik meg a 30-as évektől kezdődően Németalföldre, és ott él gyakorlatilag 1542-ig Mária királyné, illetve kormányzó haláláig.
1: Hogyan kerül Egerbe, vagy van-e még itt egy köztes nagy állomása?
0: Itt azért Németalföldnél egy picit álljunk meg, ugyanis Olá Miklós itt több dolgot is tesz. Egyrészt folyamatosan tartja kapcsolatot Magyarországgal, és aggódik Magyarországért. Ugye ez a polgárháborúnak az időszaka az 1530-as évek, természetesen Nő Ferdinánd oldalánál teljes mellszélességgel, Szapolyai Jánossal szemben, és hát Ferdinándtól kéri is azt, hogy adjon már neki egy püspökséget Magyarországon a többi javadalmai mellé, azonban Ferdinánd azt válaszolja, hogy egyelőre erre nincsen lehetőség. Tudomásul vette, rajta lesz, de egyelőre nem tud neki püspökséget adni. Viszont ugye a német Alföldön a királyné mellett nagyon nagy befolyásra tesz szert. Német Alföldön ott egy humanista kört szervez, aminek ő a mecénása. Tehát a jövedelmeinek egy része ugye az onnan származik, Németalföldről, mint a kormányzó nőnek a fő embere, illetve hát igyekszik a magyarországi birtokairól is, amennyire lehet beszedni a járandóságait, csak ugye ez a polgárháború miatt sokszor nehézkesen megy, illetve hát panaszkodik többször is, hogy nem tud hozzájutni a magyarországi jövedelmeihez. De elég szép jövedelemmel rendelkezett Németalföldön is, úgyhogy ebből támogatja a németalföldi humanistákat. Ő maga is egyébként jó tehetségű humanista, jó tollal van megáldva, mondjuk így, tehát verseket ír. Illetve ez az az időszak, amikor megszólítja Rotterdami Erasmust, mert Rotterdami Erasmus ekkor, bár ugye Rotterdam a vezetéknev, az ember azt gondolná, hogy ott van, ugye Rotterdam Németalföldön van, de nem ott van, hanem ebben az időben ő már Svájcban tartózkodik, méghozzá Bázelben. És arról panaszkodik Erasmus, akitvel egy komoly levelezésbe keveredik Olá Miklós, hogy eléggé elhagyatott és magányos. Ugye ennek az oka, hogy ahogy mondtam, még a reformáció előtt ő jó néhány olyan művet írt, amellyel bírálja a katolikus egyháznak a működését, és ezért elidegenedett tőle a katolikus egyház. Nem volt eretnek. Tehát nem volt kiközösítve semmi ilyen, csak veszélyesnek tartották Rotterdami Erasmus olvasását. Ugyanakkor ugye elindult a reformáció, Luther Márton szerette volna magának megszerezni Rotterdami Erasmus támogatását, aki egész Európában híres volt, ugye Luther Márton csak ekkor kezdett híressé, illetve a katolikusok révén részéről hírhetté válni. Erasmus szerette volna megszerezni magának, hogy hát eddig is bíráltad a katolikus egyházat, állj mellém. Igen ám, csak hogy a Rotterdami Erasmus ezt nem tette meg. Miért? Azért, mert látta, hogy a luteritanok azok nem pusztán megjavítani akarják a katolikus egyházat, hanem elszakad a katolikus egyháztól, tehát, hogy eretnekség. És ezt ő nem vállalta föl. Úgyhogy szegény Rotterdami Erasmus, ugye a katolikusok nem szerették,
1: reformátusokhoz nem akart becsatlakozni?
0: Hát igen, tehát az új hitűek, luteránusok, azok pedig azokhoz meg nem csatlakozott, és ezért ők is elvetették. Luther Mártonban azért ott volt az, hogy aki nem állt mellé, azt nagyon tudta gyűlölni. Elnézést,
1: hogy ezt a kifejezést. Igen, tehát hogy ő azért ebben nagyon karakán volt?
0: Igen, igen.
1: Tehát vagy mellém állsz, vagy ha nem, akkor...
0: Akkor rossz.
1: Akkor
0: rossz. Tehát ő az Isten szentje. Tehát Rotterdami Erasmus erről az elmagányosodásról panaszkodik, és Olá Miklós azt mondja, hogy semmi gond. Jöjjön ide, Németalföldre, térjen vissza a szülőföldjére. Majd ő... idézőjelbe tejbe vajba fürözti.
1: Tehát ő...
0: Így van, és ott van, és itt van ez a humanista kör, de Rotterdami Erasmus nem megy el. Tehát ő marad továbbra is Bázelben, úgyhogy maradt a levelezés. Úgyhogy amikor Rotterdami Erasmus meghalt, akkor Olá Miklós is verseket költött a tiszteletére, ezeket saját pénzből kis füzetkébe összegyűjtve ki is adta. Illetve, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy kampányol Magyarország mellett. Tehát ez a Németalföld az a német-római birodalomnak a része. Habsburg birtok. És nagyon fontos számára az, hogy tényleg össze kell fogni a nyugatnak a törökkel szemben, és amit láthatunk az előző püspöknél, ugye Frangepán Ferencnél, hogy a birodalmi gyűlésen hogyan beszélt, ezt már korábban tulajdonképpen Olá Miklós megfogalmazza a Németalföldön. És igen, ám csak ugye magyarokkal kapcsolatban azért voltak fenntartásai nyugatnak, tehát voltak azért akkor is ilyen sztereotípiák az egyes népeknek egymással szemben.
1: És a Magyarország, ami volt a...
0: Nem szerették annyira, az egy vad, barbár népség.
1: Még mindig azok voltunk.
0: Igen, és éppen ezért szerette volna bemutatni, hogy ez nem az. És két művet is ír, természetesen latinul. Az egyik az a Hungária, ami tulajdonképpen Magyarországnak egy földrajzi leírása, illetve az Attila, csak másképpen írja, TH-val.
1: Hát akkor ez ilyen görögös, vagy ilyen latinos inkább?
0: Igen,
1: latinos.
0: Igen. Amely igazából nem Attiláról szól, az Isten ostoráról, hanem valójában Mátyás királynak az uralkodását, illetve azt a humanista kört mutatja be. Ugye inkább Mátyás királyra lehet ráismerni ebben az Attila.
1: Csak valahogy párhuzamot vér felfedezni, hogy mint Isten ostor, tehát hogy mint egy olyan jelentős uralkodó, hogy ilyen névvel ruházza, mert nem akarta semmiképp sem lehet az, hogy Mátyás néven illesse.
0: Lehetett volna, csak ugye Attilának azért nagyobb a nimbusza, és ugye Attila az ilyen érdekes megítélése van vele kapcsolatban a nyugatnak, mert hogy egyrészt ugye barbár és pusztító és így tovább, meg félelmetes. Tehát az volt az érdekes, hogy volt egy izlandi kispaptársam.
1: Izlandi. Hívott meg még magához?
0: Nem hívott meg. És mondta, hogy Izlandon még mindig Attilával riogatják a gyerekeket. Elvisz Attila.
1: Pedig a magyarok nyilaitól ments meg uram minket, az még még később volt.
0: Hát az a honfoglaló magyarokra igen, vonatkozott. De hogy Attilával rémizgetik a gyerekeket, az úgy megmaradt. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ugyanakkor viszont csodálták is Attilát, mert hogy a semmiből létrehozott egy birodalmat, meg azért az, aki a rómaiakat le tudja győzni, az mindenképpen elismerésre méltó, tehát olyan személyiség, aki hát nagy személy. Na és akkor talán zárásképpen most lassan a műsoridő végéhez érünk, azt hiszem, hogy a Hungáriából szeretnék felolvasni néhány sort, ami Egerre vonatkozik. Egyébként magyarul megjelent ez a mind a két mű, hozzáférhető, és hogyha valakit érdekel, hogy a saját faluja, városa megvan-e benne említve, akár csak egy, hogy mondjam, hogy létezett. Na, Egerről azért néhány sor ír. Ugye ettől délfelé, ez Miskolcra vonatkozik, ettől délfelé 4 mérföldre van Eger, püspöki székhely, nagyon figyelemre méltó nem csak bő jövedelmei, de fekvése és élelem bősége miatt is. A vár a hegylábánál egy kiemelkedésen épült, székesegyház van benne, alatta a síkságon terülnek el a káptalan épületei és a mezőváros. Ennyit ír Egerről. De bele kell gondolni, hogy több száz településnek a nevét tartalmazza. És ilyen kis jellegzetes dolgokat írogat róluk, nagyon érdekes olvasmány mind a mai napig, mondhatjuk azt, hogy a korabeli Magyarországnak egy nagyon értékes leírása.
1: De azt, hogyha már ő Egerről ír, és hogy egyáltalán Egerben mikor kerül, hogy kerül, és majd milyen feladatai lesznek, mert lesz neki bőven, arról már csak a következő adásban beszélünk.

A mai adásban Olá Miklós egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klíz Beáta volt.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Mégsem vezeti ki szeptember végével a kamatstoppot a Tisza kormány. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára a parlamentben egy fideszes képviselő válaszára reagálva ismertette, hogy nem született megfelelő döntés a kérdésben, mutatott rá elsőként az Economist gazdasági portál. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkeresett 7,5, a nettó 9,1, a reálkeresett pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó keresett medián értéke 618.200, a nettói 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terrorháza múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, még október 23-ára békemenetet hirdettek meg, írta meg a Magyar Nemzet. Kedden újra kinyit a Terrorháza múzeum, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán kiemelte, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Április 12-e nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, a magyarok a demokráciát választották, Európát, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, erről is beszélt Ursula von der Leyen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek a célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított. Robbanó töltet volt azon a feltehetőleg orosz gyártmányú katonai drónon, amelyet a hét elején találtak a Balti-tenger partjainál Lengyelországban. Litvánia felett szintén robbanóanyaggal felszerelt drónt lőttek le hétfőjel a NATO vadászgépei. A lengyel-ukrán határon nemrég egy mozdonyt semmisített meg egy drón. Oroszország nem érdekelt egy Európával megvívandó háborúban, de ha Európa megtámadja, a konfliktus rövid lesz, jelentette ki a külügyminiszter a Jekatyinburgi Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon, és számolt be az MTI. Szergej Lavrov szerint az európai elitek részéről lehangzott beszédekben a legnépszerűbb témává vált egy Oroszországgal megvívandó esetleges háborúra való felkészülés. Végül az időjárásról. Szakadozott felhőzet vonul majd át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, a most következő zenei összeállításunkban Taylor Swift és Ed Sheeran felvételei közül válogat Dudás Anna. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Az elmúlt órában Taylor Swift és Ed Sheeran felvételei közül a zenei szerkesztő Tudás Anna válogatott önöknek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 17-én csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Uram, legyen a mai nap gondviselésed diadala, mely örködik felettem, minden mozdulatom felett, mely mindent legnagyobb javamra rendezel, mely a hegyek, völgyek, virágok, tavak és folyók szépségeit elém tárja, hogy csodálkozva szemléljem azokat. Uram, szívünkben vibráld meg a szeretet, imádás és hála húrjait ennyi nagy lelkűségedért. Lényünk minden idegrostja megremegjen az örömtől arra az egyetlen gondolatra, hogy Te szeretsz minket. Szentlélek, segíts minket, hogy minden akarásunk megegyezzék az Atya isteni akaratával, és hogy mindenben fel is ismerjük azt, e szép mai napon is. Amen. A mai nap gondolatát Berszottól kölcsönöztem, ő a következőképpen fogalmazott. Az élet csak egy pillanat, de ez a pillanat elég, hogy örökké való dolgokat cselekedjünk. A folytatásban most javaslom, hogy tekintsük át együtt az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Zsófiákat és Hildegárdokat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Ezután pedig ma is fellapozzuk majd a kalendáriumot és felelevenítjük szeptember 17-e fontosabb, jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra 5 perckor számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére. Ennyit előjáróban további műsorkínálatunkról. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek a Szent István Rádió társaságában. Programkínálatunkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

A nap imája. Egyedül Isten tud alkotni, de az alkotást te tudod érvényre juttatni. Egyedül Isten tud életet ajándékozni, de te tudod továbbadni és óvni. Egyedül Isten tud egészséget ajándékozni, de te tudod megtartani és a beteget gyógyítani. Egyedül Isten tud hitet ajándékozni, de te tudod a bizonyosságot adni. Egyedül Isten tud reménységet plantálni, de te tudsz a testvérnek bizalmat szavazni. Egyedül Isten tud szeretetet ajándékozni, de te tudsz mást szeretetre tanítani. Egyedül Isten tud békét ajándékozni, de egyedül te egy mosolyt. Egyedül Isten tud erőt adni, de te tudsz az elcsüggedbe erőt önteni. Egyedül Isten az út, de te tudod azt másnak megmutatni. Egyedül Isten a fény, de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni. Egyedül az Isten tud csodát tenni, de te tudod ehhez az 5 kenyeret és a 2 halat elhozni. Egyedül Isten képes a lehetetlenre, de te tudod a lehetőt megtenni. Isten egymagában mindenre képes, mégis úgy látta jónak, hogy rád is számítson.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A szeptember 21-i esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Mégsem vezeti ki szeptember végével a kamatstoppot a Tisza kormány. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára a parlamentben egy fideszes képviselő válaszára reagálva ismertette, hogy nem született megfelelő döntés a kérdésben, mutatott rá elsőként az Economist gazdasági portál. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745 500, a nettó 523 300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618 200, a nettói 437 900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terrorháza múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, még október 23-ára békemenetet hirdettek meg, írta meg a Magyar Nemzet. Kedden újra kinyit a Terrorháza múzeum, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán kiemelte, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Április 12-e nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, a magyarok a demokráciát választották, Európát, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe. Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke, a Fidesz-KDNP delegáció elnöke emlékeztette a bizottság elnökét, gyakorlatilag elismerte, hogy beavatkoztak a magyarországi választásokba a Tisza párt oldalán. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, erről is beszélt Ursula von der Leyen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek a célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított. Végül az időjárásról, szakadozott felhőzet vonul majd át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. 14. Leó. Az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt.

0: Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. Az emberi közösség címmel tartotta meg Leó pápa szerdai katekézisét, a Szent Péter téren összegyűlt, mintegy 20 000 zarándok előtt, folytatva a Gaudium et Spes kezdetű, az egyház és a világ kapcsolatát elemző lelkipásztori konstitúció magyarázatát. A teremtőjétől kapott emberi méltósága jegyében a személy közösségi felelősséget is hordoz magában, élete szűkebb és tágabb körében, tekintettel Isten egész emberi családjára. A Szent Atya a Gaudium et Spes konstitúció emberi közösségnek szentelt második fejezetét elemezte, amely a mai világ egyik legfontosabb szempontja.
1: Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone.
0: Ennek a világnak mind mélyebben a személyek közösségében kell kiteljesednie, amelyhez elengedhetetlen teljes lelki méltóságú kölcsönös tisztelete. Indította katekézisét a Szent Atya. Ez az elvárás még sürgetőbb napjainkban, amikor a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatás és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre növekvő használata új lehetőségeket nyit meg. Miközben lebontja a korlátokat és a távolságokat, addig a kapcsolatok egyre személytelenebbé és mindjobban virtuálissá válnak, és így fennáll a veszélye annak, hogy megszokásból algoritmusokra bízzuk a döntéseket, amelyek pedig kizárólag az ember lelkiismeretéhez tartoznak. A keresztény közösség feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a társadalmi kapcsolatok valódi tartalommal és személyes mélységgel rendelkezzenek, emelte ki a Szent Atya. A zsinat arra hív minden keresztényt, hogy Isten teremtő tervéből merítsen támpontot és erőt, aki azt akarta, hogy az összes ember egy családot alkosson és testvérként bánjon egymással. Ezért az Isten és a felebarát szeretete az első és legnagyobb parancsolat, amely a Krisztusban nyerte el teljes kinyilatkoztatását és teljes megvalósulását. A konstitúció alapján a világban élő egyének és népek sokféleségét nem szabad veszélynek vagy fenyegetésnek tekinteni, hanem inkább a gazdagodás és a növekedés lehetőségét kell meglátni benne. Az ellentétek ugyanis, amelyek olykor erőszakba torkolnak, a bűn hatalmának gyümölcsei, amelyek pedig minden szinten befolyásolja a gondolkodásmódunkat és a tetteinket, pusztítást és halált is okozva. Ezért egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája felé, ahogyan az emberi test különböző tagjai között is megtörténik, miként erről Pál apostol ír első korintusi levele végén. A különböző tagok kapcsolatának a leírására a lelkipásztori konstitúció, folytatja a pápa, a közjó, tömör meghatározását adja, miszerint a közjó azon társadalmi életfeltételek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportok, mind az egyes tagok számára, hogy teljesebben és könnyebben elérjék kiteljesedésüket. Ugyanakkor elismerve a népek közötti kölcsönös függőséget, megerősíti, hogy minden csoportnak figyelembe kell vennie más csoportok szükségleteit és jogos törekvéseit, sőt, az egész emberiség közjavát. Az általános szempontok után Leó pápa a dokumentum néhány sürgetőbb gyakorlati következményeire mutatott rá.
1: Anzitutto, il rispetto della persona umana.
0: Első szempont az emberi személy tiszteletben tartása. Szégyenletes dolog mindaz, ami ellenséges magával az élettel, mint például a gyilkosság, a népirtás, az abortusz, az eutanázia és az öngyilkosság is, bármi, ami sérti az emberi személy integritását, mint például a csonkítás, a test és a lélek kínzása, a pszichológiai kényszer, továbbá bármi, ami sérti az emberi méltóságot, mint például az embertelen életkörülmények, a jogtalan bebörtönzés, a deportálás, a rabszolgaság, a prostitúció, a nő- és gyermekkereskedelem és a megalázó életkörülmények. Második gyakorlati következményként a Szentatya arra tanít, tisztelettel és szeretettel forduljunk ellenségeink és azok felé, akik gondolkodás és cselekvés módja eltér a miénktől. Harmadik szempont a minden ember alapvető egyenlőségének elve, amely társadalmi igazságosságot követel meg. A dokumentum kimondja. A személy alapvető jogaival kapcsolatos mindenféle megkülönböztetést, legyen az társadalmi vagy kulturális jellegű, továbbá nem, faj, bőrszín, társadalmi helyzet, nyelv vagy vallás alapján fenntartott megkülönböztetés, le kell győzni és meg kell szüntetni, mivel az ellentétes Isten tervével. Végül a zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot és felelősséggel forduljunk egymás felé. Kedves testvéreim, szólt végül katekézisében a Szentatya. Az emberiség személyek közösségeként való értelmezése a II. Vatikáni zsinat értékes öröksége. Ez a felfogás segít minket személyes és közösségi döntéseinkben, hogy felelősen értékeljük a mai társadalmi és politikai projekteket, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a közjó építésében való szabad részvétel szempontjai alapján.
1: Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
0: Az emberiség jövője ugyanis attól függ, hogy minden egyes ember elkötelezetten együttműködik-e Istennel és testvéreivel egy emberi világ építésében. Zárt a szerdai katekézisét 14. Leó pápa. A Szentatya köszöntései a katekézis után. A résztvevő csoportok köszöntésekor a Szentatya szeretettel köszöntötte a Szlovák Köztársaság fegyveres erői tábori lelkészségének 20. nemzeti zarándoklatát, amelyet a tábori püspök és a szlovák közintézmények képviselői vezettek családjaikkal együtt. Majd így folytatta a pápa. Tegnap, szeptember 15-én kedden ünnepelték Szlovákiában az ország patronája a fájdalmas szűzanya ünnepét.
1: Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù.
0: Újítsátok meg hiteteket mindig Jézus anyja tiszteletével. Bizalommal kérjétek segítségét, hogy tanúságot tegyetek a keresztény értékekről a mindennapi életben, és kérjétek anyai közbenjárását egy igazságos, testvéri és békés világért. Teljes szívemből megáldalak benneteket, áldott egyen Jézus Krisztus. Leó pápa köszöntötte a nagyszámú lengyel csoportot is, különösen a Pvoki egyházmegye zarándokait és szeminaristáit, akik püspökükkel együtt indultak Koszka-Szent-Szaniszlón nyomdokaiba, és így Bécsből, Dillingenen át érkeztek Rómába. Gonzága Szent Olajossal együtt, szenti avatásuk 300. évfordulóján szüntelenül imádkozzanak a fiatalokért, hogy védőszentjei közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni az életben, miközben az Isten és fele barát szolgálatába állnak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: 14. Leó, az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A pápa szeptember 16-án fogadta a 21. század a vértanúk új korszaka című konferencia résztvevőit. A tanácskozást a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma és az új vértanúk a Hit Tanúi Bizottsága szervezte. Úgy tekintünk ezekre a testvéreinkre, mint az önzés és az elnyomás sötétségében ragyogó csillagokra. Segítik az egyházat, hogy még teljesebben tükrözze Krisztus Urunk világosságát, és ezáltal megmutassa a mai emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat, hangsúlyozta 14. Leó pápa. A tanácskozást kedden tartották Rómában, az Augustinianum pápai patrisztikai intézetben. A találkozó a mai vértanúság jelenségének tanulmányozására és elmélyítésére adott lehetőséget, különböző földrajzi térségekből származó tanúságtételek és korunk keresztény tanúságtételének sokféle formáját bemutató előadások segítségével.
2: Testimoni della fede. Questa denominazione vuole indicare una categoria più ampia.
3: Leo pápa emlékeztetett arra, hogy az új vértanúk, a hit tanúi megnevezés egy szélesebb kategóriát jelöl. Megkülönbözteti őket egyrészt azoktól a vértanúktól, akiknek boldogávatási ügye jelenleg folyamatban van, másrészt azoktól, akiket már hivatalosan a boldogok és szentek sorába iktattak. A Ferenc pápa által 2023-ban létrehozott bizottság feladata, hogy a kánoni eljárástól függetlenül összegyűjtse azoknak a tanúságtételeit, akik Krisztusért vesztették életüket, hogy példájuk ne merüljön feledésbe. Olyan testvéreinkről van szó, hangsúlyozta 14. Leo, akik különböző földrajzi, történelmi és politikai körülmények között életüket adták az evangéliumért. A pápa rámutatott, hogy tanúságtételük fontos üzenetet hordoz napjaink számára. Korunkat egyrészt a hatalom kultúrája, a korlátlan erő és a fegyverrendszerek szüntelen fejlesztése jellemzi, ugyanakkor azok hősiességének is tanúja, akiket a hit új tanúságtevőinek nevezünk. Sokukat a hatalommal való visszaélés vagy bűnszervezetek erőszakos fellépése következtében ölték meg, mert keresztényként az evangélium nevében szembeszálltak az igazságtalansággal.
2: Il concetto di testimone della fede è stato formulato proprio per accogliere e onorare situazioni storiche complesse.
3: A hit tanúja fogalmát éppen azért alkották meg, magyarázta 14. Leo, hogy olyan összetett történelmi helyzeteket is magában foglaljon, amelyekben az elkövetők indítéka nem vezethető vissza egyértelműen a hit elleni gyűlöletre. Az új bizottság munkája ezért elsősorban történelmi és nevelő jellegű, nem pedig jogi természetű. A hangsúly nem az üldöző indítékaira, hanem az áldozat magatartására helyeződik. Arra, hogy az illető evangéliumi küldetését teljesítve egészen a halálig hűséges maradt Krisztushoz. A hit e tanúságtevőiben világosan látható, hogy a jóban való kitartás és a szeretetből fakadó teljes önátadásig megőrzött hűség abból a győzelemből merítette erejét, amelyet a feláldozott bárány aratott a rossz fölött, ami az egyetlen bizonyosság, amely képes mély békét adni azoknak, akik hisznek benne, hangsúlyozta Leo pápa.
2: In essi si manifesta eroicamente lo stile del cristiano, che mai cerca la contrapposizione, ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia dell'amitezza.
3: Bennük a keresztény életforma hősies módon mutatkozik meg. Soha nem keresi a konfrontációt, hanem a szelídség erejével lefegyverzi azt. A hittanúi nem egy ideológiát képviselnek, hanem a mindennapokban megélt hitet mutatják meg. Hitelességük szavaik és cselekedeteik összhangjából fakad, amely gyakran egészen a legnagyobb áldozatig, életük odaadásáig vezet. A közömbösség által jellemzett kulturális környezetben a szomszédunkban megélt életszentség és a csendes hősiesség a tanúságtétel jelentős formáivá válnak, amelyek mindenkit képesek megszólítani, még a legbizalmatlanabbakat is, mutatott rá 14. Leo. A Szentatya végül ismét kifejezte az egyház csodálatát a hit tanúságtevői iránt, akik Krisztus világosságát tükrözik és utat mutatnak az emberiség számára. Azzal, hogy életüket adták az igazságosságért, az igazságért, a békéért és a szabadságért, a hit tanúságtevői hatékonyan hozzájárultak annak az új égnek és új földnek az eljöveteléhez, amelyet Isten irgalmában bízva várunk. 14. Leo hangsúlyozta, hogy ebből a küldetésből minden kereszténynek ki kell vennie a részét. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy hozzájáruljunk az elkötelezettségnek ehhez a távlatához, a reménynek ehhez a műhelyéhez. A pápa végül megköszönte a konferencia résztvevőinek értékes szolgálatát, majd apostoli áldását adta rájuk.

A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt. Al-Hussein bin Abdullah Jordán trónörökös felkereste Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínét, a Jordánon túli Betániát. Látogatása során hangsúlyozta, hogy gondosan fel kell készülni a 2030-as jubileumi ünnepségekre, amelyek Jézus megkeresztelkedésének hagyomány szerinti 2000. évfordulójára emlékeznek. 2030-ban lesz 2000 éve annak, hogy a hagyomány szerint keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. A Jordánon túli Betániát, amelyet ma Al-Maktas néven ismernek, Krisztus megkeresztelkedésének helyszíneként tartják számon. Al-Hussein bin Abdullah, Jordán trónörökös, szeptember 13-án tett látogatása során utasításokat adott a helyszín fejlesztésére, annak érdekében, hogy még megfelelőbb körülmények fogadják a keresztény zarándokokat és látogatókat. A jordán királyi hasimita udvar közleménye szerint a trónörökös hangsúlyozta, hogy gondosan meg kell tervezni a 2030-as milleniumi ünnepségeket, amelyek Jézus Krisztus megkeresztelkedésének 2000. évfordulójára emlékeznek. Az előkészületeknek méltón kell tükrözniük a helyszín és az esemény rendkívüli történelmi jelentőségét, egyúttal meg kell erősíteniük Jordánia szerepét, mint a keresztény zarándoklatok egyik kiemelkedő célpontját. A trónörököst elkísérte Ghazi bin Muhammad herceg, a király vallási és kulturális ügyekért felelős főtanácsadója és személyes megbízottja, aki egyben a Keresztelés Helyszíne Bizottság kuratóriumának elnöke. A látogatás során a trónörököst tájékoztatták a zarándokoknak és látogatóknak nyújtott szolgáltatásokról. Al-Hussein bin Abdullah trónörökös kiemelte annak szükségességét is, hogy Jézus megkeresztelkedésének helyszínét szélesebb körben ismertté tegyék. Ennek érdekében együttműködésre szólított fel a Turisztikai és Régészeti Minisztérium, a Jordán Turisztikai Hivatal és valamennyi érintett partner között. A jordániai Al-Maktas területén végzett régészeti feltárások során templomok és kápolnák maradványait, remete barlangokat és egy keresztelő medencét tártak fel. Ezek a keresztény kultuszhelyek Jézus megkeresztelkedésének emlékezetéhez kapcsolódnak. A területet 2015-ben felvették az UNESCO világörökségi listájára. Három pápa is elzarándokolt ide, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Mégsem vezeti ki szeptember végével a kamatstoppot a Tisza kormány. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára a parlamentben egy fideszes képviselő válaszára reagálva ismertette, hogy nem született megfelelő döntés a kérdésben, mutatott rá elsőként az Economist gazdasági portál. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettói 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terrorháza múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, még október 23-ára békemenetet hirdettek meg, írta meg a Magyar Nemzet. Kedden újra kinyit a Terrorháza múzeum, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán kiemelte, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Április 12-én

0: ki.
1: Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek a célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított. Robbanó töltet volt azon a feltehetőleg orosz gyártmányú katonai drónon, amelyet a hét elején találtak a Balti-tenger partjainál Lengyelországban. Litvánia felett szintén robbanóanyaggal felszerelt drónt lőttek le hétfőjel a NATO vadászgépei. A lengyel-ukrán határon nemrég egy mozdonyt semmisített meg egy drón. Oroszország nem érdekelt egy Európával megvívandó háborúban, de ha Európa megtámadja, a konfliktus rövid lesz, jelentette ki a külügyminiszter a Jekatyinburgi Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon, és számolt be az MTI. Szergej Lavrov szerint az európai elitek részéről lehangzott beszédekben a legnépszerűbb témává vált egy Oroszországgal megvívandó esetleges háborúra való felkészülés. Végül az időjárásról. Szakadozott felhőzet vonul majd át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Szeptember 17-e. Csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti szeretettel minden kedves hallgatónkat, különösképpen is a ma névnapjukat ünneplő Zsófiákat és Hildegárdokat. A Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. A Zsófiák több Szent Szofiát is védőszentjükként tisztelhetnek,

Főként azt a Sofia Szűz vértanút, aki az itáliai Fermóban hunyt el 251-ben. Vagy második Béla királyunk szentéretű lányát is Zsófiának hívták, ő admonti apáca volt. Nevezetes egy másik Szent Sofia is, ókeresztény vértanú, neve és vele kapcsolatban három meg nem nevezett leánya, ott szerepel a római Kallixtusz katakombában, és még egy régi templomban. Az ősi időkre visszanyúló tisztelet arra késztette az utókort, hogy az anyja nevével kapcsolatos nevet adjon a három leánynak is. És a Zsófiák védőszentje még, Barot Szent Sofia is. Mindemellett közismert Zsófiák még Bátori Zsófia, első Rákóczi Ferenc édesanyja, Farkas Zsófia, szobrászművész, Zsófia Friderika főhercegnő, Erzsébet királyné első gyermekem, Mérai Horváth Zsófia műkorcsolyázónő, Polgár Zsófia sakkozó és Sophie Marceau francia filmszínésznő. A Hildegard germán eredetű női név jelentése harc plusz védett hely, védelem. A Hildegárdok védőszentje Bingeni Szent Hildegárd német bencés apátnő, zeneszerző, orvos. Mainztól nyugatra Bingeni apátnő volt, bár beteges természetű volt, bejárta egész Németországot a papságnak és a népnek bűnbánatot hirdetve. Fejedelmek és püspökök, szerzetesek és világiak folyamodtak hozzá tanácsért. Vallásos írásaival a német misztika, orvosi műveivel pedig a német természettudomány megalapítója volt. 1179-ben hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Zsófia és Hildegárd nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és jelentős ez a mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Szeptember 17-én csütörtökön javaslom, most lapozzuk fel együtt a kalendáriumot és elevenítsük fel a mai nap fontosabb, jelesebb évfordulóit. Először jó szokásunkhoz híven olyan személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt ezen a napon születtek. 1844-ben született Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefon hírmondó feltalálója. Puskás Tivadar a bécsi és a pesti műegyetemen folytatott tanulmányai után Londonban és Amerikában élt hosszú évekig, ahol megismerkedett a vezetékes távíróval és az Edison-féle szénmikrofonnal. 1876-ban tért vissza Európában, hogy Bell vadonatúj találmányát kihasználva telefonközpontot létesítsen, amely több vonalat képes összekapcsolni. Pénzért és kísérleti lehetőségért Edisonhoz fordult New Yorkban. 1877-re elkészült a telefonközpont terve, 1878-tól Párizsban irányította az első telefonhálózat és központ építési munkáit. Budapesten saját tőkéből valósította meg 1881-re a világ negyedik telefonközpontját. 1884-ben átvette a budapesti telefonhálózatot, de a további fejlesztések vagyon a javarészét felemésztették. Új fellendülés jött azonban 1892-ben, mikor az Osztrák-Magyar Monarchia Szabadalmi Hivatalában és még 18 országban bejelentette a vezetékes rádió ősének tartható telefonhírmondó szabadalmát. A sikert sajnos nem élvezhette sokáig. Egy hónappal a szolgálat beindulása után 49 évesen szívrohamban hunyt el. 1883-ban Nagygeresden született Balázs Sándor író. Magyar latin szakos tanárként Szent Gotthárdon, Székelyudvarhelyen, majd 1917 és 1940 között a budapesti Verbőci gimnáziumban tanított. Ő vizsgáztatta magyarból a magántanulóként érettségiző József Attilát. Színpadi műveket, 1945 után pedig főként ifjúsági regényeket írt. A kisvárosi élet a kisváros embereinek kitűnő megfigyelője és ábrázolója volt. Közvetlen előadásmód, könnyed meseszövés jellemezte írásait. 1923-ban Kassán született Hosszú Ferenc író, műfordító. 1965-től a Műszaki Könyvkiadó felelős szerkesztője, 1968-tól a Delta című lap munkatársa volt, 1978-tól pedig az Interpress magazin Alfa című gyermeklapját szerkesztettem. Többek között a cseh és a szlovák irodalmat fordítottam. Karel Csapek, Jaroszláv Hasek és Bohumil Hrabal írásait tette hozzáférhetővé magyar nyelven. 1924-ben született Balázs Dénes magyar karsztkutató, földrajztudós, világutazó, számos földrajzi ismeretterjesztő mű szerzője, az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum alapítója. Székely származású apa és rimaszombati származású anya gyermekeként született Debrecenben. 1926-ban a család Mezőhegyesre költözött, ahol édesapja a Ménesbirtok raktárkezelője lett. Iskoláit Tótkomlóson, Makón, a Návai Lajos felsőkereskedelmi iskolában, majd Debrecenben végeztem. 1942-ben és 43-ban két nagy kerékpártúrát tett az akkori Magyarországon, melynek során 5200 kilométert tett meg, eljutott többek között a Székelyföldre is, meglátogatva az apai rokonságot. 1943-ban a debreceni dohánygyárban kezdett dolgozni, majd 1944-ben Leventeként behívták katonának. Hazatérve a kőbányai dohánygyárban dolgozott. 1958 telén indult első egyszemélyes kutató útjára Kínában, ahol elsősorban a dél-kínai karsztvidéket tanulmányoztam. 1964-ben és 65-ben a trópusi karsztok és az indonéziai vulkanikus szigetek kutatása céljából újabb nagy tanulmányutat szervezett. 1967-ben és 68-ban Afrikába szervezett négy tagú expedíciót, melynek során egy lengyel kamionnal szelték át a Szaharát. 1969-ben és 70-ben pedig Alaszkától Tűzföldig az amerikai kontinenst járta végig. Balázs Dénes utazásai során értékes kőzet, növény és állattani gyűjtést is végzett, de számos néprajzi tárgyat is gyűjtött, sőt mindenfelé kutatta a magyar utazók és földrajzkutatók emlékeit. Hosszas betegség után 1994. októberében hunyt el, utolsó hónapjaiban is emlékiratain dolgozott, melyek 1995-ben jelentek meg, Életem, utazásaim címmel. Cséke Zsolt 2005-ben ugyanezzel a címmel életrajzi filmet készített a neves földrajztudós tiszteletére. A Magyar Földrajzi Múzeum kertjében 1999 óta egész alakos szobor őrzi emlékét, mely Domokos Béla alkotása. 1930-ban Battonyán született Gyulai Endre, a Szeged-Csanádi Egyházmegye volt püspöke. Gyulai Endre 1930. szeptember 17-én született Battonyán, 9 éves korában hunyt el az édesanyja. Szegedi piarista diák volt, teológiai tanulmányait 1948 és 1952 között végezte Szegeden, a Hittudományi Főiskolán. A szegedi dómban szentelték pappám 1951. október 21-én. Segédlelkészként tevékenykedett 1953 és 55 között Röszkén, 1955 és 57 között Ásotthalmon, 1957 és 60 között Gyulán. Kinevezett plébános 1960 és 63 között Domaszéken, 1963 és 70 között Mezőhegyesen, majd templomigazgató volt 1970 és 72 között Makón. 1972-től retorika tanár és lelki igazgató volt a Hittudományi Főiskolán és a Papnevelő Intézetben. Tanárként is oktatott, és szervezte az ifjúsági pasztorációt az egyházmegyében. Az ő munkálkodása nyomán született meg a Szent Gellért napi katolikus ifjúsági találkozó, előbb a tarjánvárosi plébánián, majd a dómban. 1987. július 4-én II. János Pál pápa Szeged-Csanádi megyés püspökké nevezte ki. 1988-ban a Szent István napi ünnepségeket szervezte meg Szegeden. 1989-től segítette a szerzetesek Szegedre történő visszatérését. A ferencesek az ő közreműködésével kapták vissza alsóvárosi kolostorukat és a Havasboldogasszony templomot. A piaristák és az iskolanővérek újra megnyitották középiskolájukat a városban, valamint újra megtelepedtek Szegeden a jezsuiták, akik a szegedi felsőoktatásban tevékenykednek. 1993-tól közéleti író volt. Számos újságban írt aktuális közéleti cikkeket, és tévé nyilatkozatai kapcsán a magyar püspökök közül a legismertebb közéleti szereplővé vált. 1993-ban a Dél-Magyarország című napilap által megtartott közvéleménykutatás szerint Szegeden az év embere címet kaptam. 2000. május 21-én Szeged, míg 2009. augusztus 22-én Ásotthalom díszpolgárává választották. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1936-ban Unni érseket meggyilkolták a pogány svédek Birka városában. Unni érsek Hamburg-Bréma érseke volt a 10. század első felében, aki első Konrád német király misszionáriusaként a skandináv népeket igyekezett keresztényé tenni, végül ezen tevékenysége közben mártíromságot szenvedett. A korabeli források nagyon szegényesek. Későbbi forrásból tudjuk, hogy 934-ben Dániában járt, követség élén Dánia uralkodójánál, harmadik Gorm dán királynál, aki megáltalkodott pogány volt. A dánok végül Gorm fia, kékfogú Harald alatt vették fel a kereszténységet. 934-ben még Norvégiában is járt, majd 936-ban Svédország akkori fővárosában, Birkában térített. A pogány svédek nem nézték jó szemmel tevékenységét, és még abban az évben, szeptember 17-én kivégezték. 1179-ben Rupertsbergben hunyt el Bingeni Boldog Hildegard, német misztikus, apátnő. Munkáit latin nyelven alkottam. Nemesi család sarja volt. 8 éves korától a Disibodenbergi bencés kolostorban nevelkedett, amelynek 1136-ban apátnője lett. Később több apácával együtt a Bingen melletti Rupertsbergi új kolostorba költözött. Noha hivatalosan nem avatták szenté, csak boldoggám, bár az eljárás négyszer is megindult, majd félbe maradt, szerepel a római mariológiumban, és pápai megnyilatkozásokban is többször szentként emlegették. 1877-ben hunyt el William Henry Fox Talbot, angol természettudós, a fényképezési eljárás egyik úttörője. Talbot kidolgozta a papírra való fényképezés technikáját és a papír negatívok számára alkalmas előhívót. Kidolgozta még a Rolla elnevezett fénykép sokszorosító eljárást is a Talbot-típiát. 1843-ban készített el az első fénykép nagyításokat, és 1848-ban már megjelentette az első fényképekkel illusztrált könyvet is. 1932-ben hunyt el Dezsi Lajos irodalomtörténész, akadémikus. Dezsi Lajos főként a régi magyar irodalommal foglalkozott. A Szegedi Egyetemen József Attilát is tanítottam. Szerkesztésében indult meg 1930-ban a világirodalmi lexikon. Legnevezetesebb szövegkiadása a régi magyar költők tárában 16. századbeli nagy költők műveim. Ő rendezte sajtó alá Inosvai Sejmes Péter Toldi Miklósról szóló históriáját. 1965-ben Szombathelyen hunyt el Terestyényi György, író, költő. Ismertebb műve a Hősök és a Bolygó Magyarok című regényem, a Dávid Hegedűje című verseskötetem, és a Merre van napkelet című ifjúsági regényem. 1993-ban Budapesten hunyt el Suka Sándor, magyar színművész. 1953-ban végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán és a Nemzeti Színház Társulatához szegődött. 1971 és 1984 között a Fővárosi Operett Színház tagja lett. 1986-tól ismét a Nemzetiben játszott haláláig. Számos filmben és tévéjátékban szerepelt, mind tragikus, mind komikus szerepekben megállta a helyét. Első filmes szerepe Környe megformálása volt az 1951-ben készült Gyarmat a föld alatt című játékfilmben. És Szép Ágoston volt az utolsó filmes szerepem a Família Kft. Című tévésorozatban. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1630-ban a Massachusetts öböl egyik félszigetén megalapították Trimuntán települést, a későbbi Bostont. John Winthrop vezetésével a Massachusetts öböl társaság puritán telepesei alapították a várost. Trimuntánt később Boston névre keresztelték, amely 1632-ben a Massachusetts kolónia fővárosa lett. 1787-ben írták alá az Egyesült Államok alkotmányát. És végül, de nem utolsó sorban, 1983-ban Vanessa Williams színésznő, énekesnő lett, az első fekete bőrű szépségkirálynő Amerikában. Kedves hallgatóink, szeptember 17-i kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A szeptember 21-i esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Mégsem vezeti ki szeptember végével a kamatstoppot a Tisza kormány. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára a parlamentben egy fideszes képviselő válaszára reagálva ismertette, hogy nem született megfelelő döntés a kérdésben, mutatott rá elsőként az Economist gazdasági portál. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettói 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terrorháza múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, míg október 23-ára békemenetet hirdettek meg, írta meg a Magyar Nemzet. Kedden újra kinyit a Terrorháza múzeum, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán kiemelte, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Április 12-e nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, a magyarok a demokráciát választották, Európát, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe. Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke, a Fidesz-KDNP delegáció elnöke emlékeztette a bizottság elnökét, gyakorlatilag elismerte, hogy beavatkoztak a magyarországi választásokba a Tisza párt oldalán. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, erről is beszélt Ursula von der Leyen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek a célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított. Végül az időjárásról, szakadozott felhőzet vonul majd át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
3: Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
8: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 17-én csütörtökön szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Uram, legyen a mai nap gondviselésed diadala, mely örködik felettem, minden mozdulatom felett, mely mindent legnagyobb javamra rendezel, mely a hegyek, völgyek, virágok, tavak és folyók szépségeit elém tárja, hogy csodálkozva szemléljem azokat. Uram, szívünkben vibráld meg a szeretet, imádás és hála húrjait ennyi nagy lelkűségedért. Lényünk minden idegrostja megremegjen az örömtől arra az egyetlen gondolatra, hogy te szeretsz minket. Szentlélek, segíts minket, hogy minden akarásunk megegyezzék az Atya isteni akaratával, és hogy mindenben fel is ismerjük azt. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom most szóljon az örömről. Ezúttal Albert Ludwig Ballingtól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az öröm olyan, mint egy tarka üveg. Ha az ember azon keresztül nézi a világot, minden más fényben ragyog fel előttem. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Zsófiák ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig a ma név és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban Bellomin Szent Róbert püspök és egyháztanító, valamint Bingeni Szent Hildegárd szűz és egyháztanító emléknapja van. Napköszöntő című műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal is várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, és a várható időjárásról is ejtek néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentést is ismertetek Önökkel. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a nap versét, amely ezúttal nem lesz más, mint Radnóti Miklós Sem emlék, sem varázslat című költeménye, melyet Gáti József mond majd el. fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Ezt követően a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Bellamin Szent Róbertről és Bingeni Szent Hildegárdról beszél nekünk. A folytatásban Csepelényi György boldog avatásáért is imádkozunk, és a napi mája is elhangzik. Majd programajánlóval jelentkezem, 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és kellemes ébredést, valamint szép napot kívánok önöknek!
10: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
11: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a személyiségfejlődés folyamatáról beszélget Erős Rebeka, szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillag.rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Menjünk tovább, ne ragadjunk le annyira a kicsi gyerekkornál, bár nagyon érdekes, és sokáig lehetne még gondolom erről beszélni. De mi a következő stáció, hát, hogy úgy mondjam?
1: Igen. Talán én, amit egy következő stációként megemlítenék, az mondjuk így a 4 éves kor, amikor már nagyjából minden idegrendszerileg jól fejlett gyerek képes az úgynevezett hamis vélekedésre. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen fel tudja ismerni, hogyha őt átejtik, vagy hogyha a másik mást gondol, vagy mást feltételez egy adott helyzetről. A pszichológia az egyik ilyen híres teszt, amiben vizsgálja, ez az úgynevezett Smarties teszt. De több ilyen felvizsgálat van, hogy elrejtek valamit a dobozba, kimegy annak a nézője, és amikor visszajön, hol fogja keresni ott a dobozba, vagy valahova máshova, és én közben talán máshova dugtam, akkor egy nagyon pici gyerek még nem tudja megmondani, hogy hol van, egy másik gyerek meg azt fogja feltételezni, hogy ott van a dobozba. És még egy ilyen fontos stáció van, ez egy picit korábban van, mint ez a hamis vélekedés tesz, de ez is ilyen 2-3 éves kor körül. Ezt úgy nevezi a pszichológiai tárgyállandóság. Ez azt jelenti, hogy először, tehát egy kisbaba vagy egy pici gyerek, amikor az anyját látja, akkor tudja, hogy az anyja ott van, ilyen nagyon leegyszerűsítve. De ez a kor már az a kor, amikor tudja, hogy attól, mert az anyját nem látja, attól még az anyja létező személy. Tehát ez egy fejlődés lélektanulag egy nagyon fontos kulcs stádium még itt a személyiség fejlődésében. És akkor, hát amit mondtam, az első ilyen nagy dolog, ami csecsemőkorban kezd el fejlődni, de már a kis óvodásoknál megjelenik, ez az empátiának a fejlődése. Tehát érzem azt, amit a másik érez gyakorlatilag.
0: A következő az meg már az iskoláskor?
1: Hát az iskoláskorban ott nyilván főleg így az ismeretanyag, meg mindennek így a bevésődése zajlik, itt személyiségfejlődés szempontjából egy csomó fontos tanulási folyamat van, de a kisiskoláskort azt egy viszonylag nyugodt időszaknak is gondolhatjuk így a személyiségfejlődés szempontjából. Ami talán egy következő és mindenki számára jól ismert időszak, az a kamaszkor, ami egy ilyen nagyon kulcsfontosságú időszak, mert ugye a kamaszkorban integrálódik mindaz, amit a gyerekkorban elsajátítottunk, vagy bevésődött, és hogy a kamaszkor egy nagyon-nagyon nehéz időszak valójában, amikor is a gyerekkorból ki kell lépni, és a felnőtt korba át kell evickelni valahogyan.
0: Mikor mondhatjuk ki igazán, hogy most már felnőtt korba ért valaki?
1: Hát ez jó kérdés. Én elkülöníteném azt, amit a törvény, és amit így a felnőtt korról, mondjuk mi Magyarországon azt gondoljuk, hogy 18 éves kor fölött, az onnantól számolódik a felnőtt kor. Hát nyilván pszichés érés, az nem feltétlenül erre az időszakra tehető. Tehát van, akinek 60 évesen se jön el a teljes, vagy egy integrált személyiség érési folyamat, és van, akinél meg nagyon korán bekövetkezik. Az biztos, hogy a kamaszkorban történik a személyiség fejlődéséből egy nagyon fontos dolog, tehát hogyha jól integrálódik minden, akkor mondjuk ilyen 18-20 éves korra valójában tényleg azt mondhatjuk, hogy kialakul egy viszonylag jól működő személyiség struktúra. Ha ez sérül, akkor beszélünk személyiségzavarokról.
2: Elhangzott egészségügyi perceinkben a személyiségfejlődés folyamatáról beszélgetett Erős Rebeka szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.
3: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak. A 32-es és 37-es kilométerek között a belső és a külső sáv is le van szűkítve. átépítették a terelést Gyöngyös térségében. A 65-ös és 72-es kilométer között hosszabbított a terelés, a külső és a leállósávot lezárták aszfaltozás miatt. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A munkálatok a Gyöngyös nyugat csomópontot is érintik. Vásárosnamény felé sellem sem felhajtani nem lehet, míg Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. A főváros felé fel lehet hajtani az autópályára. A 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. Miskolc belterületén a 181-es és 182-es kilométerek között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, ott idéglenes buszmegállókat építettek ki. Szintén Miskolc térségében a 183-as és 185-ös kilométerek között felmarták az aszfaltot, Mái felé a külső sávot zárták le. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkák folynak. A négy sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelzőtáblák jelzik. A 26-os főúton Miskolc belterületén a 3-as kilométernél útépítési munka miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. A 32-es főúton Szolnok és Újszász között, a 63-as és 65-ös kilométerek között az útmenti növényzetet gondozzák. A munkavégzés mellett félpályán halad a forgalom. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták. Jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabahui-Zemplén vármegyében Szuha főbelterületén a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuha-patak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előre láthatóan szeptember 30-áig az utat lezárják, kerülni a Petőfi és a Szabadság utcán lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstopp. Ezen a hétvégén, azaz szeptember 19-én szombaton 22 órától szeptember 20-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. A vastagabb felhősáv miközben szakadozik, tovább halad keleti, délkeleti irányból, így a Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten várható a legtöbb napsütés. Elszórtan, főképp az ország északnyugati felén kisebb eső, zápor előfordulhat. Egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megélénkül, olykor meg is erősödik. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre. Orvosmeteorológiai szempontból elmondható, hogy ma sem érvényesül markáns fronthatás, de a magasban zajló melegedés miatt így is felléphetnek kellemetlen panaszok a frontérzékenyek körében. Náluk egyaránt gyakori lehet a fejfájás, ingerlékenység és vérnyomás ingadozás, illetve általában véve csökkenhet a teljesítő képességük. Fontos továbbá, hogy noha az elmúlt hét hűvösebb időjárása nyomán mérséklődött a parlagfű pollen koncentrációja, az továbbra is magas lehet az ország egyes részein. Éppen ezért az allergiások tünetei is felerősödhetnek ezekben a napokban. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
2: A napverse.

0: sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint almamag házában a néger barna mag, és tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyincs, hol az előtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs.
1: Radnóti Miklós Sem emlék, sem varázslat című versét Gáti József előadásában hallották.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. 14. Leó. Az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt.

0: Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. Az emberi közösség címmel tartotta meg Leó pápa szerdai katekézisét, a Szent Péter téren összegyűlt, mintegy 20 000 zarándok előtt, folytatva a Gaudium et Spes kezdetű, az egyház és a világ kapcsolatát elemző lelkipásztori konstitúció magyarázatát. A teremtőjétől kapott emberi méltósága jegyében a személy közösségi felelősséget is hordoz magában, élete szűkebb és tágabb körében, tekintettel Isten egész emberi családjára. A Szent Atya a Gaudium et Spes konstitúció emberi közösségnek szentelt második fejezetét elemezte, amely a mai világ egyik legfontosabb szempontja.
1: Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone.
0: Ennek a világnak mind mélyebben a személyek közösségében kell kiteljesednie, amelyhez elengedhetetlen teljes lelki méltóságú kölcsönös tisztelete. Indította katekézisét a Szent Atya. Ez az elvárás még sürgetőbb napjainkban, amikor a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatás és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre növekvő használata új lehetőségeket nyit meg. Miközben lebontja a korlátokat és a távolságokat, addig a kapcsolatok,

0: és legnagyobb parancsolat, amely a Krisztusban nyerte el teljes kinyilatkoztatását és teljes megvalósulását. A konstitúció alapján a világban élő egyének és népek sokféleségét nem szabad veszélynek vagy fenyegetésnek tekinteni, hanem inkább a gazdagodás és a növekedés lehetőségét kell meglátni benne. Az ellentétek ugyanis, amelyek olykor erőszakba torkolnak, a bűn hatalmának gyümölcsei, amelyek pedig minden szinten befolyásolják a gondolkodásmódunkat és a tetteinket, pusztítást és halált is okozva. Ezért egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája felé, ahogyan az emberi test különböző tagjai között is megtörténik, miként erről Pál apostol ír első korintusi levele végén. A különböző tagok kapcsolatának a leírására a lelki pásztori konstitúció, folytatja a pápa, a közjó, tömör meghatározását adja, miszerint a közjó azon társadalmi életfeltételek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportok, mind az egyes tagok számára, hogy teljesebben és könnyebben elérjék kiteljesedésüket. Ugyanakkor, elismerve a népek közötti kölcsönös függőséget, megerősíti, hogy minden csoportnak figyelembe kell vennie más csoportok szükségleteit és jogos törekvéseit, sőt, az egész emberiség közjavát. Az általános szempontok után Leó pápa a dokumentum néhány sürgetőbb gyakorlati következményeire mutatott rá.
1: Anzitutto, il rispetto della persona umana.
0: Első szempont az emberi személy tiszteletben tartása. Szégyenletes dolog mindaz, ami ellenséges magával az élettel, mint például a gyilkosság, a népirtás, az abortusz, az eutanázia és az öngyilkosság is, bármi, ami sérti az emberi személy integritását, mint például a csonkítás, a test és a lélek kínzása, a pszichológiai kényszer, továbbá bármi, ami sérti az emberi méltóságot, mint például az embertelen életkörülmények, a jogtalan bebörtönzés, a deportálás, a rabszolgaság, a prostitúció, a nő- és gyermekkereskedelem és a megalázó életkörülmények. Második gyakorlati következményként a Szent Atya arra tanít, tisztelettel és szeretettel forduljunk ellenségeink és azok felé, akik gondolkodás és cselekvés módja eltér a miénktől. Harmadik szempont a minden ember alapvető egyenlőségének elve, amely társadalmi igazságosságot követel meg. A dokumentum kimondja. A személy alapvető jogaival kapcsolatos mindenféle megkülönböztetést, legyen az társadalmi vagy kulturális jellegű, továbbá nem, faj, bőrszín, társadalmi helyzet, nyelv vagy vallás alapján fenntartott megkülönböztetés, le kell győzni és meg kell szüntetni, mivel az ellentétes Isten tervével. Végül a zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot és felelősséggel forduljunk egymás felé. Kedves testvéreim, szólt végül katekézisében a Szent Atya. Az emberiség személyek közösségeként való értelmezése a II. Vatikáni zsinat értékes öröksége. Ez a felfogás segít minket személyes és közösségi döntéseinkben, hogy felelősen értékeljük a mai társadalmi és politikai projekteket, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a közjó építésében való szabad részvétel szempontjai alapján.
1: Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
0: Az emberiség jövője ugyanis attól függ, hogy minden egyes ember elkötelezetten együttműködik-e Istennel és testvéreivel egy emberi világ építésében. Zárt a szerdai katekézisét 14. Leó pápa. A Szent Atya köszöntései a katekézis után. A résztvevő csoportok köszöntésekor a Szent Atya szeretettel köszöntötte a Szlovák Köztársaság fegyveres erői tábori lelkészségének 20. nemzeti zarándoklatát, amelyet a tábori püspök és a szlovák közintézmények képviselői vezettek családjaikkal együtt. Majd így folytatta a pápa. Tegnap, szeptember 15.

0: 5-én kedden ünnepelték Szlovákiában az ország patronája a fájdalmas szűzanya ünnepét.
1: Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù.
0: Újítsátok meg hiteteket mindig Jézus anyja tiszteletével. Bizalommal kérjétek segítségét, hogy tanúságot tegyetek a keresztény értékekről a mindennapi életben, és kérjétek anyai közbenjárását egy igazságos, testvéri és békés világért. Teljes szívemből megáldalak benneteket, áldott egyen Jézus Krisztus. Leó pápa köszöntötte a nagyszámú lengyel csoportot is, különösen a Pvoki egyházmegye zarándokait és szeminaristáit, akik püspökükkel együtt indultak Koszka Szent Szaniszló nyomdokaiba, és így Bécsből, Dillingenen át érkeztek Rómába. Gonzága Szent Alajossal együtt, szenti avatásuk 300. évfordulóján szüntelenül imádkozzanak a fiatalokért, hogy védőszentjei közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni az életben, miközben az Isten és fele barát szolgálatába állnak.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.
4: 14. Leó, az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A pápa szeptember 16-án fogadta a 21. század a vértanúk új korszaka című konferencia résztvevőit. A tanácskozást a szentélyavatási ügyek dikasztériuma és az új vértanúk a hit tanúi bizottsága szervezte. Úgy tekintünk ezekre a testvéreinkre, mint az önzés és az elnyomás sötétségében ragyogó csillagokra. Segítik az egyházat, hogy még teljesebben tükrözze Krisztus Urunk világosságát, és ezáltal megmutassa a mai emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat, hangsúlyozta 14. Leó pápa. A tanácskozást kedden tartották Rómában, az Augustinianum pápai patrisztikai intézetben. A találkozó a mai vértanúság jelenségének tanulmányozására és elmélyítésére adott lehetőséget, különböző földrajzi térségekből származó tanúságtételek és korunk keresztény tanúságtételének sokféle formáját bemutató előadások segítségével.
5: Testimoni della fede. Questa denominazione vuole indicare una categoria più ampia.
4: Leó pápa emlékeztetett arra, hogy az új vértanúk, a hit tanúi megnevezés egy szélesebb kategóriát jelöl. Megkülönbözteti őket egyrészt azoktól a vértanúktól, akiknek boldogávatási ügye jelenleg folyamatban van, másrészt azoktól, akiket már hivatalosan a boldogok és szentek sorába iktattak. A Ferenc pápa által 2023-ban létrehozott bizottság feladata, hogy a kánoni eljárástól függetlenül összegyűjtse azoknak a tanúságtételeit, akik Krisztusért vesztették életüket, hogy példájuk ne merüljön feledésbe. Olyan testvéreinkről van szó, hangsúlyozta 14. Leó, akik különböző földrajzi, történelmi és politikai körülmények között életüket adták az evangéliumért. A pápa rámutatott, hogy tanúságtételük fontos üzenetet hordoz napjaink számára. Korunkat egyrészt a hatalom kultúrája, a korlátlan erő és a fegyverrendszerek szüntelen fejlesztése jellemzi, ugyanakkor azok hősiességének is tanúja, akiket a hit új tanúságtevőinek nevezünk. Sokukat a hatalommal való visszaélés vagy bűnszervezetek erőszakos fellépése következtében ölték meg, mert keresztényként az evangélium nevében szembeszálltak az igazságtalansággal.
5: Il concetto di testimoni della fede è stato formulato proprio per accogliere e onorare situazioni storiche complesse.
4: A hit tanúja fogalmát éppen azért alkották meg, magyarázta 14. Leó, hogy olyan összetett történelmi helyzeteket is magában foglaljon, amelyekben az elkövetők indítéka nem vezethető vissza egyértelműen a hit elleni gyűlöletre. Az új bizottság munkája ezért elsősorban történelmi és nevelő jellegű, nem pedig jogi természetű. A hangsúly nem az üldöző indítékaira, hanem az áldozat magatartására helyeződik. Arra, hogy az illető evangéliumi küldetését teljesítve egészen a halálig hűséges maradt Krisztushoz. A hit e tanúságtevőiben világosan látható, hogy a jóban való kitartás és a szeretetből fakadó teljes önátadásig megőrzött hűség abból a győzelemből merítette erejét, amelyet a feláldozott bárány aratott a rossz fölött, ami az egyetlen bizonyosság, amely képes mély békét adni azoknak, akik hisznek benne, hangsúlyozta Leó pápa.
5: In essi si manifesta eroicamente lo stile del cristiano, che mai cerca la contrapposizione, ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia dell'amitezza.
4: Bennük a keresztény életforma hősies módon mutatkozik meg. Soha nem keresi a konfrontációt, hanem a szelídség erejével lefegyverzi azt. A hittanúi nem egy ideológiát képviselnek, hanem a mindennapokban megélt hitet mutatják meg. Hitelességük szavaik és cselekedeteik összhangjából fakad, amely gyakran egészen a legnagyobb áldozatig, életük odaadásáig vezet. A közömbösség által jellemzett kulturális környezetben a szomszédunkban megélt életszentség és a csendes hősiesség a tanúságtétel jelentős formáivá válnak, amelyek mindenkit képesek megszólítani, még a legbizalmatlanabbakat is, mutatott rá 14. Leó. A Szentatya végül ismét kifejezte az egyház csodálatát a hit tanúságtevői iránt, akik Krisztus világosságát tükrözik, és utat mutatnak az emberiség számára. Azzal, hogy életüket adták az igazságosságért, az igazságért, a békéért és a szabadságért, a hit tanúságtevői hatékonyan hozzájárultak annak az új égnek és új földnek az eljöveteléhez, amelyet Isten irgalmában bízva várunk. 14. Leó hangsúlyozta, hogy ebből a küldetésből minden kereszténynek ki kell vennie a részét. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy hozzájáruljunk az elkötelezettségnek ehhez a távlatához, a reménynek ehhez a műhelyéhez. A pápa végül megköszönte a konferencia résztvevőinek értékes szolgálatát, majd apostoli áldását adta rájuk.

A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt. Al-Hussein bin Abdullah Jordán trónörökös felkereste Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínét, a Jordánon túli Betániát. Látogatása során hangsúlyozta, hogy gondosan fel kell készülni a 2030-as jubileumi ünnepségekre, amelyek Jézus megkeresztelkedésének hagyomány szerinti 2000. évfordulójára emlékeznek. 2030-ban lesz 2000 éve annak, hogy a hagyomány szerint keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. A Jordánon túli Betániát, amelyet ma Al-Maktas néven ismernek, Krisztus megkeresztelkedésének helyszíneként tartják számon. Al-Hussein bin Abdullah, Jordán trónörökös, szeptember 13-án tett látogatása során utasításokat adott a helyszín fejlesztésére, annak érdekében, hogy még megfelelőbb körülmények fogadják a keresztény zarándokokat és látogatókat. A Jordán királyi hasimita udvar közleménye szerint a trónörökös hangsúlyozta, hogy gondosan meg kell tervezni a 2030-as milleniumi ünnepségeket, amelyek Jézus Krisztus megkeresztelkedésének 2000. évfordulójára emlékeznek. Az előkészületeknek méltón kell tükrözniük a helyszín és az esemény rendkívüli történelmi jelentőségét, egyúttal meg kell erősíteniük Jordánia szerepét, mint a keresztény zarándoklatok egyik kiemelkedő célpontját. A trónörököst elkísérte Ghazi bin Muhammad herceg, a király vallási és kulturális ügyekért felelős főtanácsadója és személyes megbízottja, aki egyben a Keresztelés Helyszíne Bizottság kuratóriumának elnöke. A látogatás során a trónörököst tájékoztatták a zarándokoknak és látogatóknak nyújtott szolgáltatásokról. Al-Hussein bin Abdullah trónörökös kiemelte annak szükségességét is, hogy Jézus megkeresztelkedésének helyszínét szélesebb körben ismertté tegyék. Ennek érdekében együttműködésre szólított fel a Turisztikai és Régészeti Minisztérium, a Jordán Turisztikai Hivatal és valamennyi érintett partner között. A jordániai Al-Maktas területén végzett régészeti feltárások során templomok és kápolnák maradványait, remete barlangokat és egy keresztelő medencét tártak fel. Ezek a keresztény kultuszhelyek Jézus megkeresztelkedésének emlékezetéhez kapcsolódnak. A területet 2015-ben felvették az UNESCO világörökségi listájára. Három pápa is elzarándokolt ide, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A jelenet, amelyet Lukács evangélista elénk állít, bensőséges és megrendítő. Egy bűnös asszony betér a farizeus házába, könnyekkel öntözi Jézus lábát, hajával törli meg, majd megkeni illatszerrel. A vendégek döbbenten figyelik mozdulatait és Jézust, aki nem utasítja előtt. A történet középpontjában nem az asszony bűnei állnak, hanem a szeretete. Jézus világosan kimondja, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. A farizeus, aki önmagát igaznak tartja, nem érti ezt. Nem látja a másik ember küzdelmét, észre sem veszi Jézus irgalmát. Aki viszont már megkapta az irgalmat, tudja, hogy mindenre szeretettel kell válaszolnia. Könnyen ítélkezünk mások felett, különösen akkor, ha nem ismerjük igazán az életüket. De Jézus nem a múlt bűneit nézi, hanem a jelenben megnyilvánuló szeretetet. Az asszony könnyeiben jelen van a bűnbánat és a hála is, mert tudja, hogy Jézus az irgalom forrása. A hit akkor kezdődik, amikor az ember bűnbánattal leborul Isten előtt. Amikor nem mentegetőzünk, hanem bocsánatot kérünk. Amikor nem tagadjuk a bűnt, hanem irgalomra vágyunk. Az isteni irgalmasságra válasz csak egy lehet, a szeretet. Aki igazán megértette, milyen sokat bocsátott meg neki Isten, új úton indulhat el, a lelki újjászületés útján. Jézus ma hozzánk fordul. Látod ezt az asszonyt? Meglátod-e a bűnös múlt mögött a megtérő embert?

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Bellamin Szent Róbert püspök és egyháztanító, valamint Bingeni Szent Hildegárd szűz és egyháztanító emléknapja van. Rájuk is emlékezünk, és hozzájuk is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Vagyuram énekeskönyv 233-as számú aljelű énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: minden földi dolgunk. Majd ugyanezen számú és e jelű éneket énekeljük a folytatásban, felajánljuk néked kezdő sorral. És ezt követően is a 233-as számú éneket énekeljük, azonban az ének H-jelű verszakát, amely így kezdődik: itt a perc az áldott. És befejezzük a mai Szent Misét az Éneklőegyház 140-es számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: Úr Jézus, legszebb életút. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Vagyuram énekeskönyv 233-as számú A, E és H jelű, valamint az Éneklőegyház 140-es számú énekeit énekeljük tehát a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai szentmisénket felajánlom 20 éve elhunyt Kovács Tiborért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint, eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az írás szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. Mindegy tehát, hogy én vagy ők, ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, illatos olajat hozott alabástrom edényben. Megállt hátul Jézus lábánál, sírt. Könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: ha ez proféta volna, tudná, hogy ki és miféle nő érinti őt. Hát ez egy bűnös nő. Akkor Jézus így szólt ehhez az emberhez: Simon, mondanék neked valamit. Ő így válaszolt: Mester, beszélj. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Ám egyiknek sem volt, miből visszafizetnie, hát elengedte tartozását mind a kettőnek. Mit gondolsz, melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom, az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Jézus így válaszolt: helyesen feleltél. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, és te nem adtál vizet a lábamra. Ő viszont könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal, ő meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom tehát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz: menj békével, bűneid bocsánatot nyertek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Kedves úr, testvérek! Az evangélium egy olyan történetet hoz, amelyben a legtöbb ember, ha nem annyira ismeri, talán egy kicsit maga is megbotránkozna, nem csak ez a Simon farizeus. Hát ők örömmel botránkoztak Jézuson, azt azért hozzá kell tenni, és keresték mindig, hogyan is lehetne belekötni. Nem tudni, hogy miért hívta meg. Legtöbbször arra gondolnak, de természetesen óvatosan, hogy ki akarta fürkészni Jézusnak a prófétai mi voltát, és ez az asszony könnyedén okot adott rá, hogy megállapítsa azt, amit itt hallottunk. Hát ez bizony nem próféta, mert ha az lenne, akkor tudná, hogy ki és miféle nő érinti őt. Igen, ha a világot nézzük, és tele van olyan keresztényekkel, most ez a tele, ez nem abszolút értelemben vevendő, de nagyon sokan vannak, akik látszólag valamilyen szinten a keresztény formákat tartják, de valahol belül hiányzik az a belső meggyőződés, amely nehézségek közepette is vezeti őket az Isten szeretet útján. Miért van ez? Mint hogy ez a farizeus, aki nagyon sokat ismert a Szentírásból, a törvényeket akarta, és amennyire sikerült, meg is tartotta. De megvolt nekik a saját elképzelésük a Messiásról, és ha az ember a mi keresztényeinkkel beszél, megvan a meggyőződésük bizonyos helyzetben Jézusról, a megváltóról, de a saját elképzeléseik szerint. És ha jobban megvizsgáljuk a lelkiismeretünket, akkor mi is megtaláljuk magunkban azt a formátumot, amikor szinte én fülem hallatára is mondta, hogy hát ennyit tudok megtenni Istennek, legyen neki ez elég. Hát mi vagyunk az adósa, és nem ő nekünk. Nekünk kellene minden megfizetni, de nem tudjuk. De viszont annak kéne lennünk, amit itt Jézus a történetben elmondott, hogy minél többet engedett el, annál jobban szereti. Rá kell döbbennünk a saját gyöngeségeinkre és bűneinkre, és tudni, hogy a bűnbánatunkban lássuk azt a nagyságot, amely a bűneink adott esetben sokasága vagy nagysága miatt áll fönn. És amikor Istenhez fohászkodunk, hogy törölje el, akkor tudnunk kell, hogy Isten szeretete végtelen, az már nem változik, csökkenni nem fog, nőni meg, hova nőjön a végtelen. A mi szeretetünknek kell igazán nagynak lenni ahhoz, hogy joggal kérhessük Istent, és itt a jogot azért nem olyan szigorúan kell venni, inkább egy töltelék szó, hogy igenis, oda merjünk állni Isten elé, hogy engedje el az adósságunkat. És ez a szereteten múlik. Az Istené megvan, a mi szeretetünkkel hozzá. És Jézus kifejezte a hiányosságát ennek a farizeusnak. Meghívtál ebédre, vagy étkezésre, de nem tetted meg azt, amit ilyenkor szoktak tenni. Tehát olyan a níratlan szabály volt az, amit Jézus elmondott. De nem tette meg. Miért? Mert azt akarta, hogy Jézus érezze a különbséget közte, és maga között, már Jézus között. És a különbség a farizeus gondolkodásában az volt, hogy ő ítéli meg Jézust, hogy valóban igazán proféta-e. Ugyanakkor tudnunk kell azt, hogy az ítélet egyedül az Isteni. És Jézus szépen elmondta az ő ítéletét ennek az embernek, és a két ember közül az egyik megszabadult a bűneitől, a nagyon bűnös, mert nagyon szeretett. Hát a másik, Jézus erről nem szól egy szót sem. Nem tudjuk. De ahogyan őt, a mi Urunkat ismerjük, az ő szeretete megmaradt iránta, és biztos, hogy a kereszten érte is szenvedett, és kérte a mennyei atyát, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Nekünk nagyon is tudnunk kell, és kérjük Istentől azt a kegyelmet, hogy tudjuk szeretni, ahogyan ő bennünk a szeretetnek a hiányosságát látva, adja kegyelmét, hogy a szeretet egyre növekedjék, mert tudjuk, és mindannyiunknak kell tudnia, hogy bizony életünk folyamán nem mindig olyanok vagyunk, mint amilyennek ő szeretne látni, tehát mindnyájan azok közé tartozunk, akiknek nagyon sokat engednek el. Legyünk hálásak, és legyen meg bennünk az őszinte szeretet és bűnbánat. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket.
2: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat.
3: Kérjük téged,
2: hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat.
3: Kérjük téged,
2: hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat.
3: Kérjük téged,
2: hogy az irítséget és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat.
3: Kérjük téged,
2: hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat.
3: Kérjük téged,
0: hogy elhunyt Tibor testvérünk, akért a szentmise áldozatot bemutatjuk, a szentmise áldozat erejéből a te szentséges arcodat lássa, és nyerje el az örök boldogságot így. Kérünk, Urunk! Jóságos mennyei Atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján szeretetben és hűségben szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Adj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Fogadd kegyesen könyörgéseinket, Urunk Istenünk, és vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Tibor szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kijár a szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomáján. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megvédjul az életem.

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalom. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szelleme, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.

0: Kedves hallgatóink, Bellamin Szent Róbert, püspök és egyháztanító, valamint Bingeni Szent Hildegárd, szűz és egyháztanító emléknapján Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla atya, egyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. A felolvasó Kovács István volt, orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Bilincsik Márton vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. 11. alkalommal szervez víradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először víradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezzük meg a programot, a hagyományos helyszínen, az Egri Érseki Palotában fogadjuk az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, valamint az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Szent misével és ünnepi műsorral nyitotta meg jubileumi tanévét a debreceni Svetics Katolikus Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az idén 130 éves intézmény 1896-ban kezdte meg működését. A Szent misét Palánki Ferenc, a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye kinevezett érseke mutatta be, koncelebrált Zsódi Viktor piarista tartományfőnök. A Szent Mise egyben az iskola Szent Keresztről nevezett kápolnájának búcsúja is volt. Palánki Ferenc homíliájában a kereszt jelentőségéről és Isten feltétel nélküli szeretetéről beszélt. Hangsúlyozta, a keresztények nem a szenvedést vagy a kivégző eszközt magasztalják, hanem azt a mindent odaadó szeretetet, amely Jézus áldozatában mutatkozott meg. A főpásztor ennek fényében beszélt a katolikus iskola feladatáról is. Kiemelte, hogy az egyházi intézmények fenntartása nem önmagában vett cél, hanem az evangélium hirdetésének eszköze. Úgy fogalmazott, a nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megismerjék és formálják önmagukat, nemesítsék jellemüket, érleljék identitásukat, elmélyítsék Isten kapcsolatukat, és beépítsék életükbe a jó példákat. Eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. 6 ügyben tesz feljelentést 2 céggel szemben a Tudományos és Technológiai Minisztérium, mondta a Tanács Zoltán tárcavezető. Az átvilágításokon több mint 3 milliárd forint értékben tártak fel újabb szabálytalanságokat. Nyílt pályázaton keresik 9 megye és a főváros kormány megbízottját a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Október 1-ig még a vármegye főispán megnevezések élnek, onnantól azonban újra a megye és kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. Olvasható az Inforádió oldalán. Jövő kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az intézmény aztán egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára. Eközben vasárnapra tüntetést, míg október 23-ára békemenetet hirdettek meg a Terrorháza elé, tiltakozásul a múzeum bezárása ellen. A felhívás aláírója Bájer Zsolt, Bencsik András, Húz Gergely és Szentesi Zöldi László. Végül az időjárásról. Egy front vastag felhősávja halad keleti-délkeleti irányba, emiatt átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet. A legtöbb napsütés keleten várható. A déli, délnyugati szél a Tiszántúl kivételével megélénkül. A csúcsérték ma 18 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Szentek, szentéletű emberek.
4: Bellarmin Szent Róbert, püspök és egyháztanító. Montepulciánóban született 1542. október 4-én. Rómában halt meg 1621. szeptember 17-én. 79 évet élt. Rövid önéletrajzát 70 éves korában, mint bíboros írta meg Róbert. Így kezdte. 1542. október 4-én született. Szülei jámbor emberek voltak, különösen az édesanyja, akit Cintiának hívtak, és II. Marcellus pápa egyik nővére volt. Cintia a jezsuita renddel, Páter Pascasius révén ismerkedett meg. Pascasius atya a rend első 10 tagjának egyike volt, és betegsége miatt gyógyfürdő kúrára jött Montepulciánóba. Ezt az atyát Cintia nagyon tisztelte és szerette, s általa a jezsuitákat is olyannyira, hogy az volt a kívánsága, bárcsak mindaz 5 fia beléphetne a rendbe. Tehát így írt magáról Róbert. Róbert 1560-ban lépett be a jezsuiták közé. Isten éles elmével áldotta meg. Ehhez párosult a haláláig kitartó komoly nagy szorgalom. Sohasem kereste a kényelmet, szüntelenül dolgozott. Pappá szentelés előtt 1569-től Lővenben tanított, ahol minden vasárnap előadásokat tartott az egyetemistáknak. 1570-ben Gentben szentelték pappá. 6 évvel később a római kollégium professzora, ezt más néven Gregoriana Egyetemnek hívták, mivel a jezsuiták 13. Gergely pápa ideje alatt hozták létre. Előadásait 4 kötetben, kontroverzáriák, címen adta ki, 1586 és 93 között. Műve az ellenreformáció elméleti tudományos oldalát boncolgatja. Kielégítette vele kora nagy igényeit. Sajnos az első kötetet 5. Sixtus pápa indexre tette, mert nem tetszett neki, ahogy a szerző a pápa evilági hatalmát tárgyalta. Néhány hónap múlva azonban visszavonta ezt a pápa. A pápai udvarban azonban mindig akadt valaki, aki áskálódott Róbert ellen, s ezt ő maga többször is megtapasztalta. El kellett hagyni a Rómát. 1599-ben bíborosi kinevezést kapott. Az isteni kegyelem és az emberi szabad akarat vitájában, ez volt az úgynevezett tomizmus-molinizmus közötti vita, bölcs tanácsokat adott 8. Kelemen pápának. Ezért Kápua érsekének nevezték ki, s így ismét el kellett hagynia Rómát. Életében újra bevált a régi módszer, promoveatur ut amoveatur. Léptessük elő, hogy megszabaduljunk tőle. 1605-ben részt vett a pápa választáson. Kevésen múlott, hogy nem őt választották meg. Az új pápa, 11. Leo azonban 4 hét múlva meghalt. Őt követte 5. Pál, aki Róbertet teológiai tanácsadóként maga mellett tartotta. A leghíresebb ügy, amellyel Bellarmin Róbert foglalkozott, a Galilei per első szakasza volt. Ma már nyilvánvaló, hogy minden tehetsége és a matematika és a csillagászat iránti személyes érdeklődése ellenére túlságosan rabja maradt kora közfelfogásának, és nem tudott elfogulatlan ítéletet alkotni a kérdésben. Kár, mert hatalmas tekintélyénél fogva megakadályozhatta volna a Galilei pernek az egyházra nézve oly szerencsétlen kimenetelét. Utolsó műve a Jó halál művészete című könyv, amelyet lelki végrendeletének tekinthetjük. A lelki élet nagymestere volt, egyik növendékéből, Gonzága Alajosból szentet nevelt. 1621-ben halt meg Rómában. Sírja a Szent Ignác templomban van. Csak 3 évszázad múlva avatták boldoggá, 1923-ban. Több jezsuita és főleg a franciák ellenezték boldoggávatását. Halálának 310. évfordulóján 11. Pius a bekövetkezett csodák nyomán szentté avatta és egyházdoktorrá nyilvánította. Istenünk, te egyházad hitének védelmére csodálatos tudománnyal és erénnyel ékesítetted föl Bellarmin Szent Róbert püspököt. közben járására add, hogy néped mindenkor sértetlenül megőrizze a hitet Krisztus a mi Urunk által. Ezen a napon emlékezzünk meg Szent Hildegardról. Németországban született 1098-ban, és ott halt meg 1179-ben, szeptember 17-én, tehát éppen ma van mennyei születésnapja. Hildegardot méltán nevezhetjük Németország, sőt, az egész nyugati világ nagy női egyéniségei közé. Zseniális tehetsége volt. Iratai közül három legnevezetesebbet említem. Az egyik dogmatikus útmutató, hitigazságokról szól, a másik Életérdemek könyve című könyve erkölcsről, az erényekről, s végül a harmadik könyvnek a címe az Isteni művek könyve. Természeti és gyógyászati iratai az első német természetkutató és orvosnő címét érdemelték ki számára. Egy francia tudós a 12. század csodájának nevezte, nem csak életszentsége, hanem tudása miatt is. Szerette a zenét, írt költeményeket, előadásokat, bár beteges természetű volt, rengeteget tárgyalt annak a világnak a nagy vezető egyéniségeivel, királyokkal, császárokkal, püspökökkel, és így tovább. Vigasztalt, bátorított, lelkismeretet ébresztett, és bűnbánatot hirdetett, békét eszközölt ki az egymással szemben állók között. Azt mondta valaki róla, szavaiból Krisztus beszélt. Főleg a betegek vonzolták fel magukat a hegyre. Tudták, hogy fenn a kolostornak gondosan ápolt gyógynövénykertje és a gyógykenőccsel, cseppekkel teli gyógyszertára várja őket. És ő mindenkit szeretett, mindenkin iparkodott segíteni. Senkit nem zárt ki szívéből. Szeretetből mindenkinek szolgálója akart lenni. Gondolataiból említek még egy keveset, amikor még nővérei is kifogásolták túlzott alamizsnálkodását, ezt mondta, az a kolostor, ahol nem cselekszik a szeretet tetteit, megszűnt kolostor lenni. Hát nem tudjátok, hogy a szegényekben maga az Úr áll a kapunk előtt? Egyik beszédéből a következőket, engedjétek, hogy rátok találjon Jézus, akinek a két keze megszabadíthat minden gonosztól, hiszen ő az örök szeretet. Most csak ennyit, talán máskor majd többet is mondunk Szent Hildegardról, akit különösen is úgy emlegetnek, mint a gyógynövényeknek ismerőjét és a gyógynövényekkel való gyógyító orvosát.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál a mai napon, azaz szeptember 17-én csütörtökön a következő programokkal várja az érdeklődőket. Délután 13 órakor a kolorista Almási László Színek beálmodott világa címmel lesz könyvemutató és kiállítás a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárban. A kolorista című festészeti album kiállítással egybekötött könyvbemutatója lesz ez. A szépben, az isteni rendben gyönyörködő, alkotó, provokáló színeivel uralja a sokszínű festői tájakat és az ezerarcú természetet. A kiadvány az 50 éves művész gazdag munkásságát összegzi. A programon köszöntőt mond Pálfi Erika, csoportvezető könyvtáros, az albumot pedig Berta Eleonóra könyvkiadó és Kovács Géza író-költő mutatják majd be. Közreműködik Juhász Máté, zeneszerző. Ma délután 15 órakor szintén a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárban a Miskolci Keresztény Szemle folyóirat következő száma mutatkozik be, hiszen ismét megjelenik a Miskolci Keresztény Szemle, amelyben a fesztivál programjairól is olvashatnak. Dr. Menyhárt Szabolcs, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Miskolci csoportjának elnöke és a lap főszerkesztője mutatják majd be az aktuális lapszámot. A programon köszöntőt mond dr. Várhelyi Krisztina, főszervező. És maradunk még mindig a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárban, az időpont azonban ma délután 15 óra 30 perc, ahol 4 szerző, 3 hangon címmel kezdődik irodalmi előadás. 3 hangon válogatás lesz ez közelmúltunk szellemi hagyatékából, házastárs, barátok, olvasók előadásában. Dr. Pankucsi Márta, Ötvös Éva, Ilner Erzsébet, Parázs István és Jacsó Pál tolmácsolják majd Furman Imre, Csorba Piroska és Cseh Károly írásait. Az eseményen köszöntőt mond Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatója. Ma délután 16 óra 30 perctől a Feledi Házban Reményt és jövőt adok nektek címmel képzőművészeti kiállítás nyílik. A pályázati kiállítás műfajilag kötetlen. A zsűri által válogatott anyagból nem csak országos, de nemzetközi művészek alkotásait is szerepelteti. Ez a tárlat átfogó képet ad a kortárs, szakrális képzőművészetről. Nos, a kiállítás megnyitón köszöntőt mond Máger Ágnes festőművész, Miskolcváros díszpolgára. A tárlatot pedig Kákóczki András művészettörténész, a Miskolci Galéria igazgatója nyitja majd meg. Közreműködik a Szax Kamorra együttes. A mai napon megnyílt kiállítás pedig október közepéig lesz látogatható a Feledi Ház nyitvatartási idejében. Ma 18 órakor az Avasi Református templom festett berendezéséről hallanak előadást az Avasi Református templomban. Dr. Gyulai Éva történész muzeológus kutatási anyagának bemutatása lesz ez. A máig fennmaradt fából készült berendezést a 18. század különböző időpontjaiban készítették miskolci festő asztalos mesterek. A berendezés legfőbb értéke a művészileg is kiemelkedő festett, latin bibliai felirattal is díszes szószék korona. A részletek pedig kiderülnek a ma délután 18 órakor kezdődő előadásból, ahol köszöntőt mond Hangóné Birta Melinda, lelkész. És a mai napon 18 óra 30 perctől Johann Sebastian Bach két kantáta címmel hangverseny kezdődik az Avasi Református templomban. Bach két kiemelkedő szerkezetű és igen magas zenei értékű kantátájának bemutatása lesz ez, ahol közreműködnek Szabó Kitünde, Bakos Kornélia, Meggyesi Zoltán, Kolozsi Balázs, a Kameráta Miskolc, melynek művészeti vezetője dr. Sós Gábor, a Miskolci Kardinál Mincenti Kórus, a Cantus Agriensis és a Szent Ferenc Kórus. A koncerten vezényel Gergely Péter Pál, Praurbe díjas karnagy. Nos, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál a mai napon, azaz szeptember 17-én csütörtökön ezekkel a programokkal várja tehát önöket. A következő nap programjait holnap ugyanebben az időpontban ismertetem majd. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Nyolc óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeptember 15-én este megtelt a budapesti Szent István Bazilika, hogy a Forráspont ima esten szentségimádásban Jézussal találkozzanak. Fábri Kornél és Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspökök voltak az ima est házigazdái. A zenei szolgálatot a Forráspont band végezte. Ezen az alkalmon nem csak a Forráspont által megszólított korosztály vehetett részt, hanem azok is, akik már régebb óta fiatalok. Fábri Kornél köszöntőjében elmondta, kinyitották a kapukat a 15 év alattiak és a 30 év felettiek részére is. Jézus arra hívott bennünket, hogy jöjjünk hozzá mindnyájan, akik megfáradtunk és terheket cipelünk, hogy ő megkönnyítsen, felüdítsen bennünket. Jézus a Forráspontok házigazdája, engedjük, hogy Jézus érintse meg a szívünket, mondta. A püspök idézte Liziői Szent Teréz gondolatát, miszerint a műtétet akkor kezdik el, amikor a beteget már elaltatták, a szülők pedig ugyanúgy szeretik a gyermeküket, amikor éppen alszik. Azt szoktam kérni Jézustól, alakítsa a szívemet az ő szíve szerint. Én nézem őt, ő néz engem, és hiszem, hogy valós találkozás jön létre, mondta Fábri Kornél a szentségimádás előtt. 11. alkalommal szervez víradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezzük meg a programot, a hagyományos helyszínen, az Egriesaki palotában fogadjuk az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, valamint az Egriesaki Palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Szent misével és ünnepi műsorral nyitotta meg jubileumi tanévét a debreceni Svetics Katolikus Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégium. Az idén 130 éves intézmény 1896-ban kezdte meg működését. A Szent misét Palánki Ferenc, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kinevezett érseke mutatta be, koncelebrált Zsódi Viktor piarista tartományfőnök. A Szent Mise egyben az iskola Szent Keresztről nevezett kápolnájának búcsúja is volt. Palánki Ferenc homíliájában a kereszt jelentőségéről és Isten feltétel nélküli szeretetéről beszélt. Hangsúlyozta, a keresztények nem a szenvedést vagy a kivégző eszközt magasztalják, hanem azt a mindent odaadó szeretetet, amely Jézus áldozatában mutatkozott meg. A főpásztor ennek fényében beszélt a katolikus iskola feladatáról is. Kiemelte, hogy az egyházi intézmények fenntartása nem önmagában vett cél, hanem az evangélium hirdetésének eszköze. Úgy fogalmazott, a nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megismerjék és formálják önmagukat, nemesítsék jellemüket, érleljék identitásukat, elmélyítsék Isten kapcsolatukat, és beépítsék életükbe a jó példákat. Eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. 6 ügyben tesz feljelentést két céggel szemben a Tudományos és Technológiai Minisztérium, mondta a Tanács Zoltán tárcavezető. Az átvilágításokon több mint 3 milliárd forint értékben tártak fel újabb szabálytalanságokat. Nyílt pályázaton keresik 9 megye és a főváros kormány megbízottját a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Október 1-ig még a vármegye főispán megnevezések élnek, onnantól azonban újra a megye és kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. Olvasható az Inforádió oldalán. Jövő kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az intézmény aztán egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára. Eközben vasárnapra tüntetést, míg október 23-ára békemenetet hirdettek meg a Terrorháza elé, tiltakozásul a múzeum bezárása ellen. A felhívás aláírója Bájer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László. Végül az időjárásról. Egy front vastag felhősávja halad keleti-délkeleti irányba, emiatt átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet. A legtöbb napsütés keleten várható. A déli, délnyugati szél a Tiszántúl kivételével megélénkül. A csúcsérték ma 18 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
5: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
3: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 17-én csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatársak Bilincsik Márton, valamint Karkus István nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Uram, legyen a mai nap gondviselésed diadala, mely örködik felettem, minden mozdulatom felett, mely mindent legnagyobb javamra rendezel, mely a hegyek, völgyek, virágok, tavak és folyók szépségeit elém tárja, hogy csodálkozva szemléljem azokat. Uram, szívünkben vibráld meg a szeretet, imádás és hála húrjait ennyi nagy lelkűségedért. Lényünk minden idegrostja megremegjen az örömtől arra az egyetlen gondolatra, hogy te szeretsz minket. Szentlélek, segíts minket, hogy minden akarásunk megegyezzék az Atya isteni akaratával, és hogy mindenben fel is ismerjük azt. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom most szóljon az örömről, ezúttal Albert Ludwig Ballingtól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az öröm olyan, mint egy tarka üveg, ha az ember azon keresztül nézi a világot, minden más fényben ragyog fel előttem. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Zsófiák ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig a ma név és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban Bellomin Szent Róbert püspök és egyháztanító, valamint Bingeni Szent Hildegárd szűz és egyháztanító emléknapja van. Műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott reggeli beszélgetés című műsorunkat. Nos, az adásban Szentesi Tiborral, a Sólyomlövész Egyesület elnökével beszélgettünk a sportlövészetről, a Miskolci Egyetemen működő lőtérről, a Target Sprintről, fegyverekről, büszkeségekről és országos versenyekről is. Következzen most rövid ajánlónk.
8: Tényleg egy országos bajnokságra elmenni és azon részt venni, és tényleg azzal a technikával, mert ott már nem lőlapra lő a versenyző, hanem SIUS rendszerekre, tehát ott egy, mintha lőlapot látna, de az nem lőlap, hanem az egy kis takaró lőlappal vagy takarólappal eltakart kis tekercske, hogy ott lézerek nézik, hogy mennyire ment középre az a lövedék. Ezt használják amúgy olimpián is, tehát teljesen más érzés egy SIUS-ra lőni, mondjuk, mint egy lőlapra. Tehát tényleg ez egy, aki először megy, vagy tényleg nem jártas az országos bajnokságon, teljesen új a sztori, és ő csak ámul-bámul, hogy ez most micsoda.
0: 9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. A mai adás elején Szomolya község polgármesterasszonyával beszélgetünk a 10. Borsodabaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron. Majd Bak Lászlót, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnökét kérdezzük aktualitásokról, például a hétvégi makói országos találkozóról. Adásunk végén Nagy Boglárkával, a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány alapítójával, kuratóriumi tagjával számolunk be a rekord összegű 1%-os felajánlásokról, jószándékú segítőkről, adományokról, vándorkiállításról, egy héthelyszínes víradás szervezésről és egyéb eredményekről. Ajánlunk következik Molnár András műsorához.
9: Tehát én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezekben része van az alapítványnak, és ebben tudtunk segíteni. Ezen kívül ugye vannak olyan karbantartási szükségleteik, hogy akár egy traktorbeszerzés a gazdaságos fűnyíráshoz, van egy szervizes autó, aminek a berendezésében fogunk közreműködni, de ezekről szívesen, ha az átadások megtörténnek, akkor egyébként is szeretnénk beszámolni, hiszen ez nem jött volna létre, ha nincsenek az adományozói, nincsenek cégek, és nincs az adózók, annak az 1%, amely hozzánk érkezett. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok minden támogatónak.
0: Tokai frekvenciánkon 9 órától Kilátó című műsorunk szól, amelyben bemutatjuk a Vöröspók hálójában című online levéltár pedagógiai összeállítást, amely az Evangélikus Országos Levéltár honlapján érhető el. A Magyarországi Evangélikus Egyház II. Világháború utáni történetét ismertető 4 kisfilm a kommunizmus évtizedeibe vezeti vissza a nézőt. 9 óra és 10 óra között Törökszentmiklósi és kisújszállási adóinkon Napról napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, közéleti magazin műsorunkban a szüreti szokásokat és egy szőlős sütemény elkészítését is megismerhetik. Majd az óra második felében Rozgics kis Anitával, a Mévirág Központ és Anyamenedékhely egyik alapítójával beszélget Berecz Renáta, fennállásuk 4. évfordulója alkalmából. Rövid ajánlónk most arról szól, hogy mire büszkék az elmúlt 4 év történéseiből.
10: De az évek során kaptunk egyébként számos elismerést is. Ilyen volt például a NIOK alapítványnak a civil díj pályázata, ahol mi a legígéretesebb új szervezet kategóriában a legjobb 3 közé kerültünk, és nyilvánosan is bemutathattuk a tevékenységeinket. Erre nagyon büszkék vagyunk.
0: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben Gró Gáspár irodalom történésszel beszélget majd Sallai Éva. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásunkba is.
7: 1948-ban volt egy elég komoly vita, cikksorozat vagy elemzés sorozat Csontváriról a Válasz lapjain. A Válasz 48-ban úgymond a papírhiány miatt megszűnt. Természetesen ugye egy változóban lévő társadalmi rendszernek arra van papírja, amire akar adni papírt. Hát a kommunista párt nem akart erre adni papírt a továbbiakban.
0: 10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa emélkedik a gőg bűnéről. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
11: Megint mások a beszédükben dőfösek. Mindig alaposan megfontolják, hogy mit akarnak mondani. Gondosan keresik a szép szavakat, és ha valamit mégis rosszul fejeznek ki, mérgesek lesznek, mert attól félnek, hogy kinevetik őket. Ó gyermekeim, az alázatos lélek nem ilyen. Egy alázatos léleknek nem számít, hogy kinevetik, vagy nagyra becsülik, dicsérik, vagy korholják, figyelnek rá, vagy nem törődnek vele, mert mindez hidegen hagyja őt.
0: 11 órakor híreket mondunk, majd Mustármag című műsorunk keddi adásának ismétlését hallják. A műsorban pedig a szeptember 19-én megrendezésre kerülő Váci családi napra invitáljuk Önöket. Most következő rövid ajánlónkban Marton Zsolt, Váci megyés püspök beszél.
12: 7 éve vagyok püspök, és amikor idejöttem, akkor azt kaptam fölülről, hogy egy olyan egyházmegyét építsek a munkatársaimmal, a rám bízottakkal közösen, ahol szeretünk lenni. Az a közös vágyunk, hogy szeretünk az egyházmegyében lenni, és olyan egyházmegyénk legyen, ahova esetleg, ha valaki belép, akkor azt tudja mondani, hogy ide jó lenne közétek tartozni.
0: 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Radnóti Miklós Sem emlék, sem varázslat című költeménye hangzik majd el Gáti József előadásában. Délben a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki Bellamin Szent Róbert püspök és egyháztanító és Bingeni Szent Hildegárd szűz és egyháztanító életéről beszél nekünk. Majd a folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Zsófiákat és a ma születésnapjukat ünneplőket, és fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évfordulónaptárát is. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk szól Kónya Éva összeállításában. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket 14 óráig, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!

reggeli beszélgetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Szentesi Tiborral, a Sólyom Lövész Egylet elnökével beszélgetünk a sportlövészetről, a Miskolci Egyetemen működő lőtérről, a Target Sprintről, fegyverekről, büszkeségekről és országos versenyekről is. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szentesi Tibort, a Súlyomlövész Egylet elnökét köszöntöm szeretettel, szervusz!
1: Szervusz, üdvözlöm a rádió hallgatókat!
0: Élménylövészetről fogunk beszélgetni, ami a Miskolci Egyetemen működik. Mióta működik ott?
1: Mi az egyetemre talán 3, vagy lehet, hogy 4 éve járunk ki. Ennek az egyetem, tehát maga az egyetemi lőtérnek ugye a MELK, mint a Miskolci Egyetemi Lövészklub a fenntartója, ugye egyetemi tulajdonban van, de a MELK, aki használja, és ugye mi ilyen együttműködési megállapodás alapján járunk ki arról lőtérre. Hát ugye nagyon Miskolcon nincs lőtér, ugye a vasutas, a Miskolci Vasutas Sport Egyesületnek van még egy lőtere, az MVSZ-i pálya mellett, és ez a másik lőtér Miskolcon, ami még ugye használható. Nagyon nincs más lőtér.
0: Milyen adottságokkal rendelkezik ez a lőtér?
1: Ez egy régi MHS-es lőtér, ugye az MHS, akik ugye idősebb korosztály, az tudja, hogy mit jelent. Az MHS az a 50 méteres fekvő kispuskalövészetet művelt abban az időben, fekvő lőállások vannak ezen a lőtéren, illetve 3 is plusz 1, tehát 4 lőállás, ami pisztolyos lőállás, és hát ez egy ilyen fedett lőtér, bent a régi rektori lakással szemben, de bent van ugye az erdőben, tehát kicsit elbújtatva, nem nagyon látni kintről, de is ott szoktunk lőni.
0: Milyen gyakran van ilyen lövészet?
1: Hetente szervezünk, hétvégenként. Ugye az egyetem, tehát ennek a lőtérnek van egy engedélye, egy rendőrség engedélye, ami azt mondja, hogy hétköznaponként, délutánonként lehet használni, illetve hétvégén délután egyik vagy kettőig, ha jól tudom. Tehát azért szoktuk a hétvégét, mert akkor nagyobb az időkeret erre.
0: Mekkora az érdeklődés?
1: Eltérő. Nyáron azt mondom, hogy jobban, többen jönnek, foglalnak időpontot, hogy ismerkedjenek a lövészettel. Azért téli hónapokban nem nagyon szeretnek jönni, hiszen hát télen ahány fok van a lőtéren, annyi fokban lövünk. Tehát ha -3 fok, akkor -3 fokba kell lőni. Azért nem egy egyszerű feladat egy maroklőfegyverrel, ami úgy tudjuk, hogy fémből van, azért az odaragad az ember kezéhez, ha úgy van.
0: Ezek szerint időjárás függő dolog. Esőben nem mentek, gondolom.
1: Lehet esőbe is, annak is megvan a szépsége. Nem ázunk, mert ugye a fedett rész az védi a lövőt, de odakint a lőlapot azért szétáztatja az eső.
0: Milyen fegyvereket használtok, marok fegyvereket?
1: Mi, mint egyesület, kiskaliberű fegyverekkel tartjuk az edzéseket. Ugye mi, nekünk a fő profil az a utánpótláskorú versenyzőknek az edzése, úgymond a sportvilágba, a lövéssportvilágba való bevonása. Nekünk a Szemere Beltalan Technikumban van egy ilyen szóbeli megállapodásunk, az ottani rendészeti technikus tanulóknak tartunk lövészetet, ők szoktak légfegyver, főként légfegyverrel, de valamikor tűzfegyverrel is edzéseket tartani, és ők szoktak kijönni el a lőtérre többször.
0: Mire lőtök? Céltáblákra?
1: Egyértelműen lőlapra lövünk, igen. Sportlőlapra lövünk. A pisztollyal ugye van egy 5-ös számú sportcéllap, illetve a kispuskával az 50 méteresen, ugye az pedig egy kispuska lőlap, hát ugye az kisebb. Ez a két lőlapot használjuk, tehát nem nagyon szoktunk ilyen emberalakra, tehát ez nem a sportlővilág, az már teljesen más szakág. Mi a sportlövészetet próbáljuk népszerűsíteni.
0: Versenyek is vannak, ugye?
1: Így van. A target sprintet, mint szakágat kezdtük el talán 5 évvel ezelőtt művelni. Target sprintnek ugye a lényege az, hogy futunk és lövünk, tehát van egy 400 méter sprint, amikor a versenyző befut egy lőtérre, ugye ez ki van alakítva a 400 méteres futópálya közepén, tehát valószínűleg akkor bent a, úgy szoktuk megoldani, hogy bent a focipályán, ott lő 5 darab bukócélt, majd újra fut egy 400-as sprintet, majd megint lőni kell a sportolónak, és utána van egy 400-as, hát a halál, amikor már mindent is odaad a sportoló is belead, egy befutója. Tehát ez egy elég komoly, de úgy szeretik a fiatalok.
0: Mi minden, milyen készségek jók, ha megvannak az emberben ilyenkor?
1: Sokan azt gondolják, hogy a futás számít, pedig nem. A saját személyes példát tudok felhozni. Az elején én is kipróbáltam, hiszen elég nehéz hitelesnek lenni egy sportolónál, ha hogy olyan ember beszél valamiről, aki nem csinálja. Tehát azért megmutattuk mi is azt, amit kellene. És mondjuk azt, hogy voltak olyan versenyzők, akiket a lőtéren mindig leelőztem. Én nem tudok futni, azért mondjuk 115 kiló vagyok, tehát az nem a futás az én sportom, de valahogy a lövészetnél, amikor a sportoló bent van a lőtéren, és ő nem találja el csak a 8-agyára, 9-egyére, 10-egyére azt a bukócélt, én pedig megvan az első 5-ből, megvan, és megyek tovább, és akkor mindig ilyen kicsit olyan furcsán néznek, hogy de hát hogy? Én sokkal gyorsabban futok. Igen, csak én gyorsabban lövök. Úgyhogy igen, ez egy érdekes sportág, egy érdekes szakág amúgy a Magyar Sportlőszövetségnek. Nagyon szeretik a fiatalok, hál' Istennek van benne aktivitás mostanság.
0: Milyen eredményekről tudhatunk beszámolni, akár nemzetközi szinten is szoktatok versenyezni?
1: Nemzetközi szinten nekem nincs sportolóm, tehát ennek az egyesületnek nincsen sportolója, aki nemzetközi szinten képviselni a Magyar Sportolószövetségét. Diákolimpia az a verseny, illetve az országos bajnokság, ahol el tudunk menni és tudjuk képviselni. Ugye a Diákolimpián a sportoló az iskoláját képviseli, egy országos bajnokságon pedig az egyesületet képviseli. Az iskolák része, tehát az intézmények részéről ugye a Diákolimpia, amikor nagy mennyiségű sportolót próbál nevezni és indítani, én egyesületként ugye próbálom a legjobb hármat fiúból és lányból, vagy korcsoportonként, mert ugye nekem egyrészt költséges is, másrészt pedig próbálom a legjobbat kihozni. Igen, a Diákolimpián nagyon nagy szám, nagyon nagy számú versenyző és nagyon nagy számú mindenféle vegyes és egyéb nemzeti versenyszámok vannak. Az országos bajnokság azért egy kicsit már nemzetközi verzió, tehát ott próbálják a sportolót így csak nemzetközi szintre felvinni, és próbálják úgy megrendezni a versenyt, hogy ott a nemzetközi szint legyen már a cél.
0: Hány éves kortól lehet? Mindenkit vártok amúgy egy bizonyos kor felett?
1: Akár felnőtt is, de próbáljuk igen az utánpótlást. Az a baj, hogy a maga a sportlövészet a szabályok miatt, még egy légfegyvert is, ha nézünk, 10 éves kortól kezdődik. Ugye legyünk őszinték, egy gyermek 10 éves korban már legalább 3 sportot kitalált, és valószínűleg meg is találta a neki való sportágat, úgyhogy ilyen téren szerintem a magyar sportlövészet egy kicsit, hogy mondjam, hátrányban van, igen, mert tényleg 10 éves kortól lehet egyáltalán elkezdeni versenyszinten sportolni lövészetet, ott már azért vannak kiesők, de igen, megpróbáljuk tényleg már, ha lehet, akkor azt nem mondom, hogy óviskortól, mert azért a fegyver az mégiscsak fegyver, de azért már egy esetleg egy alsós tanulónál is elkezdeni ezt mutogatni, és próbálja ki. Ugye van lézerlövészetre is lehetőség, tehát vannak azért lézerlövészetre szakosodott fegyverek, igaz, hogy kevés számban, de ők náluk például az megoldható.
0: Hasonló ez a lézerránhoz, nem?
1: Igen, csak a lézerránnál ott hát, hogy mondjam, ott kimaradnak azok a töltési folyamatok, mert ott, ha láttunk ugye ilyen lézerellenes lövészetet, tehát ilyen nagyon gyorsan, mintha nem is tudja az ember hirtelen, hogy mit csinál a sportoló azzal a fegyverrel, hogy kell felhúzni, de nagyon gyorsan puf, lő, kimarad ugye a töltési folyamat, pedig az egy fontos része azért a fegyverkezelésnek. Igen.
0: Gondolom, nagyon sok biztonsági intézkedés szükséges. Hát
1: rendszabályok vannak egy lőtéren, főleg egy tűzfegyveres lőtéren, tehát ez egy komoly biztonsági és tiltó rendszabályok vannak, ezeket be kell tartani, de mindig elmagyarázzuk, mindig megpróbáljuk megmutatni, elmagyarázni, mindenkinek érthetően elmondani, de nem szokott állítani probléma lenni ezzel. Igen, ez egy fegyelmezett sport, itt nem lehet akár egy ittassan megérkezni egy ilyen lövészetre, még lőfegyverrel sem, tehát erre odafigyelünk, és mindig elmondjuk a vendégeknek, a sportolóknak, hogy erre figyeljenek oda.

0: Mennyire költséges sport?
1: A légfegyveres annyira nem, ha már sportoló olyan szintre eljut, hogy igen, már országos vagy nemzetközi szinten szeretné művelni, akkor költségesebb. Csak vegyünk egy légpuskás versenyzőt, akinek nem csak fegyvert, egy nagyon jó fegyvert kell beszereznie, hanem egy ruházatot is meg kell vásárolnia, ami nem kis költség, tehát hogy ez egy technikai sport, ez van, tehát olyat, persze mikor még próbál az ember ugye edzéseket tartani, és még a versenyző csak bontogatja úgymond a szárnyait, akkor egymás fegyverével lőnek, és mikor már olyan szintű sportolónak ugye a készsége, akkor igen, be kell szerezni egy saját fegyvert, ami elég költséges.
0: Mennyi idő alatt elsajátítható ez a sport, vagy mennyi idő alatt lehet megtanulni az alapjait?
1: Hát képesség függő, akinek van rá, hogy mondjam, genetikai képessége. Tehát tényleg valakinek egy év alatt sikerül olyan szintet elérni, hogy csak csodálkozik az ember, valaki pedig hiába próbál tényleg mindent megtenni azért évek. És nagyon fura ezt látni, mert annak a sportolónak is el kell mondanom, hogy nagyon jó is jó irányba halad, mint annak, aki csak benézett három edzés, és a negyedike már olyan szintet lő, mint aki már három éve vagy négy éve jár edzeni. Vannak érdekes, nagyon érdekes dolgok.
0: A genetikán és a született képességeken túl mi minden kell hozzá, tehát jó szem, akkor mozdulatlanság, nyugalom, nem tudom, ilyen képességek mik kellenek hozzá szerinted?
1: Azt nem mondanám, hogy nyugalom, mert egy hiperaktív gyermek is valahogy átváltozik az edzésem. Tehát, hogy volt már olyan is tényleg, hogy egy úgymond egy rossz tanuló, egy rossz magatartásos gyermek is eljött, és teljesen más mutatott, mint amit mi hallottunk mondjuk a szülőtől. Megváltoznak valahogy, vagy a közeg, vagy tényleg a fegyvernek a látványa, megváltoztatja a gyerekeknek a viselkedését, nem, nincs rossz alkodás, tehát ott edzés van, és akkor tényleg mindenki csinálja, amit csinálnia kell, nem szokott ezzel probléma lenni, úgyhogy ezt így nem tudnám kategórisan kijelenteni, hogy most hogy ez, persze a szem, az fontos, tehát sokan akkor jönnek rá, hogy rossz a szeme. Tehát, hogy nem látja azt, próbáljuk ugye magyarázni a célképet, mit kell látnia, mit kellene összehoznia, hogy van az a nézőke, hogy van az az irányzék elől, mit kellene összekötni, hogyan kötni, és csak néz, próbál, és akkor a végén elmondja, hogy de ezt ő nem látja, ő nagyon homályos. Akkor elmegyünk ugye a fókusz felé, hogy nem kell egyszerre három helyre fókuszálni, hova kell fókuszálni, mit kell látnod. És elmondja, hogy nem, teljesen, tehát, hogy nem lát odáig el, sokszor ilyenkor derül ki amúgy, hogy igen, szemüvekkel. Vannak ilyen versenyzők is.
0: Milyen testhelyzetben szoktatok lőni?
1: Hát ugye a légfegyveresnél álló testhelyzet a standard, nincs is nagyon más. Target sprintben is azt mondom, hogy az álló, hiszen ez egy futós álló lövészet, inkább az állt, tehát álló fekve, tehát maga a kispuska, a fekvő kispuska a testhelyzet az is adott, meg szoktuk tényleg ilyen edzéseket, de ez ritkább. Tehát inkább az álló testhelyzet, az a standard álló.
0: A fegyver, ha valakinek saját fegyvere van, gondolom többeknek, annak a tárolása, a hazavitele, milyen szabályok vonatkoznak?
1: Hál' Istennek a légfegyver az enyhébb szabályozás alá esik, tehát légfegyvert akár tömegközlekedési eszközön tokban lehet szállítani, illetve otthon akár páncélszekrényen kívül, tehát nem kell hozzá páncélszekrény. A tűzfegyver azért ez egy más történet, nagyon fiatalok nem is tárolnak otthon tűzfegyvert, azt az egyesületnek a tárolóhelyén vannak ugye tárolva. Nem is szeretjük. Tehát 18 év alatt egyáltalán nem szeretjük, hogy a sportoló otthon tárolja a fegyvert. Nem is nagyon szokott ilyen lenni, mondom, tehát nem gondolkodnak ilyen a szülők. 18 felett, hát ott meg megint szabályok vannak, egy sportoló tűzfegyvert ugye 18 év felett megszerezhet, tárolhat, tarthat, de hát oda minősítőlövészet, ki kell váltani ugye az éves rajtengedélyt, legalább egy éves minősítőlövészeten részt kell vennie, és csak úgy adhatja be ugye az engedélyt a hatóságnak, máshogyan nem. Mert ha is a fegyvervizsga, mert az ugye az is kell hozzá.
0: Gondolom egy lelki stabilitás is szükség.

0: iskolába. Elkezdődtek ezek az edzések, én azóta ezt művelem, vagy így, vagy úgy, ugye már versenyszinten nem, de ennek azóta kíséri az életemet a sportlövészet, nem tudom, szerelem, tehát, hogy érdekes, igen, de ennek én ebbe szerettem bele, nagyon sok versenyen nem voltam, mint sportoló, meg mint edző, nem tudom, tehát, ugye ez ilyen, megszerettük, megszerettem.
1: Milyen eredményeket értél el versenyzéskorodban?
0: Hát én diákolimpián, országos bajnokságon voltam egyszer második helyzet, illetve harmadik helyzet lépuskában. Nekem ezek voltak a legnagyobb eredményeim. Tehát én nem voltam nemzetközi, nem voltam olimpikon. Nekem így a tömegsportban maradtak ezek az eredmények.
1: Edzőként mit tartasz a legfontosabb feladatodnak?
0: Hát, sok mindent. Edzőként én azt gondolom, hogy valahogy úgy megszerettetni ezt a sportágat a sportlövőkkel, hogy tiszteljék, szeressék, figyeljenek oda nagyon tényleg mindenre, és a fegyver soha ne azt mutassa, és ne is gondoljanak ilyenre, hogy azzal esetleg másfelé, tehát most nem akarok mondani példákat, de az egy sporteszköz, az legyen sporteszköz, és ne gondolkozzon soha senki a fegyverben más irányba. Tehát a sportlövészet az sportlövészet maradjon, és mit most akár belevonhatnám az, hogy lövöldözök állatokra, vagy bár, tehát azért nagyon sok bűncselekményt elkövetnek akár egy légfegyverrel is, ez soha ne jusson az eszébe senkinek. Tehát ezt mindig elmondjuk, mindig megmondjuk, hogy ez ne jusson senkinek soha az eszébe, de szerintem ezzel nincs gond. Én nem gondolnám, hogy egy sportlövő azon kattog otthon, hogy hú, az a három veréb, ami már ott csipeget régóta kint, hogy azt én nekem ki kellene most végeznem ezzel a légfegyverrel, ami itthon van. Nem gondolnám, hogy ezzel probléma van, de vannak sajnos, azért látjuk az életben, hogy vannak azért elszigetelt esetek, akár egy légfegyverrel is. Ez a legfontosabb, hogy valahogy próbálni őket arra tényleg rávezetni, hogy ez egy sporteszköz, és ez maradjon meg a sport keretei között.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Szentesi Tiborral, a Sólyomlövész Egylet elnökével. Egy-egy edzésen hány töltényt szoktatok ellőni?
1: Hát ugye ez megint az, hogy légfegyver vagy tűzfegyver. A légfegyvernél változó. A légfegyveres lövészetnél azért az egy lassúbb, statikus történet, tehát hogy ott egy lövésnek a leadása, egy pontos lövésnek a leadása, azért azok másodpercek. Ez egy ilyen ritmikus dolog,

0: Tehát, hogy még megtöltöm, ahogy felveszem a fegyvert, ahogy célra tartok, ahogy már megpróbálom azt a célt összehozni, és úgy, van 8-9-10 másodpercem arra, hogy ezt leadjam ezt a lövés, és utána megvan a lövés esetleg, vagy nincs, mert olyan is van, hogy nincs meg a lövés, és leteszem is, újra kezdem az egészet, hát akár egy lövés egy percben is beletelik, még mondjuk egy tűzfegyeres lövészetnél azért egy sokkal gyorsabb is szokott lenni. De azt mondom, hogy egy légfegyvernél azért legalább 100-150 lövedéket elhasznál, ha nem többet. Egy versenyző egy edzésen, sőt többet is szerintem. Tűzfegyveres lövészetnél meg hát ez ugye költséges. Költségesebb, mint a léglövedék. Itt kaliber függő, de ha kis kalibert nézem, akkor ott is egy dobozzal, tehát egy 50 vagy akár 100 lőszert elhasznál egy sportlő.
1: A fegyverek milyen árban vannak, drága dolog?
0: Azok a fegyverek, amivel tényleg már olyan szintet próbál el érni a sportlövő, olyan szintet próbál művelni, az akár milliós összegek is. És ez vonatkozik amúgy a tűzfegyverre is, tehát egy Pardini gyorsüzelő pisztoly is van akár tényleg egy ilyen 800-900 ezer forintos árban, attól függ éppen, hogy most az euró hogyan áll, mert ezek már euróban adják, ugye, de Magyarországon nem nagyon van ilyen sportfegyvergyártás, külföldről szerezzük általában be, a sportlőszövetségnek a segítségével. Igen, ezek már költséges, maga a fegyver az költséges történet.
1: Akkor itt is vannak ilyen márkák, úgymond, tehát
0: így van.
1: Gyártuk.
0: Ha nézzük ugye az olimpiát, vagy éppen valaki arra kapcsol a sportlövészetnek a részére, azért látjuk ezeket a Pardini mindenféle márkákat, valamelyik sportoló erre, valamelyik sportoló arra márkára esküszik, és ugye ez nem csak ezen múlik, hanem a támogatáson is, hogy éppen melyik sportoló, melyik gyárral van szerződésbe, mert ez már rendesen egy forma, hogy éppen a kocsin, az autó milyen márkák vannak feltüntetve. Itt is így működik, vannak szabályok, tehát azért kötött szabályok vannak itt is, hogy a sportoló a ruháján hol, a sapkáján hol használhat, vagy hova teheti ugye ezeket a márkajelzéseket ki, de azok ott vannak, tehát a közvetítéseken lehet látni ezeket a márkajelzéseket.
1: Milyen távolságokból, lehet, hogy már említetted, de mondjuk el, hogy milyen távolságokat szoktatok célozni?
0: A légfegyvernél ez a fix 10 méter, tehát az legyen pisztoly vagy puska, a 10 méter az 10 méter. Tűzfegyvernél 25 méter, 50 méter, vagy még messzebb, tehát, de a standard, azt mondom, hogy a pisztolyjal a 25 méter, a sportpisztoly, ugye a kis puska az pedig 50 méter, ezek a standard távolságok. Soknak tűnik, sok is amúgy, de mikor van tényleg egy ilyen ismerkedős sztori, amikor eljönnek tényleg is próbáljuk a vendégekkel megismertetni ezeket a fegyvereket, azért nem 25 méterre visszük ki ezeket a lőlapokat, hanem 8-9-10 méterre, mert azért élményt kell adni, tehát hogy valaki most eljön és 25 méterre kiviszek egy céllapot, amit nem talál el, akár 50 lövésből, most az nem gondolnám, hogy őt ezzel kecsegtetném ebbe a világba. Igen, 8-9 méteren azért eltalálják a vendégek, és konstatálom, hogy nagyon jó lövészet volt, amit ők természetesen megköszönnek, és ígérik, hogy eljönnek majd még egyszer. De tényleg nem az a cél, hogy az első körbe itt minél messzebb menjen az a lőlap, hanem hogy minél közelebb legyen, és tényleg meg legyen az élmény, mert ez a fontos, az élmény.
1: Van távolsági, pontossági verseny is? Tehát, hogy minél messzebb, nagyon messzire, akár 50 méteren
0: hát,
1: túl
0: az
1: is?
0: Nem, az már más.
1: Más kaliber, nem, más.
0: Nem. Az 50 méter, a 25 méter és a 10 méter, ezek fix dolgok, ezeket így az edzéseket is így tartjuk, amikor annak a versenyszámnak a távolságát tartjuk az edzéseket.
1: Gellert nem kaphat egy lövedék? Vagy hogyan tudjátok megakadályozni azt, hogy... Ne, az nem jó szó?
0: A gurulat.
1: Gurulat, ez a jó szó.
0: Ez a jó szó. A geller az más. A gurulat, amit szakszóval szoktuk mondani, ugye a gurulatot kap a lövedék. Tehát úgy vannak kialakítva ezek a lőterek, főleg a tűzfegyveres lőterek. A légfegyveres lőténél ilyen nincs. Ott van egy főgolyófogó, és ennyi. De hát most egy légfegyverrel nem lövünk oldalra, meg fel, meg alá. Tehát az felveszünk, igazából is lövünk egyenesen oda, hova kell. A tűzfegyvernél azért előfordulhatnak érdekes dolgok. Nem úgy adja a lövő azt a lövést, nem abban a szögben, esetleg rosszul, hamarabb. Tehát most vannak, tényleg van mindenféle szituáció, de azért úgy van kialakítva minden lőtér, hogy ezeket a gurulatokat, vagy ezeket az olyan lövéseket, amik nem a cél, de nem a főgolyófogó irányába mennek, azokat valami megfogja. Hát ha lefelé, ugye akkor a föld fogja meg, de például a föld is úgy van kialakítva, hogy nem hiába nincs azon, mit tudom én, nagy murváskavics, vagy bármi, amin gurulatot kapna, hanem az legyen föld, és az föld. Például télen nagyon vigyázni kell ezzel a földdel, ami fagyott, mert arról gurulatot kap a lövedék, és tényleg megemelhet, és ki tudja, hogy hol áll meg. Tehát a gurulatnak az a baja, úgymond, hogy a gurulat után kiszámíthatatlan a lövedéknek az iránya. Tehát az egy nagyon veszélyes dolog. Tehát mondom, vannak tehát a főgolyófogót, hogy nézzük, akkor ugye vannak kirepülésgátlók, vannak oldalfalak, tehát ezek úgy vannak tényleg kialakítva, és ezt már az MHS is úgy alakította ki 1960-ban, 70-ben, 50-ben, mert ugye ez a lőtér, ahova mi kijárunk az egyetemre, ha jól tudom, 1964 óta lőtér. Tehát, hogy az sok mindent megélt, és sok lövést elviselt lőtér már, de még mindig áll. Tehát tényleg akkor már úgy csinálták meg, hogy erre odafigyeltek.

0: Készültök most valamilyen versenyre?
1: Szezonális a sportlövő élete. Nyáron ugye a tűzfegyveres versenyszámok mennek, a ősz beálltál után pedig, és télen pedig a légfegyveresek jönnek, teljesen tavaszig. Igen, majd most a Targesprint országos bajnokságra fogunk készülni, csak még nem tudjuk az időpontját, meg a helyét sem, és majd jönnek a légfegyveres nemzeti bajnokságok, majd ezt ugye mind a Fehér úti lőtéren, ugye a nemzeti lőtéren már épült egy, ugye évekkel ezelőtt, oda rendezi mindig meg a Magyar Sportlő Szövetség, egy elég színvonalas lőtér, tehát tényleg egy országos bajnokságra elmenni és azon részt venni, és tényleg azzal a technikával, mert ott már nem lőlapra lő a versenyző, hanem CIUS rendszerekre, tehát ott egy mintha lőlapot látna, de az nem lőlap, hanem ez egy kis takaró lőlappal vagy takarólappal eltakart kis tekercske, hogy ott lézerek nézik, hogy mennyire ment középre az a lövedék. Ezt használják amúgy olimpián is, tehát teljesen más érzés egy CIUS-ra lőni, mondjuk, mint egy lőlapra. Tehát tényleg ez egy, aki először megy, vagy tényleg nem jártas az országos bajnokságon, teljesen új a sztori, és ő csak ámul-bámul, hogy ez most micsoda. De érdekes, mert ugye ott van egy monitor az asztalán, és ott mutatja akár decimálisan pontossággal, hogy ez most hanyas, mit ér ez a lövés.
0: Egy országos versenyen körülbelül hányan vesztek részt?
1: Nagyon sokan. Főleg egy nemzeti bajnokságon több száz induló van. Több száz induló, és több napos is egy verseny. Igen, tényleg az egy teljesen más sztori egy országoson részt venni.
0: És ott hogyan zajlik? Tehát, hogy minél több lövésből minél pontosabb eredmény?
1: Versenyszámok van. 20 lövéses, nyílt irányzék, zárt irányzék, tehát itt az irányzékok között is ugye különbséget kell tenni, és az irányzékok tesznek különbséget igazából a lövés számoknál is, de most legyen tényleg a standard nemzeti bajnokságon egy 20 lövéses nyílt irányzékú lőlapra, erre van 35 perc lőidő próbával együtt, és akkor ezt meg kell oldani. De hát 20 lövésnél azért mondom, hogy ha most ezt felosztjuk, percenként kell leadni egy lövést, sokszor meg is van az a perc, tehát ha nem úgy céloz az ember, vagy nem úgy érzi, hogy ez most meg lesz, akkor leteszi és újra kezdi ezt az egészet. Tehát, hogy ez egy nagyon ritmikus, tényleg a légzésre oda kell figyelni mindenre. Tehát ez egy érdekes sztori.
0: Fejben is nagyon nyugodtnak kell lenni akkor ezeken a versenyeken, főleg, nem?
1: Saját tapasztalat, de ezt több versenyző is elmondta, hogy addig nincs baj, amíg a próbalövést lövöm, mert azt tudjuk, hogy tétmentes, de mikor kattintok azon a CIUS-on, és ott van, hogy kijött az értékelős lőlapom, akkor ott azért felmegy az adrenalin, és ezt kell vissza, valahogy visszavetni légzéssel, fejben valahogy, hogy nyugodj meg, minden rendben lesz, csak óvatosan. Itt igen, az első két értékelt, első két-három lövés azért az komolyabb.
0: Elsősorban a sportlövészetet úgy gondolja szerintem a legtöbb hallgatónk is, hogy férfiak sportja, de mondtad, hogy lányok is versenyeznek.
1: Nem, hogy a lányok, hanem én azt gondolom, hogy a lányok jobb eredményt is el szoktak érni, tehát, hogy a fiúk között én azt gondolom, hogy azért megállja helyét több nő is. Tehát, hogy mondjam, versenyzők még fiatalok vagyunk, és még van időnk, és azokban a korcsoportokban sok lány sportoló van, de ugye tudjuk, hogy a nők családot alapítanak, és valahogy kimaradnak a sportéletből, és tényleg a nők, a női versenyzők elég kevesen is vannak, már felnőttként. Ez a sportágnak, a mi sportágunknak valahogy a sajátossága, nagyon kevés a hölgy versenyzőnk. Gyerekkorban még más a sztori, mert ott sokszor több a hölgy, mint a fiú, de felnőtt korban sajnos a nők eltűnnek, nem vesznek részt, nagyon, nagyon nehezen is térnek vissza a sportéletbe, ahogy már tényleg családban és gyermek van, de a nők valahogy stabilabbak, vagy jobb, több dologra tudnak figyelni, vagy nem tudom, tehát vannak ezek a sztereotípiák, hogy hányszor megkaptam én is, hogy mi 5-6-7 dologra is tudunk egyszerre figyelni, de csak a férfiak egyre, lehet, hogy így van. Lehet, hogy ezért jobbak, nem tudom.
0: Országosan kiket tudunk megemlíteni, mint a sportág legnagyobbjai, vagy a legjobbjai?
1: A sportlövő, ugye az olimpiai bajnokokra lehetnek a legbüszkébbek, ők akik úgymond példaképek lehetnek. Én ugye Igali Diánát emelném ki, igaz, hogy ő már nincs közöttünk, sajnos, ugye a Covid után ő eltávozott közülünk. Ő az egy nagyon nagy anténi olimp, tehát aki nézte azt a közvetítést, én néztem, az egy óriási hajrá volt, tehát nagyon, tényleg az egy, azt a, nekem nagyon, az tényleg ott a könny is kicsordult a végén a szememből, mert egy nagyon nagy versenynek volt, tehát tényleg nagy, az öröm is, meg úgy, hogy az egész végbe ment, az tényleg egy nagyon jó kis olimpia arany volt. Már csak Varga Károly él, aki olimpiai bajnok közül, a sportlövők közül, legutoljára dr. Hammer László halt meg, nem régen, úgyhogy már csak egy olimpiai bajnok van közöttünk, illetve most már van egy olimpiai harmadikunk, ugye legutolsó olimpián Vajor Veronika lett ugye harmadik helyezett. Szerintem ezt, ha valaki nézte, tényleg ez is egy érdekes döntő volt, és van ennek sikerült, Veronikának sikerült a harmadik helyet megszereznie. Hát Veronikából szerintem biztos vagyok benne, hogy ő még lesz a olimpiai bajnok, mert nagyon jó készségekkel megáldott sportlövő, tényleg én biztos vagyok benne, hogy ő lesz még olimpiai bajnok is, és tényleg ő még időben is benne van. Szokták mondani, hogy a sportlövészet az egy kortalan sport. Valóban azért az olimpiai bajnokok sem tényleg a 20-20. Életévükben vannak, hanem sokszor 30-40, akár 50 évesen is olimpiai bajnokok szoktak lenni sportlövészetben. Tehát ez egy nem egy kiöregedő sport, hogy már 20-25 vagy 30 évesen, mondjuk a küzdősportokban már én egy úgymond veterán vagyok, és már nem lesz több versenyem, és ezt tudják is az ott résztvevő versenyzők, hogy az utolsó olimpián volt sportlövészet, de bármi lehet. Tehát ott akár még túl is, a 40-en, 50-en.
0: Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meghallgatóink még többet rólatok és magáról a sportlövészetről?
1: Én a honlapot ajánlanám, ott nagyjából minden infó megvan, ugye a falkonshootingteam.hu, ezt a beütik, akkor szerintem kihagyja a honlapunkat. Ott igazából mindent meg lehet találni a sportéletről is, és esetleg, ha van valamilyen rendezvény, vagy bármi, ami éppen aktuális, valamilyen program, akkor azt megtalálják ott a programok között.
0: Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást.

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 45 percben. Szentesi Tiborral, a Sólyom lövészegylet elnökével beszélgettünk a sportlövészetről, élménylövészetről, a Miskolci Egyetemen működő lőtérről, a Target Sprintről, a fegyverekről, büszkeségekről és országos versenyekről is. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeptember 15-én este megtelt a budapesti Szent István Bazilika, hogy a Forráspont ima esten szentségimádásban Jézussal találkozzanak. Fábri Kornél és Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspökök voltak az ima est házigazdái. A zenei szolgálatot a Forráspont band végezte. Ezen az alkalmon nem csak a Forráspont által megszólított korosztály vehetett részt, hanem azok is, akik már régebb óta fiatalok. Fábri Kornél köszöntőjében elmondta, kinyitották a kapukat a 15 év alattiak és a 30 év felettiek részére is. Jézus arra hívott bennünket, hogy jöjjünk hozzá mindnyájan, akik megfáradtunk és terheket cipelünk, hogy ő megkönnyítsen, felüdítsen bennünket. Jézus a Forráspontok házigazdája, engedjük, hogy Jézus érintse meg a szívünket, mondta. A püspök idézte Liziői Szent Teréz gondolatát, miszerint a műtétet akkor kezdik el, amikor a beteget már elaltatták, a szülők pedig ugyanúgy szeretik a gyermeküket, amikor éppen alszik. Azt szoktam kérni Jézustól, alakítsa a szívemet az ő szíve szerint. Én nézem őt, ő néz engem, és hiszem, hogy valós találkozás jön létre, mondta Fábri Kornél a szentségimádás előtt. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezzük meg a programot, a hagyományos helyszínen, az Egriesaki palotában fogadjuk az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, valamint az Egriesaki Palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Szent misével és ünnepi műsorral nyitotta meg jubileumi tanévét a debreceni Svetics Katolikus Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégium. Az idén 130 éves intézmény 1896-ban kezdte meg működését. A Szent misét Palánki Ferenc, a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye kinevezett érseke mutatta be, koncelebrált Zsódi Viktor piarista tartományfőnök. A Szent Mise egyben az iskola Szent Keresztről nevezett kápolnájának búcsúja is volt. Palánki Ferenc homíliájában a kereszt jelentőségéről és Isten feltétel nélküli szeretetéről beszélt. Hangsúlyozta, a keresztények nem a szenvedést vagy a kivégző eszközt magasztalják, hanem azt a mindent odaadó szeretetet, amely Jézus áldozatában mutatkozott meg. A főpásztor ennek fényében beszélt a katolikus iskola feladatáról is. Kiemelte, hogy az egyházi intézmények fenntartása nem önmagában vett cél, hanem az evangélium hirdetésének eszköze. Úgy fogalmazott, a nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megismerjék és formálják önmagukat, nemesítsék jellemüket, érleljék identitásukat, elmélyítsék Isten kapcsolatukat, és beépítsék életükbe a jó példákat. Eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. 6 ügyben tesz feljelentést 2 céggel szemben a Tudományos és Technológiai Minisztérium, mondta a Tanács Zoltán tárcavezető. Az átvilágításokon több mint 3 milliárd forint értékben tártak fel újabb szabálytalanságokat. Nyílt pályázaton keresik 9 megye és a főváros kormány megbízottját a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Október 1-ig még a vármegye főispán megnevezések élnek, onnantól azonban újra a megye és kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. Olvasható az Inforádió oldalán. Jövő kedden újra kinyit a Terrorház a múzeum, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az intézmény aztán egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára. Eközben vasárnapra tüntetést, míg október 23-ára békemenetet hirdettek meg a Terrorháza elé, tiltakozásul a múzeum bezárása ellen. A felhívás aláírója Bájer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László. Végül az időjárásról. Egy front vastag felhősávja halad keleti-délkeleti irányba, emiatt átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet. A legtöbb napsütés keleten várható. A déli, délnyugati szél a Tiszántúl kivételével megélénkül. A csúcsérték ma 18 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
6: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
3: Reklámot hallottak.
7: Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején folytatjuk múlt héten elkezdett összeállításunkat a 10. Borsod-Apolyozemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárról. Szomolya település polgármester asszonyával beszélgetünk, majd Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete elnöke lesz a vendégünk. Adásunk végén pedig Nagy Boglárkával, a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány alapítójával beszélgetünk, és hívunk meg mindenkit egy véradásra. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Műsorunk elején tehát Jurecska Györgynével, Szomolya község polgármesterével beszélgetünk.
1: Mivel készültek, gyönyörű dolgokkal készültek.
2: Közmunka program keretén belül reszesipke készítéssel foglalkozunk és cseresznye termeléssel. Ugye nagyon híres a szomolyai rövidszárú fekete cseresznye, ami nagyon egészséges gyümölcs, magas a flavin tartalma, és biogyümölcs, mivel nem kell permetezni, mert korai érésű, így és így a cseresznye légy nem okoz kárt benne. Nagyon szeretik, június első hétvégén szokott lenni a cseresznyefesztiválunk, ami több ezer ember látogat, és ugye ez maga a cseresznye érésnek az ünnepe. És ott nagyon sok nagyszabású fellépőkkel, kultúrprogramokkal, gyermekfoglalkozásokkal, tehát minden korosztály megtalálja maga szórakozására való dolgot, és mindenkit várunk minden évben szeretettel. A reszecsipke készítést is végezzük közmunkaprogram keretén belül. Ez egy kézi munka, és nagyon időigényes. Ugye először megkészítik az alapot, ami tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy halászháló. Ezt a halászhálót kifeszítik egy fa keretre, és akkor keményítővel kikeményítik, és utána szövik bele a mintát. És ugye a négyzet kocka rácsokat számolva készítik el ezt a mintát, ami ugye nagyon időigényes, néha ugye, ha elszámolja, akkor vissza kell bontani, újra kell kezdeni, de nagyon-nagyon szép kézi munka. Ezt ugye nagyanyáink téli időszakban, amikor jobban ráértek, nem volt nyáron, ugye summás munkát vállaltak, és téli időszakban pedig ezzel foglalták el magukat, és ezt egy ilyen fizetés kiegészítésként készítették.
1: Van színes is belőle, ugye?
2: Igen, mi már színeset is készítünk, főleg a cseresznye mintás, hogy az ugye csak díszesebb és jobban mutat színesben, de nagymamáink annak idején csak fehérbe készítették ezt, és a rózsa motívum volt a leggyakrabban előforduló minta ezen a reszecsipkén. De mi már a cseresznye motívumokat ugye színesben is készítjük.
1: Hány cseresznyefa lehet Szomolyán? Körülbelül is számot tud mondani?
2: Hát most már vállalkozók is vannak egyre többen, akik ültetvény formájában művelik ezt a cseresznyetermelést. A legnagyobb cseresznyetermelőnknek 1800 fája van, úgyhogy egyre több cseresznyefa van Szomolyán. 30-as években volt ez nagyon elterjedt, és akkor külföldre is szállították a cseresznyét, akkor nagyon-nagyon sok fa. Tehát mindenki cseresznyetermeléssel foglalkozott jóformán.
1: Mi mindenre lehet felhasználni a cseresznyét?
2: Cseresznye nagyon sok rétű, és nagyon sok mindent lehet belőle készíteni. Lehet aszalványokat, lehet pálinkát, ugye a férfiak kedvenc itala, lehet lekvárokat, befőtteket, szörpöket, rétest, cseresznyés rétest szoktunk sütni, süteményeket, különféle süteményeket, úgyhogy nagyon sok rétű a felhasználása.
1: Beszéljünk még a közfoglalkoztatásról. Hány fő dolgozik, és mi mindent csinálnak még?
2: Nálunk pontosan 25 fő dolgozik a közmunkaprogram keretén belül, ebből 5 hölgy a reszecsipkét készíti, 10 vannak, akik a cseresznyetermeléssel foglalkoznak, és akkor 5 ember van, aki a szociális részét végzi a közmunkaprogramnak, ami a takarítás, fűvágás, tehát a területeink rendben tartása, és most kaptunk még tavaly óta pluszban 5 főt, akik a konyhán is dolgoznak, és az épületeink takarítását végzik tulajdonképpen.
1: A cseresznyén és a gyönyörű csipkéken túl még mi mindenért érdemes Szomolyára látogatni?
2: Hát Szomolyán nagyon sok látványosság van. Vannak a pince lakások, ugye? Nagyon régen az emberek saját maguknak kézzel alakították ki a lakást. Ugye Szomolyán nem a jómódú emberek éltek, hanem szegény emberek éltek, és ugye van nekünk egy adottságunk, a tufakő, ami ugye a vulkánikus kőzetből visszamaradt tufakő, és ebben csákánnyal, kéziszerszámokkal saját maguknak alakították ki a lakhelyet. Ezeket régen most már barlanglakásoknak nevezik, de egyébként a régi idősek pincelakásoknak nevezték ezeket, és ugye ebben kialakítottak szobát, konyhát. A konyhán belül egy helységben volt a füstölő, a főző alkalmatosság, úgyhogy nagyon jól megalkották maguknak ezt. A szoba egy részét ugye a kemencének a hátulja képezte, ami ott adta a meleget. És ugye ez egy nagyon jó alkalmatosság lakhatás céljára, mert télen meleg volt, nem nagy hűtést igényelt, Nyáron viszont jó hűvös volt benne ezekben a pincelakásokban, és akkor a későbbiekből, ebből a tufakőből építkeztek, ebből készítették a fennálló házakat.
1: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meghallgatóink még többet a településről?
2: Van weboldalunk is, igen, a szomoja.eu, van Facebook oldalunk, Szomja Község Önkormányzata, ott mindenféle rendezvényünkről és mindenről az érdeklődők megfelelő információt találnak. És akkor még van nekünk a kaptárköveink is, ami ugye nagyon nagy látogatottsága van, mert évente 22 ezer fő látogatja. Itt a Bükki Nemzeti Park egy platformot épített ki, és így nagyon jól megközelíthetők ezek a kaptárkövek. Nagyon érdekes, és tehát nagyon sok látogatót vonz. Mai napig nem derült fény arra, hogy pontosan milyen célt szolgáltak ezek. Ezeket az őseink nevezték el kaptárköveknek, mert egy ilyen kúpos alakú fülkék vannak a tufakőbe vájva, de valószínű, hogy nem kaptár, tehát nem méhészeti célra használták, hanem inkább ilyen misztikus célokat szolgál, de pontosan nem derült még ki a mai napig, hogy ezt miért készítették, de valószínű, hogy a kelta időkben egy ilyen temetkezési hely vagy kultuszhely lehetett.
1: Nagyon szépen köszönöm, polgármester asszony.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Az elmúlt percekben Jurecska Györgynét, Szomoja község polgármesterét hallották.

0: A folytatásban Bak Lászlóval, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete elnökével beszélgetünk.
1: Milyen aktualitásokról tudunk beszámolni a nagycsaládosok tekintetében? Szeretettel köszöntelek.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ismét elindul a Top Plus programunk, ami ugye már az elmúlt időszakban egy nagyon jól sikerült programsorozat, a Lélekvár foglalkozásaink, a Lelkesegyverünk foglalkozásaink és a Fejlesztővár foglalkozás. Ugye már a nyáron, aki megtapasztalt és velünk volt az IFI Festen, az tudhatja, hogy milyen jó kis programot rendeztünk az Akropolis szabadtéri színpadon, és volt egy Kalandvár nevű napközis tábor. Ez mind-mind jó dolog, ezeket ugye folytatjuk a jövő évben is, nyáron ugye ismét lesz napközis táborunk, és ismét lesz az IFI Festünk, de ezek a szeptembertől induló programjaink, ez a három a Lélekvár, egy közösségi coachfoglalkozás, egy fejlesztővár, ami esenés gyerekekkel foglalkozik, és ugye őket szeretnénk fejleszteni egyéni és kis csoportos formában, illetve a Lelkesegyverünk foglalkozás, ami mentálhigiénés foglalkozás, ezeket szeptembertől folyamatosan fogjuk ugye a jövő év júniusáig, ott megint egy kis szünet lesz, majd esek a nyár után ismét folytatjuk egészen 2029. január 31-éig.
1: Helyileg hol vannak ezek a foglalkozások?
2: Változatos. A legegyszerűbb, hogyha azt mondom, hogy keressék meg a Facebook oldalunkat, az Együtt a Miskolci Fiatalokért a Nagycsaládosokkal, ott mindig meghirdetjük, hogy éppen hol található ez a rendezvény. Általában a székhelyünkön, a Réz utca 3 per A, a Győri kapuban található székhelyünkön.
1: A célcsoport, ki a célcsoport elsősorban korosztályban?
2: Leginkább azt veszem észre, hogy általános iskolás korosztály jön a foglalkozásainkra, de tulajdonképpen 24 év és az alatti korosztályt bármikor szívesen látunk, hisz nekik van megrendezve 0-tól 24-ig bárkit szeretettel látunk. Persze azért, hogyha egy 6 éves korosztályt alsó határnak meg tudunk húzni, az lehet, hogy szerencsés, mert a foglalkozásokon mégiscsak jobban tudják élvezni a részvételt.
1: Miért is jó csatlakozni a Nagycsaládosok Egyesületéhez?
2: Itt vagyunk épp egy étterem mellett, és ez talán az egyik legszerencsésebb, mert a mai naptól itt ebben az étteremben, egy dönerezőben, itt a Miskolc főutcáján 10% kedvezményt adnak a Nagycsaládos kártyára. Aki csatlakozik hozzánk, az egyben a Nagycsaládosok Országos Egyesületének is tagja lesz, ami azt jelenti, hogy kap egy tagsági kártyát, és azzal a kártyával az ország számos pontján tud kedvezményt elérni, többek között itt is, ebben az étteremben, és egy jó pár tagom mondta már, hogy milyen jó lesz, akkor ide szoktak járni, de akkor most még kedvezőbb áron tudnak vásárolni, étkezni. Tehát ez egy jó lehetőség, de minden mellett számtalan programot szervezünk a családjainknak, hisz ezen a hétvégén most fogunk indulni Makóra, ahol a Nagycsaládosok Országos Egyesületek őszi találkozója lesz. Mi azzal segítjük a családokat ebben az egész programban, hogy 3 nap 2 éjszakás programot biztosítunk erre a hétvégére, és mind összesen 17 000 forintot kérünk tőlük, tehát egy tényleg jutányos áron, ami azt jelenti, hogy teljes ellátással, szállással, programokkal látjuk el ezen a hétvégén a család. Úgy gondolom, hogy nem egy rossz dolog, és ezen kívül tényleg igyekszünk minden más lehetőséget megragadni, hogy segítsük a családokat. Napi élelmiszermentésben vagyunk, hétvégén szoktunk a 4 áruházból, német áruházból menteni itt Miskolcon, és a székhelyünkön ezt betárazzuk, vagy már a családok útközben ugye jelentkeznek érte, és akkor ilyen messenger csoportokban megosztjuk, hogy akkor hogyan is tudjuk továbbadni másoknak, illetve a madaras áruházból is szoktuk a város végéből közel 2-3 más élelmiszert a tagjaink között, hát 160 családunk van, biztosan mindegyiknek van gazdája, és előbb-utóbb ugye jó segítség a családoknak ez, úgy gondolom, hogy ezzel tudjuk őket segíteni tanácsokkal, és mindenfajta olyan lehetőséggel, amit néha nem is látunk előre. Így jön velünk szembe, és akkor azt mondják, hogy most ezt kapnánk, jaj, de jó, kapunk ingyen egy felajánlást, és akkor bármelyik cég valamit ad nekünk, ez mind szerencse kérdése is egy kicsit, de úgy gondolom, hogy ha minél ismertebbek vagyunk a városban, annál több ilyen szerencsénk lesz.
1: Az iskola kezdésben is segítettetek tagjaitoknak.
2: Igen, jó pár családnak tudtunk segíteni azáltal, hogy tanszert gyűjtöttünk Miskolc áruházában, és ez nagyon jó volt, mert családokat be tudtam vonni önkéntes munkával. Mindenki érezte, hogy a saját bőrén tapasztalja meg az, hogy milyen jó másokon is segíteni, de azáltal, hogy másokon segít, saját magán is tud segíteni. Hisz azok a családok, akik részt vettek a tanszergyűjtésben, ugye ez 3 hétvégén keresztül csütörtöktől, egy hosszú hétvége volt, csütörtöktől vasárnapig tartott ebben az áruházban. Ezeket a tanszereket tudtuk később szétosztani több mint 100 gyereknek. És úgy gondolom, hogy az a 100 gyerek nagyon tudott annak örülni, hogy most ennyivel kevesebbet kellett ugye a szüleiknek bevásárolni, és minden másra tudták inkább a pénztárjukban lévő pénzt költeni.
1: Térjünk még vissza egy kicsit a makói hétvégére, a most következő hétvégére. Mi lesz a program?
2: A program az mindig egy változatos. Tulajdonképpen leginkább gyerekeket szólítják meg. Szülők ugye általában ezt szeretik, hogyha a gyerekek programmal el vannak, látnának a szülők is nyugodtabbak ezen a hétvégén. Amikor elmegyünk egy ilyen helyre, mindig egy olyan attrakciót keresünk föl, ami mindenfajta korosztálynak biztosít program lehetőséget. Így van, most is a Maros Kalandparkban leszünk, és nagyon jó programokat ígérnek a rendezők, különböző attrakciók, ugye, mint a milyen kötélpályákat a szülők ugye felfedezhetik az egész kalandparkban, hogy mit is láthatnak. Lesz egy futóverseny rögtön az elején, ez ugye családi futóverseny, tehát bárkit szívesen látnak ezen, terápiás kutyákat fognak bemutatni, solymáz bemutató. Lesz egy mesefoglalkozás, tanúsvénytúrára is elvisznek bennünket, egésznapos kísérőprogramként pedig madárgyűrőzés vagy íjászat, sakverseny, veteránautó, motor bemutató, kézműves foglalkozások, tehát úgy gondolom, hogy ez teljes program kínálat arra, hogy a családok ne unatkozzanak, és szeretettel legyenek ott egész nap. És mi miskolciak kiegészítjük ezt a programot, miután ott a Maros Kalandparkban minden program véget ér, mi elmegyünk a makói hagymatikum fürdőbe. Hisz ugye Miskolcra azért elég kis esélye van, hirtelen eljusson az ember, és ezt is biztosítjuk a családoknak ingyenesen, hogy a makói hagymatikon fürdőbe tudnak belépni az Egyesület jóvoltából, és este egy csapatépítő estet tartunk majd ott a szállásunkon, másnap pedig elindulunk Ópusztaszer irányába, és ott a csillagösvényt fogjuk végigjárni, és hazafelé is egy ebéd, természetesen ugye minden étkezés mi biztosítunk, és egy záró ebéddel elindulunk szépen lassan hazafelé, hogy hétfőn az iskola kezd és idejére akkor nyugodtan tudjunk elindulni a hétnek.
1: Mi kell ahhoz, hogy valaki csatlakozzon hozzátok? Egy nagy család?
2: Egy nagy család, de az sem baj, hogyha nincs meg a nagy család, csak a terve megvan. Van olyan családunk, aki úgy csatlakozott, hogy csak egy gyerekük van. És hogyha egy gyerek, akkor abból lehet kettő és három is, hisz a szándék a szívünkbe van írva, úgy érzem. Amikor valaki elindul ezen az úton, hogy gyereket vállaljon, bizonyára nem tökéli el magában, hogy egyből nagy családos szeretne lenni. A szándék megvan, hogy igen, szeretné gyereket. Jó Isten ad hozzá képességet szerintem. Úgy érzem, és akinek van ilyen lehetősége, az előbb-utóbb biztosan két, három, vagy akár négy, öt gyereket is mer és tud vállalni. Ez mind csak a hozzáállás kérdése. A nagy családosainkban ez megvan. A legtöbb családunk így öt gyerekes. És amikor valaki csatlakozik hozzánk, nem feltétlenül lehet, hogy csak egy gyerekkel csatlakozik. A weboldalunkon tudja ezt megtenni, a noelmiskolc.hu oldalon, ott a belépés az Egyesületben menüpontban, és szívesen várjuk, írjon egy motivációs e-mailt az info@noelmiskolc.hu e-mail címre, amiben jelzi a szándékát, hogy miért is szeretne nagy családos tag lenni, és szeretettel látjuk a csapatban, amennyiben ugye úgy gondolja ő is.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm én is.
0: Az elmúlt percekben Bak Lászlót, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete elnökét hallották.

0: Nagy Boglárkát, a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány alapítóját, kuratóriumi tagját köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz!
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Fogunk beszélni egy véradásról, amit meg fogtok idén is szervezni, de előtte egy jó hírt jelentsünk be hallgatóinknak, ma kaptál egy jó hírt, mesélj!
1: Igen, közzétételre került az adó 1% felajánlásoknak az összege, illetve támogatása 2025 évi adókból. Hát igen, erről most nehéz beszélni, mert nagyon, nagyon meglepődtem én is az összegén, hiszen 1,7 millió forinttal kaptunk többet most, vagy sikerült, többen ajánlották föl nekünk, mint a tavalyi évben. Jelen pillanatban így a mai napi értesítőn 24.935.063 forint szerepel, úgyhogy mi nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki nekünk ajánlotta, a Magyarországi Légimentésért ajánlotta föl az adója 1%-át, úgyhogy ígérem számolunk, hogy mit valósítottunk meg ebből a támogatásból majd a hallgatóknak.
0: Jó helyre került ez az összeg, majd fogunk arról is beszélni, hogy mennyi mindent már most oda tudtok adni a légimentőknek, de mondjuk el először a véradás időpontját, meg majd a beszélgetésünk végén megismételjük, hogy az egyes városokban tudják, hogy mikor és hol kell lenni, ha szeretnének vért adni, segíteni embertársaikon az emberek.
1: Ugye ez a 6. véradásunk, és azt a nevet, címet viseli, hogy agyvért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék. Ez 2026. szeptember 26-án szombaton, 7 helyszínen egyszerre is egy időben kerül megszervezésre a légimentőbázisok közvetlen környezetében, illetve ugye egyetlen egy légimentőbázisnak gyakorlatilag a hangárjában, ez a Balatonfüredi légimentőbázis, ahol rendhagyó módon immár 5. éve a hangárban van a véradás, előtte egy véradó buszon maga az épület előtt, kvázi ott egy nyílt nap is egyben, úgyhogy az odaérkező véradók családtagjaikkal együtt aktívan láthatják, hogy hogyan élik a mindennapjaikat a légimentők azon a bázison, úgyhogy velük együtt a hangárban lehet. Minden helyszínünkön 10 órától délután 5-ig van lehetőség véradásra. Én arra kérem mindig a véradókat, hogy tegyék azt meg, hogy ne 5 órakor érkezzenek, hiszen az adminisztráció az valószínű nem tud megvalósulni, illetve amit én nagyon szeretnék, az, hogy aki csak teheti, hozzon magával még egy véradót, ugyanis tavaly 653 fő adott vért a légimentőkért a 7 bázison egyszerre. Én szeretném, ha ez éven, és én mondhatom, hogy én szeretném, mert minden éven valamit kívánok, és én jobban várom a véradás napját, mint mások a karácsonyt, és én mindig azt a napot számolom, ugye tudjuk, hogy már csak 100 nap van hátra, meg nem tudom, 1-2 napunk van karácsonyig, nekem a véradás napja ez a dátum és ez az időpont, úgyhogy én tényleg arra kérek mindenkit, hogy mutassuk meg, hogy össze tudunk fogni úgy a légimentők véradásáért, hogy több mint 700 véradónk van ezen a napon az országban. Ez a szám gyakorlatilag nem is olyan nagy szám, mert az ország vérkészletének csak egy hétvégi készletét tudja fedezni, úgyhogy számomra azért is fontos ez a véradás szervezés, és minden évben erre nagyon-nagyon készülök, és nagyon sokan dolgoznak azért, hogy ez megvalósuljon mellettem is velem együtt, illetve a non-profit légimentő, Kft. Légimentő is. Most már el tudom mondani, hogy nem csak akik szolgálatban vannak, és ugye a helyszíneken ügyelnek aznap a saját önkénteseinkkel, illetve örökbefogadóinkkal, majd erről is beszélek egy kicsit. Már most ők is egyre többen jelennek meg, hiszen látják, hogy nagyon sok embernek fontos, és én mindig azt mondom, hogy addig nem tudjuk, mennyire fontos a vér, amíg nincs rá szükségünk nekünk, vagy hozzátartozónknak. Ez az egyedüli dolog, amelyet nem tudunk megvenni a boltok polcain, és nem tudják receptre írni.
0: Előállítani sem egy előre.
1: Így van, igen. Így van.
0: Mondjuk el a másik 6 helyszínt is, a Balatonpartit már említetted, de mondjuk el a többi helyszínt is, például a Miskolcon helyileg hol lesz ez?
1: Igen, a miskolci véradás, ugye 6. alkalommal a Városháza folyosóján lesz a véradás, a mentő helikopter pedig a Szent István téren fog ügyelni, úgyhogy meg lehet tekinteni itt is, úgyhogy nagyon kérem a miskolciakat. Így, hogy az alapítvány székhelye is miskolci, tavaly már nagyon szép, mert több mint 100 fő feletti véradó számmal a miskolci légimentők csapata is dobogós volt, viszont Pakson a szekszárdi légmentő véradással került megszervezni, most is ott lesz, ők több mint 130-an voltak a véradás napján vért adni, úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy hát mivel miskolci székhelyű az alapítvány, és én egyébként számomra minden légimentő bázis ugyanolyan fontos, és én is miskolciként Szeretném, ha ez éven a miskolci véradási helyszínen jelenne meg a legtöbb véradó. Ez a második kívánságom. Szokták mondani, az aranyhal három kívánságod lehet. Hát ez a második.
0: A többi helyszínt is mondjuk el.
1: Mondom a többi helyszínünket is. Ugye 7 helyszín, ebből akkor említettem már Balatonfüredet, illetve a miskolci véradási helyszínt.
0: Meg Paksot?
1: Ja igen, Paksot a Szekszárd, igaz, 3-at. És ugye a központi véradási helyszínünk, ugye a központ

0: Következő helyszínünk az egy igazán patinás és impozáns, az a Festetics kastély Keszthelyen. A marcali légimentő bázis véradása 6. alkalommal a Festetics kastélyban valósul meg, egy gyönyörű szép teremben, a márványteremben, úgyhogy a marcali környék, illetve Keszthely és Keszthely környékieket várjuk a véradásra a kastélyba. Itt is ott lesz a kastély előtti területen a mentőhelikopter, úgyhogy ott is mindenféle programokkal, ott az örökbefogadó családunkból ugye Kati egyébként óvodapedagógus, óvónéni, úgyhogy ő még a gyerekekre külön odafigyel ilyenkor minden véradáson. Igyekszünk minden véradáson, de azért megvannak az adott helyszíneken lévő, már nekem családtagnak mondok mindenkit, aki benne van, de mindenki, aki ott van, a saját hivatását, a saját kis szellemiségét is beleötvözi ezekbe a véradásokban. Ugye Miskolcot mondtam, hogy az ugye Miskolc városháza, Szentesen a volt megyeháza épületében, a Kossuth téren a mentőhelikopterrel lesz a véradás. Ez is egy igen történelmi és egy nagyon szép épületben lévő véradás. Itt hozzá társult a véradás, nem polgármester úr, aként támogatja, hogy nem csak ő maga jelenik meg és köszönti a véradókat, de a művelődési ház ilyenkor egy egész nap velünk van, és gyermekprogramokkal együtt színesíti a rendezvényünket. És nem utolsó sorban van a debreceni véradásunk. A debreceni véradásunk ugye maga a stadion szokta a helyet adni, de amikor ugye ott meccs van, akkor a stadion nem a stadionban, hanem tehát egyik éven stadion, másik éven pedig akkor a debreceni egyetembe megyünk. Ez nem azt jelenti, hogy szándékosan változtatunk a helyszíneken, nem úgy gondoltuk, hogy mivel két helyszín lehetséges Debrecenben, ezért megpróbáltuk kihasználni, és számunkra kifejezetten nagyon jó leső érzés, hogy így, hogy váltakozó helyszínen vagyunk, a helyszín adottságait kihasználva ez támogatja mind a két tulajdonos gyakorlatilag, vagy működtető, hogy ott tudunk lenni felváltva is, és nincs az, hogyha nem jöttél ide tavaly, ne gyere ez éven sem, hanem olyan jó együttműködés alakult ki, úgyhogy ez éven a Debreceni Egyetemen az egyetem előtti téren lesz a helikopter, és a földszint 8-as-9-es szobában lesz a véradás.
1: Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Nagy Boglárkával, a Magyarországi Légimentésért Közhasznó Alapítvány alapítójával, kuratóriumi tagjával beszélgetünk. Adományátadás is lesz hamarosan. Mesélj, mi mindent gyűjtöttetek, mi mindent tudtatok megszerezni a légimentésért.
1: Ugye alapítványunk, van egy hírleveles kampányunk, amelyben 7-8 alkalommal küldünk postai úton hírlevelet. Erről azért nehéz beszélnem, mert ugye ezeknek a hírleveleknek, ami postán érkezik, gyakorlatilag ugye az írott hírlevél, az írott támogatás kérője. Egyébként egy nagyon jó dolog, hiszen nem mindenki használ közösségi médiát, így el tudjuk juttatni azokhoz a támogatókhoz is a hírünket, akik egyébként nincsenek a közösségi média felületén, vagy nem használnak internetet, hogy a honlapunkat tudják megnézni. Viszont ugye ennek van egy hátránya, a magas költsége, és emiatt mindig van egy adott lelki

0: saját furdalásunk, hogy a támogatások egy része persze a hírlevelek költségébe is belefut, viszont ennek ellenére akkor is egy szép támogatási összeget tudunk évente a hírleveles kampányok révén is biztosítani, amely nagyon nagy szükség a mindennapi életben. Azt mindig kihangsúlyozom, hogy alapítványunknak csak önkéntesei vannak, tehát nem költünk úti költségekre, nincsenek telefonhasználataink, hiszen mindenki ez az egy bolond század csinált, én ezt sokat hallom, mert hogy én így kezdtem 11 évvel ezelőtt a tevékenységemet ebben az alapítványban, és ugyanezt a példát követik az önkénteseink, akik mellettünk állnak. Úgyhogy a hírleveles kampányaink általában, és abból összegyűlt most egy nagyobb támogatási összeg az elmúlt 4,5 év alatt, ez azt jelenti, hogy 40 millió forint támogatás áll rendelkezésre. Ebből most a légimentők számára át fogunk adni egy nagyobb ajándékcsomag, nem ajándék, mert ez a támogatók hozzájárulásával le tudjuk cserélni valamennyi olyan informatikai eszközeiket, amelyek a napi működéshez szükségesek. Ez érinti nem csak az irodai használatban lévő gépeiket, illetve monitorjaikat, hanem érinti a pilóták által használt tabletet, amely valamennyi mentőhelikopter fedélzetén ott van és segíti a munkájukat. Igyekszünk pótolni most a sisakot, tehát hogy a sincs mindenkinek, van akik ugye nem állandó dolgozók és cserélésre kerül, ezek már elég régiek, úgyhogy most a sisakok cseréjére is sor fog tudni, illetve egy kicsit több kerül a használandó sisakok közé. Próbálunk oktató babákat beszerezni most, ugye nekik az éves képzéseik, ezek egy nagyon kemény és erőt próbáló képzések, és ezeknek a képzéseknek a tovább akár fejlesztése, de az elavult babák pótlását mindenképpen tudja majd pótolni. Ezek a babák ugye nem egy ambubaba, amelyen mi is az első segélynyújtást tanítjuk, hanem kifejezetten olyan szimulálásra is alkalmasak egy tablet vezérlésével, amely tényleges valódi betegségeket tudnak imitálni. Tehát ezeken a képzéseken egyébként ugye ők vizsgáznak is, tehát ezért szoktam én azt mondani, hogy az ő képzési követelményeik miatt biztos vagyok abban, hogyha egy mentőhelikopter érkezik, és sose érkezzen, de hozzám vagy értem, akkor a legjobb szakemberek fognak engem ellátni, és most azt mondom, hogy ez így azért nem volt szép tőlem, hiszen ma Magyarországon a mentésben dolgozó valamennyi szakember hivatásának tekint, és mindenki nagyon jó, hát az én szívemhez ők állnak a legközelebb, és azért akár új innovatív dolgokért, amelyek ahhoz szükségesek, hogy mi egy esetleges baleset vagy rosszul lét után teljes életet tudjunk élni, ez az alapítvány azért jött létre, hogy ebben hivatottként tudja őket segíteni, és igen, meg tudjuk mi azt mutatni, hogy Magyarországon is annak olyan, hiszen itt a vér a mentőhelikopter fedélzetén, ami Európában egyedülálló, hogy igen, mi nagyon jók vagyunk. Tehát én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezekben része van az alapítványnak, és ebben tudtunk segíteni. Ezen kívül ugye vannak olyan karbantartási szükségleteik, hogy akár egy traktorbeszerzés a gazdaságos fűnyíráshoz, van egy szervizes autó, aminek a berendezésében fogunk közreműködni, de ezekről szívesen, ha az átadások megtörténnek, akkor egyébként is szeretnénk beszélni. Hiszen ez nem jött volna létre, nincsenek az adományozói, nincsenek cégek, és nincs az adózók, annak az 1%-a, amely hozzánk érkezett. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok minden támogatónak.
1: Mikor lesz az átadás?
0: Ez majd szeptember végén, amiben beérkezik valamennyi eszköz, amelyet megrendeltünk.
1: Korábban említettél egy örökbefogadást, ezt hogy értetted?
0: Hát ugye valamennyi légimentő bázis helyszínén nem lehet ott nagy bogi és csapata, hiszen egyszerre egy időben szervezzük, és ez 6 évvel ezelőtt úgy alakult, hogy azért a mi életünkben nagyon sok önkéntes kerül be, nagyon sokan hát nem maradnak az önkéntesek sorában, mert valahogy így alakult. Nem, valószínűleg nem. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ha önkéntes vagyok, akkor én mehetek a légimentő bázisra, és ott az egy tök jó buli. Hát az egy üzemi terület, tehát nagyon jók a rendezvények, és én azt mondom, hogy önkénteskedni egy nagyon jó buli. És nagyon sok önkéntest várunk, és azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy az érettségihez ugye az 50 órás közösségi szolgálatot azt nálunk is tudják teljesíteni, úgyhogy mi szeretettel várjuk őket. Vannak olyan feladatok, amelyben nagyon nagy szükség lenne az ő segítségükre, tehát ott is jöhetnek, viszont vannak nekünk olyan gyermekeink, akik most már, ugye, mint mondtam, kicsit pályául is választották, és a Balatonfüredi légimentő bázison a bázisvezető felesége, a Nyulasi Laci felesége, Ildikó és Csató Mónika, Magyarország egyetlen női paramedikusa, akik a véradást szervezik. Tehát ott Laci és felesége a családjával, mint kvázi nem csak a bázis bázisvezetője, hanem a családtag maradt a légimentő bázis. A Marcali légimentő bázist a Dan család pápáról fogadta örökbe. Ugye róla meséltem is, Katiról, aki ódapedagógusként dolgozik a mindennapi életében, de Bettina az, aki a lányuk, aki jelenleg most mentőtiszt hallgató a Semmelweis Egyetemen, őt kicsikorától kezdve ismerjük. Egy üzenetváltás után ismerkedtünk meg velük egy gyereknapon, éppen a Balatonfüredi bázison, és ők azóta nem csak, hogy az alapítvány támogatói, önkéntesei, de személyes jó barátság is összeköt bennünket. Ők mindenhol ott vannak, és egyszerűen a Dunántúli részen, ha bármit tennünk kell és cselekednünk, ők ott vannak. A Szentesi Légimentő Bázist a Méri család fogadta örökbe. Ádám szintén mentőtiszt hallgató a Semmelweis Egyetemen. Ádámmal egyébként Pécsen ismerkedtünk meg, úgyhogy édesapja egyébként Miskolcra is járt dolgozni, de Tahitót faluban élnek, de nekünk a pécsi légimentő bázison sikerült még akkor, ugye most már Szekszárd, megismerkedünk egy kiállítás megnyitón, úgyhogy ők egész csapatukkal érkeznek ilyenkor Szentesre, és mindenhol ott van. Ádámról tudni kell, hogy viszi a sajtó videói, a plakátjainkat, Bettina is a mostani véradási plakátjainkat, Dan Bettinának köszönhetjük, videóinkat pedig Méri Ádámnak, tehát ezt hagy mondjam el, hiszen ez a reklám az övék, nélkülük ez nem lenne ilyen. Van nekünk önkénteseink sorában ugye a debreceni véradást Lengyel Anett barátnőnk, az, aki koordinálja és szervezi, itt Miskolcon Hódos Erzsike Ungvári Arnolddal, aki Arnold ő szintén az a gyermek, aki pici korától és pilótának tanul, és neki sem tudom azt mondani, hogy Kazinc Barcikáról, ha bekerülni az autóba, vagyis nem kell, csak megkérdezem, hogy mit csinálsz, Arnold, mert lenne, akkor szerintem ő már repül, úgyhogy a szülei nem biztos, hogy örülnek ennek olyannyira, hogy általában ő is feláll, és rögtön útnak indul. A budaörsi véradásunkat az alapítvány kuratóriumának tagja Üveges Szilvia viszi, ő védőnőként dolgozik a mindennapi életben, úgyhogy azt ő szervezi, és kit hagytam ki, szerintem senkit így a felsorolásokból, tehát én azt gondolom, hogy igen, így vagyunk, és vagyok én itt, akinek most Paksra kell érkeznie, hiszen tavaly Pakson volt a legtöbb véradó, de közben Miskolcon is kellene segíteni ezt a munkát, úgyhogy Arnóczki témával, alapítványunk kuratőmi tagjával valószínű Miskolcon leszek, és azért ne felejtkezzek már meg a sok-sok önkéntes közül arról a gyerekről, aki elviseli ezt, aki most itt a mikrofon mögött már beszél, szerintem lassan fél órája, hogy van neki egy fia, aki elviseli ezt az anyukát. Na, ő már végzett mentőtiszt. Családunkban az első egészségügyi dolgozó, akit valószínű a légimentők világa fertőzött meg gyermekként olyannyira, hogy ő ezt választotta hivatásul, és nagyon szereti. Őt még nem tudom, hogy hol fog kikötni, mert egyelőre olyannyira szereti a mentést, hogy nem is találkozom vele. Úgyhogy ő valószínű vagy a budaörsi, vagy a miskolci helyszínen fog megjelenni, úgyhogy Márknak innen is üzenem, hogy várjuk haza, és várom haza, úgyhogy így néz ki az én kis önkéntes csapatom, akik bármikor elindulnának ebben az országban, bármelyik helyszínre, hogyha segítségre van szükségük. Az ilyen emberek az én számomra, hát talán azt mondom, hogy az elmúlt 11 év legjobb dolga, ami történhetett velem, mert ők itt vannak.

0: Maradt még pár perc a műsoridőnkből, ezt használjuk ki arra, hogy volt egy vándor kiállításotok, lesz újabb kiállítás, és ha igen, mikor?
1: Hát igen, ez most egy jó kérdés. Nemrégiben ültünk össze alapítványunk oldalán, és tervezzük a 26 év végét, 27 hetes évünket. Készül most egy új honlap, amelynek volt egy pályázata, és most választottuk ki gyakorlatilag a első három helyezettet, akikkel a honlapot szeretnénk majd, hát ebből majd kiválasztjuk persze a nyertes pályázót, de igen, 11 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy a légimentők világát úgy tudjuk közelebb hozni helikopter nélkül, hiszen ő csak fönt repül, hogy fotókon bemutatjuk, hogy hogyan élnek a bázison, és nem csak a mentés pillanatait, hanem hogy ők is emberek. Ugyanolyan emberek, mint mi, csak egy másik hivatást választottak, és emiatt lettek nekünk kicsit hősök, és ezt a kiállítást szeretnénk újraindítani, hogy mi történt a 11 év alatt, mivel tudtuk őket segíteni, és hol tart, hiszen a Miskolci légimentő bázis is van, még az épület ott van, annak is új funkciót kell keresnünk, hiszen szeretnénk azt megőrizni, annak állagát, mi, mint alapítvány is szeretnénk ebbe segíteni, de a Miskolci légimentő bázis egy modern 21. századi körülményeknek megfelelő épületben van jelenleg, ugyanígy került ugye a Sármelléki Marcaliban, tehát hogy olyan fejlesztések megvalósulhattak, amelyeket érdemes bemutatni, és úgy gondolom, hogy kitűzni a következő 11 év célját, hogy hová jutunk el 11 év múlva, mi, mint alapítvány a légimentők támogatásáért.
0: Mondjuk el, hogy mi mindenre van szükségetek, mivel segíthetnek akár hallgatóink is, már a vért azt említettük, önkéntes munka, ugye, az mindenképp 1% is, mondjuk még ilyen dolgokat.
1: Hát, amely ugye nagyon fontos, a légimentők egy speciális munkaruhát hordanak például, ennek a munkaruhának a beszerzése, illetve annak költsége is elég magas, úgyhogy mi szeretnénk ezt folyamatosan pótolni, hiszen ugye ők egy hétre akár több napot töltenek egy-egy bázis életében. Ehhez úgy tudtunk hozzájárulni, hogy igyekeztünk mosószállítógépekkel felszerelni persze az adott bázisokat, de azért a cserét is kellene biztosítani a részükre, és próbálunk abban segíteni, hogy ez folyamatosan tudjon cserélődni az elkövetkezendő időben, és amelyre nagyon nagy szükségünk van, azokat a képzéseiket szeretnénk továbbiakban is támogatni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy sokkal hatékonyabb, de új eljárásokat tudjanak akár megvalósítani a mentés történelmében is. Úgyhogy a képzések szervezése, illetve nemzetközi versenyeken való részvételhez is szeretnénk még többet juttatni őket. Nemzetközi konferenciákon, hazai konferenciákon való részvételt is támogatunk. Ennek az az oka, hogy egyrészt be tudjuk mutatni, hogy milyen a hazai, de nem én, ők, de be tudják mutatni, hogy milyen a hazai légimentés, mivel vagyunk hát jobbak, mint mások, mert persze legyünk jobbak, és milyen új eljárásokat lehetne átvenni, amely könnyítheti az eljárások nála betegellátás útját.
0: Beszélgetésünk végén még egyszer mondjuk el az időpontot, a véradás időpontot és a miskolci helyszínt mindenképp.
1: 2026. szeptember 26-án szombaton 10 órától 17 óráig a polgármesteri hivatal aulájában lesz a véradás, a mentőhelikopter a Szent István téren.
0: Bogi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen.
0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb a 10. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron beszélgettünk Jurecska Györgynével, Szomolya község polgármesterével, majd Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete elnöke volt műsorunk vendége. Adásunk végén pedig Nagy Boglárkát, a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány alapítóját kérdeztem, többek között az általuk szervezett véradásról. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
2: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Idén a Kaposvári Egyházmegye a közösségeket, családokat, fiatalokat megszólító katolikus társadalmi napok házigazdája. A Kaposváron szeptember 18-a és 20-a között zajló rendezvény sorozat nyitó eseményei már a mai napon, szeptember 17-én csütörtökön is elkezdődnek. Varga László kaposvári megyés püspök a kattársra készülőknek elmondta, minden résztvevőnek azt üzenem, nyissák ki a szívüket, hogy találkozhassanak. Nyissák ki a szemüket, hogy láthassák az egyház gazdagságát és az egyház kincseit, a szegényeket, a fogyatékossággal élőket, és nyissák ki a fülüket, hogy meghallják az üzenetet, hogy lehet egy igazságosabb, testvériesebb világot építeni. Az évről évre megrendezett katolikus társadalmi napok témáját idén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel ezelőtt társadalmi körlevelének jubileuma adja, amelynek címét a kaposvári kattárs mottójául választotta, igazságosabb és testvériesebb világot. Mária Pócs ad otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának szeptember 15-e és 18-a között. 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pócsi kegyhelyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat, tájékoztatott az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezi az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozóra a Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján kerül sor. 11. alkalommal szervez víradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először víradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezzük meg a programot, a hagyományos helyszínen, az Egri-Jesaki palotában fogadjuk az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, valamint az Egri-Jesaki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Vizsgálatot indít a Nemzetbiztonsági Bizottság, Szijjártó Péter, volt külgazdasági és külügyminiszter, BioID-s állása miatt. A testület a volt tárcavezetőt behívja meghallgatásra is. Tudta meg a Telex Apáti Istvántól, a bizottság Mi Hazánkos elnökétől. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója a parlament döntése alapján. A kormány az egészségügyre fordítja az emelésből származó 90 milliárd forintos bevételt. Olvasható a kormány.hu oldalán. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület szeptember 28-áig kéri a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatos 2011-2012 körüli bejelentéseket, panaszokat, valamint a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait. Végül az időjárásról. Egy front vastag felhősávja halad keleti-délkeleti irányba, emiatt átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet. A legtöbb napsütés keleten várható. A déli, délnyugati szél a Tiszántúl kivételével megélénkül. A csúcsérték ma 18 és 30 fok között alakul. híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Magyar Szemlefüzetek sorozatban a közelmúltban jelent meg Gró János, 2007-ben elhunyt festőművész, művészeti író, a BME rajz és formaismereti tanszékének docense Csontváriról 1948-ban lezárt tanulmánya. Tisztelettel köszöntöm Gró Gáspár irodalomtörténész. Engedje meg, hogy azzal kezdjük a beszélgetésünket, hogy miért nem jelenhetett meg az édesapja által 1948 körül lezárt tanulmány, ami akkor valószínűleg rendkívül izgalmas lett volna az olvasók számára.
2: 1948-ban volt egy elég komoly vita, cikksorozat vagy elemzéssorozat Csontváriról a Válasz lapjain. A Válasz 48-ban úgymond a papírhiány miatt megszűnt, természetesen ugye egy változóban lévő társadalmi rendszernek arra van papírja, amire akar adni papírt. Hát a kommunista párt nem akart erre adni papírt a továbbiakban, de azt hiszem nem emiatt nem jelent meg édesapám akkori tanulmánya, hiszen akkor ő hozzávetőleg 25 éves volt, abszolút pályakezdő, főiskolai hallgató, szűnyi növendék volt a képzőművészeti főiskolán, és annyira fölzaklatta, fölpiszkálta a kíváncsiságát a csontvári életmű, hogy úgy érezte, hogy erről kellene írnia, és azt hogy különösen fölbosszantotta Bernát Aurélnak, ugye az egyik meghatározó mesternek, no, nem az ő mesterének, anyám mestere volt, úgy mellesleg megjegyzem. Apámat annak idején azt hiszem igazából Bernát Aurélnak a meglehetősen elzárkózó, érzéketlen hozzáállása bosszantotta föl, mert Bernát az akkori, most gondoljunk el egy kicsit, hogy mikori, nem volt még olyan messze Csontváry halála, hogy az emléke, személyes emléke a közvetlen legendáriumban ne legyen jelen a festői művészettörténeti közbeszédben. Tehát a Bernáti gondolkodást alapvetően az a közkeletű megállapítás határozta meg, hogy Csontváry bolond volt. Hát ez ma teljesen nevetséges, egyrészt Csontváry nem volt bolond, másfelől a különböző pszichés torzulásokat a művészetben egészen máshogy ítéljük meg, mint ezelőtt mondjuk 60-70-80 évvel. A képzőművészeti főiskola attól jött ilyen lázba Csontváry ügyben, hogy valamikor a háború utáni időkben elrejtett, összetekert, kicsit tán sérült, megnedvesedett Csontváry képeket kiakasztották a képzőművészeti főiskola folyosóján. Nem azért, hogy egy kiállítást csináljanak, de mégis az volt. Hát de facto mégiscsak kiállítás lett belőle, vagy csak szellőztetni akarták a képeket. És a hallgatók ott sétálgattak a gigantikus Csontváry képek közt, és ez úgy fölzaklatta a helyi közvéleményt, beleértve a főiskola nagy nevű tanárait is. Ketté szakadt a pálya, az egyik félnek az volt a vélemény, hogy ez egy zseni, a másik félnek pedig tulajdonképpen a kávéházi hagyománynak és a művészet történészek körében való szóbeszédnek megfelelően, hogy ez egy őrült. Ma rég túl vagyunk ezen a problémán. Csontváry természetesen zseni. Aztán lehet arról vitatkozni, hogy kinek mennyire tetszik, meg mennyire nem tetszik. Milyen a művészet történeti jelentősége, de az, hogy van, és hogy ez egy nagy művész, az nem kérdéses. Na most Bernát Aurél ezt nem akarta tudomásul venni. Nem Bernát volt apám mestere, de a kialakult párbeszédben, vitában apám úgy gondolta, hogy ki kell állnia Csontváry mellett, akár egy nagy nevű professzorral szemben is. Így született meg ez az ír.
1: A Magyar Szemlefüzetek sorozatban ön által szerkesztett tanulmány, amit egy fiatal festőművész hallgató az édesapja fogalmazott meg, írt meg, egy védőbeszéd Csontváry alkotó művészete mellett. Felvillantja az ember és a természet kapcsolatát Csontváry képein, és egy rendkívül mélyreható elemzést tartalmaz. Mit gondol? Milyen háttérinformációk kellettek ehhez az édesapja számára? Van néhány hivatkozás, idéz a korábbi írásokból, és kiáll Csontváry tehetsége, művészete mellett.
2: Először is azt kell mondanom, hogy soha nem egy apáról beszélek, hanem kívülről nézem, ha ezt a részét elemzem a dolgainak. Egy művészi pályáját kifutni nem képes művészről van szó. Ugye akkor küszöbön állt az a bizonyos rendszerváltás, ezt a szót nem szoktuk használni a fordulat évére, de hát 48-49-ben egy egészen drámai fordulat következett be a politikában, a gazdaságban, a művészetek terén is. Diadalra jutott az a kommunista, realista szemlélet, amiről mindig azt szoktam mondani, hogy ha csak ez egy ezrelékét megkapnám annak, amennyibe a kommunista realizmus kutatása került a magyar állampolgároknak, akkor sokszoros milliárdos lenne. Istennek, tehát a sematizmus tökéletesen működött, ebbe semmiképp nem fér bele Csontváry, semmiképpen nem fér bele olyan írás, ami Csontváryt méltatta volna. Elég különös képlet lett ez, mert gyakorlatilag a kommunista párt kiállító helyiségében vagy irodájában volt az első Csontváry kiállítás 45 után. Aztán pedig megint csak a pártállam volt az, amelyik dicsekedni akart egy ilyen nagy művésszel, és az ingadozó világban sor került Párizsban egy nagy Csontváry kiállításra, amit ugye mindig ez volt a nagy mérce, hogy Picasso mit mondott róla, de hát valaki nem attól lesz jó festő, hogy Picasso jót mond róla, de minden esetre ez jól hangzik. De tényleg megkapta Csontváry ezt az elismerést, a képek miután hazakerültek Párizsból gyakorlatilag eltűntek. Aztán előkerültek, és a brüsszeli kiállításon került sor egy újabb nagy hivatalos kiállításra, ami meglehetősen sikeres volt, de megint egy kicsit eltűntek a Csontváry képek. Aztán a következő nagy kiállítás az 1963-ban volt talán a Szépművészeti Múzeumban, és akkor épp itt járt Hruscsov egy meglehetősen hosszú, több mint egy hetes, talán 10 napos magyarországi látogatáson, mindenütt szemrevételezte, hogy hogyan állnak a dolgok. A Szovjetunió kulturális minisztere akkor Hruscsov felesége Nina Hruscsovna asszony volt. Elvitték a Szépművészeti Múzeumba is, ahol látta, lehet, hogy nem akarták különösen mutogatni, de észrevette Csontváry képeit is. Lenyűgözve állt előttük, és azt mondta, hogy Malagyec, ezzel tulajdonképpen jóvá volt hagyva Csontváry művészete a magyar kultúrpolitikában is. Ez úgy mindig eltűnődtem, milyen érdekes, hogy van egy művész, és van egy, azt kell mondanom, hogy egy az orosz kultúrában gyökerező ízlés, és az orosz festői ízlésben azért tulajdonképpen 3-4 dolog, amit mindenképp ki lehet emelni a közízlés tekintve, az egyik, hogy az oroszok mindig szeretik, ami nagy. Minél nagyobb, annál jobb. Szeretik, ami színes. Szeretik az, hogyha rá lehet ismerni arra, amit ábrázol, tehát figuratív jellegű vagy természetelvű az ábrázolás. Ezek úgy mind együtt voltak Csontvárynál. Tehát a legabszurdabb, hogy ilyen formán a meglehetősen gyönge Csontváry recepció olyan közegben erősödött föl, amelyiktől az egész Csontváry szellem fényévekkel volt távol, de mégis egy furcsa interferencia folytán el tudták ismerni.
1: Csontváryról 1948-ban ez a tanulmány nem jelenhetett meg. Édesapja mégsem foglalkozott annak megjelentetésével a későbbiekben. Vajon miért?
2: Azt hiszem, hogy azért, mert nem volt vele elégedett. Pontosabban nem tudta, hogy milyen, nem olvasta újra, nem gondolkozott rajta, más dolgokkal foglalkozott, de egyébként szerintem minden szerző hajlik arra, hogyha van egy fiatalkori műve, ami akkor nem jelent meg, akkor azt úgy félreteszi, és nem foglalkozik azzal, hogy ez feltétlenül megjelentesse. Tulajdonképpen ezeknek az írói műveket tekintve zsengéknek a publikálása az az utókor és a szakma feladata. Ráadásul különösen akkor, hogyha valaki nem azzal foglalkozik, hogy menedzselje magát. Hát apám nem görcsölt be abba, hogy ő írt egy Csontváry tanulmányt, és az így meg úgy meg amúgy volt 1948-at, pontosan tudta, hogy akkor borzasztó szegényes volt még a Csontváry szakirodalom. Azt ő ismerte, de azt is tudta, hogy utána rendkívül elmélyült Csontváry kutatások folytak, Németh Lajos kitűnő munkája, és így tovább, és így tovább. Tehát amikor lett volna ideje, kedve, hogy ezt elővegye, addigra úgy gondolta, hogy ez fölösleges, túlhaladott. Hát neki nem kell védelmezni Csontváryt az őrültség vágya alól. Nekem is problematikus volt, hogy szabad-e foglalkozni ennek a szövegnek a kiadásával, és nem is arra gondoltam, hogy ez most valami nagy újdonságot fog hozni, hanem inkább arra, hogy egy nagyon fontos adalék a Csontváry recepcióhoz. Tehát, hogy igen, 1948-ban volt valaki, aki ezt gondolta Csontváryról, és nyilvánvalóan nem egyedül gondolta, hanem voltak a környezetében olyan gondolkodók, akik hasonlóképpen látták Csontváryt. Ez viszont fontos lehet a Csontváry életmű befogadásának történetét illetően. Az pedig egy ráadás, hogyha megnézzük ezt a szöveget, hogy ad-e még olyan pluszokat kortól és időponttól függetlenül, amiket ma is érdemes figyelembe venni. Megkérdeztem szakavatott művészettörténészeket, hogy mit gondolnak erről, és azt mondták, hogy érdemes kiadni.
1: Engedjen meg egy személyes kérdést, hiszen a rádióhallgatók bizonyára ismerik az ön irodalomtörténészi, irodalomkritikusi munkásságát, ami rendkívül gazdag. Milyen érzés volt édesapja írását ennyi évtized után szerkesztenie? A kedves rádióhallgatóknak elárulom, hogy ön erről vall a Csontváry kötet bevezetőjébe. Na de mégis, erkölcsi kötet kötelességének érezte ezt a megjelentetést, vagy amint az imént említette, a csontvári recepció szempontjából tartotta fontosnak?
2: A kérdés nehéz, mert nyilván nem hagyható ki ennek a megítéléséből, hogy a szerző fia vagyok. De én sose gondoltam úgy, hogy a családi kapcsolatok, a szeretet, meg a szellemi összetartozás, meg egyebek befolyásolnak egy ilyen kézirat kiadási projektet. Az foglalkoztatott, hogy ez jó, vagy nem jó, fontos, vagy nem fontos. Egyébként nem könnyű elvonatkoztatni ettől, de nekem nem volt olyan nagyon nehéz. Apámmal nekem a személyes viszonyom, az tényleg ilyen szempontból kettős volt. Egyrészt tudtuk úgy nézni egymást, mint apa és fia, másfelől tudtuk úgy nézni egymást, mint két egymástól független alkotó a maga műfajában. De ez még azt is hozzá kell mondanom, ami tényleg családias meg kedves, hogy tulajdonképpen, ha egy visszagondolok, nagyon meglepő, hogyha apám festett valamit, akkor 3 éves koromban is engem hívott oda, hogy mondjam meg, hogy hogy tetszik. És ez így volt 60 éves koromban is. Tehát tulajdonképpen ez a fajta valószínűleg velem született kritikai érzéke számára fontos volt, mert nyilván nem a gyereknek akart ezzel kedvezni, vagy nem arra volt kíváncsi, hanem tudta, hogy én megmondom neki, hogyha tetszik valami, vagy egyetértek, vagy nem értek egyet. Tehát ez az egyik része. A másik, hogy azt viszont tudtam, hogy apám számára Csontvári az sok szempontból nagyon fontos. Gondolom egyébként ennek az 1947 körüli emlékének a folytatásaként, mert noha ő tulajdonképpen a maga képein inkább Szőnyit követte, vagy Egri felé szeretett volna nyitni, hát ezek nagyon távol vannak a csontvári ábrázolásmódtól. Abban viszont stimmelnek, és összehasonlíthatóak, hogy a természetesség, a szépség felé nyitottság, az mindegyikükben megvan. És ezt a fajta szépséget kereste apám is a festészetben, hozzátéve egyébként, hogy nem a mesterei által, hanem az ő igazi mestere a nagyapja volt, aki Rózsahegyen élt, és szerintem egy rendkívül tehetséges festőművész volt. Természetesen a történelem úgy hozta, hogy ő belőle sem lett nagy magyar festő, sokkal inkább ugye Rózsahegyi lévén nagy szlovák festőként jelenik meg a szakirodalomban, de az ő Rózsahegyi festőbarátai a maguk emlékirataiban megemlítik, hogy nem rossz ember, meg kedves, meg szeretjük, de azért megtanulhatott volna már tisztességesen szlovákul. De közben egy patriarchális együttélés és szakmai szeretet fűzte őket össze, és tulajdonképpen ez az a világ, ami engem sokkal jobban érdekel, mint az egyes részkérdések, részproblémák. Ennek a légköre az, ami rendkívül vonzó számomra, és ebbe beillik apám és Csontvári is, ez a kézirat is, nem illik bele az, ami azután következett, a 49-es fordulat után, az egy másik történet, de tulajdonképpen mindig sikerült megtalálni azt a csendes zugot ebben a történelemben, ahol lehetett a mindenféle bajok közepette is emberi módon és a hozott klasszikus értékek jegyében élni. Persze ehhez megint csak egy zárójeles megjegyzés, hogy apámnak a legnagyobb fájdalma volt, hogy a testvéri Csehszlovákiába 1956 és 65 között nem kaptunk útlevelet, és nem tudott ellátogatni a szeretett Rózsahegy városába.
1: Visszatérve az ön édesapja Gró János Csontvári tanulmányára, izgalmas olvasmány nem szakembereknek is. Én például kimondottan élvezettel olvastam, ahogy a szerző, a szín, a kompozíció, a képek szerkezetét elemzi, konkrétan egy-egy Csontvári alkotásra hivatkozva, ugyanakkor életútját is figyelembe véve. Nagyon szép a Magyar Szemle Alapítvány kiadásában megjelent kis tanulmánykötet, azokkal a Csontvári festményekkel illusztrálva, amelyekről az édesapja a tanulmányban ír.
2: Ami a képelemzéseit illeti, én azt hiszem, ahhoz sokkal jobban kellene ismernem, vagy ismernünk, hogy mit tanítottak annak idején a képzőművészeti főiskolán a mesterek a hallgatóknak, kompozícióról, színharmóniáról, a színeknek a kompozícióban játszott szerep és olyan dolgokról, amik Csontvári esetében különösen fontosak, mert apám később is foglalkozott a Csontvári képek kompozíciós rendszerével. Nagyon izgatta az, hogy milyen titkos geometriai elvek szerint építette fel Csontvári a képeit. Na most azt gondolom, amit nem tudunk, hogy a mesterek erről mit mondtak. Az az érzésem, sőt tulajdonképpen biztos vagyok benne, hogy az a képelemzési módszer, ami nekem is újdonság, és ami az olvasóknak újdonság lehet, az akkori főiskola oktatási módszerét tükrözi, vagy azt képezi le. Ma is van olyan, hogy ha valaki elmegy történész hallgatónak, akkor kap egy ilyen stúdiumot az első fél évben, hogy bevezetés a történelemtudományba, vagy az irodalomtudományba. Valószínűleg ők is kaptak egy olyat, hogy bevezetés a festészet tudományba, idézőjelben persze a tudomány, és azokat a normákat is megismerhetjük, nem képzőművészként, nem szakemberként, amit akkor tanultak, tehát a módszertant megismerhetjük ebből, és ez szerintem hallatlanul érdekes lehet minden nem szakembernek. Hozzáteszem egyébként, hogy azoknak a szakembereknek is, akik már egészen más metódus szerint kaptak képzést.
1: Kegyelem, hogy Gellóczi Gedeon annak idején rábukkant ezekre a csodálatos festményekre. Tudjuk, hogy műtermet keresett tulajdonképpen, és ott szó szerint belebotlott Csontvári alkotásaiba. De ugyanakkor én azt gondolom, kegyelem az is, hogy szellőztetés céljára, ahogy említette, éppen a Magyar Képzőművészeti Főiskola folyosóin kerültek ezek kiállításra. Ennek köze lehetett a Párizsban létrejött kiállításhoz is.
2: Feltétlenül a képzőművészeti főiskolán a francia nyelv oktatásban és egyáltalán korábban a művészettörténetben François Gachot nevű francia kultúrdiplomata is jelen volt. Ő korábban már írt egyébként Csontváriról egy könyvet, tehát ő csontvári tisztelő volt. És kapcsolatban állt a Párizsba került Szabó Zoltánnal, aki a nagykövetségen szervezte a kulturális kapcsolatokat. Tehát volt egy olyan kulturális bázisú háló, amelyik alkalmas volt arra, hogy egy ilyen kiállítást megszervezzen Párizsban. Magyarországnak pedig égető szüksége volt 45 után is a teljesen megrokkant magyar presztízs helyreállítására, tehát mutatni valami olyan kulturális értéket, ami kicsit javíthatott volna Magyarország megítélésén. Tehát egy kultúrdiplomáciai misszió volt, hogy ez a kiállítás megvalósult, és ehhez kellettek ezek a véletlenek. És hát természetesen ott volt Csészabó László is, aki ugyanehhez a körhöz tartozott, és ott voltak olyan művészettörténészek is, akiket nyilván a szakma sokkal jobban ismer, mint én, úgyhogy én arról nem is akarok nyilatkozni, de az, hogy erre szükség volt, ez egy óriási dolog, hogy ezt az akkori kultúrdiplomácia fölismerte, a csontvári művészete alkalmas arra, hogy Magyarország presztízsét próbálja helyreállítani. Ez nem akármilyen elképzelés és elgondolás. Most, hogy ebből mennyi a véletlen, nem akarok abban a spekulációban, hogy nincs véletlen, de itt azért volt egy tudatosan fölépített kultúrpolitikai törekvés is, és ez kapta meg a munícióját, ami nyilván nem véletlen, hogy Gerlóczi pont oda vitte. Hát hova vitte volna máshova? Nem nagyon volt más lehetőség, és nyilván itt megvoltak azok a kapcsolati hálók, baráti kapcsolatok, amik ezt magukkal hozták. Ezt, ha valaki éppen kíváncsi rá, szerintem az akkori levelezésekből, meg az akkori sajtó részletes végi kutatásával meg tudja állapítani, hogy ehhez ki milyen módon viszonyult, de nem hiszem, hogy ez a szakmán túl olyan sokakat érdekel. Tehát én inkább azt mondom, ez is kellett ahhoz, hogy a csontvári képek megmaradjanak, nem csak az a véletlen, hogy Gerlóczi Gedeon megmentse attól, hogy a zöldség meg egyéb kereskedő kocsijaira kerüljön takaróponyvának, mint vászon. A későbbiekben is kellett hozzá sok-sok szerencse, hogy megmaradjon ez a mű, és mindnyájunk örömére szolgáljon.
1: Végül engedjen meg egy nagyon személyes kérdést. Önnek bizonyára nem csak kihívást jelentett, hanem örömet is a tanulmánnyal való szerkesztői munka. Változott-e az ön csontvári szemlélete, a csontvári képekről alkotott véleménye most, hogy ezzel a tanulmánnyal nagyon alaposan, nagyon részletesen foglalkozott?
2: A kézirat az csak a 60-as évek elején tűnt el egy időre apám szeme elől. Költözés, volt nálunk házkutatás, szét volt rámolva minden, de aztán előkerült és megvolt, nem kellett keresni. Apám talán a halál előtt egy-két évvel el is olvasta újra, és ezt írtam is, hogy amikor már közeledett a vége felé, de még a kóma előtt egy nappal mondta, hogy hát igen, van az a tanulmány, talán nem minden badarság, amit abban összeírtam. Ugye akkor már 60 évvel volt azután, hogy ezt a tanulmányt megírta. Ez az egyik. A másik, hogy igazából nekem könnyű dolgom volt, mert nem én voltam az, aki ezt újra gépeltem, beírtam a gépbe, hanem a feleségem, aki tényleg olyan szeretettel és beleérzéssel hozta közreadható formába ezt a szöveget, hogy utána nekem már könnyű dolog volt megszerkeszteni. Mert egyébként egy ilyen régi kéziratban, pláne ami nem kiadásra készült, akkor hát apám pontosan tudta, hogy ezt nem lehet megjelentetni. Tulajdonképpen igazából saját magának, meg egy-két barátjának írta, de úgy érezte, hogy ezzel tartozik Csontvárinak. Ezért írta meg. Nem volt fantaszta, nagyon is jól tudta, hogy ezt 49-ben már nem lehet kiadni. Ez a kéziraton is némiképp látszik, hogy nincs minden olyan véglegesre megírva benne. Azzal együtt, hogy nem kis dolog lehetett tőle, aki ugye nem író ember volt alapvetően, hogy egy 100 oldal körüli kéziratot elkészít, azt profi képírónővel leíratja, és utána berakja egy dossziéba, hogy megmaradjon. Mert számára fontos volt. Az, hogy most ez megjelent, nem tudom, hogy ő mit szólna hozzá. Biztos örülne neki, és hümmögne valamit, hogy hát igen, igen, ezek szerint mégiscsak azért nem volt olyan méltatlan. Egy biztos, hogy nagyon kritikusan nézné. A kérdés második fel az volt, hogy változott-e a Csontváry képem ennek hatására. Nekem nem változott meg ettől a Csontváry képem, nekem sokkal inkább a Csontváry képek alapján változott meg a Csontváry képem. Egyrészt volt a várban, a Honvéd főparancsnokság, ugye most is felújítás alatt álló épületében, egy reprezentatív Csontváry kilátás a hatalmas nagy képeivel, a főművekkel. Ez lenyűgöző volt természetesen, de hát ezeket a képeket már lehetett ismerni a galériából, a Pécsi Csontváry Múzeumból. De volt Csíkszeredán egy ezeket a nagyméretű főműnek tekintett alkotásokat nélkülöző, mert ugye a szállítás, meg biztosítás, meg egyebek miatt nélkülöző kiállítás ott a Mikóvárban. A Csontvárinak a kisebb méretű, kevéssé ismert, kevésbé idézőjelben mondom, reprezentatív művei voltak. És egy más Csontvárit mutatott nekem, amelyik megegyezett bizonyos mértékig a nagy művek Csontváryával, de ebből derült ki, hogy sajátos látásmódja, festői érzékenysége van, és nagyon jól megtanulta a festészet mesterségét. Pár éve volt egy nagyon parádés szép kiállítás a Szépművészeti Múzeumban is. Annyiban volt érdekes, hogy ott a teljes Csontváry életmű keresztmetszete ott volt, de ez nem hozott nekem akkora meglepetést, mint a másik kettő. Nekem a Csíkszeredai volt az igazi reveláció, az változtatta meg a Csontváryhoz való viszonyomat, vagy a Csontváryról alkotott képemet, mert ezeknek az intimitása, a bensőséges világa, az ábrázolásmódja, a festészeti technikák kipróbálása, nagyon sok minden festői érték sokkal inkább megmutatkozott, mint a nagy műveknél, mert a nagy műveknél tulajdonképpen eláll a néző lélegzete, és a monumentalitása lenyűgözi. Nem tud abban elmélyülni, hogy ebben milyen kis apró festői finomságok vannak. Ezt a kis képeken sokkal inkább észre lehet venni, és ez volt az, ami nekem megmutatta, hogy Csontváry tulajdonképpen a főművek és a gigantikus nagyművek nélkül is egy kiváló festő volt.
1: Kedves hallgatóink, Gró Gáspár irodalomtörténésszel, édesapja, Gró János festőművész, 1948-ban lezárt, kéziratban maradt Csontváry tanulmányáról beszélgettünk, amely a Magyar Szemlefüzetek sorozatban a közelmúltban jelent meg, Gró Gáspár szerkesztésében. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsor vezető, Sallai Éva.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
3: Sirák fia könyvében olvassuk a 10. fejezetben, a gőg kezdete az, hogy az ember elfordul az Úrtól. Minden bűn kezdete a gőg. Ez a szakasz nagy hatással volt Szent Ágoston és más egyházatyák tanítására. Sirák fia könyve 3. fejezet, 18. vers. Minél nagyobb vagy, annál inkább alázd meg magad, és kegyelmet találsz az Úrnál. Tehát nem arról van szó, hogy le kell értékelnünk mindenképpen magunkat, hanem a helyes helyünket, az igaz helyünket felismerni az Isten előtt. Ki az Isten, és ki vagyok én? Szent Ferencnek a híres imája, amikor csak azt mondogatta, így imádkozott, hogy ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? Ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? És az ilyen alázatos imára megkapjuk a választ. Megkapjuk az alázatot. És szép lassan megtaláljuk a helyünket, az igaz helyünket Isten színe előtt. Példabeszédek könyve, 12. fejezet, 2. vers, ahol gőg van, ott gyalázat is lesz, a szerényeknél pedig bölcsesség található. Tehát a bölcsesség és az alázat összetartoznak. Most nézzük az Új Szövetséget. Jakab leveléből a 4. fejezet, 6. versében olvashatjuk, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Ez talán a gőgről szóló egyik legfontosabb új szövetségi kijelentés. Péter első leveléből olvasom, 5. fejezet, 5. 6. vers. Öltsétek magatokra az alázatosságot egymás iránt, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt. Tudjuk, hogy Szent Péter is haladt és növekedett ezen az úton, az alázat útján, és az alázatot a keresztény közösség alapvető erényének nevezi. Lukács evangéliumából, 14. fejezet, 11. vers, mert mindazt, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztalják. Jézus aztán többször is megismétli ezt az alapvető gondolatot. Lukács evangéliumában a farizeus és a vámos példabeszédének tanúsága, 18. fejezet, 9. verstől a 14. versig. Ez utóbbi megigazulva ment haza, amaz nem, mert mindaz, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, 2. fejezet 3-tól 8-ig vers, semmit sem tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan tartsátok egymást különbnek magatoknál. Talán mégis a legszebb összefoglalás

0: Foglalás a katolikus lelkiség számára magnifikált szavaiban található, amelyet a szűzanya mondott. Szétszórta a szívük szándékában kevélyeket, hatalmasokat letaszított trónjukról, az alázatosokat pedig felemelte. Bár az Isten a gőgöst megalázza, de ezt azért teszi, hogy éljen, hogy alázatossá váljon, és hogy ne rohanjon a kárhozat felé. A gőg elleni harcunkban hívjuk most segítségül az arci szent plébánost, Viennai Szent Jánost. Tőle idézem a következő sorokat. A gőg az az undorító bűn, ami az angyalokat a mennyországból kiűzte és a pokolba taszította. Ez a bűn a világ kezdete óta létezik. Figyeljétek meg, gyermekeim, hogy a gőg által többféleképpen vétkezünk. Lehet valaki például dőfös az öltözködésben, a beszédjében, az ülésben, magában abban is, ahogyan jár. Akadnak emberek, akik az utcán páva módjára lépdelnek, szinte felszólítva a körülötte lévő világot. Nézzétek, milyen nagy vagyok, milyen peszkesen, szépen tudok masírozni. Megint mások szünet nélkül ismétlik, ha valami jó tettet hajtottak végre, ha azonban valami hibát követnek el, kétségbe esnek arra a gondolatra, milyen rossz véleménnyel lehetnek róluk most az emberek. Más emberek bosszankodnak azon, ha ismerőseik közül valaki szegényes társaságban pillantja meg őket. Ezek az emberek mindig a gazdagok társaságát keresik. Ha egyszer a világ nagyjai közül valaki fogadja őket, nem szűnnek meg dicsekedni ezzel, és felfúvalkodottá válnak. Megint mások a beszédükben dőfösek. Mindig alaposan megfontolják, hogy mit akarnak mondani. Gondosan keresik a szép szavakat, és ha valamit mégis rosszul fejeznek ki, mérgesek lesznek, mert attól félnek, hogy kinevetik őket. Ó, gyermekeim, az alázatos lélek nem ilyen. Egy alázatos léleknek nem számít, hogy kinevetik, vagy nagyra becsülik, dicsérik, vagy korholják, figyelnek rá, vagy nem törődnek vele, mert mindez hidegen hagyja őt. Gyermekeim, ha tudni akarjátok, hogy valaki gőgöse vagy sem, figyeljétek a beszédjére. A gőgös ember mindig magához ragadja a szót. Folyton csak magáról akar beszélni, mindent mindig jobban tud, mint mások. Mindig ő az egyetlen, aki helyesen cselekszik. Egyfolytában kritizálja mások tetteit, miközben azt reméli, hogy a sajátját agyon dicsérheti. Gyermekeim, olyan emberek is akadnak, akik azért adnak sok alamizsnát, hogy a figyelmet felhívják magukra. Ez nem jó. Ezek az emberek nem fognak jutalmat kapni tetteikért. Ellenkezőleg alamizsnájuk bűnné válik. Az ember minden tettét gőggel, mintha az csak só lenne, fűszerezi meg. Szeretjük, ha jó tetteinket ismerté tehetjük. Boldoggá tesz bennünk, ha a mások figyelnek erényeinkre. És szomorúak leszünk, ha észreveszik hibáinkat. Sokaknál megfigyeltem ezt. Ha ezekre az emberekre valaki valamilyen megjegyzést tesz, ez az észrevétel kínozza és elégedetlenné teszi őket. A szentek nem voltak ilyenek. Nekik az fájt, ha valaki észrevette erényeiket, és akkor voltak elégedettek, ha az emberek a tökéletlenségüket látták. A dőfös ember azt gondolja, hogy minden, amit tesz, tökéletes. Mindenki fölött, kivel dolga akad, uralkodni akar. Azt akarja, hogy mindig neki legyen igaza. Úgy gondolja, hogy mindent jobban megért, mint a többiek. Ilyennek nem szabad lenni. Az alázatos és jól értesült ember megmondja a véleményét, ha azt megkérdezik tőle, egészen egyszerűen, és csak azután, hogy másokat szóhoz hagyott jutni. Akár igaza van, akár nem, nem beszél többet. Gonzága Szent Alajos például, még amikor iskolába járt, sem próbálta kimenteni magát, ha szemrehányást tettek neki. Megmondta a véleményét, de nem törődött azzal, mit gondolnak mások. Beismerte, ha tévedett, de ha mégis neki volt igaza, csak ennyit mondott. Különben gyakran nincsen igazam. Gyermekeim, a szentek annyira meghaltak a maguk és a világ számára, hogy nagyon keveset törődtek azzal, mások mit tartanak véleményükről. A világban azt tartják a szentekről. Ó, a szentek mind egyszerű jámbor emberek voltak. Igen, a szentek valóban sokszor együgyűek voltak az evilági dolgokban, de a természet feletti dolgokat tökéletesen megértették. Érzéketlenek voltak a világ dolga iránt, ez természetes, hiszen annyira lényegtelennek tartották őket, hogy semmilyen figyelmet nem szenteltek nekik. Eddig az idézet. Valahol olvastam valamelyik újságban, hogy több pszichológust megkérdeztek a világon arról, hogy mi az a mondat, amit az emberek a legnehezebben mondanak ki. És ami az első helyet megszerezte a mondatok között, az valahogy így hangzott, amit legnehezebben mond ki az ember, az az, hogy neked volt igazad. Ez a gondolat most Gonzaga Szent Alajosról jutott eszembe, aki röviden csak ennyit mondott, különben gyakran nincsen igazam. Vajon mi ki tudjuk ezt a nehéz mondatot mondani? Le tudunk-e mondani a saját vélt vagy valós igazunkról, ha nem lényegi dologról van szó, a másik igaza miatt alázatosan? A gőgös mindennél jobban ragaszkodik ahhoz, hogy megőrizze az önkontrollját. Azon dolgozik, hogy elbarikádozza és elrejtse mindazt, amit gyengeségnek gondol, mivel mindent ural, és nem akarja, hogy bármi is uralja őt. A gőgös ember nem tudja elfogadni Isten uralmát szíve fölött. 10. Pius pápa kérte, hogy ne tapsolják meg többé a Szent Péter bazilikában mondván, ne tapsoljunk meg egy szolgát az urházában. Az alázat nem azt jelenti, hogy elrejtjük kapott talentumainkat. De hogyan maradjunk meg alázatosnak úgy, hogy közben elismerjük kapott adományainkat is? Úgy, hogy minden pillanatban visszavisszük ezeket a dicsőítés által a forráshoz. Hogy Mária nem esik a gőg csapdájába azáltal, hogy a világ megváltóját hordozhatja, az azért van, mert azt éli, amit énekel, a Magnifikátot. Tudatában van a benne jelenlévő ajándéknak. Boldognak hirdet engem minden nemzedék, és egészen beismeri, hogy Istentől kapta. Újjong lelkem megváltó Istenemben. Tanuljunk alázatot Máriától, akiben szikrája sem volt a gőgnek, és tudatosítsuk magunkban újra és újra, amit a Jakab levélben olvashatunk első fejezet 17. versében, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság atyától száll alá. Így van a talentumokkal is, a karizmákkal, az Istentől kapott adományokkal. Az alázatos nem a szerénykedő, aki még a legnyilvánvalóbb adottságot is letagadja, hanem az, aki sohasem tekinti magát adottságai forrásának. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Olvashatjuk az első korintusi levél 13. fejezet 4. versében, a szeretet himnuszban. Nem azt mondja Szent Pál, hogy az ember nem dicsekedhet, hanem hogyha dicsekszik, az Úrban dicsekedjen. Ez is az első korintusi levélben van. Tehát, ha bókolnak nekünk, vagy dicsérnek minket, tudjuk elfogadni. Ezt tegyük az álszerénység ellen. De ne álljunk meg ezen, ne rágódjunk rajta nagy élvezettel, ezt pedig tegyük a gőg ellen. Szent Pió atyáról mondják, hogy nem tulajdonított nagyobb fontosságot a bókoknak, mint a kritikának. Amikor a gőgről beszélünk, akkor természetesen az alázatosságról is kell beszélnünk. És az alázatos ember az látja a kicsinségét is, azt, hogy porból lett és porrá lesz, és hogy Isten nélkül semmi és senki, de látja azt a mérhetetlen méltóságát is, amit az Isten képére és hasonlatosságára, teremtettségénél fogva birtokol. Ami a legnagyobb méltósága, hogy Isten szeretett gyermeke, és Istent atyának szólíthatja. Ebben a feszültségben élünk, a semmiségünk tudatában és a mérhetetlen méltóságunk tudatában, de az alázatos lélek mind a kettővel tisztában van, és mind a kettőt tudatosítja magában. Nagyszent Leó pápa szívesen ismételgette, ismerd el, ó keresztény, a te méltóságodat.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnéről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
1: Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.

köztünk kész minden nap. Látunk téged a másik szemében, családunk és barátaink körében. Jöjj, vezess minket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Idén a Kaposvári Egyházmegye a közösségeket, családokat, fiatalokat megszólító katolikus társadalmi napok házigazdája. A Kaposváron szeptember 18-a és 20-a között zajló rendezvénysorozat nyitó eseményei már a mai napon, szeptember 17-én csütörtökön is elkezdődnek. Varga László kaposvári megyés püspök a kattársra készülőknek elmondta, minden résztvevőnek azt üzenem, nyissák ki a szívüket, hogy találkozhassanak. Nyissák ki a szemüket, hogy láthassák az egyház gazdagságát és az egyház kincseit, a szegényeket, a fogyatékossággal élőket, és nyissák ki a fülüket, hogy meghallják az üzenetet, hogy lehet egy igazságosabb, testvériesebb világot építeni. Az évről évre megrendezett katolikus társadalmi napok témáját idén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel ezelőtt társadalmi körlevelének jubileuma adja, amelynek címét a kaposvári kattárs mottójául választotta: igazságosabb és testvériesebb világot. Mária Pócs ad otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának szeptember 15-e és 18-a között. 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pócsik egyhelyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat, tájékoztatott az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezi az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozóra a Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján kerül sor. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezzük meg a programot, a hagyományos helyszínen, az Egri-Jeseki palotában fogadjuk az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, valamint az Egri-Jeseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Vizsgálatot indít a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Péter, volt külgazdasági és külügyminiszter, BYD-s állása miatt. A testület a volt tárcavezetőt behívja meghallgatásra is. Tudta meg a Telex Apáti Istvántól, a bizottság Mi Hazánkos elnökétől. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója a parlament döntése alapján. A kormány az egészségügyre fordítja az emelésből származó 90 milliárd forintos bevételt, olvasható a kormány.hu oldalán. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület szeptember 28-áig kéri a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatos 2011-2012 körüli bejelentéseket, panaszokat, valamint a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait. Végül az időjárásról. Egy front vastag felhősávja halad keleti-délkeleti irányba. Emiatt átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet. A legtöbb napsütés keleten várható. A déli, délnyugati szél a Tiszántúl kivételével megélénkül. A csúcsérték ma 18 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
2: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
6: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Szeptember 19-én egyedülálló színdarabbal és családi nappal ünnepli alapításának 1000 éves évfordulóját a Váci Egyházmegye. Az eseményről Marton Zsolt váci megyés püspök és munkatársai tájékoztatták a sajtóképviselőit. Marton Zsolt váci megyés püspököt hallják.
7: 7 éve vagyok püspök, és amikor idejöttem, akkor azt kaptam fölülről, hogy egy olyan egyházmegyét építsek a munkatársaimmal, a rám bízottakkal közösen, ahol szeretünk lenni. Az a közös vágyunk, hogy szeretünk az egyházmegyében lenni, és olyan egyházmegyénk legyen, ahova esetleg, ha valaki belép, akkor azt tudja mondani, hogy jaj, de jó lenne közétek tartozni. És hogy minél jobban megéljük a mi hivatásunkat, hogy mit is kér tőlünk az Úristen itt az egyházmegyében, nagyon fontos felidézni a múltunkat, a gyökereinket. Honnét is jöttünk? Mikor indul az egyházmegye élete? Erre kiváló alkalom, hogy 1000 éves az egyházmegyénk, a hagyomány szerint Szent István király alapította, és ennek kapcsán egy jubileumi, millenniumi fölkészülést indítottunk el. Azt szerettük volna, hogy ne csak egy egyszeri alkalom legyen valami látványos ünnepség az egyházmegye 1000 évének a megünneplése, hanem ez egy jó alkalom legyen arra mondhatni, egy szent ürügy, hogy mi magunk is megtérjünk, megújuljunk személyesen közösségeink, és ennek kapcsán egy 3 éves fölkészülési időt tűztünk ki magunk elé. 3 éven keresztül különféle tanításokkal, a személyes megtéréstől, a közösségről, az egységről, plébániáink, tanítások által, a tanúságtételek által, a személyes tanúbizonyságok által átélték újból a hitüket. És kimondták, hogy mi is, amiben hiszünk, mi is az az igazság, amiben hiszünk, és amely felé szeretnénk haladni. Hiszen az egyház nem csodálatos műemlékekből áll elsősorban, hanem mi magunk vagyunk az élő kövek. Mi alkotjuk az egyházat, mint közösséget az első Péter levél szerint, és ezt választottuk mottónak is. Ennek a 3 éves fölkészülésnek egy fontos pontja volt, amikor a készület közepén a felújított székesegyházunkat megáldottam, és benne teljesen új szembemiséző oltárt, amely Krisztus szimbóluma, és kifejezi, hogy mi Krisztus köré szeretnénk csoportosulni, ő körülötte, ő vele, és egymással együtt alkotjuk az egyházat. A másik csúcspont, az ünnepre készülve, pedig a jubileumi napunk, egyházmegyei jubileumi, milleniumi napunk, amely szól egyrészt az egyházmegyénk kedves hívei felé, de minden jó szándékú ember felé. Épp azt akarja bemutatni, hogy kinyitjuk a kapunkat minden jó szándékú kedves testvérünk felé. Ezt szimbolizálja azt is, hogy magán a jubileumi egyházmegyei napon a palotakertet kinyitjuk, annak a nagy kovácsoltvas kapuját, nagy rendezvénykerté, játszókerté tesszük ezt a palotakertet, de nem csak a kertet, hanem a szívünket is így szeretnénk kinyitni. Mutatva, hogy az egyház nem egy bezárkózó közösség, hanem egy mindenki felé szóló evangéliumi közösség. Ennek a jubileumi, milleniumi napnak az egyik csúcspontja lesz az az ünnepi szentmise, amiben hálát adunk egyházmegyénkért, a múltunkért, papjainkért, diakonosainkért, világi munkatársainkért, a híveinkért, az egész közösségért. És ezzel a hálaadó szeretettel tekintünk és fogadunk be minden kedves, jó szándékú érdeklődőt, és így várjuk erre az ünnepi napra a kedves testvéreinket.
6: Ha az egyházmegyei napot egy milleniumi emlékkonferencia előzi meg szeptember 17-én. Erről beszél Varga Kohári Mária, a Váci Egyházmegyei Könyvtár intézmény vezetője.
8: 1000 év Isten tenyérén törések és megújulások a Váci Egyházmegye történetében. Mielőtt elkezdenék a konferenciáról beszélni, néhány szót én is mondanék az előzményekről. Püspök úr említette már, hogy ez egy felkészülésnek a végére érkeztünk most az idén, és a könyvtár is része volt ennek a felkészülésnek, hiszen 2024. októberében egy konferenciát szerveztünk, Szorgalommal kell örködnöd a Szent Egyházon címmel, amely az egyházmegye alapításának történetét járta körül. A jelenlegi konferencia ötlete Marton Zsolt püspök úrtól származott, aki megkereste a könyvtárat és buzdított minket ennek folytatására. De most igazándiból nem a kezdetekre fókuszálunk, hanem inkább a megtett útra, arra az 1000 évre. Viszont ez nem volt kis feladat, hiszen 1000 év nagyon hosszú idő, tele van megpróbáltatásokkal és örömteli pillanatokkal, de egy konferencia erre nem vállalkozhatott, hogy felidézze ennek az 1000 évnek minden egyes megállóját és fontosabb eseményét. Ezért úgy határoztunk, hogy 3 történelmi korszakot emelünk ki ezen a konferencián. Az egyik az a tatár túlás időszaka, a második a török hódoltságnak a korszaka, és a harmadik pedig a 20. századi diktatúrák. Ezek mind a 3 esemény az egyházmegyének egy mélypontja volt. De ez a konferencia igazándiból nem a mélypontra fókuszál, hanem arra, hogy hogyan tudott ebből a mélypontokból az egyházmegye újra és újra felállni. Mik voltak azok az erőforrások, mik voltak azok a lelki táplálékok, amelyekhez tudtunk visszanyúlni, mik voltak azok a kulturális erők, amelyekből táplálkozhattunk. Így a konferenciát is erre a 3 pillérre építettük fel. Nagyon sok jó előadót sikerült megnyerni ennek a konferenciának, egészen a középkortól a 20. századig. Így a konferencián hallhatunk majd Mészáros Orsolyától, a tatár dúlásból feléledő Váci Egyházmegyéről, Justin Pétertől és Kis Pető Aportól, a középkori szentek tiszteletéről és liturgikus hagyományairól. Forró Katalin majd a törökkorból újraéledő város fogja bemutatni, és Limbacher Gábor és Szádóczki Vera pedig a népi vallásosság és a papi lelkiség világába fog majd minket elkalauzolni. A 20. század vérzivataros és diktatúráktól megtépázott időszakában pedig Sós Viktor Attila, Völgyesi Orsolya és dr. Varga Lajos emeritus püspök úr lesz majd segítünk, hogy ebben a korszakban kicsit jobban belelássunk. Ezt a konferenciát, hiszen ez az Ars Sacra hetére is esik, nem pusztán egy ismeretterjesztő és eseménytörténeti konferenciának gondoltuk el, hanem beleépítettünk némi lelki táplálékot is, kicsit ráhangoló mozzanatokat, hiszen minden egyes előadást egy-egy zenei felvezetés fog megelőzni. Ez egy kicsit majd segíti a konferenciára ellátogatókat, hogy ahogy a művészetek mindig hidat képeznek, itt is hidat képezzenek a különböző korszakok között, átíveljenek, és kicsit oda vigyék a hallgatóság lelkét az adott történelmi közegbe. A konferencia mottójának Izaiás idézetét választottuk. Ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok. És ha a folyókon, azok nem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg. És a láng nem perzsel meg téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened. Azt gondoljuk, hogy ez az idézet igazán jól összefoglalja azt a mondandót, azt az üzenetet, amit mi ezzel a konferenciával szerettünk volna kifejezni, hogy bár azt nem ígérheti senki, hogy a történelemben ezután nem lesznek megpróbáltatások, nem lesznek mélypontok, de ezekből azt ismerhetjük meg, reméljük a konferencián keresztül, hogy mindig újra lehet építkezni, fel lehet állni, és nekünk, keresztényeknek szerencsére van reményünk, amire lehet építenünk, és ez Krisztus. És reméljük, hogy ez a konferencia is ezt az üzenetet fogja hordozni. Itt szeretettel várunk mindenkit 2026. szeptember 17-én 10 órától a Püspök Vác látogató és rendezvényközpontban. A rendezvény ingyenes lesz, bárki megtekintheti, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációra pedig a Váci Egyházmegye honlapján és a Váci Egyházmegyei Könyvtár honlapján lévő linkeken van lehetőség jelentkezni. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, és reméljük, hogy közösen tudunk épülni majd ezen a konferencián, és meglátjuk, hogy mennyi sok értéke, mennyi sok erőforrása van az egyházmegyére, amelyre építhetünk most együtt, közösen.

0: Bozóki Anita turisztikai vezető a családi nap programjait ismerteti.
1: Tavaly nagyon nagy sikere volt a Püspöki kertnek a megnyitásának, de ez nem csak egy térnek a megnyitása, hanem ahogy Püspök atya is mondta, ez egy szimbolikus gesztus is. Hiszen itt a kertben találkozik a múlt, és találkozik a jelen, találkozik a épített és a természeti környezetünk, és találkozhatnak az emberi közösségeink is. És mivel Püspök atya a Magyar Püspöki Konferencia Családbizottságának az elnöke is, ezért mi sem természetesebb, hogy ennek a napnak a tartalmát a családokra építettük fel. Reggel 9 órakor nyitjuk meg a palota kapuit, és este 7 óráig, gyakorlatilag a színdarab a főprodukció előtt, egész nap várjuk a hozzánk látogatókat, családokat. Lesz óriás csúszda, ugrálóvár, lufi hajtogató bohóc, arcfestő, kézművesek, kézműves foglalkozások, és a tavaly nagyon jól bevált kis színpadon különböző produkciók is várják majd a látogatókat. Reggel a Grillus filmos Kossuth Díjas előadó művészünkkel kezdünk, aki természetről, hozzánk közeli értékekről fog énekelni a gyerekeknek, majd nagy sikerrel zajlott tavaly Püspök atya kérdezfelelek programja, úgyhogy ezt idén is lehetővé tesszük, hogy bárki szabadon kérdezheti egy püspököt, hogy milyenek a hétköznapjai. Hogyha van kedvük a gyerekeknek megkérdezni, hogy mi is a Püspök atya kedvenc étele, vagy hogy kap-e születésnapjára tortát, akkor ezt itt tudják bátran feltenni. Vendégünk lesz Hankó Balázs bűvész, aki egy bűvész show-val készül. Délután Katánk zenekar fog szerepet kapni, ami talán a Váciaknak már nem is kell bemutatni, hiszen ők nagyon népszerűek a köreinkben. Az estét pedig az iskolánknak a zenekara, a diákok fognak egy hangszerbemutatók, hangszer simogatót tartani. De nem csak a palota kertet tesszük tele programmal, hanem a palota körül is várjuk a látogatókat, kézműves vásárral és az egyházmegyei közösségeinknek a bemutatkozásával. A palota kerten kívül a könyvtár kapuit is megnyitjuk. A könyvtárban lesz könyvsimogató, könyvrestaurátor, a Káldi 400 jegyében egy interaktív kiállítás. Itt is szabadon jöhetnek, áramolhatnak, és különösen a könyvekkel ismerkedhetnek majd a hozzánk érkezők. De megnyitjuk a Püspökpálcnak a belső udvarát is, ahol egy Mind Maze labirintussal várjuk a hozzánk látogatókat. Az is azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes családi program lesz. Mindazokat, akik így szeretettel jönnek hozzánk, mi is nagy nyitottsággal várjuk ezen a napon a találkozás, a párbeszéd és az öröm jegyében.

0: Gábor Néház Andrea, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetője elmondta, szombat este a Székesegyház előtt Együtt építjük címmel Meskó Zsolt rendezésében egy kimondottan erre az alkalomra írt történelmi játékot láthat majd a közönség.
1: A nap egyik csúcspontja, ahogy Püspök atya említette, az ünnepi szentmise 15 órakor. Ezt követően még 18 órakor Püspök atyának egyéb feladata is lesznek. Beer Miklós nyugalmazott megyés püspökkel közösen egy párbeszédben, egy beszélgetésben vesznek részt, amikben fölidézik kölcsönösen, kinek milyen volt a püspöki szolgálata, és milyen az ő közöttük meglévő kapcsolat, paptestvéri kapcsolat. Az egész napos esemény kapcsolódik a szeptember 12 és 20 között megvalósuló Ars Sacra Fesztivál is, amely már két évtizede vonza azokat, akik értékelik a szakrális művészetet. Ennek jegyében a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény, amely múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készül a jubileumi napra, egész héten több időpontban bibliai, kaligráfiai műhely foglalkozásra várja a kicsiket és a nagyokat. Azonban számunkra talán a nap legjobban várt és legizgalmasabb programja mindezekkel együtt, az az esti történelmi játék lesz, ami itt várható a Székesegyház előtti téren. És erről mesél nekünk először egy német polgár, aki Báthori püspök ideje alatt érkezett iparosokkal együtt, és részt vett a reneszánsz építkezésekben.
2: Üdvözlégy Vác! Üdvözlégy Egyházmegye! Köszönt ma itt téged, Székesegyházunk tere. Szeptember 19-én csodát lát, aki ide látogat. 540 lelkes polgár varázsol eléd színes álmokat. 1000 éves lett otthonunk, a Váci Egyházmegye, s mi közös játékkal, színházzal ünneplünk vele. Micsoda gazdag sokaság, 1000 év, 1000 színes virág. Szeptember 19-én szembenézünk a múlttal, egy ezred évvel az ide vezető úttal. Történelmünk könyvét kinyitjuk újra, meglelni, mit őseink hagytak ránk a múltba. Közülünk egy angyal látta mint az ezret, s ha vele tartotok, ő és társai a forráshoz elvezetnek. Bevallom férfiasan, mielőtt én is e jelmezbe bújtam, nem sok helyi kortörténeti tanulmányt bújtam. Még soha nem gondoltam bele, egyházmegyénknek is van története. Nem csak a történelmi idő rohan magába, egyházunk élete is változik, óráról órára. Történetünkben két váci ifjú álmodik a jövőről, és egy földre szállt angyal mesél nekik az ezer esztendőről. Szent Istvánon kezdve, Báthori és Migadzi püspökön át, háborúk, viharok, csaták során vezeti útján az ifjú párt. 12 jelenet, neves és névtelen hősök sora, kikről nem tanít minket se egyházi, se világiskola. Hősök, kik mertek tanítvánnyá lenni, s merték mindig az Úr Jézust követni. Ha a vihar elsodorta, ők újjáépítették az egyházat. És nekik köszönhetjük, hogy egyházunk Vácon ma még állhat. Ha kíváncsi vagy erre, a mesés és gazdag történelemre, tarts velünk szeptember 19-én, szombat este. Meghívlak titeket, induljunk, gyertek hát velem, vezess minket angyalszárnyakon, bölcs történelem.
1: Köszönjük szépen az ismeretlen német polgárnak ezt az ízelítőt az előadásból, és én a darabról szeretnék még pár szót mondani. Azt gondolom, hogy túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egyedülálló előadásra készülünk. Az egyedülállóságot is nem elsősorban az jelenti, hogy 1000 év történetét próbáljuk 14 képben színpadra vinni, hanem azt, hogy mindezt amatőr, önkéntes szereplőkkel tesszük, akik 32 egyházmegyei településről, plébániai közösségből érkeznek, 500-an, és ők fogják 14 képben ezt a történelmi tablót bemutatni, a Váci Egyházmegye 1000 évét Együtt építjük címmel, amely hát ezáltal megvalósulása miatt is már egy közösségi összefogás igazi példájává válik. A darabot írta felkérésünkre is rendezi Meskó Zsolt. A darabban tehát, ahogy hallottuk, a Szent Istváni alapítástól kezdve, a tatár török dúláson keresztül a sokszoros újjáépítéseken át egészen az 50-es évekig, az egyházüldözés időszakáig tekintjük át az 1000 év történetét. Ismerő szereplők tűnnek majd fel, ahogy itt elhangzott néhány név, de megismerkedhetünk eddig inkább csak a történészek által számon tartott szereplőkkel, mint például Berkes András püspöki helynök, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a török utáni váci újjáépítésben. A zenei betétek előadásában a Székesegyház ifjúsági kórusa közreműködik, a Zsoltár betéteket Varga László karnagyúr komponálta. A megidézett szereplők és események történelmi hitelességére maximálisan figyeltünk. Az előzetes kutatásokhoz segítséget nyújtott, amit ezúton is köszönünk dr. Varga Lajos nyugalmazott segédpüspök úrnak, Justin Péter történész levéltárosnak, Varga Kohári Máriának, a könyvtárunk vezetőjének, és Csukovics Anitának, a Tragor Ignác Múzeum muzeológusának. Valljuk, hogy elődeink hitére és áldozatára alapozva tudunk mindig megújulni egyházunkban, egyházmegyénkben. Mindez tanúságtétel értékű számunkra, példa, amelyet fel lehet és fel is kell mutatnunk ma a közösségeinknek és a világnak is. Bízunk benne, hogy ez a jubilómi nap méltó ünnep és megkoronázása lesz ennek a 3 éves lelki felkészülésnek, amiről a bevezetőben püspök úr beszélt. Minden egyes program ingyenesen látogatható, regisztrálni csak a konferencia programjára szükséges, illetve az eseménynek van egy saját honlapja, együttépítjük.hu, amelyen bízom benne, hogy minden információt megtalálnak.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a szeptember 19-én megrendezésre kerülő Váci családi napra invitáltuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk ott is, de a továbbiakban itt is a Szent István Rádió hullámhosszán. Én már a kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papédikót hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. 14. Leó. Az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt.

0: Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. Az emberi közösség címmel tartotta meg Leó pápa szerdai katekézisét, a Szent Péter téren összegyűlt, mintegy 20 000 zarándok előtt, folytatva a Gaudium et Spes kezdetű, az egyház és a világ kapcsolatát elemző lelkipásztori konstitúció magyarázatát. A teremtőjétől kapott emberi méltósága jegyében a személy közösségi felelősséget is hordoz magában, élete szűkebb és tágabb körében, tekintettel Isten egész emberi családjára. A Szent Atya a Gaudium et Spes konstitúció emberi közösségnek szentelt második fejezetét elemezte, amely a mai világ egyik legfontosabb szempontja.
1: Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone.
0: Ennek a világnak mind mélyebben a személyek közösségében kell kiteljesednie, amelyhez elengedhetetlen teljes lelki méltóságú kölcsönös tisztelete. Indította katekézisét a Szent Atya. Ez az elvárás még sürgetőbb napjainkban, amikor a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatás és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre növekvő használata új lehetőségeket nyit meg. Miközben lebontja a korlátokat és a távolságokat, addig a kapcsolatok egyre személytelenebbé és mindjobban virtuálissá válnak, és így fennáll a veszélye annak, hogy megszokásból algoritmusokra bízzuk a döntéseket, amelyek pedig kizárólag az ember lelkiismeretéhez tartoznak. A keresztény közösség feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a társadalmi kapcsolatok valódi tartalommal és személyes mélységgel rendelkezzenek, emelte ki a Szent Atya. A zsinat arra hív minden keresztényt, hogy Isten teremtő tervéből merítsen támpontot és erőt, aki azt akarta, hogy az összes ember egy családot alkosson és testvérként bánjon egymással. Ezért az Isten és a felebarát szeretete az első és legnagyobb parancsolat, amely a Krisztusban nyerte el teljes kinyilatkoztatását és teljes megvalósulását. A konstitúció alapján a világban élő egyének és népek sokféleségét nem szabad veszélynek vagy fenyegetésnek tekinteni, hanem inkább a gazdagodás és a növekedés lehetőségét kell meglátni benne. Az ellentétek ugyanis, amelyek olykor erőszakba torkolnak, a bűn hatalmának gyümölcsei, amelyek pedig minden szinten befolyásolja a gondolkodásmódunkat és a tetteinket, pusztítást és halált is okozva. Ezért egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája felé, ahogyan az emberi test különböző tagjai között is megtörténik, miként erről Pál apostol ír első korintusi levele végén. A különböző tagok kapcsolatának a leírására a lelkipásztori konstitúció, folytatja a pápa, a közjó, tömör meghatározását adja, miszerint a közjó azon társadalmi életfeltételek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportok, mind az egyes tagok számára, hogy teljesebben és könnyebben elérjék kiteljesedésüket. Ugyanakkor elismerve a népek közötti kölcsönös függőséget, megerősíti, hogy minden csoportnak figyelembe kell vennie más csoportok szükségleteit és jogos törekvéseit, sőt, az egész emberiség közjavát. Az általános szempontok után Leó pápa a dokumentum néhány sürgetőbb gyakorlati következményeire mutatott rá.
1: Anzitutto, il rispetto della persona umana.
0: Első szempont az emberi személy tiszteletben tartása. Szégyenletes dolog mindaz, ami ellenséges magával az élettel, mint például a gyilkosság, a népirtás, az abortusz, az eutanázia és az öngyilkosság is, bármi, ami sérti az emberi személy integritását, mint például a csonkítás, a test és a lélek kínzása, a pszichológiai kényszer, továbbá bármi, ami sérti az emberi méltóságot, mint például az embertelen életkörülmények, a jogtalan bebörtönzés, a deportálás, a rabszolgaság, a prostitúció, a nő

0: ellentétes Isten tervével. Végül a zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot, és felelősséggel forduljunk egymás felé. Kedves testvéreim, szólt végül katekézisében a Szent Atya. Az emberiség személyek közösségeként való értelmezése a II. Vatikáni zsinat értékes öröksége. Ez a felfogás segít minket személyes és közösségi döntéseinkben, hogy felelősen értékeljük a mai társadalmi és politikai projekteket, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a közjó építésében való szabad részvétel szempontjai alapján.
1: Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
0: Az emberiség jövője ugyanis attól függ, hogy minden egyes ember elkötelezetten együttműködik-e Istennel és testvéreivel egy emberi világ építésében. Zárt a szerdai katekézisé.

0: beszéljetek a keresztény értékekről a mindennapi életben, és kérjétek anyai közbenjárását egy igazságos, testvéri és békés világért. Teljes szívemből megáldalak benneteket, áldott egyen Jézus Krisztus. Leó pápa köszöntötte a nagyszámú lengyel csoportot is, különösen a Pvoki egyház megye zarándokait és szeminaristáit, akik püspökükkel együtt indultak Koszka Szent Szaniszlón nyomdokaiba, és így Bécsből, Dillingenen át érkeztek Rómába. Gonzága Szent Olajossal együtt, szenti avatásuk 300. évfordulóján szüntelenül imádkozzanak a fiatalokért, hogy védőszentjei közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni az életben, miközben az Isten és fele barát szolgálatába állnak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: 14. Leó. Az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A pápa szeptember 16-án fogadta a 21. század a vértanúk új korszaka című konferencia résztvevőit. A tanácskozást a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma és az új vértanúk a Hit Tanúi Bizottsága szervezte. Úgy tekintünk ezekre a testvéreinkre, mint az önzés és az elnyomás sötétségében ragyogó csillagokra. Segítik az egyházat, hogy még teljesebben tükrözze Krisztus Urunk világosságát, és ezáltal megmutassa a mai emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat, hangsúlyozta 14. Leó pápa. A tanácskozást kedden tartották Rómában, az Augustinianum pápai patrisztikai intézetben. A találkozó a mai vértanúság jelenségének tanulmányozására és elmélyítésére adott lehetőséget, különböző földrajzi térségekből származó tanúságtételek és korunk keresztény tanúságtételének sokféle formáját bemutató előadások segítségével.
4: Testimoni della fede. Questa denominazione vuole indicare una categoria più ampia.
3: Leó pápa emlékeztetett arra, hogy az új vértanúk, a hit tanúi megnevezés egy szélesebb kategóriát jelöl. Megkülönbözteti őket egyrészt azoktól a vértanúktól, akiknek boldog avatási ügye jelenleg folyamatban van, másrészt azoktól, akiket már hivatalosan a boldogok és szentek sorába iktattak. A Ferenc pápa által 2023-ban létrehozott bizottság feladata, hogy a kánoni eljárástól függetlenül összegyűjtse azoknak a tanúságtételeit, akik Krisztusért vesztették életüket, hogy példájuk ne merüljön feledésbe. Olyan testvéreinkről van szó, hangsúlyozta 14. Leó, akik különböző földrajzi, történelmi és politikai körülmények között életüket adták az evangéliumért. A pápa rámutatott, hogy tanúságtételük fontos üzenetet hordoz napjaink számára. Korunkat egyrészt a hatalom kultúrája, a korlátlan erő és a fegyverrendszerek szüntelen fejlesztése jellemzi, ugyanakkor azok hősiességének is tanúja, akiket a hit új tanúságtevőinek nevezünk. Sokukat a hatalommal való visszaélés vagy bűnszervezetek erőszakos fellépése következtében ölték meg, mert keresztényként az evangélium nevében szembeszálltak az igazságtalansággal.
4: Il concetto di testimoni della fede è stato formulato proprio per accogliere e onorare situazioni storiche complesse.
3: A hit tanúja fogalmát éppen azért alkották meg, magyarázta 14. Leó, hogy olyan összetett történelmi helyzeteket is magában foglaljon, amelyekben az elkövetők indítéka nem vezethető vissza egyértelműen a hit elleni gyűlöletre. Az új bizottság munkája ezért elsősorban történelmi és nevelő jellegű, nem pedig jogi természetű. A hangsúly nem az üldöző indítékaira, hanem az áldozat magatartására helyeződik. Arra, hogy az illető evangéliumi küldetését teljesítve egészen a halálig hűséges maradt Krisztushoz. A hit e tanúságtevőiben világosan látható, hogy a jóban való kitartás és a szeretetből fakadó teljes önátadásig megőrzött hűség abból a győzelemből merítette erejét, amelyet a feláldozott bárány aratott a rossz fölött, ami az egyetlen bizonyosság, amely képes mély békét adni azoknak, akik hisznek benne, hangsúlyozta Leó pápa.
4: In essi si manifesta eroicamente

0: lo stile del cristiano, che mai cerca la contrapposizione, ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia della mitezza.
1: Bennük a keresztény életforma hősies módon mutatkozik meg. Soha nem keresi a konfrontációt, hanem a szelídség erejével lefegyverzi azt. A hittanúi nem egy ideológiát képviselnek, hanem a mindennapokban megélt hitet mutatják meg. Hitelességük szavaik és cselekedeteik összhangjából fakad, amely gyakran egészen a legnagyobb áldozatig, életük odaadásáig vezet. A közömbösség által jellemzett kulturális környezetben a szomszédunkban megélt életszentség és a csendes hősiesség a tanúságtétel jelentős formáivá válnak, amelyek mindenkit képesek megszólítani, még a legbizalmatlanabbakat is, mutatott rá 14. Leó. A Szentatya végül ismét kifejezte az egyház csodálatát a hit tanúságtevői iránt, akik Krisztus világosságát tükrözik és utat mutatnak az emberiség számára. Azzal, hogy életüket adták az igazságosságért, az igazságért, a békéért és a szabadságért, a hit tanúságtevői hatékonyan hozzájárultak annak az új égnek és új földnek az eljöveteléhez, amelyet Isten irgalmában bízva várunk. 14. Leó hangsúlyozta, hogy ebből a küldetésből minden kereszténynek ki kell vennie a részét. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy hozzájáruljunk az elkötelezettségnek ehhez a távlatához, a reménynek ehhez a műhelyéhez. A pápa végül megköszönte a konferencia résztvevőinek értékes szolgálatát, majd apostoli áldását adta rájuk.

A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt. Al-Hussein bin Abdullah Jordán trónörökös felkereste Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínét, a Jordánon túli Betániát. Látogatása során hangsúlyozta, hogy gondosan fel kell készülni a 2030-as jubileumi ünnepségekre, amelyek Jézus megkeresztelkedésének hagyomány szerinti 2000. évfordulójára emlékeznek. 2030-ban lesz 2000 éve annak, hogy a hagyomány szerint keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. A Jordánon túli Betániát, amelyet ma Al-Maktas néven ismernek, Krisztus megkeresztelkedésének helyszíneként tartják számon. Al-Hussein bin Abdullah, Jordán trónörökös, szeptember 13-án tett látogatása során utasításokat adott a helyszín fejlesztésére, annak érdekében, hogy még megfelelőbb körülmények fogadják a keresztény zarándokokat és látogatókat. A jordán királyi hasimita udvar közleménye szerint a trónörökös hangsúlyozta, hogy gondosan meg kell tervezni a 2030-as milleniumi ünnepségeket, amelyek Jézus Krisztus megkeresztelkedésének 2000. évfordulójára emlékeznek. Az előkészületeknek méltón kell tükrözniük a helyszín és az esemény rendkívüli történelmi jelentőségét, egyúttal meg kell erősíteniük Jordánia szerepét, mint a keresztény zarándoklatok egyik kiemelkedő célpontját. A trónörököst elkísérte Ghazi bin Muhammad herceg, a király vallási és kulturális ügyekért felelős főtanácsadója és személyes megbízottja, aki egyben a Keresztelés Helyszíne Bizottság kuratóriumának elnöke. A látogatás során a trónörököst tájékoztatták a zarándokoknak és látogatóknak nyújtott szolgáltatásokról. Al-Hussein bin Abdullah trónörökös kiemelte annak szükségességét is, hogy Jézus megkeresztelkedésének helyszínét szélesebb körben ismertté tegyék. Ennek érdekében együttműködésre szólított fel a Turisztikai és Régészeti Minisztérium, a Jordán Turisztikai Hivatal és valamennyi érintett partner között. A jordániai Al-Maktas területén végzett régészeti feltárások során templomok és kápolnák maradványait, remete barlangokat és egy keresztelő medencét tártak fel. Ezek a keresztény kultuszhelyek Jézus megkeresztelkedésének emlékezetéhez kapcsolódnak. A területet 2015-ben felvették az UNESCO világörökségi listájára. Három pápa is elzarándokolt ide, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint almamag házában a néger barna mag, és tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyincs, hol az előtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs.
1: Radnóti Miklós Sem emlék, sem varázslat című versét Gáti József előadásában hallották.

A nap imája. Egyedül Isten tud alkotni, de az alkotást te tudod érvényre juttatni. Egyedül Isten tud életet ajándékozni, de te tudod továbbadni és óvni. Egyedül Isten tud egészséget ajándékozni, de te tudod megtartani és a beteget gyógyítani. Egyedül Isten tud hitet ajándékozni, de te tudod a bizonyosságot adni. Egyedül Isten tud reménységet plántálni, de te tudsz a testvérnek bizalmat szavazni. Egyedül Isten tud szeretetet ajándékozni, de te tudsz mást szeretetre tanítani. Egyedül Isten tud békét ajándékozni, de egyedül te egy mosolyt. Egyedül Isten tud erőt adni, de te tudsz az elcsüggedbe erőt önteni. Egyedül Isten az út, de te tudod azt másnak megmutatni. Egyedül Isten a fény, de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni. Egyedül az Isten tud csodát tenni, de te tudod ehhez az 5 kenyeret és a 2 halat elhozni. Egyedül Isten képes a lehetetlenre, de te tudod a lehetőt megtenni. Isten egymagában mindenre képes, mégis úgy látta jónak, hogy rád is számítson.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. 11. alkalommal szervez víradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először víradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezzük meg a programot, a hagyományos helyszínen, az Egriéseki palotában fogadjuk az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, valamint az Egriéseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Idén a Kaposvári Egyházmegye a közösségeket, családokat, fiatalokat megszólító katolikus társadalmi napok házigazdája. A Kaposváron szeptember 18-a és 20-a között zajló rendezvény sorozat nyitó eseményei már a mai napon, szeptember 17-én csütörtökön is elkezdődnek. Varga László kaposvári megyés püspök a kattársra készülőknek elmondta, minden résztvevőnek azt üzenem, nyissák ki a szívüket, hogy találkozhassanak. Nyissák ki a szemüket, hogy láthassák az egyház gazdagságát és az egyház kincseit, a szegényeket, a fogyatékossággal élőket, és nyissák ki a fülüket, hogy meghallják az üzenetet, hogy lehet egy igazságosabb, testvériesebb világot építeni. Az évről évre megrendezett katolikus társadalmi napok témáját idén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel ezelőtt társadalmi körlevelének jubileuma adja, amelynek címét a kaposvári kattárs mottójául választotta, igazságosabb és testvériesebb világot. Mária Pócs ad otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának szeptember 15-e és 18-a között. 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pócsi kegyhelyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat, tájékoztatott az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezi az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozóra a Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján kerül sor. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. A pótfelvételi eredményekkel együtt a nyár folyamán összesen 3814 fő nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseire a 2026-2027-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre. Szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az intézménybe. Mindezek eredményeként 2026-27-es tanévre felvett hallgatók összlétszáma meghaladja a 4000 főt az Eszterházy Egyetemen. Az Egri Szervita templom szeptember 19-én és 20-án tartja a fájdalmas anyabúcsút. 19-én szombaton délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist Bakos Tamás atya tartja, és 17:30-kor a családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8 órakor Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a híveket. Szeptember 21-én lesz Nagy Szent Teréz 3. egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én csütörtökön 18 órától. Szeretettel várják a híveket. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya szeptemberben Magyarországra érkezik, evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén, és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyermekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt. 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus. Legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel. Pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyerekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zapkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment novíciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég. Az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít. Prédikációit és közben járó imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri Római Katolikus templomba 18 órától, míg szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a Hegyközi Karizmatikus Megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Edzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
2: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
7: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom medényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában. Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt, hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzáfordult. Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt, Mester, beszélj. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik 500 dinárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom, az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen ítéltél, válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeimmel öntözte lábamot, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal, ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz, bocsánatot nyertek bűneid, menj békével. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartottok benne. Általa nyeritek el az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké. Ezen bevezető után Pál összefoglalja evangéliumát, melyet tanúk is igazolnak. Ez az apostoli hitletétemény, amelyet azóta is hűségesen őriz az Anyaszentegyház. Csak ennek a hitnek megtartása által nyerhetjük el az üdvösséget. Más hiten lévő, jó akaratú emberek más, titokzatos módon részesülnek Krisztus megváltásának, bűnt eltörlő, Istennel örökké egyesítő kegyelmében. Mi, Krisztus hívők azonban egy elferdített keresztény hittel nem juthatunk üdvösségre. Ha nem hisszük mindazt, amit az egy szent apostoli és egyetemes egyház hisz, akkor hiába lettünk hívőkké. Valaki a mai nap evangéliumára hivatkozva esetleg ellene vethetné. Minek a dogmák, hiszen ez a bűnös nő is megigazult Jézushoz járulván csak azért, mert szeretett. Igen. Csak hogy ha ez a bűnös nő bármely más férfi lábára öntötte volna az illatos olajat, és neki mutatta volna ki a szeretetét, az feltéve, hogy tiszta szándékkal közeledett hozzá, szép és dicséretes cselekedet lett volna, ám bűnbocsánatot semmi esetre sem szerzett volna számára. Ez a bűnös nő, akit a hagyomány Mária Magdolnával azonosít, nem csupán egy férfihez ment oda, aki iránt tiszta rajongást érzett, hanem az Isten emberhez járult, aki egyedül bocsáthatja meg a bűnöket a földön. Mindez pedig Jézus kereszthalála és feltámadása által lett nyilvánvaló, mert akkor derült ki egyértelműen, hogy a Mester nem más, mint az Úr, vagyis, hogy Jézus az Isten fia. Márpedig pontosan ez az apostoli hitletétemény központi magja, ahogy Szent Pál is írja. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Eltemették és harmadnapra feltámadt, ismét az írás szerint. Én nem járulhatok Jézus lábához, hogy azt könnyeimmel öntözve fejezzem ki szeretetemet iránta. De megvallhatom, hogy ő az Isten fia, aki bűneim bocsánatáért meghalt, és megigazulásomra feltámadt. Ez a hitvallás az én odajárulásom az Úrhoz, a belőle fakadó erényes élet pedig iránta való szeretetem leghívebb kinyilvánítása.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Ktorý si farizej pozva Ježiša, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, boskávala mu ich a natierala voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu: keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica. Ježiš mu vravel: Šimon, mám ti niečo povedať. On odvetil: povedz, učiteľ. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Šimon odpovedal: myslím, že ten, ktorému viac odpustil. On mu povedal: správne usudzuješ. Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboská si ma, ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje. A jej povedal: tvoje hriechy sú odpustené. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: ktože je to, že aj hriechy odpúšťa? On však povedal žene: tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Jak farizeus vachardas le Jézus este halleste. Vojándre gejla sandele farizeus eskokér, haká je messája beslas. Trai sárda sande kodoforo ek nasul zsúbi. Kanakodi asundas, kandele farizeus eskokér szil Jézus, andek glázse sa szungo ulaj sortas. Ta ingerdas pesa. Tordii palal, palaleske pumre, hai pelaste rovel. Lakeas vapele Jezuseske pumre pitjanas. Atunci peske balesalaste hosel teileleske pumre, hai te chumit kerele, laša sungange ulajosa mahelasle. Kanakadi diklas o farize ušo, kadi pendas ande peste, te profeto avlas, atunci trubulaste žanelke kon, aj soski kadi žuvi. O Jezus, kan ingleste bol daspe, Šimon, penostu ke vareso. Kodo pale pendas leske, maestro, pen so kames. Iek he unžilareske dužene kamnas. O jek manuš pán šele dináronca, o káver pán žvar dešenca kam lasleske. Či jek hez nas andas oste, te deles palpále penge unžuípe, haj kako solduje ženenge muklas lengo unžuípe. Sogindi sakanak, sabo manuš kameles majfeder. Kade gindi ike kado, savesko majbut unžulípe muklas, pendas o Šimon. Mis to pendan, das les čačimo. Pala kadi karinge romni boldin, das pe, kadi pendas le Šimon inge, dik hez kadala romnia, andre avila mande tjok her. Haj či dama pai pe mure pure. Kadi peske a svenca kinjar, das mure pure, haj peske balenca hoslas le. Či čumidna dama, kadi pale desara andre avii, sajek mure pure čumidel. Inke či mure bála na maklana Andre ulojonsa. Anda kadi, kodi penaptuke, bud beze hajerto sajven pelake, ke zurales kamlasma. Kaske cera beze hajerto sajvipe, kodoferi cerra kamel, majdur vorbi laskaringe romni. Kebeze hajerto saevipe. Le manusha konahar desas leando kodok her, csordánez de nasmui. Konszi kadokeinke viek beze hajerto szárel. Baboj palekaringe romni boldaspe, kjopatjape, munto szárdasztut. Zsapácsasza.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangelium nach Lukas. Jesus ging in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergeschäft voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, sprich, Meister. Jesus sagte, ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nur mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hatte ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt, sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre viele Sünden vergeben, weil sie mir so viele Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Bellarmin Szent Róbert, püspök és egyháztanító. Montepulciánóban született 1542. október 4-én. Rómában halt meg 1621. szeptember 17-én. 79 évet élt. Rövid önéletrajzát 70 éves korában, mint bíboros írta meg Róbert. Így kezdte. 1542. október 4-én született. Szülei jámbor emberek voltak, különösen az édesanyja, akit Cintiának hívtak, és második Marcellus pápa egyik nővére volt. Cintia a jezsuita renddel, Páter Pascasius révén ismerkedett meg. Pascasius atya a rend első 10 tagjának egyike volt, és betegsége miatt gyógyfürdő kúrára jött Montepulciánóba. Ezt az atyát Cintia nagyon tisztelte és szerette, s általa a jezsuitákat is olyannyira, hogy az volt a kívánsága, bárcsak mind az 5 fia beléphetne a rendbe. Tehát így írt magáról Róbert. Róbert 1560-ban lépett be a jezsuiták közé. Isten éles elmével áldotta meg. Ehhez párosult a haláláig kitartó komoly nagy szorgalom. Sohasem kereste a kényelmet, szüntelenül dolgozott. Pappá szentelés előtt 1569-től Löwenben tanított, ahol minden vasárnap előadásokat tartott az egyetemistáknak. 1570-ben Gentben szentelték pappá. 6 évvel később a római kollégium professzora, ezt más néven Gregoriana Egyetemnek hívták, mivel a jezsuiták 13. Gergely pápa ideje alatt hozták létre. Előadásait 4 kötetben, Kontroverzáriák címen adta ki, 1586 és 93 között. Műve az ellenreformáció elméleti tudományos oldalát boncolgatja. Kielégítette vele kora nagy igényeit. Sajnos az első kötetet 5. Sixtus pápa indexre tette, mert nem tetszett neki, ahogy a szerző a pápa evilági hatalmát tárgyalta. Néhány hónap múlva azonban visszavonta ezt a pápa. A pápai udvarban azonban mindig akadt valaki, aki áskálódott Róbert ellen, s ezt ő maga többször is megtapasztalta. El kellett hagyni a Rómát. 1599-ben bíborosi kinevezést kapott. Az isteni kegyelem és az emberi szabad akarat vitájában, ez volt az úgynevezett tomizmus-molinizmus közötti vita, bölcs tanácsokat adott 8. Kelemen pápának. Ezért Kápua érsekének nevezték ki, s így ismét el kellett hagynia Rómát. Életében újra bevált a régi módszer, promoveatur ut amoveatur. Léptessük elő, hogy megszabaduljunk tőle. 1605-ben részt vett a pápa választáson. Kevésen múlott, hogy nem őt választották meg. Az új pápa, 11. Leo azonban 4 hét múlva meghalt. Őt követte 5. Pál, aki Róbertet teológiai tanácsadóként maga mellett tartotta. A leghíresebb ügy, amellyel Bellarmine Róbert foglalkozott, a Galilei per első szakasza volt. Ma már nyilvánvaló, hogy minden tehetsége és a matematika és a csillagászat iránti személyes érdeklődése ellenére túlságosan rabja maradt kora közfelfogásának, és nem tudott elfogulatlan ítéletet alkotni a kérdésben. Kár, mert hatalmas tekintélyénél fogva megakadályozhatta volna a Galilei pernek az egyházra nézve oly szerencsétlen kimenetelét. Utolsó műve a Jó halál művészete című könyv, amelyet lelki végrendeletének tekinthetjük. A lelkiélet nagymestere volt, egyik növendékéből, Gonzága Alajosból szentet nevelt. 1621-ben halt meg Rómában. Sírja a Szent Ignác templomban van. Csak 3 évszázad múlva avatták boldoggá, 1923-ban. Több jezsuita és főleg a franciák ellenezték boldoggávatását. Halálának 310. évfordulóján 11. Pius a bekövetkezett csodák nyomán szentté avatta és egyházdoktorrá nyilvánította. Istenünk, te egyházad hitének védelmére csodálatos tudománnyal és erénnyel ékesítetted föl Bellarmine Szent Róbert püspököt. Közben járására add, hogy néped mindenkor sértetlenül megőrizze a hitet Krisztus a mi Urunk által. Ezen a napon emlékezzünk meg Szent Hildegardról. Németországban született 1098-ban, és ott halt meg 1179-ben, szeptember 17-én, tehát éppen ma van mennyei születésnapja. Hildegardot méltán nevezhetjük Németország, sőt, az egész nyugati világ nagy női egyéniségei közé. Zseniális tehetsége volt. Iratai közül 3 legnevezetesebbet említem. Az egyik dogmatikus útmutató, hitigazságokról szól, a másik Életérdemek könyve című könyve erkölcsről, az erényekről, s végül a 3. könyvnek a címe az Isteni művek könyve. Természeti és gyógyászati iratai az első német természetkutató és orvosnő címét érdemelték ki számára. Egy francia tudós a 12. század csodájának nevezte, nem csak életszentsége, hanem tudása miatt is. Szerette a zenét, írt költeményeket, előadásokat, bár beteges természetű volt, rengeteget tárgyalt annak a világnak a nagy vezető egyéniségeivel, királyokkal, császárokkal, püspökökkel, és így tovább. Vigasztalt, bátorított, lelkismeretet ébresztett, és bűnbánatot hirdetett, békét eszközölt ki az egymással szemben állók között. Azt mondta valaki róla, szavaiból Krisztus beszélt. Főleg a betegek vonzolták fel magukat a hegyre. Tudták, hogy fenn a kolostornak gondosan ápolt gyógynövénykertje és a gyógykenőccsel, cseppekkel teli gyógyszertára várja őket. És ő mindenkit szeretett, mindenkin iparkodott segíteni.

0: hiszen ő az örök szeretet. Most csak ennyit, talán máskor majd többet is mondunk Szent Hildegardról, akit különösen is úgy emlegetnek, mint a gyógynövényeknek ismerőjét és a gyógynövényekkel való gyógyító orvosát.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Délidőben.
2: Szeptember 17-e, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti szeretettel minden kedves hallgatónkat, különösképpen is a ma névnapjukat ünneplő Zsófiákat és Hildegárdokat. A Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. A Zsófiák több Szent Szofiát is védőszentjükként tisztelhetnek. Elsőként azt a Szofia szűz vértanút, aki az itáliai Fermóban hunyt el 251-ben. Vagy második Béla királyunk szent életű lányát is Zsófiának hívták, ő admonti apáca volt. Nevezetes egy másik Szent Szofia is, ókeresztény vértanú, neve és vele kapcsolatban három meg nem nevezett leánya, ott szerepel a római Kallixtus katakombában, és még egy régi templomban. Az ősi időkre visszanyúló tisztelet arra késztette az utókort, hogy az anyja nevével kapcsolatos nevet adjon a három leánynak is. És a Zsófiák védőszentje még Barot Szent Szofia is. Mindemellett közismert Zsófiák még Bátori Zsófia, első Rákóczi Ferenc édesanyja, Farkas Zsófia, szobrászművész, Zsófia Friderika főhercegnő, Erzsébet királyné első gyermekem, Mérai Horváth Zsófia műkorcsolyázónő, Polgár Zsófia sakkozó és Sophie Marceau francia filmszínésznő. A Hildegárd germán eredetű női név, jelentése harc plusz védett hely, védelem. A Hildegárdok védőszentje Bingeni Szent Hildegárd német bencés apátnő, zeneszerző, orvos. Mainzton nyugatra Bingeni apátnő volt, bár beteges természetű volt, bejárta egész Németországot a papságnak és a népnek bűnbánatot hirdetve. Fejedelmek és püspökök, szerzetesek és világiak folyamodtak hozzá tanácsért. Vallásos írásaival a német misztika, orvosi műveivel pedig a német természettudomány megalapítója volt. 1179-ben hunyt el. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Zsófia és Hildegárd nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és jelentős ez a mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Szeptember 17-én csütörtökön. Javaslom, most lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap fontosabb, jelesebb évfordulóit. Először jó szokásunkhoz híven olyan személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt ezen a napon születtek. 1844-ben született Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. Puskás Tivadar a Bécsi és a Pesti Műegyetemen folytatott tanulmányai után Londonban és Amerikában élt hosszú évekig, ahol megismerkedett a vezetékes távíróval és az Edison-féle szénmikrofonnal. 1876-ban tért vissza Európában, hogy Bell vadonatúj találmányát kihasználva telefonközpontot létesítsen, amely több vonalat képes összekapcsolni. Pénzért és kísérleti lehetőségért Edisonhoz fordult New Yorkban. 1877-re elkészült a telefonközpont tervem, 1878-tól Párizsban irányította az első telefonhálózat és központ építési munkáit. Budapesten saját tőkéből valósította meg 1881-re a világ negyedik telefonközpontját. 1884-ben átvette a budapesti telefonhálózatot, de a további fejlesztések vagyona javarészét felemésztették. Új fellendülés jött azonban 1892-ben, mikor az Osztrák-Magyar Monarchia szabadalmi hivatalában és még 18 országban bejelentette a vezetékes rádió ősének tartható telefonhírmondó szabadalmát. A sikert sajnos nem élvezhette sokáig. Egy hónappal a szolgálat beindulása után 49 évesen szívrohamban hunyt el. 1883-ban Nagygeresden született Balázs Sándor író. Magyar latin szakos tanárként Szent Gotthárdon, Székelyudvarhelyen, majd 1917 és 1940 között a budapesti Verbőci gimnáziumban tanított. Ő vizsgáztatta magyarból a magántanulóként érettségiző József Attilát. Színpadi műveket 1945 után pedig főként ifjúsági regényeket írt. A kisvárosi élet a kisváros embereinek kitűnő megfigyelője és ábrázolója volt. Közvetlen előadásmód, könnyed meseszövés jellemezte írásait. 1923-ban Kassán született Hosszú Ferenc író, műfordító. 1965-től a Műszaki Könyvkiadó felelős szerkesztője, 1968-tól a Delta című lap munkatársa volt, 1978-tól pedig az Interpress magazin Alfa című gyermeklapját szerkesztettem. Többek között a cseh és a szlovák irodalmat fordítottam. Karel Csapek, Jaroszláv Hasek és Bohumil Hrabal írásait tette hozzáférhetővé magyar nyelven. 1924-ben született Balázs Dénes magyar karsztkutató, földrajztudós, világutazó, számos földrajzi ismeretterjesztő mű szerzője, az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum alapítója. Székely származású apa és rimaszombati származású anya gyermekeként született Debrecenben. 1926-ban a család Mezőhegyesre költözött, ahol édesapja a Ménes birtok raktárkezelője lett. Iskoláit Tótkomlóson, Makón, a Návai Lajos felsőkereskedelmi iskolában, majd Debrecenben végezte. 1942-ben és 43-ban két nagy kerékpártúrát tett az akkori Magyarországon, melynek során 5200 kilométert tett meg, eljutott többek között a Székelyföldre is, meglátogatva az apai rokonságot. 1943-ban a debreceni dohánygyárban kezdett dolgozni, majd 1944-ben leventeként behívták katonának. Hazatérve a kőbányai dohánygyárban dolgozott. 1958 telén indult első egyszemélyes kutató útjára Kínában, ahol elsősorban a dél-kínai karsztvidéket tanulmányoztam. 1964-ben és 65-ben a trópusi karsztok és az indonéziai vulkanikus szigetek kutatása céljából újabb nagy tanulmányutat szervezett. 1967-ben és 68-ban Afrikába szervezett négy tagú expedíciót, melynek során egy lengyel kamionnal szelték át a Szaharát. 1969-ben és 70-ben pedig Alaszkától Tűzföldig az amerikai kontinenst járta végig. Balázs Dénes utazásai során értékes kőzet, növény és állattani gyűjtést is végzett, de számos néprajzi tárgyat is gyűjtött, sőt mindenfelé kutatta a magyar utazók és földrajzkutatók emlékeit. Hosszas betegség után 1994. októberében hunyt el, utolsó hónapjaiban is emlékiratain dolgozott, melyek 1995-ben jelentek meg, Életem, utazásaim címmel. Csékes Zsolt 2005-ben ugyanezzel a címmel életrajzi filmet készített a neves földrajztudós tiszteletére. A Magyar Földrajzi Múzeum kertjében 1999 óta egész alakos szobor őrzi emlékét, mely Domokos Béla alkotása. 1930-ban Battonyán született Gyulai Endre, a Szeged-Csanádi Egyházmegye volt püspöke. Gyulai Endre 1930. szeptember 17-én született Battonyán, 9 éves korában hunyt el az édesanyja. Szegedi piarista diák volt, teológiai tanulmányait 1948 és 1952 között végezte Szegeden, a Hittudományi Főiskolán. A szegedi dómban szentelték pappám 1951. október 21-én. Segédlelkészként tevékenykedett 1953 és 55 között Röszkén, 1955 és 57 között Ásotthalmon, 1957 és 60 között Gyulán. Kinevezett plébános 1960 és 63 között Domaszéken, 1963 és 70 között Mezőhegyesen, majd templomigazgató volt 1970 és 72 között Makón. 1972-től retorika tanár és lelki igazgató volt a Hittudományi Főiskolán és a Papnevelő Intézetben. Tanárként is oktatott és szervezte az ifjúsági pasztorációt az egyházmegyében. Az ő munkálkodása nyomán született meg a Szent Gellért napi katolikus ifjúsági találkozó, előbb a Tarjánvárosi plébánián, majd a Dómban. 1987. július 4-én II. János Pál pápa Szeged-Csanádi megyés püspökké nevezte ki. 1988-ban a Szent István napi ünnepségeket szervezte meg Szegeden. 1989-től segítette a szerzetesek Szegedre történő visszatérését. A ferencesek az ő közreműködésével kapták vissza alsóvárosi kolostorukat és a Havasboldogasszony templomot. A piaristák és az iskolanővérek újra megnyitották középiskolájukat a városban, valamint újra megtelepedtek Szegeden a jezsuiták, akik a szegedi felsőoktatásban tevékenykednek. 1993-tól közéleti író volt. Számos újságban írt aktuális közéleti cikkeket, és tévé nyilatkozatai kapcsán a magyar püspökök közül a legismertebb közéleti szereplővé vált. 1993-ban a Dél-Magyarország című napilap által megtartott közvéleménykutatás szerint Szegeden az év embere címet kaptam. 2000. május 21-én Szeged, míg 2009. augusztus 22-én Ásotthalom díszpolgárává választották. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 936-ban Unni érseket meggyilkolták a pogány svédek Birka városában. Unni érsek Hamburg-Bréma érseke volt a 10. század első felében, aki első Konrád német király misszionáriusaként a skandináv népeket igyekezett keresztényé tenni, végül ezen tevékenysége közben mártíromságot szenvedett. A korabeli források nagyon szegényesek. Későbbi forrásból tudjuk, hogy 934-ben Dániában járt, követség élén Dánia uralkodójánál, harmadik Gorm dán királynál, aki megáltalkodott pogány volt. A dánok végül Gorm fia, kékfogú Harald alatt vették fel a kereszténységet. 934-ben még Norvégiában is járt, majd 936-ban Svédország akkori fővárosában, Birkában térített. A pogány svédek nem nézték jó szemmel tevékenységét, és még abban az évben, szeptember 17-én kivégezték. 1179-ben Rupertsbergben hunyt el Bingeni Boldog Hildegárd, német misztikus, apátnő. Munkáit latin nyelven alkottam. Nemesi család sarja volt. 8 éves korától a Dizibódenbergi bencés kolostorban nevelkedett, amelynek 1136-ban apátnője lett. Később több apácával együtt a Bingen melletti Rupertsbergi új kolostorba költözött. Noha hivatalosan nem avatták szenté, csak boldoggám, bár az eljárás négyszer is megindult, majd félbe maradt, szerepel a római mariológiumban, és pápai megnyilatkozásokban is többször szentként emlegették. 1877-ben hunyt el William Henry Fox Talbot, angol természettudós, a fényképezési eljárás egyik úttörője. Talbot kidolgozta a papírra való fényképezés technikáját és a papír negatívok számára alkalmas előhívót. Kidolgozta még a Rolla elnevezett fénykép sokszorosító eljárást is a Talbotépiát. 1843-ban készített el az első fénykép nagyításokat, és 1848-ban már megjelentette az első fényképekkel illusztrált könyvet is. 1932-ben hunyt el Dezsi Lajos irodalomtörténész, akadémikus. Dezsi Lajos főként a régi magyar irodalommal foglalkozott. A Szegedi Egyetemen József Attilát is tanítottam. Szerkesztésében indult meg 1930-ban a világirodalmi lexikon. Legnevezetesebb szövegkiadása a régi magyar költők tárában 16. századbeli nagy költők műveim. Ő rendezte sajtó alá Inosvai Sejmes Péter Toldi Miklósról szóló históriáját. 1965-ben Szombathelyen hunyt el Terestyényi György, író, költő. Ismertebb műve a Hősök és a Bolygó Magyarok című regényem, a Dávid Hegedűje című verseskötetem és a Merre van napkelet című ifjúsági regényem. 1993-ban Budapesten hunyt el Suka Sándor, magyar színművész. 1953-ban végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán és a Nemzeti Színház társulatához szegődött. 1971 és 1984 között a Fővárosi Operett Színház tagja lett. 1986-tól ismét a Nemzetiben játszott, haláláig. Számos filmben és tévéjátékban szerepelt, mind tragikus, mind komikus szerepekben megállta a helyét. Első filmes szerepe Környe megformálása volt az 1951-ben készült Gyarmat a föld alatt című játékfilmben. És Szép Ágoston volt az utolsó filmes szerepem a Família Kft. Című tévésorozatban. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1630-ban a Massachusetts öböl egyik félszigetén megalapították Trimuntán települést, a későbbi Bostont. John Winthrop vezetésével a Massachusetts öböl társaság puritán telepesei alapították a várost. Trimuntánt később Boston névre keresztelték, amely 1632-ben a Massachusetts kolónia fővárosa lett. 1787-ben írták alá az Egyesült Államok alkotmányát. És végül, de nem utolsó sorban, 1983-ban Vanessa Williams színésznő, énekesnő lett az első fekete bőrű szépségkirálynő Amerikában. Kedves hallgatóink, szeptember 17-i kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kacz Sándor a Kossuth Rádióban felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az idén ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak. Majd hozzátette, teljesen a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddig KEKVÁK által fenntartott és az állami intézmények között. De ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. A gyermekvédelmi szakma a poszttraumás stressz állapotában van, a döntések a szakemberek feje felett születtek. Folyamatosan azt kellett keresniük, hogy mi a legkisebb rossz. Hangsúlyozta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság szerdai ülésén. Gyurkó Szilvia a kormány által készített gyermekvédelmi diagnózist bemutató előadásában megemlítette, hogy az elmúlt időszakban voltak olyanok, akik azért választották a gyermekvédelmi rendszert, mert azt gondolták, hogy ott könnyen, sokáig és mindenféle kockázat nélkül követhetnek el visszaéléseket kiskorúakkal szemben. Elmondta, hogy a kemény és sötét szavakkal kell értékelni a gyermekvédelem állapotát, de ez nem minősíti a szakembereket, akik a frontvonalban minden határon túl fenntartják a rendszert és figyelnek a gyermekekre. Kijelentette, bármilyen szakmai intervenció csak akkor lehet hasznos és sikeres, hogyha a szakemberek érzik, hogy figyelnek rájuk, számít a szavuk, biztonságban vannak, szakmaiságukat pedig elismerik. Két céggel szemben 6 ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Az átvilágítások során ugyanis újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint 3 milliárd forint értékben, mondta Tanács Zoltán, tárcavezető. A Fidesz konstruktív ellenzék, de nem a kormánnyal akar konstruktívan együttműködni, hanem az emberekkel. Jelentette ki Orbán Viktor pártelnök a Blicknek adott csütörtök reggel megjelent videós interjújában, amelyben politikai célzatú eljárások indításával vádolta a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. Orbán Viktor a Lendvai utcai Fidesz székházban berendezett új irodákat és a Fidesz elnökségi üléseknek fenntartott tárgyalót is megmutatta, hangsúlyozva, hogy szerinte a Fidesz az egyetlen párt, ami az államtól kapott székházát meg tudta őrizni. Orbán Viktor az interjúban elmondta, a Fidesz konstruktív ellenzék, de az a kérdés, hogy kihez az. Mi nem a kormányhoz vagyunk lojálisak, mi nem a kormányhoz vagyunk konstruktívak, nem a kormánnyal akarunk konstruktívan együttműködni. Mi az országhoz vagyunk lojálisak, az emberekhez vagyunk lojálisak, és konstruktívan együttműködünk az emberekkel, jelentette ki Orbán Viktor. Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues kiemelkedő alakja. Halálhírét a zenész közösségi oldalán közölték. Elnémult a mikrofon, elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon. Írták a bejegyzésben, amely szerint Deák Bill Gyula egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul örökre elaludt. A többszörös arany, platina és gyémántlemezes Deák Bill Gyula pályafutását Kőbányán kezdte, a Sztár zenekarban. 1979-től a Hobo Blues Band tagjaként lett országszerte ismert. Miután ebből kivált, előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra. Számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda a táltos volt. Deák Bill Gyula 77 éves korában hunyt el. Végül az időjárásról. Egy vastag front felhősávja halad keleti-dél-keleti irányba, emiatt átmenetileg nagy területen erősen megnövekszik a felhőzet, napsütés keleten várható. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, a déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül. Híreinket hallották.
2: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

Sinéad O'Connort és Mandinka című dalát hallották. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál Kónya Éva. Sinéad O'Connor világhírű ír, énekesnő és dalszövegíró 1990-ben robbant be a köztudatba a Nothing Compares to You című Prince dal feldolgozásával. Sinéad mellett a régi kedvencek közül a Sting és Cseh Tamás dalait, az újdonságok közül pedig Meghan Trainort, a Jamesét és az egyre népszerűbb Budapest Voices-t hallhatják. És ez még nem minden, hiszen egy új magyar pop musical a játékkészítő kulisszái mögé is betekintünk. Most pedig jöjjön napjaink kedvencei közül James Blunt és Heart to Heart című slágere.

0: Hallgassuk együtt. Egy az újdonságok közül.
1: Na mi van, hiányoztuk?

A Massachusetts-i Megan Elizabeth Raynor énekes dalszövegíró, zenész és producer is egyben. Igazi zenész családban nevelkedett, ennek köszönhetően már egészen fiatalon, alig 11 évesen írta első dalait. Mikor betöltötte a 13. életévét, a szülei a számítógép elé ültették, hogy megteremthesse a saját zeneszámait. Hírnevét idén megjelent All About the Bass című dalának köszönheti.

Az egyre népszerűbb Budapest Voices a Kapella együttes 2013 áprilisában alakult, 12 kiváló és profi énekesből, valamint egy üdőhangszeresből. A kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket, amiket Varnusz Zsuzsa hangszerel át. A Budapest Voices első produkciója a Tankcsapda, Adjon az ég, a második pedig a Queen Bee Autó egy szerpentinen című dalának feldolgozása volt. Ezek mellett természetesen elkészült már egy egész albumnyi átdolgozás, mint amilyen az Ennyi csak című Kovalszky meg a Vega sláger a Kapella változata.

0: ennyi ez!
1: Sia Furler 1997-től napjainkig nagy sikereket ért el Ausztráliában. Legtöbben a Twilight Saga Eclipse című filmből ismerhetik az egyik dalát, a My Love-ot. Többek között dolgozott már Christina Aguilera-val Bionic nevű albumán, valamint 2011-ben David Guettával, majd Floridával készített közös számot. Az énekesnő saját elmondása szerint egy óra alatt írta meg Chandelier című slágerét, aminek a lélegzetelállító zongorás változata következik.

Molnár Emese énekesnő a fővárosi klub zenei élet egyik csendesen fejlődő egyénisége, akinek bársonyos altja költői távlatokat idéz a zenében. Az énekes maga mellé gyűjtött három nagyszerű alkotótársat, és létrehozták az énekesnő nevével alliteráló egyedi zenei projektet, a Csemesét. A Csak a napba címet viselő digitális album az első lenyomata annak a karakternek, amelyet a Csemese zenészei kialakítottak magukról az elmúlt másfél év során.

színház, cirkusz és a vizuális művészetek sokasága találkozik a kicsiknek és nagyoknak egyaránt élményt nyújtó új magyar popmusicalben. A neves színész és énekes gárdát felvonultató a Játék Készítő című szuperprodukcióban. A fináléban is felcsendülő dal, melynek címe Álmod meg a csodát, egy igazán pozitív hangulatú és üzenetű felvétel, amit hazánk kedvenc pop előadói szólaltatnak meg. Radics Gigi, Király Linda, Király Viktor és Berecki Zoltán eddig még soha nem énekeltek ebben a felállásban. A Játékkészítő vezető zene szerzője Rakoncai Viktor, aki a finálé dallamát Rácz Gergővel közösen írta, a szerethető szöveget pedig Orbán Tamásnak köszönhetjük.

0: Műsorunk utolsó dalát a Republik és Cseh Tamás közös albumáról, a Levélváltásról választottam. Az album érdekessége, hogy egymás szerzeményeit dolgozták fel az előadók, így Bódi László cipődala A gyermek vagyok Cseh Tamás átiratában és előadásában szól.
1: Gyerek vagyok, és utcákon át szaladok. Gyerek vagyok,

Talán sokunkban él még az a bizonyos gyermek. Kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Egy hét múlva újabb érdekességekkel jelentkezünk majd. Tartsanak velem, akkor is. További szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Félidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadetta, technikai munkatárs Bérincsik Márton. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően Kódex című műsorunkat hallják. Tavaly Herman Ottó születésének 190. halálának 110. évfordulójához kapcsolódva rendezett előadást az Egri Bródi Sándor könyvtára a Sorsfordulók, Sorsfordítók sorozatában. A nagy tudós életútját, társadalmi szerepvállalását és legfontosabb kutatási eredményeit dr. Veres Gábor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docense, a Néprajzi Múzeum általános igazgató helyettese idézte fel, különös figyelmet szentelve Herman Ottó néprajzkutatói munkásságának. Műsorunkban előadásának szerkesztett változatát hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Olá Miklós egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral beszélgetünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján bemutatjuk a Vöröspók hálójában című online levéltár pedagógiai összeállítást, mely az Evangélikus Országos Levéltár honlapján érhető el. A 15 órai híreket követően Hangoló című műsorunkban ma a Tenkész Szent Imre Katolikus Általános iskola rádiós műsorát sugározzuk. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban az Isten megismeréséről hallanak beszélgetést. A 16 órai híreket követően először Caritas Percek című műsorunk szól, melyben a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányról számolunk be. Fél ötkor kezdődik Közelkép című portré műsorunk, melyben Novodonszkiné Fercsik Margit pedagógussal beszélgetünk. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sport híreivel jelentkezünk. 18 órától Rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk egri stúdiójából. Fél hétkor Bellarminói Szent Róbertről emlékezik meg Katona István, néhai egri segédpüspökünk. Majd meghallgathatják a napversét. A 19 órai híreket követően irodalmi összeállítást hallanak Ady Endre istenes verseiből. 3:48-tól esti mesét hallanak. 19 órától 20 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján Tóth Alexandra magyar nyelv és irodalom tanára gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásról beszél. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján az U17-es Kántor Benedekkel készült összeállításunk, aki aranyérmet nyert az öttusázók litvániai korosztályos világbajnokságán. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kacz Sándor a Kossuth Rádióban felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az idén ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak. Majd hozzátette, teljesen a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddig KEKVÁK által fenntartott és az állami intézmények között. De ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. A gyermekvédelmi szakma a poszttraumás stressz állapotában van, a döntések a szakemberek feje felett születtek. Folyamatosan azt kellett keresniük, hogy mi a legkisebb rossz. Hangsúlyozta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság szerdai ülésén. Gyurkó Szilvia a kormány által készített gyermekvédelmi diagnózist bemutató előadásában megemlítette, hogy az elmúlt időszakban voltak olyanok, akik azért választották a gyermekvédelmi rendszert, mert azt gondolták, hogy ott könnyen, sokáig és mindenféle kockázat nélkül követhetnek el visszaéléseket kiskorúakkal szemben. Elmondta, hogy a kemény és sötét szavakkal kell értékelni a gyermekvédelem állapotát, de ez nem minősíti a szakembereket, akik a frontvonalban minden határon túl fenntartják a rendszert és figyelnek a gyermekekre. Kijelentette, bármilyen szakmai intervenció csak akkor lehet hasznos és sikeres, hogyha a szakemberek érzik, hogy figyelnek rájuk, számít a szavuk, biztonságban vannak, szakmaiságukat pedig elismerik. Két céggel szemben 6 ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Az átvilágítások során ugyanis újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint 3 milliárd forint értékben, mondta Tanács Zoltán, tárcavezető. A Fidesz konstruktív ellenzék, de nem a kormánnyal akar konstruktívan együttműködni, hanem az emberekkel. Jelentette ki Orbán Viktor pártelnök a Blikknek adott csütörtök reggel megjelent videós interjújában, amelyben politikai célzatú eljárások indításával vádolta a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. Orbán Viktor a Lendvai utcai Fidesz székházban berendezett új irodákat és a Fidesz elnökségi üléseknek fenntartott tárgyalót is megmutatta, hangsúlyozva, hogy szerinte a Fidesz az egyetlen párt, ami az államtól kapott székházát meg tudta őrizni. Orbán Viktor az interjúban elmondta, a Fidesz konstruktív ellenzék, de az a kérdés, hogy kihez az. Mi nem a kormányhoz vagyunk lojálisak, mi nem a kormányhoz vagyunk konstruktívak, nem a kormánnyal akarunk konstruktívan együttműködni. Mi az országhoz vagyunk lojálisak, az emberekhez vagyunk lojálisak, és konstruktívan együttműködünk az emberekkel, jelentette ki Orbán Viktor. Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues kiemelkedő alakja. Halálhírét a zenész közösségi oldalán közölték. Elnémult a mikrofon, elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon. Írták a bejegyzésben, amely szerint Deák Bill Gyula egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul örökre elaludt. A többszörös arany, platina és gyémánt lemezes Deák Bill Gyula pályafutását Kőbányán kezdte, a Sztár zenekarban. 1979-től a Hobo Blues Band tagjaként lett országszerte ismert. Miután ebből kivált, előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra. Számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda a táltos volt. Deák Bill Gyula 77 éves korában hunyt el. Végül az időjárásról. Egy vastag front felhősávja halad keleti-dél-keleti irányba, emiatt átmenetileg nagy területen erősen megnövekszik a felhőzet, napsütés keleten várható. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, a déli délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
6: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
3: Reklámot hallottak.
0: Kódex. A tudás öröksége.
7: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Túri Sarolta nevében, és a mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Kevés olyan alakja van a magyar tudománytörténetnek, akire olyan természetességgel élik a polihisztor megnevezés, mint Hermann Ottóra. Néprajzkutató, természettudós, politikus és tudományszervező volt egy személyben, akinek érdeklődése a madárvilágtól a halászaton át egészen a magyar pásztor élet hagyományaig terjedt. A tavaly évben Hermann Ottó születésének 190. halálának 110. évfordulójához kapcsolódva rendezett előadást az Egri Bródy Sándor könyvtára Sorsfordulók, Sorsfordítók című sorozatban. A nagy tudós életútját, társadalmi szerepvállalását és legfontosabb kutatási eredményeit dr. Veres Gábor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docense, a Néprajzi Múzeum igazgató helyettese idézte fel, különös figyelmet szentelve Hermann Ottó néprajzkutatói munkásságának. A következő percekben tehát annak az embernek a sokoldalú életművéhez kerülhetünk közelebb, akit kortársai és az utókor is az utolsó magyar polihisztorok egyikeként tart számon. A következőkben az előadás szerkesztett változatát hallják.
8: Hermann Ottó. Miért beszélhetünk most Hermann Ottóról? Majd az előadásból is látszani fog, hogy azért mindig aktuális. Olyan nagyívű teljesítménye van több tudományágban, amelyet a következő generáció kutatói mindig tudnak majd újra értelmezni. Idézetet tettem a címébe ennek az előadásnak, a legzseniálisabb és legmagyarabb tudósunk, hát így könnyebb, hál' Istennek, nagyon kedvező helyzetben vagyunk, hiszen nagyon sok kiváló tudóssal büszkélkedhet a magyarság, az ország. Hát ezt Kossuth Lajos mondta róla, Hermann Ottóról ezt az idézetet, tehát azt gondolom, hogy azért biztos ő is végig gondolta, amikor egy ilyen kijelentést tett, és jól ismerte Hermann Ottót, de hát nyilván majd erről is lesz a következőkben szó. Hát egy előadást mivel is célszerű, hogyha egy szeméről beszélünk, kezdeni egy kicsit arról, hogy milyen is volt Hermann Otto. Ugye születésének 190. halálának pedig 110. évfordulója van, tehát tényleg kettős évforduló az, amivel kapcsolatban megemlékezhetünk. Milyen volt Hermann Otto? Hát ugye sokan itt a külsejére is határozott karakter, a hosszú hajával, a szakállával, és gyerekkorában sajnos egy olyan betegségen esett át, ami tartós halláskárosodást okozott nála. Ahogy haladt előre az életkora, ez egyre súlyosbodott, és temperamentumosan beszélt, és hát ez még hozzájött az, hogy ő maga ugye nagyot hallott, tehát lehetett messziről hallani, ahogy a korabeli írásokból tudjuk, hogy Hermann Otto a közelben van, mert olyan hangerővel beszélt. A felvidék, Breznóbánya, a család ide köti. Édesapja Breznóbányán bányászati sebészmester, ugye ez nem egészen felel meg az orvos besorolásnak, ez attól egy alacsonyabb rangú, ugye kamaránál dolgozott az édesapja, és hát ez azt is jelenti Breznóbánya, hogy egy német nyelvi közeg, egy száz cipszer környezet, nyilván az anyanyelvén németül szólal meg, és 6 éves korától kezd el magyarul tanulni, és igazából 12 éves korára beszél már tökéletesen magyar nyelven. A legmagyarabb az idézetből, ő választotta a magyar nyelvet, a magyarságot, hiszen ugye német anyanyelvűként született. 10 fős már a család, amikor Breznóbányáról Alsóhámorra kerülnek át, tehát 8 testvére van, hát sajnos nem mindegyik éli meg a felnőtt kort. Édesapját helyezik át, ezért költözik a család, itt Miskolcon kezdi el az iskoláit Hermann Otto. De a fiatal, érzelmes, fiatal embert magával ragadja a Magyarországon ekkor már kitörő szabadságharc 1848-49-nek a szelleme, és hát minden áron csatlakozni akar a szabadságharchoz. Egy anekdóta, ami fennmaradt erről az időszakról, arról szól, hogy a helyben állomásozó császári seregek egyik kocsijának a kerekét akarja megrongálni, hogy ne tudjanak haladni, és az édesapja akadályozza meg ebben. Igazából a szabadságharc bukása nagyon elkeseríti. Nagyra tartja Kossuth Lajost, vele élete végéig kapcsolatban maradt, többször meglátogatja számüzetésben is a Szent Öreget, ahogy ő nevezte, tehát nagyon jó a kapcsolatuk, és tényleg nagyon fontos neki, ami a szabadságharc idején történt. De ennek hatására az iskoláit is abba hagyja, géplakatosnak tanul, és hát több állomása van az ilyen jellegű munkájának Miskolcon, a korompai vasgyárban, majd pedig Bécsbe kerül, itt is folytatta tanulmányait, vagy folytatná tanulmányait, de hát édesapja ebben az időszakban már elhunyt, és hát ugye a tanítatás ez már nagyon nagy teher. Viszont a bécsi évek alatt, ahol szintén géplakatosként dolgozik, a hétvégeket már a múzeum fogságában tölti idézőjelben. Ugye nagyon szereti a természetet, ebben édesapjának is azért van hatása, aki Bremnek, talán nem ismeretlen ez a név, Brem édesapjának volt a levelező társa, és tartották a kapcsolatot, tehát a természettudományok az apai vonalról is megérintették Hermann Ottót. És Bécsben a hétvégéket valóban a császári naturálien kabinetben, tehát a természettudományi múzeumban tölti, ahol felfigyel rá Karl Brunner, ennek az intézménynek a vezető természettudósa, sokszor beszélgette a fiatal emberrel, és látja, hogy mennyire érdeklődik a természet iránt, és hát ő fedezi fel, hogy mennyire kiválóan rajzol. Később majd vonzaná a maga környezetébe a lelkes, tudós és igen motivált fiatal embert. De hát ebben az időszakban aztán megérkezik a katonai behívója, amit hát a korabeli ráírásokból úgy maradt fent, hogy nem igazán vesz komolyan. Tehát ő fel se fogta azt, vagy nem is feltételezte azt, tudta, hogy ugye a hallásával probléma van, hogy egyáltalán behívhatják katonának. Tehát mi szükség van? Ez az egyik oldal. A másik oldal az, hogy a szabadságharc egy elkötelezett híve nem akar a császári seregben nagyon szolgálni. Tehát nem megy erre a sorozásra, hát ennek nyilván az a vége, hogy aztán mégis csak kénytelen és 12 évi katonai szolgálatra kötelezik. Hát szerencse, hogy ennek azért nem mind a 12 évet kell letöltenie a hadseregnél. Ott akkor már nem számított, ezen önmaga is elcsodálkozott. Ezt mondták rá, hogy szimuláns, csak imitálja ezt a betegségét. Az Adria mentén, Ragúzában, Fiumében szolgál az ezredével. Már itt ugye a természet nagyon megragadja, a tenger mellék, Dalmácia élővilágát tanulmányozza, és rendszeresen ír is a vasárnapi újságra, újságba tapasztalatairól, tehát ez sem telik hívába valóban, és hát tulajdonképpen a katonai szolgálatot így 7 év alatt teljesíti. Kőszegre kerül, ahol egy fotóműtermet nyit néhány társával. Ez azért érdekes dolog, mert Herman Ottó hagyatékából az ő általa készített fotó gyakorlatilag nem maradt meg. Az, aki egy ideig fotóműteremmel, fotózással foglalkozik, és a későbbiekben rengeteg illusztráció van Herman Ottóról, de ezek mind rajzok, kiválóan rajzol, majd fogok ebből mutatni képeket, hogy a környezetét, a profilokat, portrékat, a természetet milyen színvonalon tudja megörökíteni, de a fotózásról teljesen elfordul, nincs erre idő, hogy minden részletbe belemenjek, nyilván olvassanak utána az érdeklőnöket, de hát nyilván a kőszegi tapasztalata kellemetlen volt az, ami végül is a fotózástól elfordítja őt. Viszont itt Kőszegen szerez arról hírt, hogy Kolozsváron az Erdélyi Múzeumban keresnek egy preparátort. Hát ő ugye nagyon szereti a természetet, és hát a családi vonal miatt ért is ehhez a tevékenységhez, és egy albinó pacsirta preparátummal pályázik erre az állásra, ami hát fel is kelti az érdeklődését a Kolozsvári Múzeumban Brassai Sámuelnek. Brassai Sámuel, a Herman Ottóról azt mondják, hogy polihisztor, Brassai Sámuelről még inkább el lehetett ezt mondani, egy nagyon kiváló, gyakorlatilag a 19. század teljes hosszát végigélő tudós ember, aki hát természettudományokkal foglalkozik Kolozsváron, az Erdélyi Múzeumban, de hát például a Kolozsvári Egyetemen a szanszkrit nyelvet tanítja, amit kiválóan beszélt és művelt, tehát ő még többféle tudományban volt jártas, és hatalmas hatással van. Nagyon jól megértik egymást Herman Ottóval, ez persze néha azt is jelenti, hogy tudományos kérdésekben vitákat folytattak egymással, mind a kettő nagyon határozott elképzelésekkel rendelkezett tudományos kérdésekben, de életére, Herman Ottó motivációjára, kutatási módszertanára mindenképpen nagy hatással volt Brassai Sámuel és az Erdélyi Múzeumban töltött évek.

És hát ide írtam egy érdekes kitérőt, Jászai Mari neve is Herman Ottóval kapcsolatban. Hát mindenképpen érdekes, itt Kolozsváron ismerkednek meg, Jászai Mari ekkor Kolozsváron játszik a színházban, és hát feleségül kéri, eljegyzi, ha lehet mondani, ugye legalábbis gyűrűt ad a színésznőnek. Hát ebből aztán nem lesz házasság. Már Pesten történik meg, hogy Jászai Mari visszaadja ezt a gyűrűt Herman Ottónak. Nyilván nem viseli könnyen ezt a történetet, de aztán csak túlteszi magát ezen a kudarcon Herman Ottó. Kolozsvár után kerül aztán Budapestre. Ahogy említettem, Bécsben Karl Brunner szeretné maga mellé hívni a lelkes fiatalembert vissza Bécsbe, és ekkor készül egy kameruni expedíció, ahol számít is rá. Hát már ekkor ugye felfigyelnek rá a budapesti tudóskörök is, és a Természettudományi Múzeum, a Természettudományi Társulat tagságában fogalmazódik meg az, hogy adjanak megbízást Herman Ottónak, tartsák őt itthon, és itt folytassa azokat a kutatásokat, amelyeket már megkezdett. És hát ebben az időszakban a pókok, a pókfauna kutatása az, ami igazából leköti Herman Ottót, és erre is kapja az első jelentős megbízását a Természettudományi Társulattól, ami egy nagyon jelentős anyagi felkérés is, 2000 forintot ajánlanak neki ennek a munkának a megírásáért. Hát addig, hogyha a korabeli viszonyokról az előző években Kolozsvárra 300 forintot az éves fizetése, tehát ahhoz képest ez valóban egy nagyon jelentős. És ez is úgy volt, hogy Brassai Sámuel a saját jövedelméből mondott le Herman Ottó javára, hogy hát fel tudja magát tartani, és a tudománynak tudjon élni. Budapestre költözik, és hát itt köttetik házassága Vorosnyai Kamillával, akit már szintén Kolozsvárról ismer, és egy lap hasábjain gyakorlatilag vitába bonyolódnak. Vorosnyai Kamilla Judit árnéven válaszol Herman Ottónak, és hát innen ismerik meg egymást. Az avasi református templomban köttetik ez a házasság 1885-ben. Nagyon fontos az életében, nem csak mint társ, hanem mint segítség, hiszen Herman Ottó, hát hogyha itt az éveket utána számolják, 1885-ben már 50 éves, és valóban rosszul hal. A felesége elkíséri a gyűjtő útjaira, és segíti azokban a helyzetekben, amiben a hallása korlátozná. Tehát igazából a tudományos munkájában is nagy segítség a felesége. Már közösen veszik meg Lilafüreden azt a kis telket, amire aztán elkészül a Pele lak, ami ma ugye a Herman Ottó emlékére készült kiállítást, munkásságát mutatja be, hál' Istennek, nagyon szépen felújították az utóbbi időben ezt az épületet, méltó emlék Herman Ottó számára, és hát innen ugye a Bükk tanulmányozása egy nagyon jó kiinduló pont, mind a természeti környezet, mind pedig a régészet, az őskor kutatása, és azért itt a Perelak révén válik még teljesebbé a számára. Hát az élete 1914-ben ér véget, de már 5 évvel a halála előtt egy balesetet szenved, a Barostér József körút kereszteződésében egy villamos üti el, ez szintén a hallása miatt volt, majd pedig a halála előtt nem sokkal a múzeum körúton egy teherszállító kocsi az, ami elüti, és hát tulajdonképpen nem súlyos a sérülése, tehát a lába törik, de a fekvése során a tüdőgyulladás és egyéb szövődmények tulajdonképpen, ami a 80 éves tudós halálát okozzák. Hát ugye gyorsan végigszaladtunk az életén, és mondhatnám azt, hogy köszönöm a figyelmet, de nyilván nem csak ezért jöttünk ide, hanem azért, hogy egy kicsit megnézzük a munkásságából. Hát látni fogják, hogy azért én egy kicsit elfogult vagyok, nyilván a néprajzi vonulat az, amit kifogok a továbbiakban emelni, szólni fogok természetesen a többi nagyon fontos munkájáról is. Nagyon sokszor jelenik meg a korabeli érszlapokban Herman Ottó. Ezért tettem ide. Értette a humor, tehát nem sértődött meg azon, hogyha élcelődnek vele, egy népszerű ember volt tudósként is. A korabeli élclapok, a Kakas Márton vagy a Borsszem Jankó, ugye a politikai életnek egy groteszk lapja is, és hát nyilván azok az ismert személyek, amelyek a kor társadalmában meghatározóak voltak, itt gyakran jelennek meg.
És hát a természettudományi társulat megbízásáról ugye már szóltam, tehát a pókfauna kutatásával intenzíven foglalkozik, de igazából az az állás, amit Nemzeti Múzeum ajánl neki, ezzel tudja megvetni a lábát. Budapesten ugye Puszki Ferenc a Nemzeti Múzeumnak a főigazgatója, és az állattárban, az állattár segédőrévé nevezik ki 1875-ben, és hát tulajdonképpen ekkortól hivatásszerűen tud a természettudományokkal foglalkozni. Hát az első munkája az a pókfauna kutatásáról szól, ami hát azért válik, mondhatom azt, hogy tudományos körökben világhírűvé, mert ugye három kötetet tesz ez a munka, és az első két kötet az párhuzamosan a magyar nyelvvel azonnal németül is megjelenik. Hát ugye nem okoz neki nehézséget. Németül is kiválóan beszél, tehát a tudományos nyelv, a németül megjelölő irodalom az rögtön, szakirodalom az azonnal ismerté teszi a nevét külföldön is. Tehát valóban ez az első komoly munkája. Hát itt következik a néprajz iránti érdeklődés. Az első olyan terület, amivel foglalkozik, az a népies halászatnak a kutatása lesz 1883-tól. És hát itt egy idézet Hermann Ottótól, amiben Semsey Andor neve szerepel. Hát ki is volt Semsey Andor, aki hát Hermann Ottó életében is fontos szerepet töltött be, baráti kapcsolatuk alakult ki. Hát ő egy nagybirtokos arisztokrata, aki birtokait bérbe adva és a birtokai bérleti díjából származó jövedelmeit azt nagyon jelentős részben a tudományok támogatására fordította. Balmazújváros környékén voltak hatalmas birtokai. Ugye ez a 40 ezer hold, ez felfoghatatlanul nagy terület. Ugye élhetett volna ebből jól a budapesti lakásában, látunk erre példákat más arisztokrata körökből, de ő nagyon komolyan a tudományok támogatására fordította ezt a jelentős összeget, támogatta azokat az állami intézményeket, amelyek ekkorra már ugye megalakultak, a Földtani Intézet, a Magyar Nemzeti Múzeum számára is vásárol tárgyakat, és ezzel segíti az ott folyó kutatásokat. Nem csak Hermann Ottóval, hanem a kor más nagy tudós egyéniségeivel is kapcsolatot tart. Itt Eötvös Loránd nevét említeném meg, aki kísérleteit, tehát hogy a tudománnyal tudjon foglalkozni egy korszakban. Ehhez nyilván az anyagi támogatások is nagyon fontosak, és a tudósok, hogy meg tudják jelenteni, ne csak az asztalfióknak dolgozzanak, a könyvkiadást is, a tudományos könyvkiadást is nagyban támogatta. Hát a halászat kutatása az, ami Hermann Ottót az ősfoglalkozások gondolatköre felé vezeti. Úgy gondolta, hogy vannak, ugye 19. század végén vagyunk, még olyan mesterségek, amelyeknek a jelenkori kutatásával nagyon ősi dolgokat tudhatunk meg a magyarok őskoráról, több ezer évre akár visszavetítve. Hogyha ezeket vizsgáljuk, itt még jelen van olyan eszközkészlet, olyan módszertan, amiből nagyon messzi távlatokra tudunk információkhoz jutni. Tehát igazából a halászat mellett a pásztorkodás kutatása, ami a század végén elindul, és hát a harmadik terület az ősfoglalkozásban, ősfoglalkozások körében pedig a vadászat kutatása lesz.

1885-ös általános kiállítás, ugye, hát egy reprezentáns bemutató. Az ország mezőgazdasági, ipari teljesítménye az, amire a hangsúly helyeződik, de emellett ugye a tudományok is bemutatkozhatnak, és Hermann Ottó már itt az ősfoglalkozások bemutatásával kap lehetőséget, hogy az ő kutatásai gyakorlatilag ezzel kapcsolatban kiállítás formájában is a nagy közönség elé tárja. A korszaknak ezek a kiállítások borzasztóan fontos társadalmi eseményei, tudományos eseményei. Ez a kiállítás, ugye ez csak a történelmi Magyarország területéről tartalmazott témákat, és hát körülbelül egy fél évig volt nyitva, de ez idő alatt is több mint 2 millió látogatója volt az 1885-ös kiállításnak. A kiállítások műfaja a nemzetközi területen is, a 19. század közepétől már egy nagyon divatos műfaj. Nem sokkal ezt megelőzően volt Londonban, 1861-ben a világkiállítás, amelyre már hát ugyan az osztrák császárság részeként, de már ugye Magyarország is bemutatkozhatott. És a 85-ös kiállítás helyszíne is már a Városliget, tehát már néhány épület, mint a jelenleg Millennium házaként ismert épület, ugye ez már erre a kiállításra készült. 1896 ugye a magyarság Kárpát-medencei léltének a Millenniuma, és az erre való felkészülés, és itt a Városligetben egy nagy kiállítás létrehozásáról dönt az országgyűlés, és ehhez meg is teremtik az anyagi feltételeket. Hát ez volumenében, összetettségében azért egy jóval nagyobb, mint az 1885-ös általános kiállítás. Itt a magyarság történetéről, ipari teljesítményéről, ami azért a 19. században, hát mondhatom, hogy világszínvonalú. Legalábbis a fejlődés üteme nagyon rövid idő alatt hihetetlen nagy magasságokat ér el Magyarországon ebben az időszakban. Tehát bemutatkozik a korabeli ipar, a mezőgazdaság, egy hatalmas iparcsarnok épület épül a Városligetben erre a bemutatóra, és egy millenniumi falut is terveznek, ami hát egy skanzen, ugye Svédországban nem sokkal ezelőtt Stockholm külvárosában jön létre az első szabadtéri néprajzi múzeum, aminek a mintájára egy néhány évvel később, már Budapesten 1896-ban skanzent terveznek. Nagyon haladó a nézet is, ami alapján ezt megszervezik, hiszen 24 lakóház bemutatásáról döntenek, de a döntés az, hogy ez tükrözze a korabeli történelmi Magyarország nemzetiségi viszonyait. Ebben az időszakban Magyarország, a történelmi Magyarország lakosságának 50%-a magyar, tehát 12 lakóház az, ami a magyar kultúrát mutatja be, és a másik 12 pedig az itt élő nemzetiségeket számarányuknak megfelelően, hogy jön ide Hermann Ottó, ő nem a millenniumi faluhoz kapcsolódott, ő egy önálló bemutató helyet kapott az ősfoglalkozások témakörében. A Városligeti tóra épül ez a mesterséges sziget, aminek itt a halászati részét láthatják. Ténylegesen a kutatásait ekkora már ugye megjelent a magyar halászatról szóló munkája. Ezeknek a tárgyait, azokat a tárgyakat, amelyekből ugye következtetéseket, a kutatási eredményeket lebonta, állítja ki, és hát hihetetlenül népszerű ez a téma. A millenniumi kiállításról, hogy említettem az általános országos kiállítás 2 millió fölötti látogatottságát, itt a millenniumi kiállítás egy fél évig állt, 5 és 6 millió között volt a látogatószáma. Tehát hihetetlen nagy az érdeklődés. A vidéki kultúra, a népi kultúra Budapesten borzasztóan népszerű történet, és hát elismerést hoz persze Hermann Ottónak is. Az ősfoglalkozások témája, hogy ilyen népszerűvé válik, közeledik a következő világkiállítás dátuma, 1900-ban Párizsban van a világkiállítás, és hát pontosan azért, mert a millenniumi kiállításon ennyire népszerű volt a téma, Hermann Ottót felkérik arra, hogy a párizsi világkiállításon a Magyarországot bemutató
témák között az ősfoglalkozásokat is mutassa be, készítsen egy olyan bemutató helyet, ami hát a nemzetközi porondon is látványos lesz. Nagyon fontos az, hogy az illusztrációra is hangsúlyt kíván fektetni, és nagyon sok a korszak jeles festőművészével dolgozik együtt Herman Otto, akiket hát nyilván itt a világkiállításra való felkészülésnél is bevon, mint például Koszkói Jenőt, aki nagyon jó név a festőművészek között ebben a korszakban, őt kéri föl 10 darab nagyméretű akvarell megfestésére néprajzi témában, ami nyilván az ősfoglalkozásoknak egy nagyon fontos illusztrációja. Hát néhány festőt még azért írtam ide, ez a Csokonai a lakodalomban festmény, ez Jankó Jánosnak a képe. Ugye ez nem az a Jankó János, aki a Néprajzi Múzeumot a később vezette, ez az édesapja, mert hogy ott 3 generációt Jankó Jánosnak hívtak. Még egy gondolat, Semcsay Andorról már ugye volt szó, hogy a párizsi világkiállításra való felkészülésnél is igénybe veszi az ő segítségét, hiszen hát megfestetni ezt a 10 akvarellt azért nem kis költség, ráadásul megtetszik Izabel a főhercegnőnek is, és ő is szeretne egy sorozatot belőle. Szerencsére Semcsay Andor támogatása ezt lehetővé teszi, és el is készülnek ezek az akvarellek, amelyek aztán Párizsba kerülnek ki. Tényleg nagyon sikeres a bemutatkozás Párizsban is. Nagy figyelmet kap a magyar néprajz, a magyar néprajzzal való kutatás. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy Herman Ottót francia lovagrenddel tüntetik ki nem sokkal később, ami hát nyilván kapcsolatban van azzal, hogy ekkora sikert hozott a párizsi bemutatkozása ennek a témának. Nagyon sok tudományos kapcsolata is születik ebből a bemutatkozási lehetőségből. A tudományos karrierje mellett mindenképpen szólni szeretnék a politikai karrierjéről is. Méghozzá abból a szempontból, nyilván a tudomány oldaláról, hogy ezt a politikai karriert nagyon jól használta föl, annak érdekében, hogy a tudomány szószólója legyen. Megvannak a parlamentben elmondott beszédei, az egyik legaktívabb tagja volt a magyar parlamentnek, ugye ez még akkor nem abban az épületben működött, hanem a Nemzeti Múzeum mellett volt ugye a mai Olasz Intézet épületében a parlament addig, amíg ugye a mai Kossuth téri épület meg nem épült. Ez a 100 felszólalás jelentős része az valamilyen tudományos kérdéssel foglalkozik, olyan ügyekkel, amelyek a társadalom szempontjából, de nem politikai ügyekkel foglalkozik, szószólója volt a tudományoknak, így hát például a néprajznak is. 3 különböző körzetből a függetlenségi párt színeiben jut be a parlamentbe, és hát ugye, látják az évszámokat, közel 2 évtizedig képviselő a parlamentben, és hát ennek valóban nagyon sok hasznos története van. A tudomány szószólójaként ebben a 100 beszédben még nagyon

És hát látják a fővédnök ennek a társaságnak a megalakulásakor, József főherceg. Hát ez 8 különböző bizottság, a korszak jeles tudományos kutatói, de hát még a pénztárnok is, az a Borowski Samu, aminek ismerik a vármegyékről szóló monográfiáját, a szakosztályelnökök között Jókai Mórt, vagy épp a Székelyföld leírását jegyző Orbán Balást láthatjuk, de itt van a Néprajzi Múzeum igazgatója, akkori igazgatója, Xantusz János, vagy épp Kalotaszeg nagy asszonya, aki ahogy a kalotaszegi népi kultúrát ismerté tette szerte Európában, Gyarmati Zsigáné. És hát itt, aki visszanéz ránk, az pedig ugye Székely Bertalan, nem kell bemutatnunk itt Egerben, aki fontosnak érezte Feszti Árpáddal és Huszka Józseffel egyetemben, hogy a Néprajzi Társaságban dolgozzon 1890-től. Ennek a társaságnak 92-ben egy esztendei Kermán Ottó volt az elnöke.

0: hogy mi jellemezte a tárgygyűjtését. Herman Otto nevével kapcsolatos tárgy, amit ő gyűjtött, vagy valamilyen kapcsolatrendszerén keresztül gyűjtetett, a Néprajzi Múzeumban jelenleg 3500 van. És hát nagyon különleges metódusokban gyűjti ezeket a tárgyakat. Például nála egy nagyon fontos módszer a tárgysorozatok gyűjtése. Tehát egy-egy tárgysorozatból egy adott helyen egy teljes kollekciót, tehát nem csak egyet-egyet, hanem amit használtak, a reprezentáns darabokat mind igyekezett összegyűjteni. Hát nagyon sok történet van a kutatásaival kapcsolatban is, hogy hogyan próbálja elnyerni azoknak a bizalmát, akiktől meg akarja a legszebb tárgyaikat szerezni. Nyilván vásárol, és akiktől először vásárol, azt nagyobb összeggel honorálja, hogy aztán a többiek szívesebben adjanak el neki tárgyakat, de hát volt olyan hely, ahol adószedőnek nézték, és bezárultak az ajtók, tehát nyilván nem volt könnyű idegenként megjelenni. A teljes Kárpát-medencét bejárta, a Felvidék, Dunántúl, Erdély, az Alföld, minden zegéből, zugából találhatunk tárgyakat, és hát ami még nagyon fontos, hogy naplót írt, folyamatosan naplót vezetett, kutatási naplót, gyűjtési naplót, amelyet illusztrált is, ez több ezer oldalas, több kötetben lévő napról, és fennmaradt szerencsére a Néprajzi Múzeum gyűjteményében, tehát ez egy nagyon jó forrásanyag is. Itt is járt Eger környékén, Andornak tájai területről, a Bükkajáról vannak, még barlanglakásokról is készített nagyon kiváló rajzokat az itteni gyűjtésekről is. És a Kárpát-medence mellett azért voltak külföldi kutatóútjai is. Norvégiában ott nem néprajzi, hanem természettudományi kutatást végzett, és a norvég fjordok szigeteiről egy páratlan állattani gyűjtést, növénytani gyűjtést hozott a múzeum gyűjteményébe. Leírja a napló bevezetőjébe, hogy hogyan tervezi meg a kutató útját, milyen útvonalon fog haladni, hogyan tervezi az utat, és hát tényleg egy... Az időpont azért nagyon érdekes, mert ugye országgyűlési képviselőként azok az időszakok, azok számára nagyon fontosak voltak, hogy bejárt a parlamentbe, fontosnak érezte, készült a beszédeivel, és abban az időszakban jár a kutató utakra, amikor szünet van a parlamentben, tehát mindig ez a nyári időszak, amikor ő elindult a gyűjtő utakra. Hát a pásztorság körében is nagyon jó kapcsolatokat alakított ki, és hát volt, ahol nem kellett ténylegesen a zsebébe nyúlnia, mert annyira szívesen fogadták, és annyira megtisztelve érezték magukat azok, akiket megkeresett, hogy a legszebb darabjaikat valóban átadták neki, és hát ezeket Herman Otto be is gyűjtötte. Az akvarell sorozatnak egy darabja, ugye a csikósokról készült rajz. Ezeket az akvarelleket ugye nem egy beállított kép, tehát egy festőnek ugye nyilván a karaktereket föl kellett vázolnia, és hát majd látszani fog az, hogy mennyire kellett a szakember amögé, hogy ezeket az ábrázolásokat egy festő el tudja készíteni. Egy másik történet az ősfoglalkozások kapcsán, ugye vizsgálta az alföldi pásztorok költözési rendjét, és hát ez a költözési rend a 19. század végén, ez ugye ezekből a részekből áll, ugye elől vonul a költözésnél a ménes, ezt ő visszavetítve ugye a hajdani nomadizáló társadalomra, a lovas haderővel azonosítja, aztán a gulyát terelik, ugye ez az élelem, a lábonjáró élelem, aztán szállítják azokat az épületeket, ami ugye a nomád társadalomban ugye a lakhatást oldotta meg a pásztoroknál, ezek nyilván a cserény, a vasaló és különböző építmények, hát ez nyilván a nomádoknál ezek a jurták lehettek, és aztán pedig a többi ingóság, apróság, gyerekek, ezt a vonulást jeleníti meg ezen az akvarellen, ami ugye Párizsban is megjelent, ugye ott a jobb felső sarokból indul el a menet, és így a négy egység látható ezen az akvarellen. Sok történet, amiről tudományos viták is alakultak ki, hogy a pásztorok hogyan foglalják a legelőket ezzel az őrfával, ami hát persze ez egy kilátó pont is, de egyúttal megjelöli vele azt a legelőt, amit az adott időben használ. Jó kis vita bontakozott ki Kada Elek és Szabadfalvi József között is ezzel kapcsolatban, és meg is lett örökítve természetesen egy korabeli akvarellen ez a történet. És hát, hogy a szavak, a korszak pásztor társadalmában mennyire fontos volt Hermann Ottó számára, hogy ezeket tanulmányozza, hiszen az a szókincs, amit akkor használtak, az az eltűnő jelentéssel együtt tűnt el maga a szó is. Itt a Vitang jegyzőkönyvekben szereplő szavakból néhány idézet, például a lovaknak a szín árnyalatára. Hát ebben a könyvben több tucatnyi ilyen egy-egy színárnyalattal kapcsolatos kifejezés, amit hát abban a korszakban értettek, nyilván amikor olyan nem volt szükség, ugye ma hát a színeket lassan ott tartunk, hogy kódokkal jelöljük meg, és színkódokkal. Ebben az időben pedig volt rá egy olyan szó, amit értettek az ezzel foglalkozók, és ez ott rögzítésre került. Nem volt például nagyon sokáig jelen a nyelvünkben a pásztor szó. Ugye az állattartással, az állatok őrzésével foglalkozó generál, általános kifejezés. Hiszen minden egyes tevékenységre, ami az állattartással kapcsolatos volt, külön szó volt a magyar nyelvben. Ezeket is ugye összegyűjtötte, és írta le ennek nyilván a jelentés tartalmával együtt, hogy melyik szó mit jelentett abban az időszakban. Hát most már némelyiken el kellene gondolkodnunk, hogy valójában mit is értünk ez alatt. Kialakított egy jelrendszert, amiben ugye a naplójában használ, és hát itt mutatom azokat az akvarelleket, hogy ugye egy festőművész rajzolja, vagy festi meg Koszkó Jenő. Az pedig a naplójából szereplő ábrázolás, tehát ugye nagyon jól és nagyon pontosan eligazította a festőt, hogy ő mit szeretne ezen az akvarellen látni, és hát a festőnek nyilván meg kellett fognia, ragadnia a karaktereket, de ez teljesen egy hiteles, méretarányos, ugye ott a naplóban a berendezése is látható egy ilyen pásztorépítménynek, egy vasalónak, itt pedig egy cserénynek. Tehát ezek tényleg nagyon fontos volt Hermann Ottó számára, hogy ez hiteles bemutató legyen. És hát néhány szóban összefoglalva azt, hogy mit is tekinthetünk az ő örökségének, ami hát ugye nem egyszerű, hiszen nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Egy idézetet tettem ide, az etnográfusok megtisztelik ezzel, és ezt tulajdonképpen Szilágyi Miklós, aki kimondta, ő nevezte az etnográfusok céhének, atyamesterének Hermann Ottót, hiszen sok olyan témával foglalkozott, amivel ő előtte senki, és tulajdonképpen lerakta bizonyos kutatási területeken az alapokat, amihez ugye a későbbi generáció kutatói vissza tudnak nyúlni. A terepmunkában, a módszertanában is egy útmutatást adott, amit nyilván át lehet venni, lehet az adott korszakban finomítani, de mindenképpen egy működő struktúrát teremtett. Hát, hogy ne csak a néprajzról legyen szó, és itt a végén néhány más területre is utaljak. A munkásságok tényleg óriási, 14 könyve jelent meg, de ez oldalszámában 10 000-es oldalszámot jelent, és emellett ugye 1140 publikációja az, amiben Hermann Ottó tevékenységéről olvashatunk. Az a napló, amit említettem, a kutatási naplója, az is több ezer oldalas anyagot jelent, és hát a néprajzon kívül ugye itt a természettudományokban az ornitológiai központ létrehozása mindenképpen az ő nevéhez fűződik, és ő kezdeményezte a Madarak Fák Napját is. Az Aquilla folyóirat is a mai napig megjelenik, ez egy természettudományos folyóirat. Ő az, aki egy ház alapozásánál Miskolcon fölfigyel arra, vagyis hát őt értesítik arról, hogy nagyon különleges eszközöket találnak. Ugye ezek szakócák voltak. És ő az, aki a darányi miniszterhez fordul azzal, hogy hát itt valószínűleg az őskor nyomait találták meg, és ennek a kutatására forrásokat kellene biztosítani, és meghallgatásra talált, tehát ő van egy olyan karakter, van egy olyan elismert tudós, hogy ekkortól források keletkeznek a Bükk környéki őskori kutatásokra, és ebben kiemelkedők a barlangoknak a kutatása. Ugye a Szeleta barlang az személyesen ugye Hermann Ottóhoz is kötődik, illetve hát ugye a Subajuki barlang, és hát itt ugye Kadics Ottokár az, aki itt az ásatásokat folytatja. Tehát más területekről is tényleg nagyon sok mindent lehetne Herman Ottó kapcsán elmondani, és én biztos vagyok abban, hogy marad még kutatni való Herman Ottóval kapcsolatban, és hát nem csak az évforduló kapcsán, de ahogy Szilágyi Miklós is fogalmazott, Herman Ottót érdemes bizonyos időnként újra olvasni és értékelni azt, amit ő létrehozott, letett az asztalra a tudományok területén.
1: Kedves hallgatóink, dr. Veres Gábor előadását hallották Herman Ottó életéről és sokrétű tudományos munkásságáról. Az utolsó magyar polihisztorként is emlegetett tudós öröksége ma is része természettudományos és néprajzi gondolkodásunknak, munkássága pedig jól példázza azt a rendkívüli kíváncsiságot és elhivatottságot, amellyel a 19. század nagy tudós egyéniségei a világot vizsgálták. Az előadás Egerben hangzott el. Dr. Veres Gábor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docensének, a Néprajzi Múzeum általános igazgató helyettesének közreműködésével. Műsorunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Túri Sarolta nevében is, a bemondót Klész Beátát hallották.
2: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 ezer magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 millió honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület szeptember 28-áig kéri a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatos 2011-12 körüli bejelentéseket, panaszokat, valamint a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait. Megerősítette a rendőrség, hogy személyes adattal való visszaélés gyanújával hallgatta ki a rendőrség az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A BRFK nem közölt nevet. Az Inforádión az olvasható, hogy az államtitkár olyan dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt. Jövő kedden rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben, ahol egyebek között látvány állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Gyene Piroska az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, az EFOÉSZ elnöke a 34. alkalommal megrendezett esemény mai sajtótájékoztatóján elmondta, idén is mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről. Ez a nap a szövetség legszeretettebb eseménye, amelyet évről évre megújítanak, hogy élvezetesebbé tegyék. A vasútba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Zalaszent Ivánban, ahol megkezdődött a Zalaegerszeg és Szombathely közvetlen összeköttetését biztosító deltavágány építése. Az építkezés több mint 12 milliárd forintba kerül. Nagy várakozásokkal tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MT-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú, az elérhetőséget, életminőséget javító fejlesztéseket hajtanának végre a községek számára rendelkezésre álló 1 milliárd forintból. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán a Városházán tartott 1956-os konferenciáról távozóban közölte, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a kekvák megszüntetése, és ebbe esett bele a Terrorháza Múzeum, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért közalapítvány intézményeként. A klímaváltozást és a mesterséges intelligencia térnyerését nevezte a legfontosabb kihívásnak évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament Strasbourgi ülésén úgy fogalmazott, a következő hónapban új európai klímaellenálló képességi keretrendszert, európai hőhullámtervet, valamint új vízügyi kezdeményezést terjeszt elő. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, miután az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban arról beszélt, a lehető legmagasabb szintre akarja emelni a Kanadával fennálló partnerséget. Olaszországban eltörlik a gépjárműadót. Az olasz miniszterelnök bejelentése szerint a kis és közepes méretű autók és motorok után a jövőben nem kell fizetni. Végül az időjárásról. egy vastag frontfelhősávja halad keleti-dél-keleti irányba, emiatt átmenetileg nagy területen erősen megnövekszik a felhőzet, napsütés keleten várható. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, a déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
2: Reklámot hallottak.
6: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
7: Hangolódjunk együtt!
8: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola Iskola Rádiós műsorát hallhatják.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, jó magam Csapó Csenge, valamint diáktársaim nevében. A mai műsorban a Szent Imre Katolikus Általános Iskola mindennapjaiba tekinthetnek be hallgatóink. Műsorunk elején iskolánk nyugdíjba vonuló tanítónője, Mészárosné Kovács Blanka mesél az itt eltöltött hosszú éveiről. Rövid híreinkben az elkövetkezendő programokat szeretnénk ismertetni a hallgatókkal. Racsakné Csapó Csilla igazgatónő iskolánk 100 éves évfordulójának ünnepi sorozatát mutatja be. Elsőként Mészárosné Kovács Blanka tanítónőt hallhatják, aki elmondja, hogy milyen emlékek kötik a Szent Imre Katolikus Iskolához. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
10: Mindörökké, ámen! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
9: Blanka néni, miért választotta a pedagógusi pályát, és mikor került a Tenki iskolába?
10: Gyermekkoromtól kezdve pedagógus szerettem volna lenni. Bár először óvónő, ezért is jelentkeztem az egri Gárdonyi Géza gimnázium és óvónői szakközépiskolába. Itt nagyon magas színvonalú oktatásban részesültem, elméleti és gyakorlati képzésben egyaránt, és az itt szerzett ismeretek megalapozták a pályámat. Érettségi után azonban mégsem az óvónői, hanem a tanítói főiskolát választottam. Másodéves főiskolai hallgató voltam Jászberényben a tanítóképzőben, amikor 2 tanítói állás üresedett meg a Tenki iskolában. Úgy döntöttem, hogy élek a lehetőséggel, és megpályázom az egyiket, melyet el is nyertem. 1986. szeptember 1-én kezdtem meg a pedagógusi pályámat szülőfalumban, abban az intézményben, ahonnan 5 évvel előbb 8-os diákként ballagtam el. Tanulmányemet ezután levelezőn folytattam, 1988-ban szereztem tanítói diplomát. Emlékszem, hogy nagy izgalommal, lelkesedéssel, de aggodalommal telve érkeztem az évnyitóra. Leginkább azon aggódtam, hogy vajon meg tudok-e felelni a rám váró feladatnak. de félelmeimet a kollégáim, akik előzőleg a tanáraim voltak, hamar eloszlatták. Nagy szeretettel fogadtak, sokat segítettek, támogattak a pályám kezdetén. Ma is hálás vagyok érte nekik ezért.
9: Hogyan emlékszik az első osztályára?
10: Rögtön osztályfőnök lettem, megkaptam életem első osztályát. 18 kíváncsi, csillogó szempár nézett rám, a negyedik osztályosok voltak. A mai napig tudom nem csak a nevüket, hanem még azt is, hogy hol és kivel ültek. Tudom, mi lett velük, hogyan élnek, pedig ma már közel 50 éves családapák, anyák. Van köztük tanár, mérnök, asztalos, kőműves, festő, ács, kereskedő. Valamennyien megtalálták és megállták a helyüket az életben. Többeknek a gyerekeit is tanítottam. És azóta 9 osztályom volt még, mindegyiket nagyon megszerettem. Nagyon szerettem osztályfőnök lenni.
9: Milyen megbízatása volt az osztályfőnökségen kívül?
10: Az 1997-es tanév új kihívást hozott számomra. Az akkor újonnan megválasztott igazgatónő, Forgács Anna, igazgatóhelyettesnek kért fel. A helyettesi munka nagyon sok új és más jellegű feladatot adott, sok adminisztráció, szervező, irányító munka, de nagyon inspirált. Emellett azonban az oktatásra, a gyerekekkel való szorosabb kapcsolattartásra kevesebb idő jutott, ez háttérbe szorult, de mindig nagyon hiányzott. 11 év után az iskola fenntartói rendszerében változás történt. Az önkormányzat kistérségi társulásban, 3 község közös fenntartásában működtette tovább az intézményt, főigazgatóval az élén, így a helyettesi státusz megszűnt. 2008-tól ismét osztályt kaptam. Ekkor az alsó tagozaton nagy felmenő rendszerben tanítottunk. Az oktatás 2 helyszínen folyt, ez a mai napig így van. Egy alsós osztály a kisiskola épületében tanult. Én 5 évig voltam a kisiskolában tanítványaimmal. Nagyon sok előnye és hátránya is volt ennek az elszigeteltségnek. A gyerekek önállóbbak, összetartóbbak, fegyelmezettebbek voltak, hiszen magunkra voltunk utalva. De hátrány volt az, hogy nehezebben integrálódtak, miután átkerültek a nagyiskolába, nem ismerték az iskolatársaikat és az itt tanító tanárokat sem.
9: Milyen hatással volt önre az, hogy az iskola egyházi fenntartásba került?
10: 2013-ban újabb nagy változás történt az iskola, így a benne élők, az itt dolgozók, tanulók életében is. Az Egri Főegyházmegye vette át a fenntartást. Számomra ez egy óriási elégtétel volt, mindazokért a sérelmekért, amelyek engem értek a hitem és a vallásom miatt, vallásos családban élő gyermekként, hiszen a szocializmusban nőttem fel, ami nem volt egyszerű. Titkolnom, sokszor szégyelnem kellett azt, amit ma már büszkén vállalhatok és vállalok, hogy hívő katolikus keresztény vagyok.
9: Szakmai tudását, módszertani ismereteit hogyan bővítette?
10: Az önművelésre mindig gondot fordítottam, számos tanfolyamot, továbbképzést elvégeztem. 2013-ban bízott meg az igazgatóasszony az alsós munkaközösség vezetésével, melyet a mai napig irányítok. 2017-ben 3 kollégámmal együtt az elsők között csináltuk meg a pedagógus 2 minősítő vizsgát. Nagyon fontosnak tartom az önművelést, a szakmai továbbképzéseket és ezeken való részvételt és az ott szerzett ismereteknek a tovább nyújtását és a kollégáim felé. 2020 és a 21-es COVID év a mi munkánkra is nagy hatással volt, rákényszerített az online oktatásra és pedagógiai módszereink továbbfejlesztésére.
9: Hogyan tudná összegezni a maga mögött hagyott 40 éves munkát?
10: Most 2026-ban az iskola 100 éves jubileumi évfordulójának ünnepség sorozatát szervezzük. Én magam pedig a 40. tanévemet kezdtem, és a tanév végén zárom le pedagógiai pályámat nyugdíjba vonulásommal. Munkám során a biztos hátteret a családom nyújtotta. Férjemmel felneveltünk 2 lányt, van 4 unokám, akik közül 2 már a tenkiskola tanulói. Most már én szeretnék nekik nyugodt családi hátteret biztosítani. A pályámon voltak nehézségek, akadályok, de rengeteg élmény, siker ért engem, nagyon sok eredmény, és azt a mérhetetlen, őszinte szeretetet, amit egy gyermek tud adni, csak pedagógus érezhet. A mi munkánk eredményének gyümölcse igazán évek, évtizedek múltán érik be, amikor szembe találkozunk sikeres, céltudatos, felnőtt, magabiztos fiatal emberekkel, akiknek a sikeres életéhez mi magunk is hozzájárulhattunk egy kicsit. Az induláskor említett félelmeimre ezek a fiatalok adják meg igazán a választ, hogy talán megfeleltem a rám bízott feladatnak, pedig csak tettem a dolgom, mert volt mit. A nehézségek ellenére, ha újra kezdhetném, nem választanék más hivatást, tanítónéni lennék. Hitvallásom, ha azt akarod, hogy gondoljanak rád, küldj virágot. Ha azt, hogy emlékezzenek rád, ültess fát. És ha azt akarod, hogy soha ne felejtsenek el, nevelj embert.
9: Köszönjük, hogy megosztotta velünk gondolatait. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
10: Mindörökké, ámen.

0: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: Aktuális híreink. Május 16-án rendezzük meg iskolánkban a Földi János természettudományi versenyt, amiről a következő műsorunkban szeretnénk bővebben beszámolni. Iskolánk harmadik osztályos tanulói az első áldozás szentségét május 31-én veszik fel. Tanítás utolsó hetében a hagyományokhoz híven gyermeknapot szervezünk az iskolánkba, ahol egy egész napos rendezvényen különböző színes programokon vehetnek részt a gyerekek.

0: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: Iskolánk idén ünnepli 100 éves évfordulóját, ennek apropójaként Racsekné Csapó Csilla, iskolánk igazgatónője, pár szóban elmondja, milyen programok várhatóak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké ámen, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ahogy azt Csenge már említette, valóban iskolánk 2026-ban ünnepli a fennállásának 100. évfordulóját. Nagyon fontos dátum ez számunkra, és a következő tanév az ünneplés jegyében is telik majd. Mi azonban már a megnyitó ünnepséget március 18-án tartottuk iskolánkban, amikor is egy zenei fesztivált szerveztünk. 9 katolikus iskola részvételével bonyolítottuk le ezt az eseményt. Boconád, Füzesabony, Heves, Jászapáti általános és középiskola, Kál, Mezőnyárád, P és a házigazda, Tenk, közel 140 tanulója nagyon változatos műsort adott elő, melyben megcsodálhattuk, hogy a zene milyen sokszínű és lelket gyönyörködtető lehet. Különleges ajándék azt gondolom a zene mindannyiunk számára, összeköt bennünket, örömet ad, és olyan érzéseket fejez ki, amelyeket sokszor szavakkal nehéz lenne elmondanunk. A fellépő gyerekek szólóének, kamarakórus, néptánc, hangszeres zene, fuvola trió, fúvós együttes kategóriában egyaránt nagyon ügyesen szerepeltek. Egy élet a zene és a gyermekek szolgálatában. Mi ezt az idézetet választottuk, amelyet mondhatom úgy, hogy a nap mottója is volt egyben. Nem volt véletlen ez a választás, hiszen Mészáros József iskolánk egykori igazgatójára emlékeztünk. Az életútjára, a hivatására, megköszönve mindazt, amit Tenk településért tett. Megemlékeztünk egykori kántortanítónkról, aki a munkáját

0: Hajával, a hivatás tudatával, a zene iránti szeretetével maradandó nyomot hagyott a közösségünk életében. Azt gondoljuk, hogy az ő példája arra emlékeztet bennünket, hogy a zene nem csak a hangok sorozata, hanem egyben érték, hagyomány és lélek. Mészáros József 1950. január 8-án kezdte a munkáját a Tenki Általános Iskolában, 1988. január 1-én ment nyugdíjba. 36 éven keresztül igazgatója volt az intézménynek, de egyben kultúrfelelőse is volt Jóska bácsi az iskolának, ami azt jelentette akkor, hogy az ünnepre színdarabokat választott, amelyet betanultak a gyerekek, felkészítette őket, és ezután, amikor megtanulták a gyerekek, nem csak Tenken, hanem több más településen is előadtak. Készült Jóska bácsi életéről egy könyv, amelyet ő maga írt és szerkesztett, ebben a könyvben úgy nyilatkozott: tettük ezt a hivatásunkból eredő élvezettel és szeretettel. Az 50-es évek végén ő szervezett egy zenekart is, és az bizonyította ennek a zenekarnak a sikerét, hogy több éven keresztül ők szolgáltatták a báli zenét. A felső tagozaton éneket is tanított hosszú éveken keresztül, de az ő feladata volt az énekkarnak a szerepeltetése is. Nem csak az iskola volt számára fontos, hanem ő volt az, aki ki tudta harcolni, hogy Tenken 1976-ban egy kétcsoportos óvoda is elindult. Sokáig lehetne sorolni még azokat a dolgokat, amiket a tenki gyerekekért, a kultúráért tett, de azt mondhatjuk, hogy ő egy nagyon jó szándékú, jókedélyű, segítőkész, egyben határozott vezető is volt. Méltán kaphatta meg 2011-ben Tenkösség díszpolgára címét. Könyvében ezt írta: mi mindig, régen is, most is örülni fogunk az iskolában elért eredményeknek, legyen az a gyerekek vagy a pedagógusok eredménye is, mert az igazi alapokat, az erős fundamentumot itt mi raktuk le. Valamennyi kollégám nevében azt tudom nyilatkozni, hogy mi büszkék vagyunk ezekre az alapokra, és ezekből tudunk tovább építkezni, erre építve folytatjuk a mindennapi nevelő-oktató munkánkat. Éppen ezért azt gondoltuk, hogy ezt az eltelt 100 évet nekünk is valahogyan meg kellene örökíteni az utókor számára. Innen jött az az ötlet, hogy szerkesztünk egy könyvet, amibe megörökítjük és leírjuk azokat a dolgokat, amelyek a későbbiekben nagyon fontosak és hasznosak lehetnek azoknak, akik forgatják, olvassák ezt a könyvet. Nem csak képanyagot gyűjtünk, hanem hirdettünk egy pályázatot, amiben várjuk a régi diákok írásait, azokat az emlékeket, amelyek az ő iskolai éveikből fennmaradtak. De a régi kollégákkal készítünk interjút, ez szintén a könyvnek az anyagát fogja képezni. Ugye, ahogy említettük, a 26-27-es tanév az egy jubileumi tanév. A tanévet majd Lóczi Tamás, az EKIF elnöke fogja megnyitni, és ő fogja az ünnepi szentmisét is celebrálni. Tervezzük egy nagyszabású kerti partit szervezni 2027 nyarára, ahová sok szeretettel várjuk az egykori tanulóinkat. Örömmel osztom meg a hallgatókkal azt a hírt, hogy az Országos Iskolakert Fejlesztési Program keretében ismét pályáztunk mentorkerti státuszra. Ez a pályázatunk sikeres volt, így újabb 5 évre folytathatjuk azt a munkát, amelyet a kollégák és a gyerekek segítségével már megkezdtünk. Tavasszal már megtörtént a veteményezés. Ebben az évben, ami újdonságnak számít, egy méhlegelőt alakítunk ki, ahol a tanulóink lehetőséget kapnak arra, hogy megfigyeljék, hogyan történik a beporzás.
1: Köszönjük, hogy megosztotta velünk gondolatait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen!
1: A mai műsorunk végéhez érkeztünk. Nagy öröm volt számunkra, hogy együtt tölthettük ezt az időt, és megoszthattuk önökkel gondolatainkat, élményeinket. Ne feledjék, hogy Isten mindig velünk van, és szeretete körbe öleli mindannyiunkat. Kívánunk mindenkinek áldott napot, sok örömet és békét a szívünkbe. Legyenek jók egymáshoz, és vigyék tovább a szeretet üzenetét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
3: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok.
4: Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bérez Gyula hittanára, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival az Isten megismeréséről beszélget.
2: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsájtást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet. Ámen. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és állandó beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai témánk: hogyan találkozhatunk Istennel? Azzal kezdenénk egy olyan bevezető kérdéssel, hogy a saját életetekben ti hogyan találkoztatok az Istennel? Menjünk sorba.
5: A szüleim és a családom alapján. Hogy elvittek kiskorom a templomba, és úgy megtanultam, hogy vasárnaponként meg kell szentelni az Isten napját, és így találkoztam Istennel.
3: Jó, köszönöm. Evelin?
6: Én nagyszülők által, család, barátok, akkor engem is hogy elvittek, amikor kicsi voltam, akkor is mi is mentünk, és akkor mindig beszéltek Istenről, és akkor így.
3: Dóra?
7: Én is inkább nagymamám által, mert ő a legvallásosabb a családban, és így ővel mentünk is sokszor templomba, meg még most is járunk, meg apukámmal szoktunk menni. Családom által én is.
3: Így van, tehát megállapíthatjuk, hogy az ember először is a családban, a család által találkozik a Jóistennel. Mi a véleményetek arról, vagy legalábbis ti hogyan éltétek ezt meg, hogy a gyermekkori vallásosságotok és a jelenkori vallásosságotok között van-e különbség?
7: Igen, mert gyermekkorban úgy olyan kényszernek vettük, hogy nem is tudom, hogy mondjam, hogy úgy, jó, akkor menjünk el, mert el kell menni, kötelező. Most meg már úgy magunktól is megyünk szívesen.
3: Nagyon jó.
5: Meg én meseszerűnek hittem el az egészet, most meg már komolyabban gondolkozok. Nem, hogy kis Jézuska, mondjuk aranyos, azok a régi szép idők.
3: Nagyon fontos.
5: De most már komolyabban veszem ezt a hitet.
3: Köszönöm.
6: Én pedig egyre jobban hiszek benne. És úgy, hogy mondta Dúri is, hogy például most már nem teherként érzem, vagy ugye, mert azért gyerekként úgy
3: bekemény a teherból. Világos, tehát hogy a kötelesség az sosem igen. Tetszik az embernek gyermekként. Igen.
6: És akkor, igen, most már én sem úgy élem meg, mert jobban hiszek benne.
3: Igen.
6: És hiszek.
3: Megmarad a szabadságotok, úgy érzitek,
6: igen,
3: ugye?
6: Igen.
3: És a szabadságom mellett hiszek az Istenben, és meg akarom mélyebben ismerni. Jó, köszönöm szépen, ez nagyon érdekes volt. Szerintetek az iskolának van-e szerepe az Istennel való találkozásunkban?
7: Van, mert például, hogyha nem egy vallásos iskolába mentem volna, akkor úgy, hát akkor is járnék templomba, persze, csak akkor nem ilyen gyakran, meg nem beszélgetnénk erről olyan sokat, és így hatása van az iskola is, meg a hittanórák.
3: Köszönöm.
5: Réka? Szerintem is már én általánosba is katolikus iskolába jártam, és így jobban megtanultam, hogy misére kell járni, persze ott volt a misenapló, itt a kicsi gyerekeknek adnak, és így szerintem így segített engem közelebb vinni Istenhez.
6: Evelin? Az iskola nagyban befolyásolja szerintem is a gyerek, vagy a gyerekeknek a viszonyulását Istenhez, meg az egész hithez.
3: Mivel mi mindnyájan katolikus iskolában járunk, mi lehet a célja a hittan tanulásnak a ti életetekben, a fiatalok életében, sőt a felnőttek életében is? Mi lehet a
7: cél? Hát, hogy megtaláljuk az Istenhez vezető utat.
5: És a magunknak is szerintem az útját, hogy mit akarunk az életben, és hogy akarjuk.
3: Nagyon jó. Nagyon jók ezek a gondolatok, amiket mondtatok. Menjünk még egy lépcsőfokot. A barátaink, ismerőseink segíthetnek-e bennünket Istent megismerni, vagy az Isten felé vezető úton terelgetni, vagy elindítani?
6: Igen, mert a barátok ugye jó hatással vannak egymásra, és ugye mindenkinek van, hogyha valakinek van valami pozitív tapasztalata, akkor azt továbbadja, és így tudjuk egymást segíteni, meg ugyanúgy az ismerősökkel is.
7: meg így közösen jobban elmegyünk, szóval mondjuk, hogy gondoljunk egyet, és akkor menjünk már egy templomba, és úgy jobb mégis, és hát úgy izgalmasabb úgy barátokkal menni.
5: Igen, mint most a rádiózást is. Evés Dóri kitáltam, mondom, jaj, de jó lenne, akkor én is szeretnék, ha nem baj.
3: Így van, tehát hogy látjuk azt, hogy ugye pozitív hatással vagyunk egymásra, ugye?
7: Igen.
3: És akkor, amikor elindulunk, egy kicsit félünk, ugye? Vagy nem tudjuk, hogy mi vár majd ránk, és hogy elindulunk az úton, rájövünk, hogy hát ez nem is olyan veszélyes. Például, ahogy itt ülünk együtt négyen, tehát fokozatosan rájövünk arra, hogy igazában véve mi gazdagodunk ezáltal. Én leszek több. A hittanóráknak milyen szerepet tulajdonítotok ti az Istennel való találkozással kapcsolatban? Egy szinten nyilvánvalóan tananyag. Viszont a másik oldala, az pedig egy személyes kapcsolat is, ugye?
7: Hát én szeretem a hittanórákat.
3: Miért?
7: Mert olyan izgalmas dolgokat tudunk meg, meg úgy érdekes az egész, meg úgy mégis Istenhez tudunk közeledni ezáltal.
6: Igen. Igen, meg nem olyan, mint a többi úra, hogy ilyen feszülten megyünk be, és akkor tiszta ideg az, tiszta idegesek vagyunk, hanem olyan nyugalom van, hogy nyugodtság, és akkor nyugodtan megyek be urára is, nem azon töröm a fejem, most akkor megint felelek, és hú, hanem úgy tényleg teljesen megnyugvás.
3: Nagyon jó, ez fontos visszajelzés számomra is. Réka?
5: Én is Dóri és Evelin válaszát szeretném megerősíteni, és még azt, hogy továbbfejlesztjük az Istenről való ismereteinket.
3: Szerintetek miért fontos ez, hogy fejlesszük az ismereteinket?
7: Minden ismeretünket fejleszteni kell.
3: De aki az Istenben gazdagodik, annak milyen lesz az élete szerintetek?
5: Vidám.
7: Boldogabb.
3: Boldogabb, vidámabb. Megmenekülhet a nehézségektől ez az ember?
7: Igen.
3: Minden nehézségtől megmenekülhetünk?
7: Nem,
3: hát igazából nem.
7: De olyan megnyugtató, olyan békés.
3: Így van, tehát, hogy van kihez mindig visszatalálni,
7: igen,
3: ugye?
7: Meg a segítséget mellett, kérni.
3: Ez az, így van. Tehát, hogy tudom azt, hogy most én magam érzem magam, vagy egyedül érzem magam, de akkor is Isten úgyis ott van velem. Még akkor is, hogyha én azt nem igazán érzem. Melyik szentséggel is válunk mi igazából keresztényé? Melyik az első és a legfontosabb szentség, amikor Isten gyermekei leszünk?
7: Keresztelkedés.
3: Így van, a keresztségnek a szentsége. Titeket mikor kereszteltek meg?
7: Jó, kicsikoromban.
6: Pici baba voltam.
7: Igen.
5: Kicsikoromban.
3: És ugye kik vittek el a templomba benneteket megkeresztelni?
7: Anyáik, szüleink.
3: Így van. És kit kellett választani még?
6: Keresztülőket.
3: Keresztülőket, így van. Ugye a keresztülőnek az a feladata, hogyha a szülő akadályoztatva van, akkor ugye ő próbálja átvállalni, illetve terelgetni a kereszt gyermekét a keresztényi válásnak az útján. Tehát, hogy a keresztülővel való kapcsolatunknak nagyon fontos szerepe van abban, hogy Istennel rendszeresen találkozzunk, és őt minél jobban megismerjük. Milyen kapcsolatban álltok ti a keresztszüleitekkel? Erre lennék kíváncsi.
5: Nekem nagyon jó barátaim, mert átok nekik mindent mondani, és segítenek, ha úgy alakul.
3: Tehát meghallgatnak mindig, ugye? És
5: igen,
3: jó tanácsokat is adnak.
5: Igen.
7: Nekem a keresztüleim, anyumnak a testvére, meg a, neki a férje, és így alapból így jóba vagyunk, de így ez így még jobban így összehoz minket, szóval tényleg nagyon, nagyon szeretem őket, és nagyon számíthatok rájuk is, mert mindig segítenek. Jó viszonyban vagyunk nagyon.
3: Tehát az életünkben a keresztülőkkel való kapcsolat nagyon fontos, ugye? Tehát általában vérségi kapcsolat is van, mert a szüleink testvéreiről van szó, vagy van olyan keresztülőség is, amikor nincs vérségi kapcsolat, viszont egy olyan erős kapcsolat alakulhat ki, ami igazából véve majdnem olyan erős, sőt,
7: igen,
3: van olyan erős, mint egy vérségi kötelék, ugye családon belül. Ez valóban nagyon érdekes, és ennek ugye a hit az alapja. Az elköteleződés és a felelősségtudat, hogy a keresztülő felelősséggel tartozik a kereszt gyermekéért is.

0: Szerintetek, amikor egy felnőtt ember megkeresztelkedik, őt ki befolyásolja abban, hogy Isten gyermekévé váljon?
1: Például a felesége.
0: Nagyon jó. A férje vagy a felesége, tehát a házastársak is ugye hatással tudnak egymás lenni. Nagyon fontos dolog.
1: Vagy ha még olyan, akkor a szülő.
0: Nagyon jó.
2: Vagy tehát önmaga.
0: Önmaga. Saját belátásából jut el a hitre, és ugye saját akaratából kéri majd a keresztség szentségét. Hogy ezt egy időszak, a katekumenátusnak az időszaka előzi meg, tehát meg kell ismerni a hitünknek az alapigasságait, hogy nyilván tudja azt, hogy mit vállal. Ez nagyon fontos. Jó. Aztán melyik a második szentségünk, amit a keresztség után ugye felszoktunk venni, amit az egyház kiszolgáltat számunkra?
1: Az első áldozás.
0: Az első áldozás. Ez kb. Hány éves korban történik? Emlékezzetek
2: hát
0: csak
2: vissza. Alsó tagozat.
0: Így van. Általános iskola alsó tagozatában. Vissza tudtok emlékezni az első áldozásotokra valamennyire?
3: Igen. Fel voltunk öltözve szép fehér ruhában, mindenkinek meg volt csinálva a haja, és akkor mentünk büszkén a templomba, és felvettük a szentséget.
0: És ilyenkor kik voltak még ott veletek, kik kísértek el?
3: Szülők.
0: Hát így van, a szülők, tehát a családtagok. Igen. Miért ünnepe szerintetek a családban, amikor a gyermek először találkozik Jézus Krisztussal a szent áldozásban?
2: Egyre közelebb kerülünk Istenhez.
3: Egy újabb lépés.
0: Isten. Így van. Nagyon jó, egy újabb lépés. Amikor a 12 éves Jézust ugye a templomban megtalálják a szülei, Mária és József, aztán ugye kérdőre vonják, hogy hát miért tetted ezt velünk, hogy atyád és én aggódva kerestünk, és akkor Jézus válaszol, hogy hát nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem. És akkor utána az evangélista leírja, hogy ezután is ugye növekedett korban és bölcsességben Isten és az emberek előtt. Tehát látjuk azt a folyamatot egy ember életében, egy gyermek életében is, hogy fokozatosan lép egyre följebb és följebb, nem csak a tudásban, az ismeretekben, hanem az Isten ismeretben is. És nagyon fontos az, hogy legyenek olyan emberek az életünkben, akik kísérnek bennünket, fogják a kezünket, konkrétan is, vagy ugye, hogy szimbolikus értelemben is. Emlékszem, amikor én első áldozó volt,

0: voltam, akkor ott az én kis szülőfalomban, a plébánián volt egy ilyen reggeli, és akkor ott körbe kellett ülnünk az asztalt, és akkor kakaót ittunk, meg kalácsot ettünk. Tehát a Szentmise után volt egy ilyen agapé, egy ilyen szeretett vendégség.
1: Nekünk is az volt.
0: Igen?
1: Igen. Kaptunk kalácsot, meg teát.
0: És akkor utána pedig mindenki ment haza, és akkor elfogyasztottuk az ünnepi ebédet. Menjünk tovább. Melyik a harmadik szentség, bérmálás? Amit ugye már, igen, a bérmálás, amit már milyen korban veszünk föl? Mikor szolgáltatok?
2: Felső tagozat.
0: Így van, az egyház felső tagozatban. Hanyadik osztályosak voltatok, amikor ezt a szentséget fölvettétek?
2: Én tavaly.
0: De tavaly?
2: Igen.
0: Nagyon jó. Ugye ez abból is látszik, hogy tudatosan vállaltad. Réka?
1: Én nyolcadikban.
0: Nyolcadik osztályban. Nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy mikor jobb, most ezt idézőjelben mondom természetesen, mikor jobb a bérmálás szentségét fölvenni? Még fiatalabb a gyermek, vagy pedig amikor már kicsit korosabb, tehát amikor már tudatosabban gondolkodik.
2: Elég érett ahhoz, hogy tudja, hogy mit csinál, és hogy most mit vesz már.
0: Igen.
2: Hogy mondjam.
0: Igen, Réka?
1: Igen, szerintem is, hogy amikor már belátjuk, hogy ezt mi szeretnénk, és nem a szülők befolyásolnak. Persze az is fontos, hogy ők is támogassanak.
0: Természetesen. És szerintetek a szülők, amikor ilyen tudatos döntést hoztok, bennük mi zajlik le? Milyen érzések lehetnek bennük?
2: Büszkeség. Büszkék ránk.
3: Meg az, hogy felnőttek az én kicsi lányom, vagy kisfiam.
0: Például, amikor a bérmálás szentsége előtt van-e olyan ember az életünkben, itt is, itt már sokkal tudatosabban döntünk, és gondolkodunk, aki esetleg inspirál vagy bátorít.
2: Mama.
0: Aztán?
1: Egy befolyásoló tényező. Mama.
0: A mama. Ugye milyen fontos ez? És ti hogyan látjátok, ha majd nektek lesz családotok, gyermeketek, vagy majd később unokátok?
1: És mamák leszünk.
0: És ti is mamák lesztek.
2: Én
0: számotokra
2: szeretném.
0: Is fontos lesz ez?
2: Igen, én szeretném, igen. Hogy a családi hát vallásos legyen.
1: Ez hagyomány is egyfajta.
0: Egyfajta hagyomány is a családban, nagyon jó, de pusztán csak ezért.
2: Nem, meg megismeri az egészet, és amúgy majd megismeri, és majd tudja, hogy ez így érdekes, meg jó, meg egyszerűbb így az élet.
3: Meg olyan megnyugvást ad.
0: Nagyon jó.
1: Hogy valamiben kell hinni. Nem lehetünk csak úgy a semmibe.
0: Igen. Így van, pontosan. Tehát, hogy az ember az mindig kapaszkodjon a jó Istennek a kezébe, vagy sokan szokták mondani, hogy ugye a lábába is. Valóban érdekes ez, hogy aki ezt megkapja a családtól, az ezt nagy valószínűséggel tovább is fogja adni. Mert meggyőződése az, hogy az Isten nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Hogyan készültetek a bérmálásra? Erre lennék kíváncsi. Mennyivel volt másabb, mint amikor mondjuk az első áldozásra készültetek?
2: Hát már tudtam, hogy mit csinálok.
0: Igen. Aztán mondjuk, amit meg kellett tanulni például.
1: Sokkal több volt.
0: Ugye?
2: Részletesebb.
0: Részletesebb volt, alaposabb, és több volt maga az anyag is. És ezt?
2: Hát meg kell tanulni.
0: Meg kellett tanulni.
1: Bizonyítjuk, hogy ezt komolyan gondoljuk.
0: Mivel kell rendelkezni egy felnőtt keresztény embernek? Kellő?
2: Önbizalommal.
0: Meg, hogy amit meg kell tanulni, az a sok ismeretanyag.
2: Kitartása.
0: Igen. Tehát, hogy akarat tanulságot erő. Tudjak tenni az életemről, meg és, a hitemről.
1: És igen, akaraterő is egyfajta indok, ok.
0: Elmondhatjuk azt, hogy a bérmálás előtt, a szentségfölvétele előtt már komolyak voltatok a szándékotokban?
2: Igen.
1: Hát, én félig, de inkább több százalék volt az, hogy igen, szeretném ezt.
0: Én hetedik osztályos koromban bérmálkoztam. Engem nagyon érdekelt mindig a hittan, tanultam is, de valahogy abban az időben, tehát úgy éreztem, hogy talán mégsem tudok éppen eleget. És elégedetlen voltam magammal, és nyilvánvalóan a szentségnek az ereje, az továbbra is működik az életünkben, és maga a Szentlélek az, aki inspirál bennünket, meg benneteket is, hogy még több ismeretet tegyünk szert, és még jobban megismerhessük az Istent, hogy vele állandóan tudjunk találkozni. Na most szerintetek késő valakinek megbérmálkozni?
3: Nem, sosem késő.
0: Így igaz, sosem késő. Van, aki előtt áll, van, aki már fölvette a szentséget, de az ismeretekben bárki tud gazdagodni. Ha a házasságra gondolunk, ugye az egy nagyon fontos határvonal az ember életében, hogyan látjátok most ugye a szentségi házasságnak a felvételét, hogy tervezik-e a fiatalok ezt?
1: Van, aki igen, van, aki nem. És például, aki igen, szerintem, hát elsősorban mindenki megálmodja kiskorában, hogy szép fehér ruhában az oltárhoz megy, és ott áll a szőke herceg.
2: Mostanság valaki úgy gondolja, hogy ez hülyeség is, hogy nem kell, mert együtt és ez nem kell papír, meg ők szeretik egymást, akkor nem kell házasság. Szerintem egyébként, vagyis én személy szerint majd szerintem szeretnék esküvőt, az olyan meghitt és ünnepélyes.
1: Olyan, mint a megszületés.
3: Aki olyan családban nevelkedik, akik például hogy a szülőktől is látja, hogy házasságban nő fel, vagy házasak a szülők, akkor szerintem ő is ezt a példát fogja követni, és nekem is inkább az van, hogy tényleg fontos.
0: És figyeljetek csak, miért megy a jegyes pár a templomba? Pusztán csak Isten a külsőséget, mondja Dóra.
2: Isten miatt.
1: Össze akarják kötni életüket.
3: Isten színe előtt.
0: Így van, és nem igen. Csak egymással kötik össze az életüket, hanem Isten, még kivel. Istentől kérik a kegyelmet és a segítséget, hogy ez a házasság valóban Istennek tetsző legyen, és hogy nem csak a jóban tartsanak ki egymás mellett.
2: Nem, rosszban is.
0: Bizony. Mert ugye az életben nem csak jó dolgok történnek velünk, hanem bizony történnek nehéz és kellemetlen, valamint rossz dolgok is. Pontosan így van. Tehát akkor mondhatjuk, hogy lehet formaság pusztán maga a házasság kötés?
3: Nem.
0: Sokkal ugye nagyobb a lényege, mint sem azt, ahogy látjuk. Mivel lehetne szerintetek biztatni a fiatalokat, vagy azokat az embereket, akik még keresnek, hogy találkozzanak Istennel, meg hogy találkozhatnak Istennel egyáltalán. Ti mit tudnátok üzenni ezeknek az embereknek?
2: Járjanak templomba, megbeszélgessenek olyan emberekkel, akiknek vannak tapasztalatai.
1: Igen. Járjanak be a közgési tanórákra. Olvassák a Bibliát. Igen.
0: Fontos az, hogy valami bátorítást kapjunk, és talán mindig jobb attól az embertől, aki sokkal közelebb áll hozzánk, talán korban is, vagy attól, akire fel tudunk nézni, vagy akit elismerünk, vagy tisztelünk. Nagyon sok érdekes, jó tanácsot hallottam tőletek, és információt, és megkérem Evelint, hogy az imádsággal zárjuk.
3: Uram, szükségem van rád, hogy felfedezzem a jeleket, amiket elrejtettél és felfedtél. Amikor úgy éreztem, egyedül vagyok, engedted, hogy lázasan keressem a szeretet mélységét, mely sohasem abban tündöklik, hogy teljességgel magához ölel, hanem mert éjt-nappal látéve fényében megkereshetem, ami elveszett, meglelhetem, mely kezemből, életemből észrevétlenül kigorult, valamikor, mikor figyelmetlen voltam és erőtlen, gyönge és esendő. Amen.
4: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 ezer magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 millió honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület szeptember 28-áig kéri a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatos 2011-12 körüli bejelentéseket, panaszokat, valamint a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait. Megerősítette a rendőrség, hogy személyes adattal való visszaélés gyanújával hallgatta ki a rendőrség az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A BRFK nem közölt nevet. Az Inforádión az olvasható, hogy az államtitkár olyan dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt. Jövő kedden rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben, ahol egyebek között látványállatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Gyene Piroska az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, az EFOÉSZ elnöke a 34. alkalommal megrendezett esemény mai sajtótájékoztatóján elmondta, idén is mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről. Ez a nap a szövetség legszeretettebb eseménye, amelyet évről évre megújítanak, hogy élvezetesebbé tegyék. A vasútba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Zalaszent Ivánban, ahol megkezdődött a Zalaegerszeg és Szombathely közvetlen összeköttetését biztosító delta vágány építése. Az építkezés több mint 12 milliárd forintba kerül. Nagy várakozásokkal tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MT-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú, az elérhetőséget, életminőséget javító fejlesztéseket hajtanának végre a községek számára rendelkezésre álló 1 milliárd forintból. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a Városházán tartott 1956-os konferenciáról távozóban közölte, az elmúlt hónapok Egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a kekvák megszüntetése. És ebbe esett bele a Terrorháza Múzeum, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány intézményeként. A klímaváltozást és a mesterséges intelligencia térnyerését nevezte a legfontosabb kihívásnak évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament Strasbourgi ülésén úgy fogalmazott, a következő hónapban új európai klímaellenálló képességi keretrendszert, európai hőhullámtervet, valamint új vízügyi kezdeményezést terjeszt elő. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, miután az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban arról beszélt, a lehető legmagasabb szintre akarja emelni a Kanadával fennálló partnerséget. Olaszországban eltörlik a gépjárműadót. Az olasz miniszterelnök bejelentése szerint a kis és közepes méretű autók és motorok után a jövőben nem kell fizetni. Végül az időjárásról. Egy vastag front felhősávja halad keleti-dél-keleti irányba, emiatt átmenetileg nagy területen erősen megnövekszik a felhőzet, napsütés keleten várható. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, a déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
1: Reklámot hallottak. A lélek útjain.
7: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berecz Renáta. Idén 11. alkalommal rendezték meg a Szeretetlánk Fesztivált augusztus 29-én Magyarország megújulásáért a Mária Remetei Kegytemplom parkjában. Az eseményen előadások, imádságok és dicsőítés várta a híveket. Az előadók között volt Szabó József, Miskolc Diós Győri plébános, az egri szeminárium volt spirituálisa, aki korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanított. Előadása második részét sugározzuk. A felvételt az EVTN televízió rögzítette.
8: Általában az okkultizmus, meg ezek a különböző ilyen szertartások, technikák, azok általában nem vallásként jelennek meg, hanem gyógyításként, vagy a szabadításként megjelent a békesség. Univerzum békéje, a mai világban lehet is erre hivatkozni, mindenki fáradt, mindenki ideges, mindenki szalad, meditációk, megint a kozmosz, energiákat lehívok, meg energiamezők, meg mindennel ilyen megfoghatatlan dolgokkal jönnek, és az ember nem vallást akar váltani, hanem meg akarok nyugodni. Az, hogy most a földanya jön, ajulról vagy a kozmosz felülről, nekem mindegy, csak nyugodjak meg, mert ideges vagyok, meg mindig veszekedünk otthon, és én nem akarok veszekedni. Tehát sokszor ezen a szinten lép be valaki ebbe a világba, és hogy a világban pedig az, hogy amikor valaki belép, akkor nem is veszi észre, vagy nem mindig veszi észre, hogy valami megváltozik bennem. Például akár megkötözöttség, nem tudok úgy imádkozni. Nekem is volt már többször, hogy személyesen irányított lelki gyakorlatot vezettem. Amúgy jöttek az emberek, és tényleg jóságosak, kedvesek, szépek, aranyosak, tehát minden szempont megvolt. Viszont amikor elkezdtünk így mélyen ez a mélyre lemenni imádságba, látszott, hogy teljesen szétestek. Gondolat, érzelmek, és akkor kérdeztem, hogy mit végeztetek. És akkor utána nem akartad, elmondták, hogy milyen okkult valamiket, és akkor szentgyónással kezdünk, de volt már egy gyógyító lelki gyakorlat is, ahol láttam, hogy elakadtunk, mindenki alszik el, megy, és akkor valami látszik, hogy olyan óriási ellenállás van, akkor ki mit végzett, és akkor utána szentgyónás után hirtelen fellélegzett az egész csoport, és utána ment tovább. És sokszor ezeket mondhatjuk, hogy a front van, időjárás, unalmas az előadás, tehát sok minden lehet ezt mondani, de hogy mondjam, az ember látja azt, hogy ezeknek vannak következménye. És hogy Szent Pál is ír arról, hogy ilyen gonosz ilyenkor elvakítja a látásunkat, a gondolatainkat. Tehát nem csak arról van, hogy valami rosszat tettem, hanem az Isten már nem lesz vonzó számomra. Olyan vak leszek az irányában. Sőt, olyannyira is elmehet, hogy valakinek például, hogyha erről beszélnek, vagy szentgyónásról, régebben még el is ment, amióta ilyen okkult, meg ilyen dolgokkal foglalkozik, és hangsúlyozom, nem hitet akart megtagadni, csak gyógyulni akar, utána úgy fel lehet idegesíteni azzal, hogy menjél már templomba, imádkozzunk már el valamit, olyan ellenállás meg harag lesz benne, és igazából, hogy mondjam, nincs benne semmi ráció. Mert mondhatná azt is, hogy tudod, mit én nem imádkozok, te menjél nyugodtan, nekem most ez nem fontos, tehát lehet ezt így is kezelni. De igazából látszik, hogy valami miatt nagyon-nagyon élesen reagál rá, és hogy valamit beengedett az életébe. Ezt hívjuk megkötözöttségnek, vagy legalábbis a megkötözöttségnek az egyik fajtája, amikor kinyitok egy kaput, valami a gonoszt beengedem, és hogy milyen mértékben, hogyan, gyakorlatilag valamilyen módon megkötöz, és hangsúlyozom, a gonosz nem azt akarja önmagába, hogy mi szenvedjünk. Például aki halálos bűnben van, sokszor az nem is szenved, a gonosz nem nyúl hozzá, mert ha így marad, így hal meg, akkor azt mondja, hogy elkárhozik. Tehát nem akar semmit, mert még a végén megijed és megtér. Vannak olyan megszállottak is, akik nem is tudnak róla. Amikor valami miatt a gonosz lebukik, akkor viszont nagyon keményen gyötri. Akkor te az enyém vagy nem engedít, akkor megturázhatja, de nagyon súlyan, akkor már tényleg rengeteget szenved, előtte nem is tud róla például. Tehát a gonosznak nem önmagában a szenvedés, nem önmagában a rossz. Akkor elmegy valaki, és mit te okkulthoz is, utána mondja, hogy mit tudom én, a keresztények milyen szorongósak, meg idegesek, én meg milyen békesség van bennem. Tehát kívülről nézve nagyon pozitív a változások. És persze legyen is békesség, meg öröm benne, tehát önmagában ez nagyon pozitív dolog, csak milyen áron. Volt, akit keresztény módon neveltek, és utána ő is békesség, meg öröm, meg reklámozt ezt a meditációt, hogy ez milyen szép, és utána egy idő után már a mi atyánkat nem tud elmondani magától. És észre sem vette meg, hisz ő az Istenben, hogy az Isten az most kicsoda, meg hogy egyek vagyunk az Istennel, tehát most ember nézi YouTube-on, annyi ilyen tanítás van, ilyen zavaros, aki nem ért hozzá, nem is tudja. Békesség, Isten a szívemben, meg hogy, de ez a panteist, hogy én egy vagyok az Istennel. És aki tanulta, azt már egyből látja, hogy ez most miről szó, vagy milyen céghez tartozik ez, vagy miben hisz, de egyszerű ember észre sem veszi, csak ilyen nagyon boldog emberek beszélnek erről, meg arról, és nagyon vonzó. és megint a gonosznak a neve, az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Tehát nem úgy jelenik meg, mint aki gyilkos, meg akinek folyik a nyála, meg a vér, meg vasvilával szurkál bennünket, hanem a békességet, az örömet hozza, a világbékét, a jólétet, a boldogságot, és tulajdonképpen az okkultizmus is mind ezt ígéri, de azon az áron, amit önmegváltásnak nevezünk, hogy az okkultizmus igazából egy alaptanítása, hogy mindannyian istenek vagyunk. De hogy ez jobban, ez kiteljesedjen, ezért az univerzum energiáját be kell fogadni, ez vannak a különböző mágiák, különböző gyakorlatok, és akkor jön ki az én isteni mi voltam. Ezt hívjuk önmegváltásnak, vagyis nincs szükség személyes Istenre, megváltásra, keresztáldozatra, vagy az egész kereszténységre, úgy, ahogy van, mert én is Isten vagyok, és az univerzumot megnyerem ilyen mágikus gyakorlatokkal, az energia megjön, és akkor én kiteljesedek, és tulajdonképpen eljutok a boldogsághoz, minden az egész való, minden, ami bennem van, az kiteljesedik, boldog leszek, és utána eljutok a kiminek nevez idején zavaros mennyország képbe, ahol egyesülök az univerzummal, csak azt is igazából, hogy abban a stádiumban ott nincsen személyes én. Tehát magyarul, hogy én most az univerzummal egyesülök, vagy az örök halál, de gyakorlatilag részemről semmi különbség a kettő között, mert egyikről sem tudok. A kereszténység pedig, hogy nincs lélekvándorlás, hanem itt élek a földön egyszer, az Isten kegyelméből, az iránta való szeretetből, élek a szentségek mindennek az erejével, és utána pedig, hogy amikor meghalok, akkor persze a gyógyulásra van szükségem, ott a purgatórium, de eljutok a mennyországba, mert Jézus meghalt értem, és a mennyországban örökké, mint személyes én, tehát én is, mint Szabó József, a személyes Istennel találkozom, a szereteim is mind-mind személyekként vannak jelen, tehát nem az univerzummal egyesülök, hanem az élő Istennel, aki személy. A szeretteimmel ott minden emberrel. Gyakorlatilag is személyként vagyunk jelen, mert csak a személy tud szeretni, és az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, vagyis, hogy személyként élek örökké. Mert csak a személy tud szeretni, a személy tudja önmagát adni, én nem csak egyesülök, mint a cigarettafüstöt összefújják hárman, hanem a szeretetben ott a teljes önátadás, oda-vissza, és tulajdonképpen ez az egyesülés. Ez már itt a földön is a misztika, a teljes önátadás, hogy tudom magamat adni, az Isten is adja önmagát, és az eukarisztiával kapcsolatban is Jézus ezt mondja János evangélium 6. fejezetében, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon, mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Ezt hívjuk a misztikának, az egyesülésnek. De a személyek a saját életüket adják át a másiknak. És ez lesz a mennyország, persze nem ilyen kötött formában, mint ahogy most élünk, hanem akkor teljesen megvalósulva. És gyakorlatilag az okkultizmusnak ez a fajta kép, tehát hogy én isteni személy vagyok, energiák kell a mágikus gyakorlatok által, és akkor fogok kiteljesedni. Szeretnék Benedek pápától idézni. A tudattágító technikák célja, az emberek feltárják isteni erejüket, és ők majd ennek az isteni erőnek a révén készítenek utat a megvilágosodás korának. Az emberiségnek ez a felmagasztalása, a feje tetejére állítja helyes viszony a teremtő és a teremtmény között, és egyik végletes formáját, ami a sátánizmus jelenti. A sátán lesz a szimbólum a szokások és szabályok elleni lázadásnak, az ezoterikus kultúra alapelve ugyanis jelen vannak a politika, az oktatás és a törvényhozás területén is. És ide erre épül az LMBTQ, meg nagyon sok minden, ez az okkult világkép, egy teljesen lényegileg, teljesen más világkép, mint amit mi keresztények tanítunk.

0: szeretném folytatni az elmékedést, még az okkultizmusnál tartunk, és megint Benedek pápát, mint bíboros József Ratzinger írta, hogy fenyeget bennünket az elpogányosodás veszélye. Az Isten teremtette az embert, és az ember vele született legmélyebb vágya, hogy a teremtőjét imádja és egyesüljön vele. A bűn, a hitetlenség eltávolítják az embert eredetétől, karikatúrává változtatva vele született vágyát. Tehát a okkultizmus az tulajdonképpen, ami az élő Istennel való egyesülés. Minden embernek ez a legmélyebb vágya, és ilyen karikatúrát tesz vele ez a fajta kozmosszal, meg ilyenekkel való egyesülés. És utána a pápa világosan leírja, az okkultizmus mögött a gonosz lélek áll, aki el akarja torzítani a teremtés rendjét. A gonosz a hazugság atya, aki gúnyt akar űzni az Istenből. A gonosz mindig a hazugsággal próbálja csapdába csalni az embert. Olyan ígéretes dolgokkal kecsegtet, mint a hatalom, egészség, belső béke és harmónia. Az igazi szabadság és egyenlőség, pénz, boldogság, az univerzummal való egyesülés. Vágyaink kielégülését is ígéri, és hogy képesek leszünk élni a lét minden lehetőségével. Azonban az emberi méltóságunkban aláznak meg minket, megfosztanak az emberségünktől, és rabszolgaságba taszítanak. Egy idő után olyan démoni hálóban találja magát az ember, ami megkötözi, és már nem tud szabadulni. Az illető azonban ezen felül a csoport mögött álló, ténylegesen démoni erőknek is rabszolgájává válik. Ezzel pedig egyre mélyebbre jut az önrombolásban, amely még a kábítószereknél is rosszabb. Amikor az okkultizmusról van szó, tehát láthatjuk azt, hogy egyrészt az üdvösségünket veszélyezteti, mert elvisz az Istentől, másrészt viszont az embert a porig alázza. És azt is láthatjuk, amit mondtam, hogy a gonosz a jóságosnak tünteti fel magát, az igazság angyalának, aki csak jót akar, aki békességet akar, különböző ideológiákon keresztül, de közben az embert elválasztja az Istentől, és a porig alázza. 11. Zsoltárban imádkozzunk, hogy közöttünk nyíltan jár kell a gonosz, az emberek fiai az aljasságot magasztalják. Most ez is ilyen megdöbbentő dolog, hogy sokszor már nem érzékeljük azt, hogy emberek nem érzékelik, hogy most a méltóságomat élem meg, vagy porigaláznak bennünket. És amikor nézzük, hogy emberek hogyan élnek, meg hogy öltözkednek, nem önmagában az öltözésen van itt a hangsúly, hogy gyakorlatilag emberek olyan csúnyán megalázzák magukat, az Isten képiségüket, és a szabadságnak, a nem tudom milyen harcosainak tekintik saját magukat. És megint a Zsoltár, közöttünk nyíltan jár kell a gonosz, az emberek fiai az aljasságot magasztalják. Sokszor elmondom, amikor Szent Ignác beszél a jó meg a rossz lélekről, itt a lelkek megkülönböztetésén, akkor leírja, hogy a jó lélek az a szent lélek. És ott pont. Tehát a szent lélek, aki működik benne, mi a szent lélek templomai vagyunk. A rossz lélek pedig itt disztingvál Szent Ignác, hogy van egyrészt a mi énünk, annak a gyengesége, tudatlansága, sebzettsége, tehát sok ilyen zavar lehet az énünkben is, ott a világnak a zaja, amit más emberek mondanak, ami a trendi a világban, tehát annak a hatása, és ott van a gonosz lélek. Sokszor mi nem tudjuk, hogy ez most milyen arányban van egymással. Nem minden tisztán a gonosztól van, hanem ezek a három sokszor együtt vannak. De a lényeg, azt mondja Szent Ignác, hogy amikor érzem, hogy a rossz lélek visz, akármilyen összetételben vannak, leállítom, és azt mondom, hogy erre nem megyek, mert ez elvisz az Istentől, megfordulok, és az Isten felé megyek. Megint a három klasszikus, és ezt tapasztalatból tudom, rengetegen beszélgetés, lelkivezetés, hogy ezek nagyon-nagyon működnek a gyakorlatban. Ez úgynevezett a gonosz három működés, amit Szent Ignác leír, az egyik az álnok szerető. Amikor azt mondja, hogy ezt ne mondd el senkinek. És az álnok szerető persze azért, ezt úgy se értené meg senki. Az emberek nem értik, meg se a pap, senki sem, csak elítélnének, pedig te milyen jó szándékú vagy, mert mi különben is szeretjük egymást, meg majd az idő megoldja, Tehát mindenképpen ilyen nagyon jó hangzónak ezek, mert logikusnak. És azt akarja az álnok szeret, hogy ne mondd el senkinek, és miközben ezt magamban hordozom, egyre jobban megmérgez, és utána gyakorlatilag valamilyen szinten tönkretez, és sokszor hivatások, akár papi is, családos, vagy hivatások itt mennek tönkre, hogy valamit hordozok, majd elmúlik, de nem múlik el, megfertőz, és utána annyira megfertőz, hogy azt mondom, én már ezt nem bírom tovább, itt már mindennek vége, és nekem mennem kell. Akár a hivatásomból, a családtól, vagy valahová. És ezt nagyon látom, hogy ez nagyon-nagyon működik, az álnok szerető. És például ennek a lebuktatására van többek között a szentgyónás. Ahol nem virágnyelven fogalmazok, hanem kimondom. Tulajdonképpen ez nem arról szól önmagában, hogy én most milyen rossz vagyok, elmondom a papnak, és utána rosszul érzem magam, hanem a gonosznak a lebuktatásáról is. Akár, hogy ilyen kísértéseim, ilyen gondolataim vannak, ezek, amik ott vannak, kimondom, lebuktatom. És onnantól kezdve már a hatalma, ez megszűnik. Így nem tud tovább kísérteni. A másik a makrancos gyerek, Szent Ignác még ilyen azt is ilyen asszonyképpel írja le, de én ezt szoktam használni, a makrancos gyerek, aki kicsi, nincs hatalma, de olyannak mutatkozik, meg olyan nagy a szája, úgy tud hisztizni, meg ordítani, hogy mintha ő lenne a világ legnagyobb ura. Ha a szülő ráparancsol, akkor a gyerek csendben van. Az apja megfogja, hón alá csapja, ott megszűnik a kiabálás. Ha azonban engedik, meg próbálnak neki asszisztálni, egyre agresszívabb lesz, követelőző lesz, és úgy tűnik, hogy óriási ereje van, itt nincs mit tenni, itt el kell bukni. És ha az ember komolyan rászól a gonoszra, hogy te akarodjál tőlem, irítség lelke, gőgnek a lelke, megosztottság lelke, kishitőség lelke, tehát erősen így parancsolok és imádkozok Jézus nevében persze, akkor onnantól kezdve csend van, és annak neki takarodnia kell. És ha valaki viszont nem küzd, hanem úgy szinte belesimol is járt, milyen erős ez a kísértés, itt már mindennek vége, nekem már nincsen erőm, és hogy engedem, hogy akinek nincs hatalma, aki a senki, aki a nulla. Isten az Úr, itt nem a világosság meg a sötétség harcol, az Isten az Úr, Jézus Krisztus a világ ura, a mindenség királya, a gonosz meg egy senki, egy nulla. És ezt ki is kell mondani, tehát nem az, hogy a harcol a két egyforma erő, hanem az Isten az Úr, a gonosz pedig a senki. És hogy ezzel a hatalomhoz fordulok, Jézus nevéhez is így parancsolok. A harmadik pedig a hadvezér. A hadvezér tábor csinál ott a vár közelében, és utána körbejár a falakon. Nézi azt, hogy melyik milyen erős. Látja, itt nagyon erős. Valaki nem tudom mennyit imádkozik, rózsafőzét, mindent mond. Látszik, hogy itt nem fogok támadni, mert itt esélyem sincs. Megy körbe a váron, és nézi, keresi a gyenge pontokat. És persze a várba, az épületbe is megtalálja. Az emberben is például valaki sokat imádkozik, sok mindent tesz, nagyon buzgó keresztény, de mondjuk ott van benne a gőgnek a lelke. Az irítségnek a lelke, a kishitőségnek a lelke, vagy az engedetlenségnek a lelke, ami nagyon veszélyes pont. Az engedetlenség, és ott bejön, be tud jönni a várba, és hogy gyakorlatilag már belülről szépen a gonosz az nagyon, így mondom, hogy finoman, de gyakorlatilag mindenkinek személyre szabottan úgy becsapja, hogy utána szétszedi és tönkreteszi. Vagy a közösséget, amiben van, az szétszedi. És itt például egy kulcsfogalom majd az engedetlenség. Amikor azt gondolom, hogy én tudok a legtöbbet, ezért nem engedelmeskedek akár püspöknek, pápának, valakinek, mert én tudom, hogy mi a jobb, és én azt majd eldöntöm. És itt az engedelmesség például a lelki harcban, a lelki fegyverekben egy lényeges dolog. És persze itt az Úrnak való engedelmesség, de ami sokszor személyeken keresztül érkezik meg hozzám. És a gonosznak a kísértése, te ilyen szent életű vagy, ilyen a püspök, olyanok a papok, meg kés tényleg van sok hibánk, tehát itt velem az élen, és hogy sok minden, meg a pápa is, meg minden ilyen, meg olyan, meg sok mindent az igazság nem is értünk, hogy a Vatikában mi van, még azt is tegyük hozzá, nyári konyhában nehéz kitalálni azt, hogy most akkor ez hogy is van, hogy a pápa miért úgy döntött, és hogy az engedelmességnek a lelkülete, a gonosz pedig pont a lázító, hogy ami szembe menni vele, hogy nem szót fogadni, nem engedelmeskedni, hanem igazad van, nem érdemli meg, szakadj el tőle, nálad van az igazság. A szentek először magukat reformálták meg, átmentek azokon, Szent Ignác is többször volt az inkvizíció által börtönben, mert akkor még nem ismerték fel azt, hogy Szent Ignác tanította, hogy a Jézus személyesen is tud szólni az emberekhez, itt a lelki gyakorlatokon keresztül is, nem csak a papokon, meg ezeken keresztül, és utána börtönbe vetetik minden, de engedelmes és hűséges maradt, nem lázadt fel, utána az egyház felfedezte, és azóta a jezsuita rend, akkor a Szent Ignáci lelki gyakorlat, tehát az Isten mindig győzelemre vitte ezeket, akik fellázadtak, azok szakadtak, igazuk volt, igazából több kárt csináltak, mint hasznot. Tehát ez a fajta engedelmesség, és a gonosz az mindig szakítani akar, mert neked van igazad, ne hagyd magadat. És ez a megkülönböztetés, ez a hármas, tehát az álnok szerető, a makrancos gyerek, meg aki a hadvezér, aki a várat körülveszi, és itt csak egyet emeltem ki például, hogy valaki nagyon-nagyon csinál mindent, nagyon radikális, de például engedetlen, igazából a gonoszot be tud menni, úgy meg tudja kavarni az egészet, és persze az igazság bajnoka, csak valami osztik, szét szakadások vannak, feszültségek, mert a gonosz is be tudja tenni a lábát, mert volt egy bejárat. De ez lehet a hiúság, ő meg sok minden lehet, kinek mi a gyengéje, és a gonosz, mivel a hazugság atya, és ő nagyon intelligens, ezért mindenkinek személyre szabottan adja a kísértést.
1: Az elmúlt percekben Szabó József, Miskolc Diós Győri plébános, az EGRI szeminárium volt spirituálisa, korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanított. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Tompos Péter, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Karitász percek.
1: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papédikó vagyok. Véget ért a Katolikus Karitász Legyen Öröm az iskola kezdés elnevezésű országos kampánya. A szervezet július 30-a és szeptember 15-e között várta a felajánlásokat. Az összefogás eredményeként több mint 2000 gyermek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben. Több mint 200 diák számára a kezdeményezés pedig nem ér véget szeptemberben. A lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. Zagyvadi Hárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját hallják.
2: Most már 16 éve működik. Legyen öröm az iskola kezdés címmel indult el 16 évvel ezelőtt azzal a céllal, hogy az iskola kezdés terheit igyekezünk csökkenteni hátrányos helyzetű családoknál. És ez jelentett először iskolatáskagyűjtést, tanszergyűjtést, különböző anyagi támogatásokat az első időszakban, és ez évről évre változott, és a Caritasnak a hálózata, a Caritas csoportjai, önkéntesei, munkatársai igyekeztek reagálni, válaszolni azokra a nehézségekre, amire szükség volt. És így változott 16 év alatt ez a program folyamatosan, és lett egyre szakmaibb, egyre több időszakot átölelő ez a program. Hivatalos szervezeteknek, civil szervezeteknek, illetve nyilván az állami szerveknek is nagyon fontos, hogy készüljünk arra, hogy hogyan tudunk válaszolni, segítséget adni ebben az időszakban a hátrányos helyzetű gyerekek tanulásához mit tudunk hozzátenni. És így történt ez idén is, hogy az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva, de változtattunk a programon. Nyilvánvalóan az iskola kezdés az egy fontos időszak, abból a szempontból, hogy nagyon nagy terhet jelent a családoknak, és nagyon fontos a gyermekek számára is, hogy hogyan tudnak bejönni az iskolába, méltósággal tudják-e kezdeni az iskolát, valóban öröme nekik az iskola, vagy szégyen érzet. Tehát nyilván erre is reagálunk iskolatáskákkal, tanszerekkel és egyéb eszközökkel, tornazsákokkal, vagy amire szükség van. De ami nagy változás idén az az, hogy figyelembe véve az állami támogatásokat, amik most elindulnak az iskola kezdéskor, figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatait, a hosszú távú tanulássegítő programokra is helyezzük a hangsúlyt, és éppen ezért látható, meg hallható majd mindenhol, hogy ez a tavaly útnak indított lépcsőfok program most nagyobb fókuszt kap és nagyobb teret kap, ami azt jelenti, hogy az iskolatáska és a tanfelszerelés az csak az első lépés, de nagyon fontos, hogy végigkísérjük ezeket a gyermekeket, családokat abban az időszakban, amikor valami nehézség van számukra a tanulásban, hogy esélyt tudunk biztosítani például egy eszközzel, egy korrepetálással, egy fejlesztéssel, amiben hiányuk van, amiben nem tudnak előrelépni, vagy ami megakadályozza őket az abban, hogy tovább tanulhassanak, vagy olyan szakmát választhassanak, amivel boldogulni tud az életben, hogy ehhez tudjuk hozzásegíteni egyrészt támogatással, másrészt pedig egy szociális munkával. Az elmúlt 16 évről egy gondolat, hogy Caritas országos hálózata valósítja ezt meg, ami azt jelenti, hogy a 16 egyházmegyei Caritas központ és a több mint 800 plébániai Caritas csoport ezekben részt vesz. Van, aki saját gyűjtéséből, saját forrásából biztosítja ezeket a támogatásokat, és nagyon sokan pedig ehhez az országos programhoz csatlakozva tudják adni a lehetőséget, az esélyt a gyermekek és a családok számára. De hogy az elmúlt években minden évben több ezer gyermeket tudtunk valamilyen módon támogatni, átlagosan évente 4000 gyermeket. És nyilván ezzel a lépcsőfok program behozásával ez a szám lehet, hogy változik, de az biztos, hogy idén is több ezer gyermekhez fogunk eljutni valamilyen támogatásra, és ha minél többen csatlakoznak majd ehhez a programhoz, akkor annál több gyermeket tudunk elérni. És ezért nagyon fontos az, hogy ezt most egy ilyen kampányként útnak indítjuk, hogy szeptembertől már folyamatosan tudjuk biztosítani ezeket a támogatásokat, és minél több gyermek számára. Kívánom azt, hogy ez az idei adománygyűjtés nagyon sok embert megszólítson, és minél több gyermek számára jelentsen valóban esélyt, valóban örömteli iskolakezdést, és hogy a tanulással el tudják érni a céljaikat. És éppen ezért szeretném megköszönni külön azoknak az önkénteseknek és munkatársaknak a segítségét, elkötelezett részvételét, aki ebben részt vesz. Illetve külön szeretném megköszönni Csemer Boglárkának, hogy idén csatlakozott ehhez, hogy több emberhez el tudjon jutni ez a hír, nagyobb összefogását tudjon válni ez a program, és köszönet mindazoknak, támogatóknak, akik ebben majd részt vesznek.

folyamatosan alkalmazkodnunk kell a rászorulók egyéni szükségleteihez is, illetve azokhoz a fontos országos programokhoz is, amik ezen a területen elindulnak, és nyilván nekünk ezeket figyelni kell, és úgy kell ezeket a programokat jól elindítani. És ugye szó volt itt erről a Legyen Öröm az iskolakezdés kampányról, hogy ennek az akciónak van egy több évtizedes tapasztalata, és már több tízezer gyermeknek támogattuk ezen keresztül gyors segítséggel, tanszerrel, taneszközzel az iskolakezdését, de fontos itt az elején elmondani, ami elhangzott itt az elején is, hogy a Katolikus Caritasnak két fő markáns eleme van. Az egyik az az intézményeiben és programjaiban, projektjeiben zajló professzionális, szociális munka, ahol már tanulástámogatás az nem volt új keletű. Tehát nekünk vannak felzárkóztatási programjaink, jelenlét programjaink, tanoda jellegű programjaink, biztos kezdett gyerekházaink, ahol már nagyon markásan megjelent a kísérés, a folyamatos támogatás, hogy nem plusztán tanszerekkel és taneszközökkel segítünk, hanem ott van a teljes tanév, és a gyerekek és a családok mellett kell lennünk. A másik nagyon hangsúlyos vetülete a Katolikus Caritasnak a tevékenységének és a missziójának, ami elhangzott, ez a 10 000-es önkéntes hálózatunk, aminek az a legnagyobb ereje, hogy a legrászorultabb családokhoz is el tud érni az egész országban. És ötvözve ezeket a tapasztalatokat, mind a Legyen Öröm az iskolakezdésnek a tanszer és eszköz adomány átadásait, valamint a programjainkban zajló tanulás támogatást, egyre inkább felértékelődött az, hogy próbáljuk meg ezt a tanulás támogatási elemet is markánsan megjeleníteni az önkéntes hálózatnak is a missziójában, hogyha Legyen Öröm az iskolakezdésről beszélünk, és így jelent meg ez az egész éves kísérés is ennek az akciónak a keretein belül, tavaly, amikor elindítottuk ezt a programot, szóval a lépcsőfok program ennek a paradigmaváltásnak az eredménye, ami bebizonyította nekünk azt, hogy az igazi segítség az nem áll meg ott, hogy adunk egy füzetet, vagy egy ceruzát, vagy egy iskolatáskát, hanem ennél sokkal többre van szüksége ahhoz, hogy visszaállítsuk az emberi méltóságot. És akkor, hogy megnézzük a létjogosultságát ennek a programnak, hoztam azért néhány statisztikai tényadatot, nem fogok itt nagyon belemerülni, de inkább 2-3 beszédes adatot hoztam, ami rávilágítson arra, hogy a kutatások és statisztikák egyértelműen megerősítik azt a ragadós padló jelenséget, hogy a mélyszegénységben születő gyerekeknek mennyire nagyon nehéz és szinte képtelenség kitörni abba a státuszból, amiben beleszületnek, és hogy a szegénységnek az egy nagyon hangsúlyos eleme, hogy beszűkülnek a tanulási esélyek. Itt vannak ugye a PISA felmérések, amik bizonyos időközönként megismétlődnek az iskolákba, és ennek nagyon súlyos mérései és megállapításai voltak az elmúlt időszakban. Ilyen az egyik, hogy a 15 éves magyar diákoknak közel 2/3 nem érti, amit olvas, tehát funkcionális analfabéta. Vizsgálta azt is ez a kutatás, hogy a családi háttér, a biztos családi háttér és a szociálisan mélyszegénységben lévő helyzet milyen különbségeket mutatta a PISA teszt eredményei között, és ez egy 50 pontos behozhatatlan hátrány mutat. Tehát az a gyermek, aki nagyon rossz szociális körülmények között él, nagyon rosszul teljesít ezen a teszten, és ezt magában nem tudja ezt a hátrányt az iskola és a rendszerek kompenzálni. Szükség van segélyszervezetekre, szükség van olyan civil szervezetekre, akik folyamatosan ott tudnak lenni a gyerekek között és mentorálni tudják őket. Még hoztam egy adatot, a lemorzsolódásnak az adata, hogy azok a gyerekek, akik kikerülnek az oktatási rendszerből, mindenféle végzettség nélkül megszakítják a tanulmányaikat. Emögött nagyon sok ok lehet, krízis lehet, motiváció hiánya lehet, nagyon sok összetevője lehet egy ilyen helyzetnek, de gyakorlatilag itt az ő esélyeik lezárultak. Ez 11%-os országos szinten, de itt felírtam külön ezt a régiót, hogy az Észak-Magyarországi régióban ennek a duplája. Azokon a településeken, ahol például nálunk felzárkózó települések program működik, az még ennél a 20%-nál is több, tehát ez egy irdatlan nagy adat, hogy a gyerekeknek ez a nagy százaléka lemorzsolódik az iskolában. Szóval ezeket az adatokat, vagy hát ezt nem oldja meg egy adományfüzet, meg egy iskolatáska csak pusztán, hanem ehhez muszáj, hogyha ez párosul korepetálással, mentorálással, figyelemmel, odafigyeléssel, folyamatos buzdításra, és erre ad választ a mi lépcsőfok programunk, ami tavaly elindult. Szóval itt nem csak pusztán egy tárgyi adományozásról van szó, hanem egy ilyen nagyon masszív pillére épül ez a program, ez pedig a 365 napos kísérés. Most is felmerül a kérdés, hogy a tanév ennél sokkal kevesebb, csak ugye elmondta igazgató úr is, hogy most a diákok ugye nyári szüneten vannak, de nekünk van egy vára-nyár programunk, és azt is érdemes kiemelni, hogy azok a gyerekek, akik a látókörünkben vannak, nem csak tanévben foglalkozunk velünk, hanem szünidőben is, és táborainkban vesznek részt. És fontos kiemelni, hogy a családok mellett

365 napban ott van a katolikus Caritas. A 3. és 12. osztály közötti rászoruló gyereket vontunk be ebbe a programba, akikkel már volt élő bizalmi kapcsolatunk, tehát már annak az önkéntes hálózatnak a látókörében volt, amiről az elején szót ejtettem. Azokból a családokból kerültek ki, akikkel már a önkénteseink, plébánai önkénteseink már kapcsolatban voltak. Minden gyermek számára átlagosan biztosítottunk 100 000 forint keretet, ugye ezt most ezt ebbe az évben megemeltük ezt a keretet, de 100 000 forint keretről beszélünk minden gyereknél. Ez nem utalvány vagy készpénz jelentett, hanem egyéni szükségletekre szabott célzott természetbeni adományt vagy szolgáltatást. És hát az fontos itt kiemelni, hogy nem voltak sablon megoldásaink. Ugye minden gyermek más, és minden család más, és minden gyermekkel való közös munka, ez egy ilyen mikroszociális diagnózissal indult. Tehát nyilván fel kellett mérni azt a helyzetet, amiben a család van és a gyermek van, mik az elakadások, hol kell nagyobb szükség, hol kell nagyobb támogatás, és minden gyermekkel és szülővel közösen egy együttműködési megállapodással indult el ez az együttműködés. Nem felettük, nem helyettük, hanem közösen döntöttük el azt, hogy hogyan fog zajlani ez az egész tanéven áttörténő kísérés és támogatás. Ebbe az együttműködésbe rögzítettük ugye az egyéni képességekre szabott célokat. Ez lehetett az, hogy valaki megtanul az év végére folyékonyan olvasni, javít a jegyéből, kijavítja a jegyét, vagy pótvizsgát teljesíti, vagy javítja az iskolai jelenlétét, mert sok volt az iskolai kimaradása, vagy tehetséggondozás kapcsán külön órán vesz részt. Tehát ez egy nagyon szerteágazó dolog volt, rugalmas volt a program, és ahogy mondtam, ez tényleg az egyéni szükségletekhez igazodott. És a céltámogatások biztosítva voltak hozzá, hogy ugye ezt a 100 000 forintot, ezt nem utalványban vagy készpénzben adtuk oda, hanem ugye ebből a mentorok és az önkéntes támogatók segítségével, a családdal közösen eldöntötték, hogy milyen eszközre, milyen szolgáltatásra van szükség, magántanára van-e szükség, vagy IT eszközre van szükség, utazási költség biztosításához. Sok esetben biztosítottunk ruházatot, sportszert, vagy bármilyen más eszköz, szóval nagyon szerteágazó volt, de ez mind együtt történt a családdal, és úgy biztosítottuk a gyerekeknek. De amit leginkább kiemelnék ebből a programból, az anyagi támogatáson túl az inkább az, hogy heti rendszerességgel tartották a kapcsolatot az önkéntesek a családdal, és folyamatosan ott voltak mellettük. Szóval inkább ezt emelném ki belőle, ezt az odafigyelést, a buzdítást, hogyha valami bizonytalanság történne, akkor ott van egy közösség, és ott van egy önkéntes csoport, aki megtartja ezeket a családokat és a gyerekeket, hogy ne essenek ki, és ne morzsolódjanak le. És akkor hoztam néhány húsvér történetet, hát anonimizáltam, eredetileg nem úgy hívják a Ferit, hogy Feri, hanem más néven éli az életét, és próbáltam minél általánosabbá tenni. Szeretném bemutatni ezeken a történeteken keresztül, hogy akkor konkrétan milyen segítséget is tudott nyújtani ez a program. Ferinél például az volt az elakadás, hogy fél évkor 4 tantárból megbukott, elégtelenre állt, és megvolt a veszélye annak, hogy lemorzsolódjon és kikerüljön az iskolából. Az ő esetében, ami nagyon fontos volt, hogy korrepetáláson vegyen részt, megteremtsük a tanulmányi alapoknak a megmentését, és ehhez nyújtottak segítséget az önkéntesek és a mentorok, hogy hozzájuttatták ehhez a korrepetáláshoz, és nem csak kitűztek egy célt, és a célhoz elérendően egy szolgáltatáshoz juttatták hozzá a gyermeket, hanem motivációt is kitűztek. Feri szeretett volna egy nagyon márkás edzőcipőt, és mivel javított az eredményein évvégén, ezért megkapta ezt az edzőcipőt motivációként, és az volt egy nagyon megható jelenet, hogy a végén az önkéntesén mondta, hogy még soha nem volt új cipő a lábán. Ez volt az első új cipő, szóval többszörösen is ez egy nyertes helyzet volt, javított az eredményein, és hát új cipőbe tudott járni. Petinek a történetét szeretném még elmondani, ő egy 9-es technikus diák, a nagymamája neveli, és rendkívül szerény körülmények között élnek. Peti, ő egy nagyon szorgalmas diák, de a nagyon rossz szociális helyzet miatt ott is ott van bármikor a krízis lehetősége, a lemorzsolódás veszélye, a motivációvesztés veszélye, és hát azért fontos egy mentor,
meg egy önkéntes közösség, hogy őt megtartsa. Itt a programnak a megtartó ereje volt leginkább fontos nála, és abban segítettük őt, hogy méltósággal tudjon részt venni az oktatásba, cipőket, ruhákat, higiéniai eszközöket juttattunk el hozzájuk, és hát ezen túl, ami még nagyon fontos volt, hogy folyamatosan heti rendszerességgel tudtunk beszélni vele és a családjával. És hát akkor van olyan helyzet, amikor arról beszélünk, hogy valaki iszonyú tehetséges, mert hogy a rászorultság az nem jelenti pusztán azt, hogy valaki nem lehet tehetséges, és hát Anitának az esete ezt mutatja be, hogy ő egy nagyon jó tanuló, szép kiejtésversenyen is, talán nekem is segíthetne, szép kiejtésversenyen is folyamatosan jól teljesítő diák, iszonyú tehetséges még táncba, de a szüleinek nincsen lehetősége arra, hogy külön órára eljutassa Anitát, és a programon keresztül mi ebben tudtunk segíteni, hogy a tehetséget minél jobban kibontakoztassa, és segítettünk abba, hogy ezt a külön órát neki megfinanszírozzuk, és el tudja jutni a magántanárhoz, és persze mellette folyamatosan ott voltak az önkéntesek a család mellett. Itt összefoglalva Feri és Peti meg Anitának a sorsát, azt láthatjuk, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetből is van kiút, hogyha van 365 napos segítség, tehát hogyha valaki ott van folyamatosan a család mellett. És hát ugye, ami itt elhangzott, hogy a kampányunknak most ez a narratívája is világos, hogy van iskola kezdési támogatás, ami segíti az elindulást, de ugyanilyen fontos, hogy a lépcsőfok program segítse ezt a továbbhaladást, úgyhogy mi nem az állami támogatást duplikáljuk, hanem van egy személyre szabott jelenléttel és szakmai kísérettel biztosított programunk, amiben segítjük a gyerekeknek az iskolai előmenetelét és kiteljesedését. És akkor itt én is szeretnék köszönetet mondani egyrészt az egyházmegyei igazgatóknak, másrészt az önkénteseinknek, akik részt vettek ennek a programnak a végrehajtásában, és formálták is ezt a programot, mert nagyon sok tapasztalatot hoznak a terepről, a mindennapi munkából, amiből újra és újra tudunk tanulni, és ezt a programot frissíteni. De külön is szeretném kiemelni, és itt vannak körünkben Tina és Gábor, akik oszlopos tagjai a csapatnak, és itt támogatják az önkénteseket és az egyházmegyei munkatársakat ennek a programnak a megvalósításában, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ebbe a munkátokat. És végezetül pedig én arra szeretném kérni az adományozókat, mindenkit, hogy támogassa ezt a missziót, mert hogy szeptemberben iskolakezdés van, de a tanév itt nem ér véget, és hogy ezeknek a gyerekeknek mi szeretnénk fogni a kezét egész tanév során. Szeretnénk azt, hogyha minél többen emellé a misszió mellé állnának, és segítenék ezt az értékteremtő munkát.

0: A kampány mellé állt Csemer Boglárka, Bogi énekes dalszerző is, aki saját tapasztalatból tudja, milyen fontos a megfelelő időben érkező támogatás.
1: Az elsődleges motivációm az az volt, hogy én egy egyszerű munkás családból jövök. Tehát én pontosan tudom, hogy mit jelent az oktatás, és hogy micsoda lehetőségeket tud biztosítani az iskola ahhoz, hogy egy gyerek kitörjön. És emlékszem az általános iskolás alsó tagozatos kisbogira, aki nagyon hamar eldöntötte, hogy ki szeretne törni. És nekem ehhez nagyon nagy segítség és kapaszkodó volt az iskola, és a mai napig elemezgetem, hogy ezt vajon a szerencse, hogy mindig jó pedagógusaim voltak, mindig támogattak, tehetséggondoztak, beirattak zeneiskolába, tehát konkrétan az általános iskolám finanszírozta a zeneiskolás tanulmányaimat. Tehát, hogy olyan mértékű segítséget kaptam már csak az oktatás rendszertől, hogy úgy azt gondolom, hogy ebből vissza kell adni. És azt gondolom, hogy igenis lehet alulról jönni, még a mai világban is. És azt gondolom, hogy például egy olyan kislány, aki most a videóba szerepelt, neki még inkább alulról kell jönni. Tehát én azért csak Budapestre jártam iskolába, a szüleim beadtak az első legközelebb iskolába, és működött. De most, aki tényleg nagyon szegregált, nagyon vidék, nagyon-nagyon pici faluból jön, nagyon messze van az iskola, tehát már az oktatás minőségéhez sem tud úgy hozzájutni, mint egy budapesti lakos. Ez egyszerűen így van. Szóval elsősorban személyes motivációim voltak, hogy ezt vállalom, mert tudom, hogy a segítség mennyit tud számítani.

0: A Katolikus Karitász iskolakezdési akciójáról számoltunk be. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom Önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Tizenhét óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Szombaton lesz az Aviai Nagy Szent Teréz ináncsi egyházzenei találkozó. Három napon át fesztiválozott Gyöngyös az elmúlt hétvégén. A hétvégén kezdődik a Kerekdomb Fesztivál táján. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Immár ötödik alkalommal szervezik meg szeptember 19-én szombaton az Aviai Szent Teréz ináncsi egyházzenei találkozót. A színes programról Montvajszki Ferencet, az ináncsi egyházzenei találkozó koordinátorát hallják.
3: Ez az egyházzenei találkozó, amely a Aviai Nagy Szent Terézről lett elnevezve, ő a egyházközségünk védőszentje. Az egyházzenei találkozóról tudni kell, hogy helyi közösségben alakult Nostrum együttes tagjai kezdeményezésére és Puskárik Zoltán atya kezdeményezésére jött létre ez az egyházzenei találkozó, amelynek a célja, hogy itt a Hernád völgyében, az Abaúj vidéken tevékenykedő egyházzenei együtteseket próbáltuk megszólítani, és hála jó Istennek hallgató fülekre talált, hiszen egyre több olyan együttes jelenik meg a palettán, ezeken az egyházzenei találkozókon, akik újak. Mindig vannak állandó vendégeink, de mindig igyekszünk arra, hogy új vendégeket is meghívjunk erre az egyházzenei találkozóra. Annyit tudni kell, az egyházzenei találkozónak az időpontja az általában a szeptemberi hónap elejére esik minden évben. Ez évben szeptember 19-én szombaton lesz ez a rendezvény. Egy órától lesz a gyülekező. A gyülekező helyszíne az ináns közösségi háza, amely közvetlenül a templom mellett van. Tehát, ahol fellépnek majd az együttesek. 13 óra 30-kor lesz a megnyitó a közösségi házban. 5 éve Kléri Bertalan gimnáziumi tanára előadónk, aki ünnepi beszédet tart, és köszönti a meghívott vendégeket. És 14 órakor kezdődnek a koncertek a közösségi házban. Hát ez egyben a repertoárunkban a Mincem Karizma dicsőítő zenekar lép fel Miskolcról, Sarokkő zenekar szintén Miskolcról, és Nostrum együttes pedig mi a helyiek, az ináncsiak. Amikor vége van a koncertnek, utána 5 órától Puskárik Zoltán atya, plébános úr szentmisét celebrál a szomszédban lévő római katolikus templomban. Ez egy ünnepi szentmise, hálaadásról szóló szentmise. És 6 órakor pedig minden évben a rendezvény fő zárásaképpen koncertet ad egy kórus a nagy templomban. Ez pedig az Encsi Ökonomikus Kórus lesz ez évben. Érdekeseképpen, hogy voltak már itt a Kántemusz kórus is volt nálunk fellépni például, de beszélhetnék a Egri Fiúk kórusról, ők is voltak, Miskolci Mincenti kórus, tehát minden évben próbálunk olyan vendégeket, kórusokat meghívni erre az esti záró koncertre, ami a megjelent vendégek figyelmét felkelti. Koncertet követően pedig ismételten visszamegyünk a közösségi házba, ahol Algapéban szeretett vendégség, egy kis virámbeszélgetés a megjelent vendégekkel, minden olyan hívővel, akinek fontos volt az a nap. Minden évben van egy motto, amely mottoja iránymutató erről a találkozóról. Ez évben John Lennonnak egy rövid kis idézete Isten azért teremtette a zenét, hogy a szavak nélkül is tudjunk imádkozni. Minden kedves hallgatót és mindenkit, aki fogékony és egy kicsit lelkileg feltöltődni kíván, várunk sok szeretettel ezen a szombati napon. Érdekességképpen még annyit azért hozzáfűznék, igaz, hogy nincs a programban feltüntetve a plakáton, de mindig van egy úgynevezett meglepetés. Hát ezében a meglepetés az lesz, hogy déli 12-kor az én kedves kollégám, a hitoktatói kollégám Dál Szilvia és Szedlák Imre tanár úr gyerekeket hívnak meg a templomba. Ők 12-től 13 óráig fognak dalt tanulni. Majd a meglepetés pedig az lesz, hogy a megnyitó ünnepség keretén belül ezek a fiatalok, ezek a gyerekek előfogják azt, amit tanárnénék és tanárbácsék tanítottak velük. Ez mindig olyan kis felemelő és jó érzést meglátni a színpadon 10-13 vagy 14 vagy talán több gyermeket is, akik szépen megéneklik azt a dalt, amit éppen Szedlák tanárbácsi, vagy éppen Gál Szilvia tanárnéni tanított meg neki. Azért mondjuk, hogy bárki jöhet, családok, szülők, gyermekek, hiszen mindenki talál magának olyan zenei formátumot, ami biztos, hogy tetszeni fog. Ugye az egyházzenei délutáni kórusok azért vidámságról szólnak. Összetéve sokszor úgy mondjuk, hogy én, ha elmegyek a templomba és egy zsoltát éneklek, ugye az egy ilyen belső dolog, amit az ember ugye Jóistenhez fohászkodik, vagy valami. De amikor egyházzenei zenét egy kicsit vidámabb formában hallgat, vagy éppen énekel, az már egy közösségnek szól, egy közösséget próbál összefogni, és ebben a közösségben igen, beletartozik a legkisebbtől a legidősebbig mindenki.
2: A 11. alkalommal rendezik meg szeptember 18-a és 20-a között a Kerekdomb Fesztivált táján. A háromnapos összművészeti rendezvény a zenei, irodalmi és színházi programok mellett a település történelmi, kulturális és borászati értékeire is épít, így maga tája is fontos szereplője a fesztiválnak. Oszkója Kap Natáliát, a Kerekdomb Fesztivál alapítóját és fesztivál igazgatóját hallják.
4: Nagyon sokan megkeresnek minket, és többek között az akkor az Oroszlános Borhotelt rendbehozó Márton Péterék kerestek meg minket azzal, hogy van itt egy fantasztikus település, tája a neve, jöjjünk el, nézzük meg, és hát ha itt is sikerül valami érdekeset kitalálni, hát eljöttünk. Beleszerettünk, kérem szépen, és azok a történelmi sztorik és nevek, amik záporoztak Kossuth, Rákóczi, Mikszát, és azok fantasztikus környezet és azok a családi borászatok egyszerűen magával ragadták a csapatot. Innentől kezdve kitartunk, és 11 éve egy művészeti fesztivállal helyeztük vissza szerintem táját a térképre. Szerintem érdemes a műsorfüzetbe belelapozni, nem hiába vannak történeti sétáink is. Fantasztikus kúria épületek láthatóak táján, hiszen itt valamikor nem csak 1800-an, hanem több mint 6000-en is éltek. Rákóczinak idehozattak angol-francia kisasszonyokat, itt tanítatták, van is egy Rákóczi kúria egyébként. Kossuthot itt keresztelték, Mikszát itt írta a különös házasságot. Vörös Sándor pszichéjében is megemlítésre került tája, és nagyon sok irodalmár, illetve politikus az 1700-as, 800-as évekből rendelkezett itt vagy a környéken házzal. Volt egy igazi kávéház a ma Toka Jártvány galéria és borhotelben, egyébként most is látjuk a nyomait, és hát a tájai aranyúri hímzés is egyébként nem hiába itthonos, úgyhogy ez egy fantasztikus múltú, nagy látogatottságú település volt valamikor, egy picit lejjebb hanyatlott csillaga, de szerintem ez a 160 programos művészeti kavalkád, ami a Kerekdomb Fesztivál most is szeptember 18-tól 20-ig, talán újra kedvet hoz sokaknak ahhoz, hogy a fesztivál alatt, vagy akár a fesztiválon kívül ellátogassanak ide. 20 program helyszínünk és 22 családi pincészetünk van. Egy családi pincészetnél azért a borkóstolás is talán 4-5-6 fővel élvezhető, akkor válik személyessé, akkor nyílik meg a borász, és esetleg pár családi jó sztorit is a bor mellé, illetve a koncerteken, meg a különböző program helyszíneken is egy kisebb látogató közönségnek szeretnénk intimebb hangulatot biztosítani, úgyhogy a Kerekdomb Fesztivált, az nagyjából erre a léptékre programoztuk, terveztük, úgyhogy mi abszolút sikernek éljük meg.
2: három napon át fesztiválozott Gyöngyös az elmúlt hétvégén. A Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztiválra idén is az ország számos pontjáról érkeztek érdeklődők, akik nem csak a helyi és országosan elismert művészek produkcióit láthatták, hanem összesen 120 féle mátrai bor közül választhattak. Az idei év egyik újdonsága a kamion színpad volt, ahol napközben több zenész is fellépett. A részletekről Válik István rendezvényszervezőt hallják.
5: A véget ért, az ugye a nagy közönség számára véget ért, de mi még azért dolgozunk, úgyhogy így jó volt, hogy lement. Így nagyjából egy héttel az egész után, akkorra tisztul le, akkorra kerülnek helyére az utolsó elemek is, és akkor van egy kicsi idő úgy megállni, hogy na akkor hogy is volt. Hát azt lehet mondani, hogy a szerencsétlenségben annyi szerencse volt, hogy ugye pénteken is esett az eső napközben, szombaton is, de hogy ugye a programok indulása előtt egy ilyen 3-4 órával vagy órával elállt az eső, ami mondjuk nyilván azt jelentett, hogy minden csupa víz volt, jelentse ez a padokat, illetve bent nálunk a színpad és környéke, tehát minden csupa víz volt, meg hát én gondolom, hogy az emberek nagy része is azért nem nagy kedvel indult neki így a eső, meg olyan szürke is volt, úgyhogy hát pénteken azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit kevesebben voltak, én azért ezt jó részt az eső számlájára írom, szombaton már nagyon úgy láttam, hogy megtelt a színpad előtti rész, illetve az egész főtér, és hát vasárnap is igen. Nagy létszámban volt kint a közönség, úgyhogy azt gondolom, hogy az egész Szüret azért mégiscsak érdekelte a városlakókat, illetve hát azért mondt, hallottam, meg beszélgettem több emberrel, érkeztek távolabbról is, úgyhogy ilyen szempontból sikeresnek mondható a fesztivál, mert sokakat érdekelt. Tényleg olyan jó a munkakapcsolat, már megszokott az egész, hogy különösebb félelem nincs bennem. Egyrészt tudom, hogy a technikusaink is mindent meg fognak oldani, bármilyen probléma adódik is, illetve ugyanez akár konkrét erre a kérdésre is, hogy ilyenkor azért mindent tisztázunk előre. Tehát tudta a biztonsági szolgálat, hogy lesz ilyen, készültek erre, odafigyeltek. Annyi kis kulisszatitkot el is árulhatok, hogy volt olyan pillantása Annának a biztonsági őr felé, hogy jó ez a baráti, intim hangulat, de már inkább elég, úgyhogy ezt ilyen szent pillantásokkal jelezték, és akkor végezték is a dolgokhoz a fiúk, úgyhogy ilyen szempontból nincs különösebb izgalom, mert fel vagyunk mindenre készülve, vagy hát mindenre. Még nem történt olyan, amire nem. Talán egy kicsit jobban is sikerült, mint vártam, mert hogy tényleg nem úgy fogták fel az emberek, hogy háttérzen, hanem nagyon érdeklődőek voltak, és azért sikerült szerintem érdekes fellépőket hívni oda is. Nagyon sok fellépő nem biztos, hogy megélt volna a nagy színpadon, mert ez a kis családias környezethez ők sokkal jobban passzoltak.
2: Végül az időjárásról. Felhős idő várható, majd északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy helyen zivatar is lehet. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 17-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Hegedűsné Majnár Márta gyógyulásért szerveznek jótékonysági estet Egerben. Szeptember 15-én megkezdte munkáját a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnökeként Rózsáné Sát Mónika. Az energiatakarékosság jegyében folytatja intézményeinek korszerűsítését Sárospatak önkormányzata. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Szeptember 15-én megkezdte munkáját a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnökeként Rózsáné Sát Mónika. Szakmai életútjáról, munkájáról dr. Paskonyi Pivko Mónika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
2: Az új elnök célja, hogy a NAV működése erősítse a közbizalmat, és egy átlátható, kiszámítható, magas szakmai színvonalon működő adó- és vámhatóságként szolgálja Magyarországot. Vezetése alatt a NAV döntéseit következetesen a jogszabályok, a szakmai szempontok és az integritás elvei alapján hozza meg. A jogkövető adózók számára a lehető legegyszerűbbé kívánja tenni kötelezettségeik teljesítését, miközben az adó elkerüléssel, a csalással és a szabályok tudatos megsértésével szemben továbbra is határozottan és következetesen lép fel. A NAV eredményes működése egyszerre szolgálja a költségvetési bevételek biztosítását, a gazdaság fehérítését és a tisztességesen működő vállalkozások védelmét. Ennek alapfeltétele, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkozzanak. A hatósági döntések átláthatóak, kiszámíthatóak és szakmailag megalapozottak legyenek. A gazdasági szereplők számára pedig egyenlő versenyfeltételek érvényesüljenek. Rózsáné Sát Mónika több mint 25 év hazai és nemzetközi szakmai tapasztalattal érkezett a NAV élére. Pályafutása során az adóhatósági, tanácsadói, könyvvizsgálói és vállalati oldalon egyaránt dolgozott, így az adórendszer működését több nézőpontból is ismeri.
1: Hegedűsné Majnár Márta, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turisztikai menedzsere, a tájházak és szabadtéri múzeumok ügyvezető elnöke hosszú évek óta elkötelezetten szolgálja a szakmai közösségét, valamint a hazai kulturális örökség ügyét. Márti jelenleg súlyos betegséggel küzd, panaszai idén februárban kezdődtek. A vizsgálatok során egy rendkívül agresszív agytumort, glioblasztomát diagnosztizálták nála a kezelő orvosai. Gyógykezelésének támogatására adománygyűjtés indult, hogy egy külföldön elérhető személyre szabott egészítő terápián is részt vehessen, mondta rádiónknak Rutka Gergő, az EKE Egyetemi Színpadi Társulatának vezető rendezője, a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont tárlatvezetője.
3: Márti az EGRI Turinform megszületésében bábáskodott, és ez két évtizednyi munkája van ebben, illetve a Tájház Szövetség elnöke. Az egyetemen betöltött pozíciója pedig a szintén a turisztikai részlekhez tartozik, illetve az egyetemen működő csillagászati múzeumnak is tulajdonképpen a vezetője. Helyileg itt Egerben a civil közösségek házában ez a Kossuth Lajos út 12 szám alatt található, és van egy nagyon szép patinás színházterme. És este 6 órakor kezdődik, fél 9-ig fog eltartani, a műsorba beiktatunk egy ilyen 15-20 perces szünetet is. Készítettünk nyomdai plakátokat is, de ezek inkább csak az egyetem kampuszaiba tudtuk kitenni, viszont digitálisan fent van az egyetemi színpad EKE hivatalos Facebook oldalán, ahol egy eseményt is létrehoztunk erre, illetve segített a megosztásban, tehát itt Egerben a Heol, tehát írt róla több cikket, és ott is feltüntették. Az eseményre is ki van írva, illetve a plakáton is van egy QR kód, aminek a beolvasásával eljutnak rögtön egy Google Forms oldalra, ugye, ahol egy regisztráció után egy e-mail címmel, amikor érkeznek, akkor személyre szabottan kapják meg a tiszteletjegyet. Mi mindenkinek tiszteletjegyet adunk, tehát, hogy ezt ki is nyomtattuk. Ennek 3 fokozata van, ugye az alap, ami meg van hirdetve, ez a 4000 forint, ezen kívül még van bronz, ezüst és arany. Az arany fokozat ez egy 25000 forintos összeggel bír. Ebben az egyetem segített, tehát úgy a plakát, mint a tiszteletjegyek kinyomtatásának a költségeit az egyetem által. Úgy is van meghirdetve, hogy összművészeti jótékonysági est. Itt lesznek néptáncosok, mazsorett csoport, ugye Mezőkövesdről jönnek, versmondás, lesz verstánc, klasszikus zene, és ének, és mesemondót. Olyan jó volt egyébként nem egy kis feladat, tehát ezt összehozni, mert ez Kilonának nagyon nagy segítsége és munkája van ebben, hogy a Drive-ra folyamatosan töltötte fel az újabb és újabb jelentkezőket, és én ezeket mind rákerestem, megnéztem videókat, interjúkat róluk, és nekem is eltoszorult a szívem, hogy milyen szép dolgot művelnek már évek, évtizedek óta, és egy szóra azt mondták, hogy jönnek.
1: Az energiatakarékosság jegyében folytatja intézményeinek korszerűsítését Sárospatak önkormányzata. A korábban kiépített napelemes rendszerek után több intézmény számára elektromos gépjárműveket is beszereztek, amelyek üzemeltetéséhez a szükséges energia egy részét helyben megújuló forrásból tudják előállítani. Kolesszák Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
4: Az energiafelhasználás csökkentését és a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű alkalmazását már évekkel ezelőtt célul tűzte ki Sárospatak önkormányzata. Ennek jegyében több önkormányzati intézmény épületére kerültek napelemek, amelyekkel a működéshez szükséges villamos energia egy részét helyben tudják előállítani. Az elmúlt időszakban újabb lépést tettek ezen az úton. Különböző pályázati és egyéb források felhasználásával tisztán elektromos gépjárműveket szereztek be több intézmény számára. Ezek nem csak a fenntartási és energiaköltségek mérsékléséhez járulhattak hozzá, hanem használatuk közben helyben károsanyag kibocsátással sem terhelték a város levegőjét. Különösen kedvező, ha a gépjárművek töltéséhez szükséges villamos energia egy részét az intézmények saját napelemes rendszerei biztosítják. Az önkormányzat a jövőben is folytatni szeretné ezt a fejlesztési irányt. Az eddigi eredményekről Mózes Álpád alpolgármestert hallják.
5: Folyamatosan igyekszünk lecserélni a járműveinket. Tehát ugye napelemes pályázataink már korábbi időszakban sikeresek voltak, úgyhogy napenergia áll rendelkezésünkre, most pedig a járműparkot cseréljük folyamatosan. A távfűnél sikerült már egy ilyen elektromos, tisztán elektromos jármű beszerzését eszközölni, valamint a MAG 7-es étteremnél az étel kihordásban használt egyik járműünk szintén tisztán elektromos, és most pedig az utolsó, az a gondozási központ, a fogyatékkal élőknek egy kis buszt, amit képzeljék el a hallgatók is, hogy egy olyan kis buszra szállították a kerekesszékeseket, mozgáskorlátozottakat, fogyatékosokat, amiben 3 éve nem volt klíma. Most ehhez képest egy vadonatúj tisztán elektromos járművet sikerült beszereznünk, úgyhogy ez is a héten munkába fog állni. Mint ahogy említettem, hogy az intézményeink napelemmel ellátottak, úgyhogy így a saját napelemmel saját töltőn tudják tölteni. Tehát a leginkább a helye ezeknek a járműveknek pontosan ezeken a területeken van, ahol ugye napközben, városban kis utakat tesznek meg. Hát például itt van az étel kiholdás, hát itt házból házban megyen gyakorlatilag az autó, elindul, megáll. Ez nem igazán tesz jót egy dízelautónak se, korom káros anyag kibocsátás tekintetében, úgyhogy itt zéró káros anyag kibocsátása van ezeknek az elektromos autóknak. Délutánra letudja a munkát, és akkor feldugják a töltőre, és másnap reggelre fel van töltve az autó.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 11. alkalommal szervez víradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először víradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezzük meg a programot, a hagyományos helyszínen, az EGRI Jeseki Palotában fogadjuk az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, valamint az EGRI Jeseki Palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Idén a Kaposvári Egyházmegye a közösségeket, családokat, fiatalokat megszólító katolikus társadalmi napok házigazdája. A Kaposváron szeptember 18-a és 20-a között zajló rendezvény sorozat nyitó eseményei már a mai napon, szeptember 17-én csütörtökön is elkezdődnek. Varga László kaposvári megyés püspök a kattársra készülőknek elmondta, minden résztvevőnek azt üzenem, nyissák ki a szívüket, hogy találkozhassanak. Nyissák ki a szemüket, hogy láthassák az egyház gazdagságát és az egyház kincseit, a szegényeket, a fogyatékossággal élőket, és nyissák ki a fülüket, hogy meghallják az üzenetet, hogy lehet egy igazságosabb, testvériesebb világot építeni. Az évről évre megrendezett katolikus társadalmi napok témáját idén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel ezelőtt társadalmi körlevelének jubileuma adja, amelynek címét a kaposvári kattárs mottójául választotta, igazságosabb és testvériesebb világot. Mária Pócs ad otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának szeptember 15-e és 18-a között. 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pócsik egyhelyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat, tájékoztatott az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezi az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozóra a Mária Pócsi Istenszülőikon első könnyezésének 330. évfordulóján kerül sor. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. A pótfelvételi eredményekkel együtt a nyár folyamán összesen 3814 fő nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseire a 2026-2027-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre. Szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az intézménybe. Mindezek eredményeként 2026-27-es tanévre felvett hallgatók összlétszáma meghaladja a 4000 főt az Eszterházy Egyetemen. Az EGRI Servita templom szeptember 19-én és 20-án tartja a fájdalmas anyabúcsút. 19-én szombaton délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist Bakos Tamás atya tartja, és 17:30-kor a családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8 órakor Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a híveket. Szeptember 21-én lesz Nagy Szent Terész harmadik egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én csütörtökön 18 órától. Szeretettel várják a híveket. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya szeptemberben Magyarországra érkezik, evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyermekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt. 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus. Legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel. Pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyerekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zapkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment noviciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég. Az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít. Prédikációit és közben járó imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. a Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Edzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Domán Vivien és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Mónus József harci cél és távlövő, többszörös világrekord a riász, 1063 méter távolságra kilőtt nyilvesszőjével a napokban új világrekordot állított fel az Amerikai Egyesült Államokban. Szakmai estet tartott a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. Első alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Kovács Bütyök Aquatlon élménybajnokságot. Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Mónus József harci cél és távlövő többszörös világrekorder riász 1060 méteres távolságra kilőtt nyilvesszőjével a napokban új világrekordot állított fel az Amerikai Egyesült Államokban. A siker Nevadában a legendás Smith Creek szárasztó medrében született meg, ahol a World Archery és a USA Archery keretében rendezett amerikai versenyen a világ legjobb távlövő íjászai mérték összetudásukat, hogy fellőjék magukat a világranglistára. Mónus Józsefnek ez sikerült is. Szakmai estet tartott a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség, ahol bejelentették, hogy Torda Ilona ezentúl versenyalbizottsági elnökként a Magyar Kézilabda Szövetségben folytatja pályafutását. Torda Ilona 8 évig volt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség elnöke. Most őt hallják.
2: Most a Magyar Kézilabda Szövetségtől kaptam lehetőséget, mint versenyalbizottsági elnök van megbizatásom, és más területek is hozzám kerültek, úgyhogy ez az oka egyébként, hogy nem maradhatok tovább elnék, meg megkaptam az összes vármegyének a felügyeleti jogkörét, és ez így összeférhetetlen most már a vármegyei pozíciómmal. És igazándiból ez volt a váltás oka, hogy a nemzetközi karrierem most már egy olyan pontra ért el, amit most már csak így tudok megoldani, hogyha a Magyar Kézilabda Szövetségben dolgozom.
1: Torda Ilona az elmúlt időszakban számos világversenyen dolgozott és képviselte Magyarországot. Ott volt például a kézilabda Európa-bajnokságon is.
2: Két nagy álmom van, az egyik egy Final Four, ugye, a férfi, most voltam legutóbb Kölnben, és ugye is vizionáltam is, hogy ez szerintem még előttem van, és nagyon szeretném, és hát az olimpia. Természetesen az az én igazi nagy álmom, hogy egyszer ki tudjak jutni az olimpiára, és ott képviselsem Magyarországot.
1: Első alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Kovács Bütyök Aquatlon élmény bajnokságot. Különleges volt a helyszín is, a bújtasító vízében úszhattak a nevezők, az eseményen korábbi olimpikonok is rajthoz álltak. Pazonyi Györgyöt a Kovács Bütyök Sportegyesület és Olimpiai Baráti Kör elnökét hallják.
3: Itt a hely szelleme, hogy Kovács Bütyök, Balco András, Mitró György,

0: Talán egyszer faddomboriba voltam, de azt szerintem egy 20-25 évvel ezelőtt volt egy hasonló verseny, ahol nyílt vízen úsztam egy 400-500 métert. Irgalmatlan soknak éreztem, ugye sprinter 100 méter fölött már másoknak érezzük ezt a történetet. Úgyhogy sok-sok év után most van az első ilyen megmérettetés, mondjuk így.
1: Csapattársa a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella kajakos volt, aki ezúttal futást vállalta magára.
2: Nekünk a kiegészítő sportágunk hangsúlyosan a futás, úgyhogy én nagyon sokat futottam addig is, amíg kajakozó voltam. Azóta pedig, amióta már befejeztem, azóta meg rendszeresen futok a hétköznapokban is. Úgyhogy amikor az Olimpiai Akadémiától megkaptam a felkérést, hogy jöjjek, akkor kérdezték, hogy 5 kilométer menni fog, mondom, most értem be a 16 kilométerrel, úgyhogy igen.
1: A Magyar Olimpiai Akadémia legutóbb Nyíregyházán tartotta vándorgyűlését, most pedig ismét örömmel segítették a szervezők munkáját az olimpikonok érkezésével. Győr Béla főtitkát hallják.
3: Nagyon örülünk annak, hogy ők is így veszik azt, hogy szeretnének abból visszaadni, amit ők egyszer a sportból kaptak, és azt a szellemet is átörökítették, hogy főként, ahol gyerekek is vannak a rendezvényen, hogy ott mindenképpen ott kell lenni, meg az, ahol népszerűsíteni tudják azt, amit ők is képviseltek egész életükben.
1: A Bújtosi Városliget tökéletes helyszíne volt a versenynek, számos sporteseményt tartottak már a területen. Tóth Imre önkormányzati képviselőt hallják.
4: Ez volt a kifejezett cél, hogy egy ilyen találkozási pont a sportnak, a nyugdíjasoknak, a sportot kedvelőknek, a fiatal korosztályoknak a játszóteret folyamatosan fejlesztjük. Folyamatosan vannak itt események, és ez volt a cél, hogy egy ilyen kihasznált Bújtosi Városliget legyen tulajdonképpen a városnak.
1: Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Az MVM Dómban rendezendő VB-ről Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkárt hallják.
5: Pontosan egy év múlva kezdődik egy olyan csodálatos világbajnokság, amelyet egyrészt már kétszer megrendezett Magyarország, másrészt pedig a világ egyik, hanem a legnagyobb egyéni sportágának a világversenyéről beszélünk. Itt ülünk ebben a csodálatos arénában, és nem véletlenül ülünk itt, azért ülünk itt, mert ez lesz a úszóversenyek és a vízilabda torna helyszíne. Azt gondolom, hogy ennél impozánsabb helyszín nincs pillanatilag Magyarországon ilyen mennyiségű néző érdeklődő befogadására helyt adó létesítmény nincsen Magyarországon, és azért azt el kell áruljuk, hogy azért nem a Duna Arénában lesz, mert bármilyen furcsa, a Duna Aréna 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen méretű világverseny és ilyen érdeklődésű világverseny megrendezésére. Egész egyszerűen a befogadó képessége jelen állapotában nem engedi ezt.
1: Vladán Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke hangsúlyozta, mint minden alkalommal ezúttal is szeretnék túlszárnyalni a korábbiakat a rendezés tekintetében.
6: Ez a harmadik világbajnokság lesz, amit megrendezünk 2027-ben. 2017-ben egy fantasztikus, világra szóló, de Magyarország legnagyobb eseményét rendezhettük meg. Aztán 2022-ben alig 3,5 hónap alatt talán minden idők legjobb világbajnokságát, a idő rövidségére való tekintette leginkább. És most itt vagyunk 2027 előtt, és azt gondolom, hogy nem lehet más cél, hogy hasonlóan az eddigiekhez is a legjobbat rendezhessük meg. Azt gondolom, a világcsúcsot is meg lehet dönteni sokszor. Világcsúcsnak az a sajátossága, hogy újra és újra ezt meg lehet dönteni. Azzal, hogy a harmadik világbajnokságot rendezhetjük meg, úgy gondolom, hogy egy hosszú távú örökséget fogunk lefektetni, mert csak Ausztrália és Spanyolország volt ez a két ország, aki három világbajnokságot rendezhetett, de ott sem egy városban, hanem több helyszínen. Itt Magyarországon viszont Budapest egyedüliként rendezi meg. Azt gondolom, hogy ez sem véletlen, és önmagában ez is egy óriási eredmény. És az is, hogy 2017-ben volt három fiatal, 14 éves, nagyon teljeséges úszónk, Betlehem, Dávid, Sárkány, Zolán és Kós Hubert, akkor 14 évesek voltak, és egy olyan lendületet, lökést kaphattak a 2017-es világbajnokság kapcsán, hogy

0: azt látjuk és halljuk, hogy Kós Hubert menetelése végtelen és visszafordíthatatlan, hogy Betlehem Dávid megnyeri az összetettet, és Sárkány Zalán pedig világbajnok lehetett 2024-ben itt Budapesten. És azt is el kell mondjam, hogy az sem véletlen, hogy az úszósport a magyar sport aranyfedezete. Megígérhetem, hogy 2028-ban sem lesz másképp, mint 2024-ben, hogy a olimpia aranyérmek tekintetében 50%-ot, de lehet, hogy 50%+ fogunk elhozni, és ezt látom a jövőt. És az sem véletlen, hogy a magyar vízilabda sport minden idők legeredményesebb ország, a Magyarország. Az éremtábla első helyen szerepel a magyar vízilabda, és azt gondolom, hogy ezt a uralkodó pozícióját nem fogják alábadni. És még egy gondolat talán, hogy minden sport alapja az úszás, ez nem kérdés. Az úszva nevezett programunk gondoskodik arról, hogy a jövő tehetségét megtaláljuk, azért évente közel 800-1000 új versenyzőt sikerül érgőzölni. És ezen az eseményen egyébként nyomatékosítjuk azt, hogy a sport az nem csak az élsport, az úszás, a vizes sportok világbajnoksága nem csak az élsport, hanem egy közösségi és egész életen áttartó szenvedély, amely a sportolás fontosságát mutatja, hiszen több mint 10 000 szenior versenyző fog megjelenni Budapesten, és fogja megmutatni a sport szeretetét és tiszteletét.
1: Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke arról beszélt, mekkora segítséget jelenthet a szurkolók buzdítása, különösen egy akkora arénában, mint az MVM Dóm.
2: Nagyon hálásak lehetünk, hogy megint hazai pályán játszhatunk. Ez mindig egy különleges dolog. Én azt gondolom egyébként, hogy a vízilabda az egy kicsit úgy a magyar sporton belül is, vagy általában mondhatom, hogy a sportkultúrában egy kicsit az identitásunknak a része, és mindig több, mint önmagában a győzelmek meg a dobogós helyezések, hanem igenis nagyon nagy pillanatokat adott, nagy példaképeket adott, és ez mindig jó megmutatni itthon, és mindig jó megmutatni hazai pályán. Ugye 17-ben és 22-ben ezt megmutathattuk magunkat. Most azt hiszem, hogy Hajósúszodát nem lebecsülve, de imádunk ott játszani, és nagyon jó ott. Most még inkább egy impozánsabb helyszínen, még több néző előtt mutathatjuk meg magunkat, és a tavalyi világbajnoksághoz kapcsolódva pedig, hát nyilvánvaló ott is nekem eszembe jutott azonnal, hogy majd Budapesten 2 év múlva, még ha tudom is, hogy ez nagyon nem könnyű, talán van is egy olyan adóságunk, hogy jól emlékszem, 25 évvel ezelőtt 2001-ben volt hazai győzelem, ahol a lányok Európa-bajnokok lettek, úgyhogy vannak itthon elvesztett döntőink, jó lenne most már tényleg följebb lépni, és ez hol máshol, mint mondjuk itt az MVM Dómban.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI érseki és Szent József kollégium diákjaival imádkozunk együtt.

0: Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi imaszándékára, a vizeinkre való gondoskodás figyelmért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A harmadik tizedben egy nagymama kéri a Jóisten segítségét és a szűzanya közbenjárását unokája továbbtanulásához, hogy elérhesse céljait, és lelkileg megerősödjön a gonosztól való szabadulásához. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy kórházban fekvő nagymamáért és családjáért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennyben a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A negyedik tizedben imádkozzunk egy beteg édesanya gyógyulásáért, továbbá egy sárospataki édesapa gyógyulásáért kérjük a szűzanya közben járó segítségét. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy kismamáért és magzatáért, valamint egy fiatalasszony és egy fiatalember megtéréséért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik tizedben egy fiatal fiú sikeres vizsgájáért kérjük a szűzanya segítségét, valamint egy keresztmama kéri a szűzanya oltalmát keresztgyermekeire. Ugyanebben a tizedben egy nagymama hálát ad a szűzanyának a sok-sok kapott kegyelemért, és kéri további oltalmát egész családjára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek
1: nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI érseki Szent József kollégium diákjaival imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második részlete, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapunk keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. A kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatást ad rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. Ennek érkezik most a második részlete. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 000 magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 000 000 honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület szeptember 28-áig kéri a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatos 2011-12 körüli bejelentéseket, panaszokat, valamint a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait. Megerősítette a rendőrség, hogy személyes adattal való visszaélés gyanújával hallgatta ki a rendőrség az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A BRFK nem közölt nevet. Az Inforádión az olvasható, hogy az államtitkár olyan dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt. Jövő kedden rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben, ahol egyebek között látvány állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Gyene Piroska az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, az EFOÉSZ elnöke a 34. alkalommal megrendezett esemény mai sajtótájékoztatóján elmondta, idén is mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről. Ez a nap a szövetség legszeretettebb eseménye, amelyet évről évre megújítanak, hogy élvezetesebbé tegyék. A vasútba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Zalaszent Ivánban, ahol megkezdődött a Zalaegerszeg és Szombathely közvetlen összeköttetését biztosító deltavágány építése. Az építkezés több mint 12 milliárd forintba kerül. Nagy várakozásokkal tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MT-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú, az elérhetőséget, életminőséget javító fejlesztéseket hajtanának végre a községek számára rendelkezésre álló 1 milliárd forintból. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a Városházán tartott 1956-os konferenciáról távozóban közölte, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a kekvák megszüntetése, és ebbe esett bele a Terrorháza Múzeum, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért közalapítvány intézményeként. Végül az időjárásról. Felhős idő várható, majd északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy helyen zivatar is lehet. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Híreinket hallották.
0: Szentek, szentéletű emberek.
2: Bellarmine Szent Róbert, püspök és egyháztanító. Montepulciánóban született 1542. október 4-én, Rómában halt meg 1621. szeptember 17-én, 79 évet élt. Rövid önéletrajzát 70 éves korában, mint bíboros írta meg Róbert. Így kezdte. 1542. október 4-én született. Szülei jámbor emberek voltak, különösen az édesanyja, akit Cintiának hívtak, és második Marcellus pápa egyik nővére volt. Cintia a jezsuita renddel, Páter Pascasius révén ismerkedett meg. Pascasius atya a rend első 10 tagjának egyike volt, és betegsége miatt gyógyfürdő kúrára jött Montepulciánóba. Ezt az atyát Cintia nagyon tisztelte és szerette, s általa a jezsuitákat is olyannyira, hogy az volt a kívánsága, bárcsak mindaz 5 fia beléphetne a rendbe. Tehát így írt magáról Róbert. Róbert 1560-ban lépett be a jezsuiták közé. Isten éles elmével áldotta meg. Ehhez párosult a haláláig kitartó komoly nagy szorgalom. Sohasem kereste a kényelmet, szüntelenül dolgozott. Pappá szentelés előtt 1569-től Lővenben tanított, ahol minden vasárnap előadásokat tartott az egyetemistáknak. 1570-ben Gentben szentelték pappá. 6 évvel később a római kollégium professzora, ezt más néven Gregoriana Egyetemnek hívták, mivel a jezsuiták 13. Gergely pápa ideje alatt hozták létre. Előadásait 4 kötetben, Kontroverzáriák címen adta ki, 1586 és 93 között. Műve az ellenreformáció elméleti tudományos oldalát boncolgatja. Kielégítette vele kora nagy igényeit. Sajnos az első kötetet 5. Sixtus pápa indexre tette, mert nem tetszett neki, ahogy a szerző a pápa evilági hatalmát tárgyalta. Néhány hónap múlva azonban visszavonta ezt a pápa. A pápai udvarban azonban mindig akadt valaki, aki áskálódott Róbert ellen, s ezt ő maga többször is megtapasztalta. El kellett hagyni a Rómát. 1599-ben bíborosi kinevezést kapott. Az isteni kegyelem és az emberi szabad akarat vitájában, ez volt az úgynevezett tomizmus-molinizmus közötti vita, bölcs tanácsokat adott 8. Kelemen pápának. Ezért kápua érsekének nevezték ki, s így ismét el kellett hagynia Rómát. Életében újra bevált a régi módszer, promoveatur ut amoveatur. Léptessük elő, hogy megszabaduljunk tőle. 1605-ben részt vett a pápa választáson. Kevésen múlott, hogy nem őt választották meg. Az új pápa, 11. Leo azonban 4 hét múlva meghalt. Őt követte 5. Pál, aki Róbertet teológiai tanácsadóként maga mellett tartotta. A leghíresebb ügy, amellyel Bellarmin Róbert foglalkozott, a Galilei per első szakasza volt. Ma már nyilvánvaló, hogy minden tehetsége és a matematika és a csillagászat iránti személyes érdeklődése ellenére túlságosan rabja maradt kora közfelfogásának, és nem tudott elfogulatlan ítéletet alkotni a kérdésben. Kár, mert hatalmas tekintélyénél fogva megakadályozhatta volna a Galilei pernek az egyházra nézve oly szerencsétlen kimenetelét. Utolsó műve a Jó halál művészete című könyv, amelyet lelki végrendeletének tekinthetjük. A lelki élet nagymestere volt, egyik növendékéből, Gonzága Alajosból szentet nevelt. 1621-ben halt meg Rómában. Sírja a Szent Ignác templomban van. Csak 3 évszázad múlva avatták boldoggá, 1923-ban. Több jezsuita és főleg a franciák ellenezték boldoggá avatását. Halálának 310. évfordulóján 11. Pius a bekövetkezett csodák nyomán szenti avatta és egyházdoktorrá nyilvánította. Istenünk, te egyházad hitének védelmére csodálatos tudománnyal és erénnyel ékesítetted föl Bellarmin Szent Róbert püspököt. Közben járására add, hogy néped mindenkor sértetlenül megőrizze a hitet Krisztus a mi urunk által. Ezen a napon emlékezzünk meg Szent Hildegardról. Németországban született 1098-ban, és ott halt meg 1179-ben, szeptember 17-én, tehát éppen ma van mennyei születésnapja. Hildegardot méltán nevezhetjük Németország, sőt, az egész nyugati világ nagy női egyéniségei közé. Zseniális tehetsége volt. Iratai közül három legnevezetesebbet említem. Az egyik dogmatikus útmutató, hitigazságokról szól, a másik Életérdemek könyve című könyve erkölcsről, az erényekről, s végül a harmadik könyvnek a címe az Isteni művek könyve. Természeti és gyógyászati iratai az első német természetkutató és orvosnő címét érdemelték ki számára. Egy francia tudós a 12. század csodájának nevezte, nem csak életszentsége, hanem tudása miatt is. Szerette a zenét, írt költeményeket, előadásokat, bár beteges természetű volt, rengeteget tárgyalt annak a világnak a nagy vezető egyéniségeivel, királyokkal, császárokkal, püspökökkel, és így tovább. Vigasztalt, bátorított, lelkismeretet ébresztett, és bűnbánatot hirdetett, békét eszközölt ki az egymással szemben állók között. Azt mondta valaki róla, szavaiból Krisztus beszélt. Főleg a betegek vonzolták fel magukat a hegyre. Tudták, hogy fenn a kolostornak gondosan ápolt gyógynövénykertje, és a gyógykenőccsel, cseppekkel teli gyógyszertára várja őket. És ő mindenkit szeret,

megszabadíthat minden gonosztól, hiszen ő az örök szeretet. Most csak ennyit, talán máskor majd többet is mondunk Szent Hildegardról, akit különösen is úgy emlegetnek, mint a gyógynövényeknek ismerőjét és a gyógynövényekkel való gyógyító orvosát.

Egyedül Isten tud alkotni, de az alkotást te tudod érvényre juttatni. Egyedül Isten tud életet ajándékozni, de te tudod továbbadni és óvni. Egyedül Isten tud egészséget ajándékozni, de te tudod megtartani és a beteget gyógyítani. Egyedül Isten tud hitet ajándékozni, de te tudod a bizonyosságot adni. Egyedül Isten tud reménységet plantálni, de te tudsz a testvérnek bizalmat szavazni. Egyedül Isten tud szeretetet ajándékozni, de te tudsz mást szeretetre tanítani. Egyedül Isten tud békét ajándékozni, de egyedül te egy mosolyt. Egyedül Isten tud erőt adni, de te tudsz az elcsüggedbe erőt önteni. Egyedül Isten az út, de te tudod azt másnak megmutatni. Egyedül Isten a fény, de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni. Egyedül az Isten tud csodát tenni, de te tudod ehhez az 5 kenyeret és a 2 halat elhozni. Egyedül Isten képes a lehetetlenre, de te tudod a lehetőt megtenni. Isten egymagában mindenre képes, mégis úgy látta jónak, hogy rád is számítson.

sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint almamag házában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életen, szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel, a világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyincs, hol azelőtt az angyal állt a karddal, talán most

0: senki sincs.
1: Radnóti Miklós Sem emlék, sem varázslat című versét Gáti József előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-ben és 30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verseskötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységében. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet. De a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar PEN klubban. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abdaközség határában lelőtték.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második részlete, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapunk keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. A kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatást ad rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. Ennek érkezik most a második részlete. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 000 magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 000 000 honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület szeptember 28-áig kéri a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatos 2011-12 körüli bejelentéseket, panaszokat, valamint a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait. Megerősítette a rendőrség, hogy személyes adattal való visszaélés gyanújával hallgatta ki a rendőrség az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A BRFK nem közölt nevet. Az Inforádión az olvasható, hogy az államtitkár olyan dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt. Jövő kedden rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben, ahol egyebek között látvány állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Jene Piroska az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, az EFOÉSZ elnöke a 34. alkalommal megrendezett esemény mai sajtótájékoztatóján elmondta, idén is mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről. Ez a nap a szövetség legszeretettebb eseménye, amelyet évről évre megújítanak, hogy élvezetesebbé tegyék. A vasútba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Zalaszent Ivánban, ahol megkezdődött a Zalaegerszeg és Szombathely közvetlen összeköttetését biztosító deltavágány építése. Az építkezés több mint 12 milliárd forintba kerül. Nagy várakozásokkal tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MT-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú, az elérhetőséget, életminőséget javító fejlesztéseket hajtanának végre a községek számára rendelkezésre álló 1 milliárd forintból. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a Városházán tartott 1956-os konferenciáról távozóban közölte, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a kekvák megszüntetése, és ebbe esett bele a Terrorháza Múzeum, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért közalapítvány intézményeként. A klímaváltozást és a mesterséges intelligencia térnyerését nevezte a legfontosabb kihívásnak évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament Strasbourgi ülésén úgy fogalmazott, a következő hónapban új európai klímaellenálló képességi keretrendszert, európai hőhullámtervet, valamint új vízügyi kezdeményezést terjeszt elő. Végül az időjárásról. Felhős idő várható, majd északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy helyen zivatar is lehet. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
5: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
7: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
1: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
8: Kedves hallgatóink, az elégia a lira műfajának az ókoróta ismert műneme, a szomorúság emelkedett hangú kifejezése, a bánat költészete. A 20. század legnagyobb magyar elégia költője Tóth Árpád. A szomorúság olyan egyértelműen jelenik meg költészete nagyobbik részében, mint keveseknél. Ez a bánat azonban pompás, zeneien zengő, gondosan csiszolt formában nyert megfogalmazást. Mai összeállításunkban az ő verseiből hallanak válogatást. Dunai Tamás, Fehér István, Kézdi György, Ladányi Ferenc, Sáros László, Tímár József és Végvári Tamás előadásában.
9: Elégia egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, s tömött aranydíszét fejem fölé lehajtja a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye, sok-sok ringó virág, 100 apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az, váratlan sodrú vész, s megreszket az egész szelíd aranyhajóraj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legén, tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat a lomha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komorbányáiból a búvihedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy íj árva szörny, egy ember. Tiringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog, méz s illatrakománnyal teljülvén gyengerése. Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát, az öntudat nem űz, a gonok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visz szét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódó, törött vagy undok kabzsi bárkák, kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok s könnyes árvák. Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény ember hajói. Tán mind elpusztulunk, s nincs közöttünk egy se, kit boldog ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak mirjád virág szelíd sajkája leng. Szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend, egy boldog remegés, és felpihek sóhajtva a fájú ősanyag. Immár a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke.

Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltókése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.

gesztenyefa pagoda. Mint halk csapatban szürke nyest, a hegyre kúszik már az est, s a bokrok alján meglapul. Itt-ott egy-egy halkfény kigyúl, s a vakbozóton átremeg. Lámpák, vagy bús állatszemek. Kék fák közé most tihervelem, hol minden árny és rejtelem, és minden véntörzs mély csoda. Nézd, gesztenyefa pagoda, lombja mélyén egész sereg zegzug, mint száz szentélyüreg, s bent apró virágoszlopok halvány ivor színe lobog. Üljünk le itt a szent helyen, öledbe hadd tegyen fejem. Agyamban alszik gond, szitok, most áhítatot áhítok, szárnyat, röpítőt és puhát, levetni a bús testcsuhát, nehéz szívem elejteni, a fájó ént felejteni. Így-így. Tedd főmre most szelid, halk Veronika kezeid. Ne bánt, hogy szól már a kuvik, s hogy már a hold is elbuvik. Csak ringas lágyan, csöndesen, míg jő majd halkan, könnyesen az ébredés, mint bús, csodás, furcsa, ámult feltámadás.

lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött-e fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelé. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.

boldogság. A zöld gyepről kék füstöt ereget sötét fenyők fölé piros parázs. Csengőt egy pásztor csöndes nyája ráz. Van még boldogság. Istenem, lehet. Békén görbül botjára a gubás. Így mozdulattal nézte őse rég Betlehemben Mária gyermekét, s egy messzi bölcsőn felsírt már Judás. Jaj, minden üdvünk búval viselős, az ifjú ágon boldog alma kél, de százezer mérföldről már a szél elindult, melytől zuhan a gyümölcs. Várj, enyhe perc, teleszívom tüdőm, s a csenden át úgy rémlik, csendesen egy percre most megállt szemközt velem halálom, mely közelg a búr.

Az öröm illan. Az öröm illan, incs neki, még visszavillan szép szeme, lágy hangja, halkuló zene, s lebbennek szőke tincsei. Itt volt hát. Jaj, nem is hiszem, már oly kusza a tünde rajz, mint visszafénylő kedves arc szétrezgő képe vadvizen. Mint lázálom kép, lenge árny, cikázó galamb sziluett, lánggal égő város felett, füst közt vonagló gyenge szárny. Egy holcsillagról árva fény, mely millióm éve untalan szál, ájultan és hontalan a végtelen tér jégürén. Édeni pajtás égi kéz feldobná szívünk a poros vak légbe, mint vidám piros labdát. De jaj, a szív nehéz. Itt volt hát. Ó, öröm, öröm, egy szóra még, egy percre még. Ó, mondd, az ég fenn, ugye kék, s az élet méze nem üröm. Az öröm illan, nincs neki, még visszabúsul szép szeme, lágy hangja, elfúló zene, s ezüst fehérek tincsei.

Meddő órán. Magam vagyok. Nagyon. Kicsordul a könnyem. Hagyom. Viaszos vászon az asztalomon. Faricskálok lomhán egy dalon. Vézna szánalmas figura én. Én. S magam vagyok a földkerekén.

hegyi beszédek felé. Még van, hogy bennem horgadozva, fájva dalindul, sír a kedvem száraz fája. Csöndes cigány, megpengetem a nyűt, búsegedűt. De haj, ez már nem az az ifjú bánat, mely csupa kéj volt, s édesedve támadt, mint holt sütötte halk hang szerenát, szűrt szerenát. Ebből immár alig lesz édes ének, üdvözletül a költő édesének. Nehéz hang érdesíti itt amott a futamot. Végfüstölőszert, lágy rímet halomba, hasztalan szórok lobogni dalomba. Sercegve gyúlnak, dérvert venyigék, a tört igék. Ökörnyál csillog künn az őszi aljban. Egy-egy deres szál csillog már a hajban. Elszállt az élet, a nóta se hű, vénhegedű. De ne bánt, ha már nem tudod a régit. Sírd az újat. Ó, az is kielégít. Nem édes, nem tüzes, nincs benne báj, de jó, ha fáj. Bár hangja dadogóbb, és fénye ritka, de érzed, mélyebb. S érzed, több a titka. S nem csak magad fájsz benne, de a tág egész világ. S mintha olykor a gyarló földi dalban hangját próbálná halaványan, halkan, valami égből üzent messzi, szép, hegyi beszéd. Ne bánt hát, hogyha horgadozva, fájva, dalokba kezd a kedved száraz fája. Lelkem, csöndes cigány, pengesd a nyűt, vénhegedűt.

Isten törött csellója, hallgatok. Én csönd vagyok, itt ne keresd zenét. Olyan vagyok én ebben a világban, mint az a gordonka, amelyet láttam egy szép úri szobában a sarokban. Húrjai elpattantak, a nyakán gyászfátyol volt átvetve néma flór, s mégse volt érzelgős tárgy. Némi por fette már, megbékélt évek pora. Oly fájdalom volt rája írva, melynek már csöndje a szent, mint a remetének, ki elfelejtett beszélni az évek magányában, s cellája küszöbén, míg elkallódott életébe réved, már nem emlékszik régi bánatára, csak mintha némi finom, messzi pára vérezné be a dús alkonyatot, és tenné szebbé, istenibb titokká, melyhez nem illik más, csak némaság. Üvölcsön hát a szájas sokaság, Isten törött csellója, hallgatok.

Jó éjszakát! Falon az inga lassú fénye villan. Oly tétován jár, szinte arra vár, hogy ágyam mellett kattanjon a villany, s a sötétben majd boldogan megáll. Pihenjünk! Az álomba merülőnek jó dolga van. Megenyhül a robot, mint ahogy szépen súlya vész a kőnek, mit kegyes kéz a mély vízbe dobott. Pihenjünk! Takarómon pár papírlap, elakadt sorok, társtalan rímek. Megsimogatom őket halkan. Írjak, és kicsit fájón sóhajtom. Minek? Minek a lélek balga fényűzése? Aludjunk. Másra kell ideg, s velő, józan dologra, friss tülekedésre, és rossz robotos a későn kelő. Mi haszna, hogy papírt már jó egy párat beírtam? Bolygott rajtuk bús kezem, a tollra dőlve, mint botra a fáradt vándor, ki havas pusztákon megyen. Mi haszna? A sok tévetek barázdán hova jutottam, és ki jött velem? Szelíd dalom lenézi a garázdán káromkodó és nyers dalú jelen. Majd egyszer, persze, máskor, szebb időkben, tik-tak, ketyeg, vén, jó költő, vigasz. Majd jő a kor, amelynek visszadöbben felénk szíve. Tik-tak, igaz, igaz. Falon az inga lassú fénye villan. Aludjunk vagy 100 évet csöndben át. Ágyam mellett elkattantom a villanyt. Versek, bolondság, szép jó éjszakát.

0: Tóth Árpád, ez a nap is. Ez a nap is, mint a többi, elmúlt vége. Ez az est is, mint a többi, eljött béke. Szerény béke, de hálával veszem ezt is. Jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke, hallgat talpig feketében, mint egy titkos esti virág, mely az éjben, alkonyatban nem egyéb, csak néma illat, mit az ember behunyt szemmel mélyre szívhat, elmosódva, álmosodva, nem keresve, milyen lehet az illatnak szirom teste. Szép virág-e, mint az ifjú, mint a pőre rózsabimbók hajnalszínű gyenge bőre, vagy csak fáradt, régi rózsa, mely reggelre széthull némán, földporával elkeverve.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott összeállítást Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Műsorunkat szeptember 25-én megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este a Farkas és a Kuvasz című mesével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: A Farkas és a Kuvasz. Hogy történt, hogy nem? Egyszer a kuvasz betévedt az erdőbe, s találkozott a farkassal. Mind a kettő erős, bátor állat volt. Egyiknek sem jutott eszébe, hogy megtámadja a másikat. Ehhez inkább barátságosan beszélgetni kezdtek, hiszen különben is szegről végről rokonok voltak. A farkas sovány volt, kilátszottak az oldalbordái, s ugyancsak elcsodálkozott, hogy rokona, a kutya, hogy lehet ilyen kövér. Mert a kuvasznak fényes volt a szőre, dagadt a hasa meg a combja, az ábrázata pedig csak úgy ragyogott a ráragadt zsírtól. Meg is kérdezte tőle a farkas. Mondd csak, koma, hogy lehetsz te ilyen kövér?
3: Úgy, hogy jól élek. Naponta többször is degeszetöm a hasam a zsíros falatokkal. Annyit zabálok, amennyi csak belém fér.
2: Hát hol élsz te? Látod, én itt az erdőben majdnem éhen halok. Úgy félnek tőlem az állatok, hogy csak nagy ritkán tudok elcsípni egyet-egyet. Hol élsz te, hogy annyi jó falatod akad?
3: Hol?
2: Hát az emberek között. Ember a gazdám. Szeret nagyokat zabálni. Mindig dúsan terített az asztala, és így bőségesen jut nekem is a legfinomabb ételekből. És mindez csak úgy ingyen kapod? Kérdezte a farkas.
3: Majdnem ingyen, hencegett a kuvasz. Csak épp egy kicsit a kedvében kell járnom. Én aztán egyre másra csóválom a farka, ízelgek neki meg a családjának, úgyhogy mindenki szeret és kényeztet. Ezért vagyok ilyen kövér.
2: Hú, milyen boldog lehetsz, sóhajtott a farkas. Én meg lám, folyton koplalok, korog a gyomrom, csorog a nyálom egy jó falatért, horpadt a véknyom, és néha majdnem összeesem már éjségemben. Szégyen gyalázott, hogy egy magamfajta nemes állat ide jutott. Pajtás, ezen igazán könnyű segíteni, mondta rá a kuvasz. Meghívlak mi hozzánk. Gyere velem oda, ahol én lakom, és majd meglátod, milyen jó dolgod lesz neked is a gazdámnál. Deréklegény vagy, komám, örült meg az ajánlatnak a farkas. Itt is hagyom ezt az erdőt, ahol csak koplani lehet, s veled megyek a ti zsíros és kövér házatokba. Ott fedél alatt leszek, s nem kell szenvednem a csikorgó hidegtől, esőtől, havazástól. Meg is indultak vidám csaholással, és a farkas szaporán loholt a kuvasszal, szinte már előre érezte szájában a pompás falatok ízét. De amint útközben odapillantott a kuvasz nyakára, látja ám, hogy a nyakán körös körül meglehetősen kikopott a szőre. Meg is kérdezte nyomban. Mitől kopott le a szőr a nyakadon, édes komám?
3: Á, semmi, hárította el a kuvasz a kérdést.
2: De mégis, magacskodott a farkas. Há, mondd meg, mitől?
3: Tudod, pajtás, magyarázta a kuvasz immelámmal, egy kicsit harapós voltam azelőtt. Hát, nyakörvet raktak rám, megláncoltak, és most is láncon tartanak, éjjel meg a házat kell őriznem. Már megszelidítettek, s néha, mint most is, egy kicsit el is csatangolhatok.
2: Hát nem vagy egészen szabad. Megláncolnak, nyakörvet raknak rád.
3: Na, édes komám, akkor én már inkább visszafordulok. S tovább fázom és éhezem az erdőben, de a szabadságomat nem adom oda semmiféle kövér koncért. Inkább vagyok én szegényen és éhesen szabad, mint dúsasztalnál talpnyaló rabszolga.
1: Ma a Farkas és a Kuvasz című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
2: Sirák fia könyvében olvassuk a 10. fejezetben, a gőg kezdete az, hogy az ember elfordul az Úrtól. Minden bűn kezdete a gőg. Ez a szakasz nagy hatással volt Szent Ágoston és más egyházatyák tanítására. Sirák fia könyve 3. fejezet, 18. vers. Minél nagyobb vagy, annál inkább alázd meg magad, és kegyelmet találsz az Úrnál. Tehát nem arról van szó, hogy le kell értékelnünk mindenképpen magunkat, hanem a helyes helyünket, az igaz helyünket felismerni az Isten előtt. Ki az Isten, és ki vagyok én? Szent Ferencnek a híres imája, amikor csak azt mondogatta, így imádkozott, hogy ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? Ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? És az ilyen alázatos imára megkapjuk a választ. Megkapjuk az alázatot, és szép lassan megtaláljuk a helyünket, az igaz helyünket Isten színe előtt. Példabeszédek könyve, 12. fejezet, 2. vers, ahol gőg van, ott gyalázat is lesz, a szerényeknél pedig bölcsesség található.

Péter is haladt és növekedett ezen az úton, az alázat útján, és az alázatot a keresztény közösség alapvető erényének nevezi. Lukács evangéliumából, 14. fejezet 11. vers, mert mindazt, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztalják. Jézus aztán többször is megismétli ezt az alapvető gondolatot. Lukács evangéliumában a farizeus és a vámos példabeszédének tanúsága, 18. fejezet 9. verstől a 14. versig. Ez utóbbi megigazulva ment haza, amaz nem, mert mindaz, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, 2. fejezet 3-tól 8-ig vers, semmit sem tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan tartsátok egymást különbnek magatoknál. Talán mégis a legszebb összefoglalás a katolikus lelkiség számára magnifikált szavaiban található, amelyet a szűzanya mondott. Szétszórta a szívük szándékában kevéket, hatalmasokat letaszított trónjukról, az alázatosokat pedig felemelte. Bár az Isten a gőgöst megalázza, de ezt azért teszi, hogy éljen, hogy alázatossá váljon, és hogy ne rohanjon a kárhozat felé. A gőg elleni harcunkban hívjuk most segítségül az arci szent plébánost, Viennai Szent Jánost. Tőle idézem a következő sorokat. A gőg az az undorító bűn, ami az angyalokat a mennyországból kiűzte és a pokolba taszította. Ez a bűn a világ kezdete óta létezik. Figyeljétek meg, gyermekeim, hogy a gőg által többféleképpen vétkezünk. Lehet valaki például dőfös az öltözködésben, a beszédjében, az ülésben, magában abban is, ahogyan jár. Akadnak emberek, akik az utcán páva módjára lépdelnek, szinte felszólítva a körülötte lévő világot. Nézzétek, milyen nagy vagyok, milyen peszkesen, szépen tudok masírozni. Megint mások szünet nélkül ismétlik, ha valami jó tettet hajtottak végre, ha azonban valami hibát követnek el, kétségbe esnek arra a gondolatra, milyen rossz véleménnyel lehetnek róluk most az emberek. Más emberek bosszankodnak azon, ha ismerőseik közül valaki szegényes társaságban pillantja meg őket. Ezek az emberek mindig a gazdagok társaságát keresik. Ha egyszer a világ nagyjai közül valaki fogadja őket, nem szűnnek meg dicsekedni ezzel, és felfúvalkodottá válnak. Megint mások a beszédükben dőfösek. Mindig alaposan megfontolják, hogy mit akarnak mondani. Gondosan keresik a szép szavakat, és ha valamit mégis rosszul fejeznek ki, mérgesek lesznek, mert attól félnek, hogy kinevetik őket. Ó gyermekeim, az alázatos lélek nem ilyen. Egy alázatos léleknek nem számít, hogy kinevetik, vagy nagyra becsülik, dicsérik, vagy korholják, figyelnek rá, vagy nem törődnek vele, mert mindez hidegen hagyja őt. Gyermekeim, ha tudni akarjátok, hogy valaki gőgöse vagy sem, figyeljétek a beszédjére. A gőgös ember mindig magához ragadja a szót. Folyton csak magáról akar beszélni, mindent mindig jobban tud, mint mások. Mindig ő az egyetlen, aki helyesen cselekszik. Egyfolytában kritizálja mások tetteit, miközben azt reméli, hogy a sajátját agyon dicsérheti. Gyermekeim, olyan emberek is akadnak, akik azért adnak sok alamizsnát, hogy a figyelmet felhívják magukra. Ez nem jó. Ezek az emberek nem fognak jutalmat kapni tetteikért. Ellenkezőleg alamizsnájuk bűnné válik. Az ember minden tettét gőggel, mintha az csak só lenne, fűszerezi meg. Szeretjük, ha jó tetteinket ismerté tehetjük. Boldoggá tesz bennünk, ha a mások figyelnek erényeinkre. És szomorúak leszünk, ha észreveszik hibáinkat. Sokaknál megfigyeltem ezt. Ha ezekre az emberekre valaki valamilyen megjegyzést tesz, ez az észrevétel kínozza és elégedetlenné teszi őket. A szentek nem voltak ilyenek. Nekik az fájt, ha valaki észrevette erényeiket, és akkor voltak elégedettek, ha az emberek a tökéletlenségüket látták. A dőfös ember azt gondolja, hogy minden, amit tesz, tökéletes.

0: mindenki fölött, kivel dolga akad, uralkodni akar. Azt akarja, hogy mindig neki legyen igaza. Úgy gondolja, hogy mindent jobban megért, mint a többiek. Ilyennek nem szabad lenni. Az alázatos és jól értesült ember megmondja a véleményét, ha azt megkérdezik tőle, egészen egyszerűen, és csak azután, hogy másokat szóhoz hagyott jutni. Akár igaza van, akár nem, nem beszél többet. Gonzága Szent Alajos például, még amikor iskolába járt, sem próbálta kimenteni magát, ha szemrehányást tettek neki. Megmondta a véleményét, de nem törődött azzal, mit gondolnak mások. Beismerte, ha tévedett, de ha mégis neki volt igaza, csak ennyit mondott. Különben gyakran nincsen igazam. Gyermekeim, a szentek annyira meghaltak a maguk és a világ számára, hogy nagyon keveset törődtek azzal, mások mit tartanak véleményükről. A világban azt tartják a szentekről. Ó, a szentek mind egyszerű jámbor emberek voltak. Igen, a szentek valóban sokszor együgyűek voltak az evilági dolgokban, de a természet feletti dolgokat tökéletesen megértették. Érzéketlenek voltak a világ dolgai iránt, ez természetes, hiszen annyira lényegtelennek tartották őket, hogy semmilyen figyelmet nem szenteltek nekik. Eddig az idézet. Valahol olvastam valamelyik újságban, hogy több pszichológust megkérdeztek a világon arról, hogy mi az a mondat, amit az emberek a legnehezebben mondanak ki. És ami az első helyet megszerezte a mondatok között, az valahogy így hangzott, amit legnehezebben mond ki az ember, az az, hogy neked volt igazad. Ez a gondolat most Gonzága Szent Alajosról jutott eszembe, aki röviden csak ennyit mondott, különben gyakran nincsen igazam. Vajon mi ki tudjuk ezt a nehéz mondatot mondani? Le tudunk-e mondani a saját vélt vagy valós igazunkról, ha nem lényegi dologról van szó, a másik igaza miatt, alázatosan. A gőgös mindennél jobban ragaszkodik ahhoz, hogy megőrizze az önkontrollját. Azon dolgozik, hogy elbarikádozza és elrejtse mindazt, amit gyengeségnek gondol, mivel mindent ural, és nem akarja, hogy bármi is uralja őt. A gőgös ember nem tudja elfogadni Isten uralmát szíve fölött. 10. Pius pápa kérte, hogy ne tapsolják meg többi a Szent Péter bazilikában mondván, ne tapsoljunk meg egy szolgát az uraházában. Az alázat nem azt jelenti, hogy elrejtjük kapott talentumainkat. De hogyan maradjunk meg alázatosnak úgy, hogy közben elismerjük kapott adományainkat is? Úgy, hogy minden pillanatban visszavisszük ezeket a dicsőítés által a forráshoz. Hogy Mária nem esik a gőg csapdájába azáltal, hogy a világ megváltóját hordozhatja, az azért van, mert azt éli, amit énekel, a Magnifikátot. Tudatában van a benne jelenlévő ajándéknak. Boldognak hirdet engem minden nemzedék, és egészen beismeri, hogy Istentől kapta. Újjongj lelkem megváltó Istenemben. Tanuljunk alázatot Máriától, akiben szikrája sem volt a gőgnek, és tudatosítsuk magunkban újra és újra, amit a Jakab levélben olvashatunk, első fejezet 17. versében, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság atyától száll alá. Így van a talentumokkal is, a karizmákkal, az Istentől kapott adományokkal. Az alázatos nem a szerénykedő, aki még a legnyilvánvalóbb adottságot is letagadja, hanem az, aki sohasem tekinti magát adottságai forrásának. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Olvashatjuk az első korintusi levél 13. fejezet 4. versében, a szeretet himnuszban. Nem azt mondja Szent Pál, hogy az ember nem dicsekedhet, hanem hogyha dicsekszik, az Úrban dicsekedjen. Ez is az első korintusi levélben van. Tehát, ha bókolnak nekünk, vagy dicsérnek minket, tudjuk elfogadni. Ezt tegyük az álszerénység ellen. De ne álljunk meg ezen, ne rágódjunk rajta nagy élvezettel, ezt pedig tegyük a gőg ellen. Szent Pió atyáról mondják, hogy nem tulajdonított nagyobb fontosságot a bókoknak, mint a kritikának. Amikor a gőgről beszélünk, akkor természetesen az alázatosságról is kell beszélnünk. És az alázatos ember az látja a kicsinségét is, azt, hogy porból lett és porrá lesz, és hogy Isten nélkül semmi és senki, de látja azt a mérhetetlen méltóságát is, amit az Isten képére és hasonlatosságára teremtettségénél fogva birtokol. Ami a legnagyobb méltósága, hogy Isten szeretett gyermeke, és Istent atyának szólíthatja. Ebben a feszültségben élünk, a semmiségünk tudatában és a mérhetetlen méltóságunk tudatában, de az alázatos lélek mind a kettővel tisztában van, és mind a kettőt tudatosítja magában. Nagy Szent Leó pápa szívesen ismételgette, ismerd el, ó keresztény, a te méltóságodat.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnéről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második részlete, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapunk keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. A kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatást ad rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. Ennek érkezik most a második részlete. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 000 magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 000 000 honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület szeptember 28-áig kéri a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatos 2011-12 körüli bejelentéseket, panaszokat, valamint a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait. Megerősítette a rendőrség, hogy személyes adattal való visszaélés gyanújával hallgatta ki a rendőrség az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A BRFK nem közölt nevet. Az Inforádión az olvasható, hogy az államtitkár olyan dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt. Jövő kedden rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben, ahol egyebek között látvány állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Gyene Piroska az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, az EFOÉSZ elnöke a 34. alkalommal megrendezett esemény mai sajtótájékoztatóján elmondta, idén is mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről. Ez a nap a szövetség legszeretettebb eseménye, amelyet évről évre megújítanak, hogy élvezetesebbé tegyék. A vasútba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Zalaszent Ivánban, ahol megkezdődött a Zalaegerszeg és Szombathely közvetlen összeköttetését biztosító deltavágány építése. Az építkezés több mint 12 milliárd forintba kerül. Nagy várakozásokkal tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MT-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú, az elérhetőséget, életminőséget javító fejlesztéseket hajtanának végre a községek számára rendelkezésre álló 1 milliárd forintból. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a Városházán tartott 1956-os konferenciáról távozóban közölte, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVÁK megszüntetése, és ebbe esett bele a Terrorháza Múzeum, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért közalapítvány intézményeként. A klímaváltozást és a mesterséges intelligencia térnyerését nevezte a legfontosabb kihívásnak évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament Strasbourgi ülésén úgy fogalmazott, a következő hónapban új európai klímaellenálló képességi keretrendszert, európai hőhullámtervet, valamint új vízügyi kezdeményezést terjeszt elő. Végül az időjárásról. Felhős idő várható, majd északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy helyen zivatar is lehet. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit az Esti Stáb nevében, és ma a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő programokat kínáljuk Önöknek. 25 perckor kezdődik Kultúrkör című műsorunk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként a Miskolci Kulturális Központ és tagintézményeinek szeptemberi program kínálatát ismertetjük, majd a második Rákóczi Ferenc könyvtár és a tagkönyvtárak szeptemberi rendezvényeiről is szó lesz. Végül pedig a Árlekin Bábszínház évadnyitójáról hallanak beszámolót. Ajánlunkban Szücs Rékát, a Bábszínház igazgatóját hallják.
1: Folyamatos felújításban vagyunk. Fontos, hogy igényes és egy biztonságos környezetbe várjuk a nézőinket, és hát természetesen a társulat is egy ilyen körülmények között dolgozzon. Ezért nekem kiemelten fontos cél, hogy folyamatosan karban tartsam az intézményt. Természetesen ez volt a nézőtér felújítása a színpad után. Ez volt a legnagyobb fejlesztésünk erre az évadra. Lesznek kisebb apró festések, a mosdókat is felfogjuk, majd a nézőtéri mosdókat is felfogjuk egy kicsit újítani.
0: A 21 órai híreket követően Megmaradni című műsorunkban ellátogatunk a Borsodabohus-Zemplén vármegyei foglalkoztatási vására. Rövid ajánlunk következik a műsorhoz.
2: A közfoglalkoztatás jövőjéről gondolkodva ezt a kettős célt kell szem előtt tartanunk. Egyszerre kell értéket teremtenünk a településeken, és lehetőséget teremtenünk az emberek számára. Fontos, hogy aki részt vesz egy programba, ne csupán munkát kapjon, hanem tudást, tapasztalatot és olyan készségeket is szerezzen, amelyek segíthetik őt a továbblépésben. És ugyanilyen fontos, hogy közben megőrizzük és megerősítsük azokat a helyi kezdeményezéseket, amelyek a települések saját adottságaira építenek. Mert Borsodabohus-Zemplén vármegye a mai kiállításon is azt bizonyítja, hogy a helyi értékekben hatalmas erő rejlik.
0: 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján. Tóth Alexandra magyar nyelv és irodalom tanára a gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásról beszél. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási vételkörzetében Olá Miklós egri püspökről beszélgetünk, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. A 22 órai híreket követően a Nap fel se szól, majd Andante című műsorunkat sugározzuk. 23 órakor a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban. Az Isten megismeréséről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
3: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét szeptemberben is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt a nyár, elkezdődött az ősz, új évadot írunk, és az új évadban bizony a Miskolci Művészetek Háza és Társ Intézményeinek programjairól beszélgetünk, ahogy azt már tőlünk a kedves hűséges hallgatók jól megszokhatták. Nos, milyen programokkal is készültél nekünk a mai alkalomra, kedves Krisztián?
5: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Bebe, nagyon jó volt a felvezetés, ehhez nem is tudok semmit hozzáadni, csak a programokat, de hát ez a lényeg itt a Kultúrkörben. Szeptemberi programjaink a műhába, nagyon örülök neki, hogy nagyjából ezen a héten indulnak be a Cinefest után, hiszen gyakorlatilag mindig, ahogy ez lenni szokott, a Cinefest fedi le szeptember első negyedét. Ez így volt most is. Ugye a 22. Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál színefesztjét láthattuk, itt láthattunk nagyon sok jó alkotást, de mivel ez ebből a szempontból nem hozzánk tartozik, ilyen programot én nem ajánlottam, és nem is ezeket a programokat fogom ajánlani, főleg nem utólagosan, hogy mosolyogjunk is, hanem a mi programjainkat, ami a Jazz Inside Band koncertjével kezdődik szeptember 17-én csütörtökön 7 órai kezdettel a Művészetek Háza kávézójában. Igényes jazz muzsika minden hónapban a műfaj kedvelőinek, a remek hangulathoz hozzájárul a műha kávézó egyedi milliója, és hát aki a jazz szereti, az gyakorlatilag minden hónapban ott van, azért nem kell ezt már túl promózni, túl beszélni ezt a Jazz Inside klubot, mert ez mint tematikus klub évek óta megy, milliószor beszéltünk nálad is erről. Szeptember 17-én tehát a jazz szerelmesei ezen a csütörtöki nap ismét igényes jazz muzsikát kapnak. És aztán visszatér hozzánk, aki mindig is szokott, Pál Feri atya, hogyan őrizzük meg életkedvünket a kiégés elkerülésére. Hát egy olyan témával jön majd szeptember 21-én hétfőn, este 7 órai kezdettel, ahol tulajdonképpen mindenkit érinthet, és minden szegmest érinthet ez a kiégés. Ma már elmondható, hogy nem csak segítő foglalkozásuként, hanem bármilyen munkakörben, sőt tulajdonképpen akármelyik életszerepünkben is kiéghetünk. Megtörténhet velünk munkavállalóként, de férjként, feleségként, szülőként, nagyszülőként, sőt akár barátként is. Tulajdonképpen egy tünetegyüttesről van szó, amely egy jól leírható folyamatban mutatja meg a jellemzőit. Három fő jellemzője van: a kimerültség, a motiválatlanság és a negatív viszony a munkával vagy tevékenységgel kapcsolatban, amit végzünk, és a csökkent hatékonyság, és ez mindez csak a jéghegy csúcsa. Na most ezért fontos, hogy lépésről lépésre lássuk, hogy zajlik ez a folyamat, és főleg, hogy mit tehetünk a megelőzés érdekében, tehát ide már nem szabadna eljutni, amit én most az előbb elmondtam, hanem a megelőzés lenne nagyon fontos. Tehát Pál Feri atya, hogyan őrizzük meg életkedvünket a kiégés elkerülése, én úgy tudom, hogy már szinte telt ház lesz, úgyhogy reméljük, hogy a hallgatóknak megvan a jegye. Szeptember 21-én hétfőn, tehát 7 órakor a Művészetek Házában. És mivel a 40. évfordulója van a 86-os Queen népstadionbeli koncertjének, jön a Queen Symphonic, amit nagyon-nagyon várok én is, szeptember 22-én, kedden, este 7-kor a Szolnoki Szimfonikusok és a Crazy Little Queen Tribute Band nagyszabású koncertje, a legendás Queen előtt tisztelek, hiszen most van a 86-os budapesti koncert 40. évfordulója, ebből az alkalomból. Ennek a produkciónak az előadásában a zenekar világhírű slágerei szimfonikus hangszerelésben és monumentális hangzásvilággal szólalnak meg. Ez nem csupán egy koncert, hanem egy emlékezés és ünnep egyszerre, hiszen tiszteleg a zenekar öröksége és a karizmatikus frontember Freddie Mercury előtt, valamint egy olyan zenei élmény, amely új generációk számára is átélhetővé teszi a legendát. Tehát még egyszer, szeptember 22-én kedden 19 órakor az 1986-os népstadionbeli koncert 40. évfordulója tiszteletére a Queen Symphonic. Jön a Duma Színház, Kőhalmi Zoltán önálló estje, felnőtté válás a cím, és annyira sikeres ez az előadás, hogy szeptember 23-án meg is ismételjük, tehát kétszer lesz előadás, ez egy szerdai nap, 18 és 20 órakor. Kőhalmi önállósuló estje a gyerekek kirepüléséről, a kollégiumi évek megszépült emlékeiről, üres ütőkről és a nem létező főzőtudományról szól, a felnőtté válásról és egy új életszakasz elkezdésének kalandjairól. Aztán, ha már itt a Zoltánok, akkor Kőhalmi Zoltán után jön Berecki Zoltán, de koncerttel szeptember 25-én pénteken este 7-kor. Berecki nagyjából az ország egyik legismertebb és egy sikeres musical sztárja, és karrierje csúcsán hagyta el a zenés színház világát, azóta prózai színészként, valamint a pop műfajban vált a hazai zenei élet megkerülhetetlen szereplőjévé, és számos tévéműsorban mutatta meg szakmaiságát, humorát és tehetségét is. Hát miskolci koncertjén a legnagyobb slágereit és kedvenc dalait adja elő. Én szerintem hozzá nem kell több ajánló. Én is konferáltam valamelyik városi ünnepségen, és hát valóban ezeket a popslágereket is hihetetlenül jól hozza.
4: Talán annyit még mondjunk el, hogy mikor és hol lesz a koncert.
5: Szeptember 25-én pénteken 7 órától a Művészetek Házában. És akkor jön a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje, a 13. musical és Miskolc Szimfonikon, ami most szeptember 26 szombat. Hát itt a miskolci illetőségű sztárok működnek közre, Siszár István, Fandl Ferenc, Handa Eszter, Jancsó Dóra, Cselepák Balázs, Szunyogi Bernadett, teljesség igénye nélkül nem akarok mindenkit felsorolni, de gyakorlatilag Zenita alapítvány tehetségei is. Szóval nagyon sokan működnek közre, úgyhogy 13. alkalommal musical és Miskolc Szimfonik, a Miskolci Szimfonikus zenekar koncertjét hallhatjuk majd és láthatjuk a Művészetek Házában, sőt zenés vígjáték két részben a Meseautó a Veresegy Színház előadásában. Ez már volt, tehát nem kezdem el a sztorit. Egyébként is, aki a Meseautó sztoriát nem ismeri, vagy a Meseautót, az irgumburgum, mert hogy ugye ide köthető az eredeti Meseautó, ami forgott a 30-as években, ugye Lilafüreden forgott ez. Nagyon jó kis történet, egyébként ezt is érdemes megnézni, ha valakinek most fel kell keltettem az érdeklődését, hát úgyis meg lehet találni a meseautót különböző közösségi média felületeken, vagy akár interneten. Tehát zenés vígjáték készítésben a Veresés Színház előadásában szeptember 27-én vasárnap 18 órától itt természetesen egy színházi feldolgozást láthatunk. Neked írtam a dalt, hát mondhatnám ezt neked is, Böbi, de Presserde és legszebb dalai jelennek meg a Swingala Django és Lábas Viki előadásában, tehát a viccet félretéve szeptember 29-én kedden este 7-kor jön ez a jó kis ikonikus koncertsorozat első estje, mert ez Presser Gábor és Dés László időtlen szerzeményei előtt tiszteleg. Hát Presser és Dés dalai generációk életének meghatározó zenei emlékeivé váltak. Olyan szerzemények ezek, amelyekhez történetek, érzések és sorsfordulások fordító pillanatok kapcsolódnak. A Swingala Django és Lábas Viki közös koncertje ezek előtt, az időtlen alkotások előtt tiszteleg, miközben új zenei megközelítésben mutatja meg őket. Az első során a közönség jól ismert slágerekkel, lírai pillanatokkal és lendületes feldolgozásokkal találkozhat. A swing, a jazz és a crossover stílusok találkozása különleges színekkel gazdagítja Presser Gábor dallamvilágát, miközben a dalok eredeti mondani valója és érzelmi ereje változatlan marad. A virtuóz hangszeres játék és Lábas Viki karakteres előadása pedig garantálja, hogy a jól ismert dallamok új élményként szólaljanak meg. Nagyon fontos, hogy elmarad a Kanaró zenekar, bemutatja Tanár úr swingben, tehát szeptember 30-án szerdán, ez este 7-re van hirdetve, elmarad. Úgyhogy a közösségi média felületünkön és weboldalakon mindenki értesülhet erről, hogy hogyan válthatja vissza a jegyét, mik a lehetőségei, tehát elmarad, még egyszer mondom, a Kanaró zenekar bemutatja Tanár úr swingben.
4: És ha már művészetek háza, akkor meg kell, hogy említsük azt a bizonyos Miha klubot, aminek te vagy a házigazdája, és amelyről oly sokszor beszélgettünk már a Szent István Rádió hullámhosszain. Gondolom, hogy az új évadban új évadot kezd a Miha klub is. Programsorozattal készültök, de ez esetben most a soron következő Miha klub rendezvényét ismertetjük, amely a művészetek házában lesz. Mikor és milyen témával várjátok az érdeklődőket?
5: Tökéletesen mondtad, október 1-én csütörtökön, tehát ezért még jó, hogy a szeptemberi programajánlóba hallhatnak róla. A Művészetek Háza kávézója ad ennek mindig helyt. Valóban én vagyok a házigazda és a talk show-nak is, tehát én vagyok a beszélgető partnere az adott sztárnak, vagy ismert embernek. Most egy fiatal lányt hívtunk, aki tulajdonképpen tudjuk, hogy réteg műfaj, Pesten nagyon-nagyon sok helyen fellépett, de villő, finoman kísérletező dream pop zenét ad elő. Ez ilyen melankolikus mesevirágot teremt, hogyha ezt el lehet képzelni, de volt már debütáló nagy lemeze is, a Madárlány, ez betekintést enged a hallgatóknak az összetett belső univerzumába. A dalok mágikus érzelmekkel teli történeteket mesélnek képzeletbeli lényekről, miközben nagyon is emberi érzéseket szólaltatnak meg, és villő szirénszerű énekét atmoszférikus fuvola futamok, erőteljes dobok és lebegő elvarázsolt gitárdalamok kísérik. Az albumon számos vendégművész és még egy trabant feldolgozás is szerepel. Villő madár motívuma, visszatérő szimbóluma dalszövegekben. Minél tovább beszélnek ezek a madarak, annál mélyebb álomba hívja hallgatóit villő zenéje. Úgyhogy érdemes lesz eljönni, és itt igen, a Miha klubokról sokat beszéltünk már, ami nagyon fontos, hogy október 1-én csütörtökön este 7 órakor a Művészetek Háza kávézójában várunk mindenkit, mert hogy az a helyszín.
4: És végül, de nem utolsó sorban, a tagi intézmények, a társintézmények néhány szeptemberi programja között is szemezgessünk, válogassunk, melyek ezek?
5: Hát egyrészt nézzük a két kiállítás megnyitót, ami megnyílt ugyan már, de mindig egy hónapig, nagyjából egy hónapig látogatható a kiállítás. Lehoczky Alfréd fotográfus fényképzőművészet című kiállításának megnyitójára került sor szeptember 8-án kedden az Ifjúsági Ház galériáján, ez látogatható most is. Ő egyébként egy nagyon-nagyon jó fényképész, kigyerek korában kapott egy fényképezőgépet, és komolyabban a középiskola elején kezdett foglalkozni a fényképezéssel, és hát természetesen ami nagyon fontos, hogy az édesanyja erején felül támogatta, eleinte részt vett pályázatokon, egy pályázat eredményeként, és itt érdemes figyelni, egy kollekciója bekerült a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményébe, később volt néhány kiállítás a Miskolcon, az Ifjúsági Házban is volt már, a Vian Klubban és a Miskolc Plázába, de hogy mennyire erején felül támogatta az édesanyja Alfrédot, mert hogy kisebb kiállításra vitte a képeit, az akkor még létező Berlin menni fel mindkét oldalára, tehát ezt a rendszerváltás előttről beszélünk. Az utóbbi időben egyébként nem vett részt különböző pályázatokon, de a fotográfia iránti szenvedélye nem csillapodott, a közelfényképezés, a sztereó képek készítése és a Brennizer panorámú a sokszínű érdeklődését mutatja. A hagyományosabb területek közül a portrék és az emberi test szépsége áll az érdeklődések középpontjába. Mindig is kísérletező fotográfus volt, már az analóg korszakban is igyekezett különböző labortechnikákat alkalmazni, a digitális korszakban pedig a számítógép adta lehetőségek, minél sokrétűbb kiaknázása a célja. A következő kiállítás pedig, ami már egyébként szokott lenni, több évre visszamenően a Kirakós 26 volt, a Kós Károly építőipari kreatív technikum és szakképző iskola kiállításának megnyitója, ezt megnyitottuk szeptember 10-én csütörtökön az Ady Endre Művelődési Ház galériájában, és hát náluk gyakorlatilag az alkotás, kreativitás, építés az alap, és a kiállításuk egy kreatív utazásra hív minden kedves érdeklődőt, ahol a hagyomány, az innováció, a művészet és a hétköznapi élet találkozik. A Kós Károly építőipari kreatív technikum és szakképzőiskola gyakorlatilag a térség évtizedek óta meghatározó kreatív oktatási intézménye. Itt a művészeti tagozaton a középfokú technikusi képzés mellett a felnőtt oktatás is fontos szerepet játszik, na és pontosan szeptember 10-től végzős keramikus, fotográfus és grafikus diákok mutatják be az alkotásaikat, a kiállítás október 5-ig tekinthető meg az Ady Endre Művelődési Ház galériáján. Tehát ez a két kiállítás, amit mindenkinek ajánlok figyelmébe. Akik ott voltak a megnyitón, azok örülhetnek, de ezek a képek folyamatosan nézhetőek a ház nyitvatartási idejében. És akkor még egy programot szeretnék kiemelni. Szeptember 19-ére a Triász koncertet, ennek is nagy sikere volt már. Ez egy szombati nap lesz, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkja ad ennek otthont. 19 óra 30 a koncert, de a kapunyítás már 19 órakor megkezdődik. 2012-ben alakult meg a Triász, tehát azért már elég régen. Az együttes tagjai nem ismeretlenek a nagy közönség számára. A csapatot a régi barátság, a rockzene szeretete és az együtt muzsikálás öröme hozta össze. Elsősorban rockdalokból összeállított műsoruk unplugged jellegű, de mégsem megszokott hagyományos, csak akusztikus hangszerekkel és hangzással. Azt kommentálták a srácok, hogy a repertoárjukat úgy állították össze, hogy mindenki találjon a szívének kedves láger, de mégsem az unásig játszott dalokat gyűjtötték egy csokorba. És ami szerintem nagyon-nagyon jó, hogy a 70-es és a 90-es évek, tehát 70-es, 80-as, 90-es évek remek rockdalai csendülnek fel, amit mindenki ismer, de mégsem lerágott csontok. Ezért a koncertprogramuk alcíme az, hogy elveszett dalok. Céljuk eljutni a kisebb klubokba is, tehát a Gárdonyinál kisebb klubokba, ez ugye nem is klub, hanem művelődési ház, ahol saját bandáikkal nem férnek el, és ott egy fantasztikus ember közeli bulit csinálni, sztorizva, énekelve a tisztelt nagy érdemű bevonásával. Szóval az zenekar egyébként többször turnézott külföldön is, felléptek Svájcban, Svédországban, Szlovákiában is még sorolhatnánk. Egy 5-7-es tengeren túli koncertturnén vettek részt Kanadában és az USA-t is érintve, tavasszal, hogyha jól tudom, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes őket meghallgatni, mert tudnak zenélni. Tehát még egyszer, Triász koncert szeptember 19-én a Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkjában, ez egy szombati nap, 19 óra 30.
4: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ sajtósának. Találkozunk legközelebb a következő hónapban, októberben is.
5: Így van, októberben, ott azért már még több programmal várunk mindenkit, hiszen valószínű hónap elején fogunk találkozni. Én nem kívánok más, csak további jó rádiózást, és azt, hogy minél többen tessenek jönni a programjainkra.

0: Brézai Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Véget ért a nyári időszak, elkezdődött az új évad minden kulturális intézményben. Persze a könyvtár munkatársai kicsit pihentek, de azért nyáron sem voltak zárva a könyvtárak. Most azonban már a szeptemberi programok közül szemezgetünk, mert hogy van belőlük jó néhány, ezt kijelenthetjük.
1: Bizony, mert az ismert gyerekvers, hogy is hangzik, vége van a nyárnak, hüvösszelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. No, itt a könyvtárba járóknak nincs nagy bánata, mert olyan programdömping lesz, akár a gyerekkönyvtár, akár itt a központi könyvtárban a felnőtt programok, vagy a fiók könyvtárak programjai során, hogy hát szerintem nem győznek választani. Mert hogy író-olvasó találkozók már beindulnak, és a gyermekkönyvtárban megkezdjük akkor velük 29-én, szeptember 29-én 5 órától, tehát a nyitvatartás idő vége felé lesz a kézműves kedd a mesebirodalomban, ilyenkor különböző kis apró tárgyakat készítetnek el a gyerekek, tehát lehet kreatívkodni. És másnap, pedig már a Magyar Népmese napjához kapcsolódunk, ugye az Benedek Elek születésnapja minden évben, és azzal kapcsolatban lesz egy program a Mesebirodalomban kisiskolásoknak Benedek Elek életéről, műveiről egy kis előadás, megismerhetik a kiváló szerzőt, hát Benedek Elek apót, akinek a generációk nőtek fel, azt hiszem már mondhatom így a mesén, most egy picit az életébe is bepillantást nyerhetünk. Egyébként ugye az egyik leszármazottja Benedek Eleknek egy ismert személyiség, Lengyel László politológus, lehet, hogy a hallgatók is tudják, ő előszeretettel hivatkozik a rokoni szálaira. És a Magyar Népmese napján kapcsolatos kis programunk 30-án kedden 2 órakor kezdődik majd, tehát nem annyira késő délutáni órákban. No, de nézzük, hogy kik lesznek a felnőtt könyvtárnak a vendégei. Mihály Jánosné Németh Zsuzsa már nem először jár a könyvtárban, mert volt egy Örök visszatérés című könyve, ennek apropóján visszatér, de már az Isten malmai című kötetével. Isten malmai lassan őrölnek. Ez azt hiszem, hogy ismerős mindenki számára az a mondás, de hogy miről szól a könyv, megtudhatják majd, hogyha eljönnek 22-én kedden fél 5-től. És másnap pedig a Bükki Nemzeti Parkkal és a Madártani Egyesülettel van a könyvtárnak egy együttműködése. És ennek apropóján mögöttünk a Vízözön címmel lesz egy előadás. Ezt Csipkés Roland, a Nemzeti Park hidrobiológiai referense tartja majd. Milyen hatások okozzák éghajlatunk változását? Ez egy aktuális téma, én úgy érzem, ez évek óta aktuális téma. Forró volt a nyár, alig volt eső, most hirtelen beköszöntött az ősz, tehát nagyon gyorsan jött, szinte átmenet nélkül. Biztos, hogy sok ilyen érdekességet el fog mondani majd Csipkés Roland előadásában. Ez 17 órakor kezdődik szeptember 23-án.
0: A folytatásban pedig az intézmény fiók könyvtárainak szeptemberi programjait ismertetjük. Melyek ezek? Hova látogatunk? Melyik könyvtárba először?
1: Menjünk ABC sorrendben, és a József Attila könyvtár van így a lista élén, és ott is sok program lesz, ugye Vackor az óvodában, Mesekockák Diafilmklub, a Diafilm kölcsönzés, nekik nagy reneszánsza van, nagyon sokan viszik, innen is, más könyvtárakban is vannak, és hát ugye Vackor, hát megint eszembe jött, bocsánat, hogy nosztalgiázik az ember ilyenkor, de ugye Márkus Lászlónak a hangján ment ez a bizonyos mese, ő volt a narrátora, és Vackor, iskolás lett Vackor, ugye így konferáltam, de itt most az óvodáról lesz szó. Hiszen elindult a nevelési év, megkezdődött az iskola, óvoda, hát Mackor hogyan ment óvodába ez a kis barna medve. Mellette könyvbemutató is lesz szeptember 18-án fél 5-től, a Diafilm Klub is fél 5-kor kezdődik 17-én, pénteken pedig Deák László Sándor, a Magyar Alkotók Internetes Társulásának tagja, az ő könyvbemutatója lesz, Majorvári Szabó Sándor beszélget majd vele, ő a Maitnak, tehát ennek a bizonyos szervezetnek az elnöke. Ez fél 5-től lesz ez a program, akár csak ugye a mesekockák. Könyvklub az egy jól bevett program itt a József Attila könyvtárban, aki szeret olvasni, eljöhet 22-én kedden 16 órakor. Ezúttal az aktuális téma Huszti Gergelynek a Villa Abbázia című könyve, és Gulyásné Pap Márta kolléganőm koordinálja ezt a könyvklubot, ő elolvassa, és szokott mindenféle kis apropót kitalálni a könyvvel kapcsolatban, miről szól a könyv, ezt megbeszélik, milyen érdekesség van, úgyhogy érdemes eljönni erre, mint ahogy két nappal később, 24-én csütörtökön, 4:30-kor a Varázsbőrön. Na, ez egy szerepjátékos mesefoglalkozás. Itt már nem a diafilm kockákat nézik, hanem a mezeinyúl és a sündisznó mesét fel fogják dolgozni játékos feladatokkal. Azt hiszem érdemes eljönni erre a programra is, 4:30-kor kezdődik szeptember 24-én. ABC sorrendben a Kafka Margit könyvtár következik, itt a hónap végén egy új beszélgető kör indul, jó lét, tehát nem jól lét, mint hogy jól lét, megint eszembe jutott Bodrogi Gyulának a Gyuszi ül a fülben, hogy mondta mindig jó lét, de ez másra vonatkozik, hanem hogy jól vagyunk, és egy mentálhigiénés szakember érkezik, egy családterapeuta, Bozsó Éva, belső egyensúly, új energiák. Egyébként ez havonta jelentkezik majd ez a beszélgetőkör, és az a célja, hogy gyakorlati útmutatásokkal közelebb kerüljünk önmagunkhoz, megismerjük önmagunkat, tehát ez most ilyen klasszikus téma, és mindenben a hétköznapokba fogódzót találunk. Érdemes eljönni, megnézni, hogy milyen. Picit ugye véget ért a kapcsolat itt a Kafka Margit könyvtárnál, mondanám, Sóspataki Ferencnek volt a gyógyulat önképzőkör, de már ő akkorára hivatkozva is ugye Gárdonyból járt Miskolcra, lemondta ezt a programot, már nem tudta vállalni, de majd Bozsó Éva, hát ha szintén egy hasonló jellegű programmal átveszi a szerepét. A Lévai József Muzeális Könyvtár egy kiállítást kínál egész szeptemberben, Csokor 100, Miskolc irodalmi arckép 1926-ból, képek a 100 évvel ezelőtti Miskolc irodalmi életéből. Ha már kiállítás, azért visszakanyarodok itt a központi könyvtárhoz, mert elfelejtettem mondani, hogy a Nagyságos Fejedelem, tehát II. Rákóczi Ferenchez kapcsolódó képeslap kiállítás Ternyer Józsefné gyűjteményéből látható egész szeptemberben könyvtárunk központi épületének 2. emeletén, érdemes megnézni, megtekinteni. Petőfi Sándor könyvtárhoz érkeztünk, ahol 25-e és 26-a egy kiemelt nap. A népszerű és sokak által ismert Petőfi vers a szeptember végén miatt került ez erre a szeptember utolsó hétvégére, a Petőfi napok, most lesz a 13. A program az szerintem valami zseniális. Már a pénteki is. Szerintem még neked is Böbe érdekes lehet, mert verskávézó. Lesz egy étlap, és lehet kinyomtatják a verseket, lehet választani, és aki oda jön, az lesz az előadó művész, a színművész. Nevezzük, ahogy akarjuk, és Dávidné Szekeres Szilviával, a könyvtár vezetőjével beszéltem éppen ma, és azt mondta, hogy persze lehet, hozhat valaki olyan verset, ami nincs az étlapon, à la carte, otthonról hozta, és elmondja azt a kedvenc verset. Még lehet, hogy én is elmegyek, meglátjuk. Gitáron Havasi László működik majd közre, őt már szerintem ismerik, a Petőfi könyvtárunkban egyébként is gyakori vendég. És másnap meg jön a családi délelőtt, ez ugye a 25-e péntek 4:30, amiről beszéltem, a verskávézó. Nagyon hangulatos lesz, és Szilvia elmondta nekem, a könyvtár vezetője, hát ez is egy kis csarogató lesz, hogy a pogácsát azt ő fogja sütni. Úgyhogy én már valamikor kóstoltam ilyen rendezvényen az ő általa sütött, lehet, hogy éppen a pogácsát is, nagyon finom. 26-án lesz ez a családi nap, ami még mindig a Petőfi napok programja. Itt lesz minden. Mesemondás, színezők a gyerekeknek, különböző fejtörők, papírszínházas mesemondás, kézműves foglalkozás, csillámtetoválás, és ezzel várják a könyvtár látogatóit, és Majorvári Szabó Sándorral meg lehet kavicsokat festeni. Biztosan hasznos időtöltés lesz, 9-től 1 óráig tart majd a program, nyitva lesz aznap a könyvtár, egyébként ugye a Petőfi könyvtárunk zárva van. És 25-én délután, kora délután 13:30-kor még van egy rendezvény a Petőfi könyvtárunkban. Játék a földönben, egy ország, egy mese, és Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondó fog majd magyar nyelven mesélni az iskolásoknak. És itt kapcsolódunk a Szabó Lőrinc könyvtárunkhoz, mert hogy ott is lesz 25-én Zalka Csenge Virág, 4:30-től, de ott már angolul is és spanyolul is fog mesélni, névén, hogy idegen nyelvi könyvtárról van szó. És ez már kapcsolódik a Nyelvek Európai Napjához, ez a program, és a következő előadás, amely szeptember 28-án hétfőn 17 órától lesz, pedig mindenképp Kis Robert Rihárd Prima Primissima díjas turisztikai szakember érkezik, aki nyelvi finomságokról fog majd mesélni különböző országokban, hogyan vannak, lehet, hogy ebben lesz gasztronómia is, lehet, hogy kimondottan csak a nyelvi finomságokról, köszönésekről, hogy köszönnek a svájciak, hogy köszönnek a németek. És akkor 29-én pedig egy olyan országba látogathatunk el Kuremszki Judit úti beszámolója segítségével, ahova szerintem hétköznapi emberek ritkán vagy egyáltalán nem, ez Panama. Ugye a panamázás, mint fogalom a csatorna építése kapcsán mindenki számára ismer, de vajon mennyire ismerjük ezt a közép-amerikai országot? Azon túl, hogy ott van egy csatorna, amelyről át lehet jutni a mexikói öbölből a csendes óceánra, és nem kell megkerülni az amerikai kontinenst. Ez nagy dolog volt annak idején, amikor átadták a csatornát, és Kuremszki Judit Panama meglepetés ország címmel tartja meg ezt az előadását 29-én kedden fél öttől. És már csak egy könyvtárunk maradt, amely szintén ünnepli a névadóját, itt nem vershez kötődik, hanem Mihálynak, Osztompa Mihály könyvtárról beszélünk, 29-én kedden pedig Kóczi Rozália, a Magyar Irodalom Történeti Társaság Borsodabó-Zemplén vármegyei tagozatának elnöke, Táj és lélek találkozása Tompa Mihály költészetében címmel tartja meg előadását. Érdemes elmenni. 29-e, kedd 4 óra a kezdés. És még egy program a Tompa könyvtárból, Kreatív Kézműves Klub, ha már a József Attila könyvtárnál, meg itt a gyerekkönyvtárnál is a kézműveskedésről, a kreatívkodásról beszéltünk. Kosárkás őszi díszkészítése lesz 30-án szerdán délután 4 órától. És itt is megelevenedik Tompa Mihály költészete, válogatás a könyvtár állományából, kiteszik a köteteket, lesznek egészen régi kiadásúak is, érdemes ezeket is megszemlélni, megnézni, és várjuk az olvasókat, akik csak kölcsönözni szeretnének, vagy tájékozódni szeretnének itt a központi könyvtárban és a fiók könyvtárainkban.
0: Köszönöm szépen Brézai Zoltánnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának a programajánló riportot. Találkozunk legközelebb, a következő hónapban is.
1: Így van, mert október az kiemelt hónap lesz, akkor lesznek majd az országos könyvtári napok, de erről majd, ahogy a Nils Holgerssonban ezt már említettem, a következő részben számolunk be.

0: Hivatalosan is elindult a 2026-27-es évad az Egri Harlekin Bábszínházban, most mi augusztus 25-én beszélgetünk rögtön az évadnyitó társulati ülés után Szűcs Rékával, az intézmény igazgatójával. Ami a legfontosabb, ugye két kérdés ilyenkor mindig, amit felteszek, mik lesznek az új bemutatók, bár ezekről már azért pár mondatot beszéltünk az évadzáró után, illetve hát az, hogy milyen fejlesztéseken vagytok túl, mi az, ami infrastruktúrálisan még esetleg az intézményre vár az évad során.
1: Először is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát kezdeném a fejlesztésekkel, mert egy nagy fejlesztéssel fogjuk majd megnyitni az évadot is, ugyanis sikerült a nyári szünetben a fenntartói támogatásnak és az intézmény gazdálkodásának köszönhetően felújítani a nézőterünk székeit, ami azt jelenti, hogy csodás székek érkeztek hozzánk, nagyon kényelmesek, ergonomikusak és vízlepergető hatásúak, és nagyon büszke vagyok erre a dologra, mert régi székeink voltak, nem az volt az elsődleges célunk, hogy növeljük a nézőszámnak a befogadó képességét, de még ez a rész is sikerült, ugyanis 96 főről 100 főre emelkedett a nézőterünk, és két mozgáskorlátozott helyet is sikerült kialakítanunk.
0: A nézőtér, illetve hát a székek megújultak. Tényleg ez nagyon fontos, az ergonomikusság, amit említette, tehát hogy lehet forgatni, illetve hát a vízlepergetés, hiszen azért valljuk be, hogy egy-két kisgyerek azért csak behozza a kis innivalóját, vagy bármelyet, úgyhogy akkor ezeket még akár tisztítani is könnyebb. Van valami, ami hátra van, mert mondjuk az az igazság, hogy én azt látom, hogy nagyon szép, modern épületben vagytok, de azért valljuk be, hogyha 5-6 év után dolgok elhasználódnak, tehát mi az, ami esetleg még hátra van?
1: Igazából folyamatosan történnek a felújítások, olykor olyan, mintha nem is egy színházat, hanem egy építkezést vezetnék. Nagyon sokszor megzavaró, mert folyamatos felújításban vagyunk. Fontos, hogy igényes és egy biztonságos környezetbe várjuk a nézőinket, és hát természetesen a társulat is egy ilyen körülmények között dolgozzon. Ezért nekem kiemelten fontos cél, hogy folyamatosan karban tartsam az intézményt. Természetesen ez volt a nézőtér felújítása a színpad után, ez volt a legnagyobb fejlesztésünk erre az évadra. Lesznek kisebb apró festések, a mosdókat is felfogjuk, majd a nézőtéri mosdókat is felfogjuk egy kicsit újítani, illetve próbálkozunk még pár karbantartási feladattal, ami egy ilyen általános, tehát hogy minden intézménynél azt hiszem ez napi renden van, de folyamatos fejlesztésben vagyunk, igen.
0: Elkezdődötte már az érdemi munka, az első olvasópróbák, és hát hogy ebből kifolyólag az első bemutató mikorra várható?
1: Igen, hát nem sokat pihentünk az évadnyitó után, ugyanis egyből meg is kezdtük a próbákat. Padlás átvevő próbák.

0: Az a különleges, hogy három különböző korosztályt fogunk velük célozni, és az interakció eléggé központi része ezeknek az előadásoknak. Az első bemutatónk egy TIE-s előadás lesz, ugye a TIE-s előadások nálunk nagyon kiemelt szerepben vannak, így az ifjúság felé ezen előadásokkal szeretünk kommunikálni, és ezek olyan előadások, esetleg a hallgató nem nagyon ismerni. A TIE Theater in Education, ami azt jelenti, hogy egy drámán, egy történeten keresztül beszélgetünk, tehát bizonyos pontokon megállítjuk a történetet, kinyitjuk az ifjúság felé, és ezekről a problémákról beszélgetünk. Általában tantermekben szoktuk játszani, és ezeknek nem az a lényege, hogy átadjuk az ismeretet, hogy például az Antigone történetét, tehát nem ez a közvetlen célja, hanem az, hogy egy bizonyos problémáról tudjunk együtt beszélni, és hogy a fiatalok is ki tudják fejezni így a véleményüket, vagy tudjanak mesélni az ő álláspontjukról. Az ilyen első előadásunk az Odüsszeia lesz, pontosabban egy alcímet is kapott Odysseus Kalipszónál, mert egy különleges átirata az eredeti műnek, meg Madák Zsuzsanna ír és rendez. Szerintem nagyon izgalmas anyag, tényleg, és ő, aki esetleg most látta a Nolan filmet, kérem, az is nézze meg, és ne hagyja ki, mert teljesen új fókuszból közelítjük meg, ugyanis a mi témánk, hogy hogyan segítenek a történetek abban, hogy jobban megismerjük és megértsük önmagunkat. Értjük ez alatt, hogy mit mesélnek rólunk, az mennyiben határoz meg minket, és magunkról hogy beszélünk, vagy mit gondolunk magunkról, és hogy ide tartozik például a pletyka is, vagy az, hogy amin például az online térben ezek a kommentek most nagyon úgy gondolom, hogy elsokasodtak, és nem feltétlenül mindegyiket a jó indulat igézi. Így fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsággal ezekről beszéljünk, hogy milyen hatással van ránk az, amit mások mondanak rólunk, és az mennyiben határoz meg minket. Tehát így az Odüsszeiával a 14 pluszos korosztálynak fogunk kedvezni. Szintén interaktív előadás, ez a kisiskolásokat fogja majd érinteni. Nem TIE-s jellegű, hiszen itt az ismeret átadása lesz majd a központban. Ezek rendhagyó történelemórák, pontosabban egy rendhagyó történelemóra sorozatot fogunk indítani, hősképző címmel, minden évben ki fogunk választani, lehet, hogy pedagógusok vagy gyerekek segítségével egy hőst, akit valamiért úgy gondoljuk, hogy számunkra hős, és be fogjuk mutatni játékos és interaktív nyelven a gyerekeknek. Az idei évad főszereplője tekintetben Mátyás király lesz, ugye a legendákból jól ismert Mátyásunk, és Mátyás a hős címmel mutatjuk be ezt az előadást, amit szintén tantermekbe és a stúdióban is láthat majd a közönség. És természetesen interaktív részről az óvodásokat sem hagyjuk ki, nekik is kedvezünk egy kis boldogság keretéssel, a boldogság árussal, ugyanis elhozzuk nekik a boldogságárus meséjét, ami a Kecskeméti Ciro Kabáb Színházzal volt együttműködés még 2 évvel ezelőtt, és állatmeséket hozunk a gyerekeknek. Inspirációként Samuel Allo munkásságát vettük, aki arról híres, hogy egy nap felhagyta civil munkáját, és útnak indult egy hátisággal így a világban. Nagyon izgalmas karakter, és az volt a célja, hogy megismerjen embereket, és beszélgessen, hogy beszélgetés kezdeményezem, bekopogott kapunkba, ajtókon, és aki beinvitálta, annak mesélt egy mesét, és cserébe ő is kért egy történetet. Mi a különlegessége a vándorunknak, hogy nem nagyon zavarta a nyelvi
1: nehézség.
0: Igen, nem nagyon, tehát hogy ő mindenen át akar ívelni, és hát ő inspirálta a mi boldogságárusunkat is. 2 szereposztásban fog majd történni, egy lesz egy női, Nánási Ágnes Felícia, és egy férfi Zádori Szilárd személyével, aki Felícián fog alakítani, de amúgy ez egy monojáték. Ezek után pedig a karácsonyi időszakra is fogunk készülni, ott már egy kicsit elcsendesedünk, lélekmelengetőbb irányba vonulunk, és egy nagyon népszerű mesét veszünk elő, ami úgy gondolom, hogy sokak számára ismert és kedvelt, nem más, mint a Holle anyó Varga Péter rendezésében. Hát ez egy örök klasszikus, amiről szerintem mai napig érdemes is beszélnünk, tehát, hogy fontos erkölcsi kérdéseket vet fel, mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség. A jól ismert mese a színház előadásában humorral és zenével lesz majd még dúsítva. Lesz még a csecsemőszínházi korosztályt is fogjuk majd még megcélozni, ugyanis nagyon fontos a színházunk részéről, hogy differenciáljunk és minden korosztályt érintsünk, így a folt hátán folt csecsemőszínházi

0: Ez előadás is fog majd debütálni, melyet színházunk színésznője és asszisztense fog rendezni, Só Gyöngyvér, és ő is fog benne játszani, illetve a zeneszerzője Mészáros Pancsa lesz, aki szintén játszik a darabban, tehát ez egy ilyen műhely munka lesz, és hát a gyerekek kedvence egy hatalmas matatókönyv fog majd életre kelni. Szerintem nagyon izgalmas az anyag, már nagyon várjuk. Az évadot pedig egy szintén közönség kedvenc Kis Pipi és Kis Récel kalandjaival fogjuk zárni, Kuti Ágnes rendezésében, melyet Szutyejev meséje alapján írt. És a történetben a híres Kis Pipi, Kis Récel, Nyuszi, Brekus, Hangyácska és a többiek mókás kalandokon és félreérteseken egy kisebb-nagyobb vitákon keresztül tanulják meg, hogy milyen fontos a barátság és az odafigyelés. És hát az sem baj, ha különbözünk, sőt így még érdekesebb a világ. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon kedves, ez egy paravános előadás, tehát hogy klasszikusabb jellegű, kesztyűs és mapett bábok. Már ezt is nagyon várjuk, és nagy szeretetet tudjuk ajánlani, mert csoda jó zenékkel lesz. Ezt az előadást már a Ciroka Bábszínház játsza.
1: Melyek lesznek azok az előadások, amelyeket repertoáron tartotok?
0: 13 előadást fogunk repertoáron tartani, tehát tovább visszük a musicaleinket, a Padlást, Bambit, de újra elő fogjuk venni a Marék Veronika népszerű szuperhősét, a Kockás fülű nyulat, az Ágas Bogas családi koncertszínházat, Három fenyőfa adaptációját, a Téli mesét, de természetesen a Best of előadások is jelen lesznek, mint a Mazsola és Tádé, a Boribon.
2: Ezek a Best of előadások?
0: Igen.
2: Valóban,
0: igen,
2: ezek mindig teltházasak,
0: igen,
2: nagyon
0: és nagyon gyors. Nagyon gyorsan teltházasak lesznek ezek az előadások, hála az égnek, tehát őket, amiket most itt említettem, ezeket lesz, lese szoktuk venni, mert ez egyszerűen annyira nagy az érdeklődés. Hát így folyamatosan keresik is ezen előadásokat, de természetesen csecsemőszínházi előadásainkat is meghagyjuk, a Cirókát, a Körös Körült, tanterműből az Antigónét visszük tovább, tehát nagyon színes évaddal készülünk idén is, és hát az előadások mellett még programokkal is, ugyanis lesz egy családi évadnyitónk és egy csecsemőszínházi évadnyitónk is, amiről érdemes majd a Facebook oldalunkon és a honlapon is érdeklődni, mert szeptember végétől már várhatóak. És ezek most azért lesznek különlegesek, mert minden évben tartunk ilyen évadnyitókat, de idén először a nagy érdeklődésre való tekintettel kétnaposak lesznek, ami azt jelenti, hogy több előadás is fel fog lépni, és lesznek vendégelőadások, sőt, még szakmai beszélgetések is. Tehát a Csecsemőszínházról is fogunk beszélgetni, így egy kicsit a nézőkkel, valamint a TIS előadásokról is egy picit mélyebben fogunk társalogni.
1: Akkor 13 régi előadás lesz, 6 új bemutatótok. Egy pár éve már kialakítottátok azt, hogy ugye vannak a hétközbeni előadások, és szombatra fókuszáltok napi 2 előadásra, a vasárnap megint pihenő nap lesz idén is?
0: Igen, ebben a rendszerben, ami már jól bevált, nem fogunk változtatni. Anno ugye a nézők megszavazták a kérdőíveken keresztül, hogy szombaton jobban örülnének az előadásoknak. Mi azt tapasztaljuk, hogy ez tényleg nagyobb érdeklődésnek örvend, így ezen nem is változtatnánk, hétfőtől szombatig vagyunk láthatóak, és a vasárnapok nálunk a pihenő napok, igen.
1: És akkor gyakorlatilag mikor lesz az első előadás, tehát már most akkor a hallgatók, nagymamák, anyukák, pedagógusok mikortól böngészték a Harlekin honlapját, hogy az első előadást beszerezzék a jegyeket?
0: Az első előadás egy zárt körül lesz, mert ugye a tantermi a szeptember 30-án, de a családi nyitónapon, október 3-án az első bemutatónk, amit már a nézőink is láthatnak, az a Mátyás a hős lesz. Október 2-án az Odüsszeiát is meg fogjuk amúgy mutatni itt a stúdión belül, tehát aki esetleg érdeklődik a TIA iránt, azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy hiába felnőttettől nem kell visszajogni, hogy akkor nem nézi meg. Nagyon izgalmas forma, szerintem, ha ilyet még valaki nem látott életében, egyszer legalább ki kell próbálnia. Nekünk vannak visszatérő felnőtt nézőink, akik kifejezetten kérik és keresik ezeket a TIA-s előadásokat. Nem attól ifjúsági, mert a témája nem érintené, hanem a formája véget, de szerintem nagyon izgalmas, tehát akit esetleg ez érdekel, nagy szeretettel várjuk október 2-án az Odüsszeiára, és október 3-án pedig a Mátyás a hősre. A Boldogságáros meséje október 10-én és 17-én lesz majd bemutatva.
1: És utána sorban jönnek az előadások egészen ugye jövő nyárig bezárólag.
0: Igen.
1: Kívánok nektek akkor sikeres évadot, sok munkát, meg hát tulajdonképpen most ebben a csodálatos, megújult, új nézőteres színházban nagyon-nagyon sok teltházas előadásokat, úgyhogy szükség, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapunk keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. A kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatást ad rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. Ennek érkezik most a második részlete. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 ezer magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 millió honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület szeptember 28-áig kéri a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatos 2011-12 körüli bejelentéseket, panaszokat, valamint a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait. Megerősítette a rendőrség, hogy személyes adattal való visszaélés gyanújával hallgatta ki a rendőrség az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A BRFK nem közölt nevet. Az Inforádión az olvasható, hogy az államtitkár olyan dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt. Jövő kedden rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben, ahol egyebek között látványállatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Gyene Piroska az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, az EFOÉSZ elnöke a 34. alkalommal megrendezett esemény mai sajtótájékoztatóján elmondta, idén is mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről. Ez a nap a szövetség legszeretettebb eseménye, amelyet évről évre megújítanak, hogy élvezetesebbé tegyék. A vasútba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Zalaszent Ivánban, ahol megkezdődött a Zalaegerszeg és Szombathely közvetlen összeköttetését biztosító delta vágány építése. Az építkezés több mint 12 milliárd forintba kerül. Nagy várakozásokkal tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MT-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú, az elérhetőséget, életminőséget javító fejlesztéseket hajtanának végre a községek számára rendelkezésre álló 1 milliárd forintból. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a Városházán tartott 1956-os konferenciáról távozóban közölte, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVÁK megszüntetése, és ebbe esett bele a Terrorháza Múzeum, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért közalapítvány intézményeként. A klímaváltozást és a mesterséges intelligencia térnyerését nevezte a legfontosabb kihívásnak évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament Strasbourgi ülésén úgy fogalmazott, a következő hónapban új európai klímaellenálló képességi keretrendszert, európai hőhullámtervet, valamint új vízügyi kezdeményezést terjeszt elő. Végül az időjárásról. Felhős idő várható, majd északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy helyen zivatar is lehet. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Híreinket hallották.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. A Szentlélek hívott minket egybe. Ennek a meggyőződésének adott hangot Kocsis Fülöp metropolita, amikor köszöntötte az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójára Mária Pócsra érkezett résztvevőket. Műsorunkban a megnyitó legfontosabb gondolatait, a találkozó üzenetét tolmácsoljuk hallgatóinknak. Tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: Kedden, szeptember 15-én megkezdődött az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozója Mária Pócson. Keresztes Szilárd püspökatya 1997-ben szervezte meg az első találkozót, melynek záró liturgiáját Mária Pócson végezték. A találkozót azóta minden évben megtartották. Magyarországon legutóbb a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson 2021-ben Budapesten gyűltek össze tanácskozni az Európai Keleti Katolikus Püspökök. A tavalyi bécsi találkozón Fülöp metropolita ismét Magyarországra hívta a püspökatyákat. Így az első könnyezés 330. évfordulóján 14 országból közel 500 püspök, helynök, diakónus találkozik és imádkozik együtt nemzeti egyhelyünkön szeptember 15-e és 18-a között. Szeptember 16-án 9 órakor kezdődött a tanácskozás, melyet Kocsis Fülöp metropolita nyitott meg.
1: Eminence, eccellenze reverendissime, reverendissimi padri, carissimi fratelli e amici in Cristo. Con cuore grato e con profonda letizia saluto a tutto voi, a Mario Pucci.
2: Hálás szívvel és mély örömmel köszöntöm mindnyájukat Mária Pócson, ezen a rendkívüli találkozón, amelyre hiszem a Szentlélek hívott minket egybe. Különös és roppant figyelemre méltó dolognak tartom, hogy bár nagyon sok helyről jöttünk, mindnyájunkat a közös örökség, a keleti lelkiség fog össze. Vannak itt püspökök és más egyházi vezetők Lengyelországból, Fehér Oroszországból, Ukrajnából, Szlovákiából, Romániából, Észak-Macedóniából, Olaszországból, Ausztriából, Németországból, Franciaországból, és talán még máshonnan is, és bár ezek mind más és más kultúrát képviselnek, eltérő történelmi örökséget hordoznak, a nyelvből fakadóan sok szempontból különböző gondolkodással bírnak, sőt, nem is mind azonos rítusban élek és imádkoznak. Mégis a katolikus egyházban megélt keleti lelkiség mélyben gyökerező sajátossága egységbe kapcsol minket. Egy hatalmas, gyönyörű mozaikot alkotunk, amelyben minden egyes csillogó, színes kövecskének helye és szerepe van. A nagy mozaik együtt él, közösen hordozza a kép üzenetét. Ha szemléljük ezt a Mária Pócson létrejött testvéri közösséget, a liturgikus hagyományok, nyelvek és kulturális örökségek ezen csodálatos mozaikját, a közös örömben való osztozás mellett egyszer mint megerősödhetünk saját, Istentől kapott identitásunkban is. Bár különböző nemzetekből érkeztünk, és más-más történelmi utat jártunk be, ma mégis egyetlen szívvel és lélekkel vagyunk itt jelen. Közös tőről fakadunk. A bizánci hagyomány spirituális gazdagsága és a Róma püspökével, a Szentatyával való teljes szeretet közösség köti össze életünket és szolgálatunkat. Találkozunk közösen kiválasztott témája, közös hivatásunk egyik legégetőbb kérdése, keleti katolikus identitásunk és tanúságtételünk nyugaton. Mindannyian látjuk és tapasztaljuk, hogy a migráció, a történelmi kihívások és a társadalmi változások következtében híveink százezrei élnek ma hagyományos határainkon kívül, Nyugat-Európa nagyvárosaiban és sokfelé a világban. Miközben a történelmi otthonokban élő híveinket is erősítenünk kell a hitben és Krisztus egyháza iránti szeretetükben, ugyanakkor egyre nagyobb figyelemmel kell lennünk a fizikailag távolabbra került testvéreinkre is. Ez a helyzet egyszerre jelent hatalmas pasztorális kihívást és prófétai küldetést. A diaszpórában a mi feladatunk, hogy segítsünk híveinknek megőrizni gyökereiket. A keleti teológia, a gyönyörű liturgia, az ikonok tisztelete és a szentség élet sajátos megélése nem csupán a múltunk része, hanem a jelenünk megtartó ereje. Nem engedhetjük meg, hogy a beolvadás vagy a szekularizáció hullámai kimossák belőlünk ezt a kincset. Ugyanakkor a jelenlétünk nem csupán a túlélésről szól, küldetésünk van. A nyugati kereszténységnek és a modern társadalomnak meg kell tapasztalnia a keleti egyházak spirituális tüdőkapacitását, ahogyan arra Szent II. János Pál pápa szavai alapján oly sokszor hivatkozunk. Megújulásra késztető, friss levegőt kell hoznunk a keresztény gyökereitől egyre távolodó európai országok mindegyikébe, ahol csak jelen vagyunk. Tanúságot kell tennünk a hitről egy olyan világban, amely sokszor elveszíti a transzcendens iránti érzékét. Ez a találkozó kiváló alkalom arra, hogy megosszuk egymással örömeinket, nehézségeinket és a jó gyakorlatokat. Tanuljunk egymástól, hogyan tudnak az ukrán, szlovák, román, magyar, italoalbán, szerb, horvát, macedón és más nemzetek hívő fiai életükkel és hitükkel válaszokat adni a nyugat-európai valóságban. Hogyan tudunk hatékonyan együttműködni a helyi latin rítusú püspöki karokkal, megőrizve sajátos arculatunkat, de építve a katolikus egyetemességet. Kedves testvéreim, kívánom, hogy ez a néhány nap ne csak teológiai és lelkipásztori egyeztetés legyen, hanem a testvéri szeretet és a közös imádság mélyreható tapasztalata. Kérjük a Mária Pócsi, csodatevő istenszülőnek, a keleti és a nyugati egyház minden szentjének, különösen is keleti egyházaink szent életű hitvallóinak közbenjárását erre a tanácskozásunkra. Keltse életre bennünk a lélek a vágyat, hogy az Emmaus felé tartó tanítványokhoz hasonlóan a mi szívünk is lángoljon, amikor Krisztusról beszélgetünk, és a tőle kapott tanulságtétel feladatait elemezzük itt, Mária Pócson. Köszönöm, hogy eljöttek. Eredményes, áldott tanácskozást kívánok mindannyiunknak. Krisztus közöttünk.
1: Vi ringrazio per essere venuti. Auguro a tutti noi in discernimento fecondo e benedetto. Cristo è mezzi a noi.
0: Köszöntőt mondott még Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusa is, aki hangsúlyozta. A keleti egyházak sajátossága ne csak a külsőségekben mutatkozzon meg, hanem abban a lelkiségben, melyel képes belülről megmozdítani az embert.
3: Padre, lei è così solenne che io mi sento subito in difficoltà. Il mio non è un intervento così articolato come quello del nostro metropolita.
4: Szükség van a keleti katolikus egyházak összehangolt hangjára, különösen Európában, ahol létezik egy közös érzület, amelyben azok is osztoznak, akik származásukat tekintve nem európaiak. Európának sajátos arculata van. Mindig a szekularizációról, a nehézségekről, az individualizmusról és hasonlókról beszélünk. Most azonban, ahogyan sok püspök is megerősíti, a fiatalokban erős vágy él Krisztus megismerésére. Nagyon világosan mondom nektek, ha liturgiátok nem marad pusztán a rubrikák megtartására szorítkozó cselekmény, amelyet csak az ismer, aki celebrál, és amelyet egyszerűen el kell végezni, hanem az elmélkedés és a gondolkodás forrásává válik, akkor sokkal könnyebben tud szólni a nyugathoz, mint a latin liturgia. Miért? Mert Európában a műveltség és a gondolkodás szintje meglehetősen visszaesett, miközben azoknak a képeknek, utalásoknak és annak a költőiségnek a gazdagsága, amelyet a ti liturgiátok magukban hordoznak, olyan közvetlen, eleven és erőteljes kifejezési mód, amely a keresztény üzenetet sokkal vonzóbb, az hívhez sokkal közelebb álló módon képes közvetíteni. Mivel Európa valahol leparkolta a saját eszét, és úgy tűnik már az sem találja, hová tette, nekünk ehhez az érzelmi oldalhoz is erőteljesen folyamodnunk kell. Arra hívlak titeket, hogy a liturgiát természetesen ne a kommunikáció egyetlen eszközének tekintsétek, hiszen a katekézis, a szeretet szolgálat és minden más eszköz is nélkülözhetetlen, a ti liturgiátok azonban beszél. Önmagában is katekézis. Méghozzá érthető katekézis, éppen azért, mert képekben és nem fogalmakban beszél. Ezek az Istent kereső fiatalok a ti szövegeitekhez közeledve közvetlenebb választ kaphatnak szükségleteikre, hiszen teológiai és kateketikai felkészültségük gyakorlatilag nulla. Olyan kommunikációs eszközre van tehát szükség, amely vonzó, és amely képes belülről megmozdítani az embert, mert pusztán az érvelés erre egyáltalán nem képes. Ne feledjük azt sem, hogy a liturgia a kegyelem közvetítője. Nem csupán kifejezési mód, hanem jelenvalóvá teszi az Urat, aki a szentségi mód által egyetlen valóságban egyesít bennünket Krisztussal. Még egy utolsó gondolatot szeretnék megosztani veletek. Az imádság kérését. Először is a jelenlévők közül már most is többen drámai módon élik át a háború valóságát. A háború hosszú ideje áldozatokat és félelmet okoz, és mindenek előtt olyan következményekkel jár, amelyeket igazán majd csak akkor fogunk látni, amikor véget ér. Most még nem tudjuk felmérni ezeket, különösen a lelki traumákat. Annak, hogy a túlélés érdekében úgy teszünk, mintha nem lenne háború, később megfizetjük az árát. Pszichológiai értelemben ennek nagyon súlyos hatása van. De veletek együtt, és itt üdvözlöm az ukrán egyházak kedves testvéreit, akik továbbra is nap mint nap megélik ennek a teljesen abszurd helyzetnek a nehézségeit, arra is gondolnunk kell, hogy az elmúlt évszázadok egész nyugati gondolkodása után végül visszazuhantunk az emberiség hajnalának, a barlanglakók korának törvényeihez. Ez nem túlságosan vigasztaló. Ugyanakkor megmutatja, mennyire fontos, hogy a keresztény hit, amelyet közösségeinkben megosztunk és továbbadunk, továbbra is a szívek és az elmék megtérésének eszköze legyen. Állati ösztöneink ugyanis továbbra is üldöznek bennünket, és elég egy apróság ahhoz, hogy ismét felszínre törjenek. A másik fontos dolog a szolidaritás. Méghozzá a konkrét szolidaritás, nem csupán az anyagi, bár természetesen arra is szükség van, a többi görögkatolikus és a keleti katolikus közösséggel, amelyek szintén háborúban élnek és rendkívül nagy árat fizetnek. A Közel-Kelet izzó parázs. Testvéreink mind hatalmas szenvedésben, félelemben és olyan bizonytalanságban élnek, amely sokakat arra késztet, hogy elhagyják ezt a földet. Pedig ezek a kereszténység ősi földjei. Keresztényeink már a muszlimok megérkezése előtt is ott éltek. Erre emlékeznünk kell. Nem valamiféle idegen függelékei vagyunk annak a világnak, hanem annak a sokszínű hagyománynak és kultúrának a társalkotói. Ő excellenciája a metropolita korábban mozaikról beszélt. Mi is létrehozói vagyunk ennek a valóságnak. Látjátok, a kereszténység eltűnése ezekről a földekről közvetlen veszély. Sőt, ez már nem fenyegetés, valóság. Ezért kapcsolatot kell tartanunk ezekkel a testvéreinkkel is, hogy érezzék, nincsenek magukra hagyva, hogy kevésbé érezzék magukat elszigetelve, hogy érezzék és megértsék, hogy velük vagyunk, és hogy amennyire lehetséges, segítsünk nekik megőrizni kultúrájukat, miközben közülük sokan a mi országainkba érkeznek majd. Ennek az alapvetően bizánci jellegű közösségnek a gazdagságához ezért a jövőben egyre gyakrabban más rítusok és más hagyományok képviselőinek jelenléte is hozzátartozik majd. Tanuljunk meg már most nyitni feléjük, mert a hagyományok különbözősége és sokfélesége szerves része a keresztény és katolikus identitásnak.
3: Impegno facendo la sintesi, così mi è stato chiesto, dei punti fondamentali che ho percepito emergere.
0: A köszöntők után következtek az előadások. Elsőként Stefano Parenti professzor, a keleti egyháztudományok doktora beszélt arról, hogy miért fontos a keleti egyházak számára a gyökereikhez való visszatérés. A tanácskozás délután és másnap is újabb előadásokkal folytatódott. Bár az eseménynek a hivatalos mozzanatai nem nyilvánosak, a hívek a találkozó mindennapján este közös szertartásokon vehetnek részt Mária Pócson, Tokajban és Nyíregyházán.

0: Szeptember 14-én ünnepeltük a Szent Kereszt felmagasztalását. Kereszt felmagasztalás ünnepe egyházunk 12 nagy ünnepe közé tartozik. Egynapos elő és hétnapos utó ünnepe van, tehát ünnepköre szeptember 21-éig tart. Műsorunkat Kislégi Nagy Ádám Kossuth Díjas festőművész vallomásával zárjuk. Gondolatait annak a feszületnek tövében fogalmazta meg, melyet a szentendrei Péter és Pál apostolok templomába készített. Festményei, ikonjai máshol is szerte az országban megállásra és szembesülésre késztetnek.
1: Te drága teremtő, aki az anyagba életet adtál, a szent leheleteddel létrehoztál mindent. Én, aki alkotok, szerényen, de utánozlak, mert szeretlek. Személyesen próbálok vallani róla azt, akit megengedte az Isten maga, hogy látsak. S ha egyszer láthatom, akkor olyan vagyok, mint akiről ő maga azt mondta, hogy ha fény van a kezébe, akkor nem teheti el. Ki kell tennie a tartóra a lámpást azért, hogy világoljék, hogy lássa más is. Latinovics mondja, hogy emlékszem a röpülés boldogságára. Igen, mert minden, ami megemelkedik és ami elszakad a földi gravitációtól, az isteni. Sokszor nehéz volt átvitt értelembe is leszállni az állványról, mert a lemászás az állványról és kilépés az utcára az ugyanannyit jelentett, mintha egy másik világból szálltam volna le, és én szeretnék még ott maradni, de amíg testből vagyok, ezt nem tehetem. Utána persze rám zúdul a fáradtság. De hol van a fáradtság ahhoz az örömhöz, amikor látom megdicsőülni a keresztet, látom ragyogni az aranyba mások arcának az örömét. Ez az egyetlen egy valóság, ami megfogható és ami örökértékű. És ebben a valóságban fürödve, lubickolva az ember mindenre képes, többet tud létrehozni, mint amennyire őt magát tartotta. És ezt a korlátot átszakítva a győzelmes Krisztus mellé kerül. Hát hegyeket is lehetne mozgatni, csak mustármagnyi hit kéne. Az Isten mindenkit fölemel, és mindenkit nagyszerű dologra hív, mindenkit szentnek tart, és mindenkit szentségre hív. Krisztus megaláztatása dicsőség. Hiába áll fönn az írás. Íme a zsidók királya. Ez számára dicsőség, mert ő még a zsidóknál is nagyobb király, mintha csupán egy országnak lenne a királya. Ő a világ mindenség királya. Krisztus méltóságát a ruhátlanság se foszthatta meg, mert ő győzött. Ez a legcsodálatosabb a keresztben. Értünk nagy árat fizetett az Isten. És ezt bizonyította be. Hát nem lehet ezt megérteni? Hát még mindig nem világos. Maga a Mester szólt így, amikor Jézus azt mondja, hát hogy lehet, hogy ti mindezt nem értitek? Hát hogy lehet? Hogy lehet? Hát még mindig nem látjátok? És hányszor van úgy? Valljuk be, hogy hányszor van úgy, hogy csak akkor érezzük és értjük meg, ha már nincs köztünk, ha már elvesztettük. Az egészségünket is akkor kezdjük el értékelni, ha már elvesztettük. Azt, aki mellettünk élt, akkor értékeljük, ha már nincs. Hát ébredjünk fel, itt az ideje. Keljünk fel, és mint az asszonyok, menjünk. Menjünk ő hozzá. Mennyi békesség van ebben már. Ez az a békesség, amely az apostoloknak is megadatott. Ez az egyetlen, amely erőt adhat a szenvedések közepette. Ez az egyetlen, amire ha gondolsz, és van miért gondolnod rá, mert ismered őt személyesen, akkor ott lesz, bárhol legyél is. Legyen az a műtőasztal, legyen az egy fájdalmas pillanat, amikor a sír szélén állsz, és eltemetik azt, akit szeretsz. Ugye, hogy nem gondolsz rá, hogy egyszer ez el fog következni. Ezért gyere a kereszt életozó forrásához. Mosd meg benne az arcodat, és törekedjünk arra, hogy megismerjük őt. Ha ezt zenén keresztül, ám zenén keresztül, de élő forrás legyen az. Olyan vigasztalás, ahogy Jézus mondta, hogy nem csak kenyéren és vizen él az ember, hát bizony nem. Mert a zene, a költészet, a művészetek minden fajtája, a liturgia, ez mind-mind arra jó, hogy megismerjük az Istent.

Kedves hallgatóink, műsorunkban hangképes tudósítást hallhattak Mária Pócsról, az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójáról. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz, valamint a tolmács Orosz István Mókiosz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban ellátogatunk a Borsodabohói Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási vására. 10. alkalommal nyitotta meg kapuit a közfoglalkoztatási kiállítás és vására a Miskolci Szent István téren. A jubileumi rendezvényen mintegy 60 kiállító mutatta be a vármegye településeinek saját kézzel előtt állított termékeit, a házias ételektől a kézműves termékekig. A vásár megnyitóján Réti Pál, a Szociális és Családügyi Minisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a standokon látható termékek mögött minden esetben ott van egy ember munkája és egy település közössége. Réti Pál után pedig dr. Mennyhárt Szabolcs, a Borsodabohói Zemplén vármegyei kormányhivatal főigazgatója köszöntötte a megjelenteket.
2: Ha most körbenézünk ezen a téren, talán nehéz lenne egyetlen szóval megfogalmazni, hogy mi is található itt ma. Paradicsom, paprika, lekvár és savanyúság, méz és tojás, szörpé, száraz tészta, faajándéktárgyak, veszőből fönt kosarak, varadai termékek, hímzett, nemezelt munkák, matyó népművészet, szomolyai fekete cseresznye, molnár karács tájjellegű ételek, kertipadok, asztalok, virágtartók, utcabútorok, térkövek és még sok minden más. Első pillantásra talán úgy tűnik, hogy ezeknek semmi közük nincs egymáshoz. Pedig van valami, mely összeköti őket. Mindegyik mögött ott van az ember munkája, mindegyik mögött ott van egy-egy település, és mindegyik mögött ott van egy-egy közösség. Ezért különleges ez a mai nap. Mert amit ma itt látunk, az nem egy egyszerű kiállítás, ez Borsodabohói Zemplén vármegye egy darabja. Egy olyan vármegyé, amelynek települései különbözőek, adottságaik és hagyományaik sokfélék, de egy dologban is nagyon hasonlítanak egymásra, abban, hogy az ott élő emberek munkájával, összefogásával képesek értéket teremteni. A Szociális és Családügyi Minisztérium képviseletében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a 10. Borsodabohói Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási és kiállítás vásár ünnepélyes megnyitóján itt Miskolc szívében, a Szent István téren, és külön öröm számomra, hogy immár 10. alkalommal találkozhatunk ezen a rendezvényen. 10. alkalommal kapnak lehetőséget a vármegye települései arra, hogy megmutassák, mit hoztak létre, milyen tudást őriznek, milyen kezdeményezéseket valósítottak meg, és milyen eredmények születtek a közfoglalkoztatás keretében végzett munkából. És talán már éppen a 10. alkalom az, amikor különösen fontos kimondanunk, hogy ez a rendezvény már maga is hagyománnyá vált. Olyan hagyománnyá, amely évről évre összehozza a településeket, a közfoglalkoztatókat, a szakembereket, mindazokat, akik kíváncsiak arra, mi minden születhet a helyi közösségek munkájából. Érdemes végignézni a mai kiállításon, nagyon sokféle terméket láthatunk, és a sokféleség mögött sokféle történet is zajlik. És ez a sokféleség mutatja meg a legjobban, hogy a közfoglalkoztatásnak nincs egyetlen arca. Ahány település, annyi lehetőség. Ahány közösség, annyi ötlet. Ahány ember, annyi tudás, annyi tapasztalat és tehetség. Van azonban, ami ennél is fontosabb. Amit ma itt látunk, azt könnyű lenne csupán termékek soraként szemlélni, de egy kicsit mögéjük nézünk, akkor egészen más látunk. Látjuk azt az embert, aki reggel munkába indul. Látjuk azt, aki megtanul egy új munkafolyamatot. Aki először csak segít, aztán egyre többet tud, egyre önállóbbá válik, és egyszer csak már ő maga mutatja meg másnak, mit és hogyan kell csinálni. Látjuk azt is, hogy aki mindezt megszervezi és irányítja, megteremti hozzá a feltételeket. Ezért minden egyes tárgy, minden egyes üveg lekvár, minden egyes kézműves termék mögött ott van valami, amit nem lehet vitrínbe tenni, és ez a munka becsülete. És talán ez a mai nap legfontosabb üzenete. Hogy a munka nem csupán egy feladat, amelyet el kell végezni. A munka lehetőség is. Lehetőség arra, hogy az emberek hasznosnak érezzék magukat, hogy újra kapcsolatba kerüljenek a munka világával, hogy tudást szerezzenek, tapasztalatot gyűjtsenek és közösséghez tartozzanak. És az a lehetőség arra is, hogy egyszer csak azt mondhassa, én készítettem, vagy még inkább, mi készítettük. Ez a két szó, mi készítettük, talán mindennél jobban kifejező, hogy miről szól a közfoglalkoztatás valódi közösség ereje. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az idei év más szempontból is különleges. Ebben az évben ünnepeljük az egységes közfoglalkoztási rendszer fennállásának 15. évfordulóját. 15 év elegendő arra is, hogy visszatekintsük és számba vegyük ezeket az eredményeket, de elegendő idő arra is, hogy megértsük a közfoglalkoztatás jóval több foglalkoztatási programnál. A programok régén megművelt földek, előállított termékek, működő műhelyek, rendezett közterületek, elkészült beruházások, közösségi kezdeményezések születtek. De az eredmény nem csupán ezekben mérhető, hanem mérhető abban is, hogy valaki újra munkába állt, az, hogy valaki szakmai tapasztalatot szerzett. Abban, hogy egy településen létrejött egy olyan közösség, amely képes együtt gondolkodni és együtt dolgozni. egy közfoglalkoztási kezdeményezésből maradandó értékek születnek. Olyan érték, amelyet nem csak ma lehet itt megmutatni, hanem amelyet holnap, sőt évek múlva is használhatnak, láthatnak, élvezhetnek a településen élők, illetve az odalátogatók. A közfoglalkoztatás jövőjéről gondolkodva ezt a kettős célt kell szem előtt tartanunk. Egyszerre kell értéket teremtenünk a településeken, és lehetőséget teremtenünk az emberek számára. Fontos, hogy aki részt vesz egy programba, ne csupán munkát kapjon, hanem tudást, tapasztalatot és olyan készségeket is szerezzen, amelyek segíthetik őt a tovább lépésben. És ugyanilyen fontos, hogy közben megőrizzük és megerősítsük azokat a helyi kezdeményezéseket, amelyek a települések saját adottságaira építenek. Mert Borsodabói Zemplén vármegye a mai kiállításon is azt bizonyítja, hogy a helyi értékekben hatalmas erő rejlik. Csak fel kell ismernünk, meg kell becsülnünk, lehetőséget kell adni arra, hogy kibontakozzanak. A mai nap nem csupán a múltról, hanem a jövőről is szól. Nem csupán arról, hogy mit hoztunk létre az elmúlt években. Arról, hogy mit kezdünk mindazzal a tudással és tapasztalattal és közösségi erővel, amely itt a vármegye településein rendelkezésünkre áll. A mai kiállítás és vásár kiváló alkalom arra, hogy a települések megismerjék egymás ötleteit, hogy jó kezdeményezésekből máshol is születhessen új gondolat, hogy szakmai kapcsolatok jöjjenek létre, hogy tapasztalatok cseréljenek gazdát, és hogy a mai találkozásokból holnap új együttműködések is születhessenek. De kérem önöket valamire. Amikor végigjárják a standokat, ne csak azt nézzék, hogy mit állítottak ki. Nézzék azt is, hogy mi van mögötte. Mert egy üveg lekvár mögött ott van egy megművelt kert, egy kézműves termék között ott lehet egy megtanult mesterség. Egy kertipat mögött ott lehet egy műhely, egy helyi étel mögött ott lehet generációkon át öröklő tudás. Egy turisztikai beruházás mögött pedig ott lehet egy településbe vetett pozitív jövőkép, és valamennyi mögött ott vannak az emberek, azok az emberek, akik ezért dolgoztak, akik ezt létrehozták. Ezért köszönet és elismerés illeti meg valamennyi közfoglalkoztatót, önkormányzati vezetőt, szakember, közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalót, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt lehessünk. Köszönet azért, hogy nem csupán feladatokat végeztek el, hanem értéket hoztak létre. Köszönet azért, hogy hittek abban, hogy saját településükben, a saját közösségben és saját embereikben is ott van a lehetőség. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mai napon itt Miskolcon egyetlen téren találkozik Borsodabói-Zemplén megye számtalan arca. Találkozik a föld és a kézmunkája. Hagyomány és az újítás, a régi tudás és az új lehetőség, a település és a közösség. És mindez egyetlen közös gondolatból találkozik. Érdemes dolgozni azért, hogy értéket teremtsünk. Ezért kívánom, hogy a mai rendezvény legyen egyszerre ünnep, találkozás és inspiráció is. Legyen büszkeség azoknak, akik kiállítják munkájuk eredményét. Legyen lehetőség azoknak, akik új kapcsolatokat keresnek, legyen ötletforrás a településeknek, és legyen megerősítés mindannyiunk számára, hogy a helyben megszülető értékekre érdemes építeni. Mert egy kiállítás néhány óra múlva véget ér. A standokat lebontjuk, termékek vagy a vásárlókhoz, vagy ami megmaradt, azok hazakerülnek, és a tér ismét visszakapja régi arcát. De amit az emberek munkájukkal létrehoztak, az nem tűnik el. Ott marad a településen, ott marad a közösségekben, ott marad az emberek tudásában, és talán ez a legnagyobb érték, amit ma itt együtt ünnepelhetünk. Hogy a munka nyomot hagy, a közösség nyomot hagy, összefogás pedig jövőt teremthet és építhet. Kívánom, hogy a mai nap mindannyiunk számára erről szóljon. Arról, hogy meglássuk az értéket a munkában, meglássuk a lehetőséget az emberekben, meglássuk a jövőt azokban a közösségekben, amelyek nem várják, hogy valaki más változtassa meg a környezetüket, hanem maguk tesznek érte. A 10. Borsodabói Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt ezennel megnyitom. Kívánok valamennyi kiállítónak eredményes bemutatkozást, sok-sok vásárlót és érdeklődőt, jó találkozásokat és valamennyi vendégünknek tartalmas, élményekben gazdag napot kívánok. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, örömre szolgál, hogy itt lehetek ismét önök között.
3: Tisztelt helyettes államtitkár úr, tisztelt polgármester úr, kedves vendégeink! A közfoglalkoztatási kiállítás és vásár már 10. alkalommal kerül megrendezésre vármegyénkbe, amely megmutatja a közfoglalkoztatás értékteremtő és közösségteremtő erejét. Ha végig sétálunk a kiállítók között, jól láthatjuk, mennyi érték születik Borsodabau-Zemplén vármegye településein, hiszen az elmúlt években a települések egyre inkább felismerték és kihasználták saját adottságaikat. Építettek a hagyományokra, teret adtak a helyi ötleteknek és a kreativitásnak mindenek előtt. Ennek eredményeit pedig ma itt, ezen a téren mi magunk is láthatjuk, megkóstolhatjuk, kezünkbe vehetjük. Számos üzem működik a vármegyénkben. Tésztakészítő, savanyító, varroda, térkőgyártás, amely egykor közfoglalkoztatási programban indult el, mára pedig adott esetben már munkát ad a helyieknek, és piaci viszonyok között is képesek megállni a helyüket. A mai kiállításon mintegy 60 kiállító biztosít lehetőséget arra, hogy megismerjék az általuk előállított termékeket, és bemutathassák tevékenységüket. Vármegyénk minden járása, minden nagyobb tájegysége bemutatkozik. Külön standon érhető el a kormányhivatalunk is, amelyet nagy szeretettel ajánlok mindenki figyelmében, bár mi nem hoztunk kézzel készült finomságokat, de bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, bemutatjuk azokat a támogatási formákat, amelyekkel az álláskeresők sikeresen tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Kérem Önöket, járjuk végig a standokat, ismerjük meg a kiállítókat és termékeiket, kóstolják meg a helyi ízeket, nézzék meg a helyi kézműves termékeket, amely mögött rengeteg munka és elhivatottság áll. Engedjék meg, hogy megköszönjem a résztvevő települések együttműködését, ezt az immáron 10 éves, évtizedre visszatekintő együttműködést, amellyel gyarapítjuk közös helyi értékeinket. Köszönöm a fellépők és a kiállítók munkáját, köszönöm a kollégáim szervező tevékenységét, hiszen mindannyiunk munkája benne van, amit ma itt láthatunk. Élményekben gazdag időtöltést kívánok, és vigyenek minél többet magukkal Borsodabau-Zemplén vármegye értékeiből.

0: tartottuk sikeres közfoglalkoztatási programját, a településen működő saját gyártású utcabútorokat előállító üzemét.
1: Szeretettel köszöntöm, polgármester úr! Milyen portékával érkeztek most erre a kiállításra?
2: Ismételten Rudolftelep községi önkormányzata a Rudolftelepen készült utcabútorokkal érkeztünk. Padokkal, asztalokkal, virágtartókkal, magaságyásokkal.
1: Mióta készítik ezeket a termékeket?
2: 5. éve van folyamatos gyártás településünkön, és nagyon nagy örömöm az, hogy ez a kezdeményezés, ez ilyen szinten megindult, vagy fellendült. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a közfoglalkoztatásban dolgozók nagy része ebben az üzemben dolgozik, és örömmel tudok beszámolni arról, hogy fejlesztések is történtek köszönhetően a belügyminisztériumnak. Egy új üzemrész kerül majd hamarosan átadásra. Egyszerűen nem férünk már el a régi helyen, hála jó Istennek hozzáteszem, tehát én az a örömteljes és boldog polgármester vagyok, aki arról tud beszámolni, hogy nálunk nagyon jól működik a közfoglalkoztatási program. Visszatérve a beruházásra, hamarosan átadjuk, ugye az egyik épületben fognak a fémrészeknek az előkészítése és a hajlítások, a hegesztések folyni, a másik épületben pedig a festés és az összeszerelés.
1: Hány ember tudnak foglalkoztatni?
2: Jelen pillanatban, most még, ugye még a másik üzemrész átadásra nem kerül, most 5 ember dolgozik az üzemrész. Részben.
1: Ők közmunkások?
2: Természetesen igen.
1: A közmunkaprogram már egy évtizedre is visszatekint önöknél?
2: Igen.
1: Mivel kezdtek?
2: Én az én időszakomról tudok beszámolni, én nagyon őszinte leszek, én próbáltam egy olyan piaci részt találni, ami későbbiek folyamán, ami a célunk is, hogy üzleti alapra tudjuk átfordítani ezt a munkaprogramot. Figyelemmel kísértem, ugye meggyőződtem arról, hogy a tapasztaltabb, okosabb, ügyesebb polgármester társaim mivel foglalkoznak. Aztán az egyik este kipattant az agyamból egy ilyen ötlet, hogy mi lenne, ha. És ezzel kapcsolatosan elindultunk, tájékoztattam természetesen a felette szerveket, ahol zöld utat kaptam, hála jó Istennek, és utána ez már a múlt, és remélhetőleg majd a jövő lesz, hogy hova jutottunk el ezzel az üzemmel.
1: De az ötlet, az csak egy dolog, viszont itt olyan minőséget tapasztaltam, hogy itt látszik, hogy egy nagyon megtervezett profi munka áll ennek a hátterében.
2: Köszönöm, és megtisztelő, hogy észrevetted. Én a versenyszériából érkeztem, én egy nagy cégnél voltam projektmenedzser, hála jó Istennek technikából 2-es voltam, úgyhogy volt egy icipici rálátásom. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek a jelenlegi kollégáimnak és kolléganőimnek, akik ebben a munkában vesznek részt, és nagyon őszinte leszek, nagyon sokat voltam velük együtt, tehát nagyon sokat tapasztaltunk meg, hogy a csöveket hogy kell lehajtani, hogy kell. Tehát voltak kezdeti nehézségek, igenis ott kellett lenni minden egyes nap. Van, mikor még most is én megyek be hétvégén lehajtani a csöveket nekik, hogy hétfőn tudjanak kezdeni. Hála jó Istennek ennyi megrendelésünk van, úgyhogy ezt szeretnénk bővíteni, és lehetőség szerint ezt minél tovább vinni.
1: Ez nem a reklám helye, viszont ezt beszélgetésünk előtt elmondtam, hogy a gyermekeimmel voltunk egy Arnóti játszótéren, és akkor ültem le a padra, az önök padjára, ott volt egy kis címke is, ami a községüket mutatta be, vagyis reklámozta, egy telefonszáma, és annyira örültem neki, mert manapság nem lehet jó padot találni. Ilyen faros lemezből van, gyenge, nagyon hamar tönkre megy, és én pedig az a régi vágású ember vagyok, aki így a ház elé így szeretnék kiülni, és a szomszédokkal beszélgetni, mint a régi időkben, és az önök padjai ezekre alkalmasak.
2: Abszolút, köszönöm szépen, és megtisztelő, hogy ezt észrevetted, és ugye ne felejtkezzünk arról, hogy árérték arányban én azt gondolom, hogy iszonyatosan versenyképesek vagyunk. Egyrésztről köszönhetően a Start munkaprogramnak. Én megpróbáltam egyébként egy olyan árkategóriát belőni, ami jelen pillanatban a versenyen abszolút versenyképes, ezáltal tudom presszionálni magát a megrendeléseinknek a számát. A tapasztalatok ezt mutatják, a megrendelések, hogy ez egy jó út, és ezt szeretnénk folytatni. Sőt, most már vannak kicsit komolyabb elképzeléseink is, tehát ahogy említetted, hogy ezeket a régi vágású padokat egy kicsit high-tech-ké tenni, tehát most tervezünk egy olyan jellegű padot, aminek a gyártása, maga a tesztelése folyamatban van, tehát egy napelem segítségével, ami árnyékot is ad a padra, este pedig egy kis hangulatvilágítással világítja meg a padot. Innentől kezdve már egyenes az út addig, hogy esetleg egy töltő is lehet. Van már ilyen a piacon, mert nem mondom, hogy nincs, de ez nekünk, a mi kis településünknek ez egy óriási fejlődés lehet, vagy lesz.
1: Ami még szépé teszi a padokat, hogy lehet bele vésetni különböző

0: címereket, hallottam a kollégáját, hogy templom is volt, úgyhogy bármit meg tudnak csinálni, hogy szebbit varázsolják azt a padot.
1: Abszolút, azt gondolom, hogy tényleg ahova már kiszállításra kerültek a padok, ott a legnagyobb megelégedettséggel jeleztek vissza a megrendelőink, és közösen dolgozunk egyébként együtt, tehát nálunk ez a gravírozás az első években kézzel működött, tehát kézzel gravíroztunk. Tehát nem volt annyira szép, esztétikus, viszont Sajó Galgóccal, ők is egy fantasztikus önkormányzat, egy fantasztikus polgármesterrel, gyönyörű szép kézműves termékeik vannak, és nekik van erre alkalmas CNC gépük, amik szintén a belügyminisztérium jóvoltából tudtak megvásárolni, és ez még szimpatikusabb, ugye, hogy két önkormányzat dolgozik együtt, tehát itt ezeket a fém farészek megmunkálását, ezeket Rudolf telepen végezzük az összeszereléssel, és Sajó Galgóc önkormányzata pedig az általunk kért gravírozásokat gravírozza be a padokba, ami azt gondolom egy nagyon szép esztétikus látvány, sőt, amíg hozzá tudom tenni, én nagyon presszelem a megrendelőinket arra, hogy a mai fiatalságot motiválva minél többen egy költői idézetet, egy történelmi évszámot gravírozzanak a padjaikba a település nevén kívül, ami megmarad a mai fiatalokba, hogy esetlegesen mikor történt, vagy melyik költő esetlegesen milyen mondatot hagyott a jövő nemzedéke számára.
0: Ez a település, amit említett, milyen messze van önöktől?
1: 11 kilométer.
0: Ja, akkor ez így könnyen megoldható. Igen. Milyen sláger termékük van még?
1: Ebben az évben nem győzünk eleget készíteni a magaságyásokból, tehát az ülőpados magaságyásokból. Most várunk két nagyobb városnak a megrendelésére. Ott több száz darab magaságyásról és padról várjuk, előzetes megbeszélések vannak, majd most az az ígéret, hogy itt az őszi csendesebb időszakban leülünk, és akkor jövő tavasz, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok itt a termékeinkkel kapcsolatosan, és meg szeretném említeni, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok a kollégáimra, a kolléganőimre, hogy meglátták ebben a potenciált, meglátták azt, hogy tényleg lehet jó termékeket is készíteni, és tényleg minden önismerésem az övéké, hogy így oda teszik magukat, és a régi dolgokkal kapcsolatosan azokat el tudták engedni, és egy új szemlélettel, egy új hozzáállással igenis piacképesek vagyunk.
0: Budapesten is volt már kiállításuk, milyen volt a fogadtatás?
1: Nagyon jó.
0: Szerintelenül.
1: Röviden, nagyon-nagyon jó volt, rengeteg megrendeléssel tértünk haza, és egy fantasztikus kiállításon vehettünk részt Budapesten. Nagyon sajnálom, hogy ebbe az évben ez elmarad.
0: Országosan akkor vannak megrendeléseik?
1: Igen, és erre felkészülvén tervezzük is, ahogy a beszélgetésünk elején említettem, hogy szeretnénk piaci alapokra helyezni ezt a utcabútor gyártó üzemet, tehát vagy egy szociális szövetkezet, vagy egy non-profit KFT keretein belül, és eddig még nem, de ősszel fogjuk indítani a Facebook oldalunkat, ahol egy kicsit nagyon marketinget szeretnénk erre helyezni, úgyhogy mi a marketinggel is foglalkozunk, vagyis próbálunk önkormányzati szinten ezzel foglalkozni, amire lehetőségünk van. Bár egyébként ez egy nagyon jó dolog, hogy ugye a belügyminisztériumnak az eljárási protokollja alapján a megtermelt nyerességet visszapörgethetjük, amit vissza is pörgetünk, mert ugye egy kezdővállalkozásnál ildomos ugye visszapörgetni a bevételeket, vagy a nyerességet, úgyhogy próbálunk most egy kicsit marketing szempontjából is rámenni, abból azokból kifolyólag, hogy szeretnénk külsős munkatársakat is foglalkoztatni.
0: Pont erre akartam rátérni, hogy ugye, hogyha emelkednek a megrendelések, akkor több ember tudnak majd felvenni.
1: Abszolút. Ez a elképzelés egyébként településünkön, hogy olyan embereket is tudjunk esetleg, akik a versenyszérába dolgoznak, és őket visszahozni, mert ahogy említettem, minden elismerésem a kollégáimért, de ez már egy másik szint lenne, úgyhogy meglátjuk, bizakodóak vagyunk nagyon-nagyon-nagyon.
0: Merjünk nagyot álmodni. A településük, ha jól tudom, a bányászatnak a bezárásával egy kicsit megfenek lett. Hogyan sikerült túlélnie a településnek ezt a csapást?
1: A megfeneklés az enyhe szó. Viszont, tehát 2019-ben a megválasztásomkor konkrét elképzeléseim voltak. Nem tudtam még, hogy fogja fogadni a településünk, viszont azt gondolom, hogy a fogadtatás és a jelenlegi beruházásoknak köszönhetően nagyon jó volt az elképzelés. mi sem bizonyítja jobban, hogy településünkre rengeteg fiatal költözik. Az elvándorlást teljes mértékben meg tudtuk állítani. Azt gondolom, hogy cserélődik is a közösségnek az összetétele jó irányba. Úgyhogy nagyon-nagyon bizakodóak vagyunk, közintézményeinket sikerült felújítani, bölcsödét építettünk, óvodát újítottunk fel. Van egy csillagvizsgálunk, ha már marketing, akkor legyen marketing. Oda is szeretettel várjuk a kedves vendégeinket. Sőt, mi több beszámolhatok egy fantasztikus rendezvényünkről, ami nem más, mint a Asado és Barbecue Fesztivál. Ebben az évben több mint 3000-en vettek részt ezen a rendezvényen, úgyhogy azon kell elgondolkoznunk, hogy a jövőre nagyobb volumenben hogy tudjuk ezt elkészíteni, ezt a rendezvényt. Úgyhogy azt gondolom, hogy településnek a létszámához és méretéhez képest, mint ahogy említetted is, hogy merjünk nagyot álmodni. Én az az ember vagyok, aki igenis mer nagyot álmodni. Úgyhogy ennek köszönhetően azt gondolom, hogy fogunk még, vagy fogtok még hallani erről a településről. Mi sem bizonyítja jobban. Az legelső idézőbe beruházásunk az egy totem oszlop volt, és ugye biztos láttad is, hogy a városok, települések azok mind vízszintes formába teszik le. Én itt kimondottan kértem, hogy én függőlegesen az ég felé törve szeretném ezt a totem oszlopot, úgyhogy ez a cél. Cél a csillagos ég.
0: A környéken hova tudnak járni dolgozni a lakosok? 800 fős településről beszélünk, ha jól tudom.
1: Igen, a munkaerő tekintetében Kazincbarcikár, ami 8 kilométerre van. A környező településeken, idősek otthonába, Rudolf telepen működik egy budapesti cég, egy varod, ahol szűréstechnikával foglalkoznak. Meg természetesen mi is próbálunk ugye itt ezt, amit említettem, itt az utcabútor gyártót áthelyezni piaci alapra, és akkor ott is foglalkoztatni embereket.
0: Milyen felekezetnek a temploma van önöknél?
1: Ökumenikus felekezet van, sajnos nagyon-nagyon kevesen vagyunk, viszont hihetetlen, bár igaz, a önkormányzat tulajdonában van a templom. Tehát saját templomunk van. Egy gyönyörű, szép templomot, egy közös összefogással, egy Zilai Dezső nevezető volt polgármester úrnak köszönhetően hatalmasat alkotott, tehát abban az időszakban egy ilyet megépíteni, minden elismerésem nekem egy példaképem a Dezső. Úgyhogy egy gyönyörű, szép kis településről beszélünk, egy kis Gyöngyszemről, ezen dolgozunk, és ha lehetőséget fogok kapni, akkor továbbra is ezen fog dolgozni, hogy ez egy kivételes kis gyönyörű település Gyöngyszem legyen Borsod a Bózemplén megyében.
0: Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájukhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő volt a beszélgetés.

0: kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban ellátogattunk a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási vására. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: 22 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második részlete, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapunk keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. A kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatást ad rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. Ennek érkezik most a második részlete. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 000 magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 000 000 honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület szeptember 28-áig kéri a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatos 2011-12 körüli bejelentéseket, panaszokat, valamint a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait. Megerősítette a rendőrség, hogy személyes adattal való visszaélés gyanújával hallgatta ki a rendőrség az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A BRFK nem közölt nevet. Az Inforádión az olvasható, hogy az államtitkár olyan dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt. Jövő kedden rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben, ahol egyebek között látvány, állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Gyene Piroska az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, az EFOÉSZ elnöke a 34. alkalommal megrendezett esemény mai sajtótájékoztatóján elmondta, idén is mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről. Ez a nap a szövetség legszeretettebb eseménye, amelyet évről évre megújítanak, hogy élvezetesebbé tegyék. A vasútba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Zalaszent Ivánban, ahol megkezdődött a Zalaegerszeg és Szombathely közvetlen összeköttetését biztosító deltavágány építése. Az építkezés több mint 12 milliárd forintba kerül. Nagy várakozásokkal tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MT-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú, az elérhetőséget, életminőséget javító fejlesztéseket hajtanának végre a községek számára rendelkezésre álló 1 milliárd forintból. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a Városházán tartott 1956-os konferenciáról távozóban közölte, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a kekvák megszüntetése, és ebbe esett bele a Terrorháza Múzeum, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért közalapítvány intézményeként. A klímaváltozást és a mesterséges intelligencia térnyerését nevezte a legfontosabb kihívásnak évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament Strasbourgi ülésén úgy fogalmazott, a következő hónapban új európai klímaellenálló képességi keretrendszert, európai hőhullámtervet, valamint új vízügyi kezdeményezést terjeszt elő. Végül az időjárásról. Felhős idő várható, majd északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy helyen zivatar is lehet. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Híreinket hallották.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Franz Schubert numero 14-es D-moll vonós négyesét ismerhetik meg. A Halál és a lányka címet viselő darab a kamara zenei irodalom egyik legmegrázóbb és legfontosabb remek műve. Keletkezésének története szorosan összefonódik a zeneszerző magánéleti tragédiájával és a halál közelség élményével. Schubert 1824 márciusában kezdte el írni a darabot, bár a végleges formáját csak 1826 januárjára nyerte el. 1823-ban Schubertnél szifiliszt diagnosztizáltak. 1824-re az egészsége súlyosan megrendült, haja kihullott és állandó depresszió gyötörte. Tisztában volt vele, hogy halálos beteg és nincs sok ideje hátra. Egy barátjának, Leopold Kupelwiesernek írt 1824-es levelében így fogalmazott. Úgy érzem magam, mint a világ legszerencsétlenebb, legnyomorultabb teremtménye, akinek a legszebb reményei semmivé foszlottak. Ebből a mély egzisztenciális fájdalomból és a halállal való szembenézésből született meg a D-moll kvartett. A vonós négyes a nevét a második tételről kapta. Ez a tétel egy variációsorozat, amelynek témáját Schubert egy korábbi 1817-ben írt dalából emelte át. A dal Matthias Claudius költeményén alapul, amely egy fiatal lány és a halál párbeszéde. A lány rettegve kéri a halált, hogy menjen el, míg a halál halkan megnyugtatóan szól hozzá. Adj kezette szép és törékeny teremtmény, barátként jövök, aludj lágyan a karjaimban. Már csak a második tétel idézi közvetlenül a dalt, a haláltánc motívuma, a drámai D-moll hangnem és a sötét, feszült ritmika a mű minden négy tételét áthatja. Bár a darab ma a világ egyik legtöbbet játszott vonós négyese, a korabeli fogadtatása lesújtó volt. A művet először 1826. januárjában szólaltatták meg zárt körben. Karl és Franz Hacker amatőr hegedűsök bécsi otthonában, ahol a brácsa szólamát maga Schubert játszotta. A zeneszerző a darabot Ignác Schuppanzichnak, a kor neves hegedű művészének, Beethoven kvártetjének vezetőjének mutatta meg. Schuppanzich azonban mereven elutasította a művet, és állítólag azt mondta a zeneszerzőnek: kedves barátom, maradj inkább a dalok írásánál, ebből nem kérünk többet. A D-moll vonós négyest Schubert életében nem adták ki nyomtatásban, és nyilvános koncerten sem játszották. Csak 1831-ben, 3 évvel Schubert halála után jelentette meg József Diabelli kiadó. Igazán népszerűvé az 1850-es évektől vált, a Helmesberger kvartett előadásainak köszönhetően. A 19. század végén Gustav Mahler annyira lenyűgözőnek találta a darabot, hogy elkészítette annak teljes vonószenekari átiratát is, amely ma szintén gyakran hallható a koncerttermekben. Hallgassuk most meg Schubert D-moll vonós négyesét a Takács Kvartett előadásában.

0: Elhangzott Schubert D-moll vonós négyese a Takács Kvartett előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második részlete, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapunk keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. A kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatást ad rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. Ennek érkezik most a második részlete. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 000 magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 000 000 honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület szeptember 28-áig kéri a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatos 2011-12 körüli bejelentéseket, panaszokat, valamint a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait. Megerősítette a rendőrség, hogy személyes adattal való visszaélés gyanújával hallgatta ki a rendőrség az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A BRFK nem közölt nevet. Az Inforádión az olvasható, hogy az államtitkár olyan dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt. Jövő kedden rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben, ahol egyebek között látvány állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Gyene Piroska az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, az EFOÉSZ elnöke a 34. alkalommal megrendezett esemény mai sajtótájékoztatóján elmondta, idén is mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről. Ez a nap a szövetség legszeretettebb eseménye, amelyet évről évre megújítanak, hogy élvezetesebbé tegyék. A vasútba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Zalaszent Ivánban, ahol megkezdődött a Zalaegerszeg és Szombathely közvetlen összeköttetését biztosító deltavágány építése. Az építkezés több mint 12 milliárd forintba kerül. Nagy várakozásokkal tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MT-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú, az elérhetőséget, életminőséget javító fejlesztéseket hajtanának végre a községek számára rendelkezésre álló 1 milliárd forintból. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán a Városházán tartott 1956-os konferenciáról távozóban közölte, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a kekvák megszüntetése, és ebbe esett bele a Terrorháza Múzeum, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért közalapítvány intézményeként. A klímaváltozást és a mesterséges intelligencia térnyerését nevezte a legfontosabb kihívásnak évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament Strasbourgi ülésén úgy fogalmazott, a következő hónapban új európai klímaellenálló képességi keretrendszert, európai hőhullámtervet, valamint új vízügyi kezdeményezést terjeszt elő. Végül az időjárásról. Felhős idő várható, majd északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy helyen zivatar is lehet. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Híreinket hallották.
0: Az est hangjai.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmában.

A Nostrae Tate 60 évvel később. Az egyház új lendületet ad a párbeszédnek a gyűlölettel és a megosztottsággal szemben. A szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig, nemzetközi konferencia Ausztriában. Interjú Török Csaba atyával, az egyik magyar résztvevővel. Még nem késő. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.

A Nosferatu 60 évvel később. Az egyház új lendületet ad a párbeszédnek a gyűlölettel és a megosztottsággal szemben. A zsinati nyilatkozat évfordulóján a hittani dikasztérium, a keresztény egység előmozdításának dikasztériuma és a vallásközi párbeszéd dikasztériuma a Remény útja címmel közös jegyzéket tett közzé. A dokumentum ismételten felszólít a fundamentalizmus és a szélsőségesség elleni fellépésre, a védekezés, az ellenségeskedés vagy a hódítás logikájának elhagyására és a vallásszabadság védelmére. A Nosferatu zsinati dokumentum 60 évvel ezelőtt fordulópontot jelentett a katolikusok és a zsidók, valamint a más vallások hívei közötti kapcsolatokban, és a Remény világító tornya volt a II. Világháború utáni időszakban. Ma, 6 évtizeddel később, a Nosferatu zsinati nyilatkozat továbbra is fontos hivatkozási pont, hogy új alapokra helyezzük ezt a reményt háborúktól sújtott világunkban és leromlott természeti környezetünkben. A zsinati nyilatkozat 60. évfordulója alkalmából a hittani dikasztérium, a keresztény egység előmozdításának dikasztériuma és a vallásközi párbeszéd dikasztériuma közzétette a Remény útja című jegyzéket. A dokumentum áttekinti a Nosferatu óta folytatott párbeszéd legfontosabb állomásait és ismételten hangsúlyozza a nyilatkozat időtálló üzenetét. Az egyház elítél, mint Krisztus akaratával ellenkezőt, az emberek közötti minden megkülönböztetést vagy üldözést, amelyet fajuk, bőrszínük, társadalmi helyzetük vagy vallásuk miatt alkalmaznak. A dokumentumot a három dikasztérium prefektusai, Viktor Manuel Fernández, Kurt Koch és George Kovácsád bíborosok, valamint titkáraik írták alá. A szöveg a Nosferatu keletkezésétől indul, és összekapcsolja azt a vallásszabadsághoz való jogra összpontosító Dignitatis Humanae nyilatkozattal. A más vallásokkal való tiszteletteljes kapcsolat nem lehet őszinte és megvalósítható anélkül, hogy egyúttal tiszteletben tartanánk mások vallásszabadságát, áll a jegyzékben. Az aláírók ugyanilyen határozottsággal kérnek szabadságot a keresztények számára azokban az országokban, ahol kisebbségben vannak, rámutatva azokra az üldöztetésekre, amelyeket a keresztények a világ különböző részein ma is elszenvednek szélsőséges vallási csoportok részéről. Minden vallási okból történő üldözés mindig az emberi méltóság megsértése, hangsúlyozzák. A Remény útja dokumentum jelentős teret szentel a keresztény-zsidó kapcsolatoknak. Ismételten leszögezi, hogy Isten szövetsége a zsidó néppel visszavonhatatlan, és ez szüntelenül kérdéseket vet fel az egyházban. A zsidó néppel vállalt szolidaritás magában foglalja az antiszemitizmus elleni közös küzdelmet is. A dikasztériumok ugyanakkor megállapítják, hogy a közel-keleti konfliktusok a zsidó-keresztény párbeszédre is rányomták bélyegüket. A kommunikáció számos hídja megingott, és továbbra is próbatételnek van kitéve az események eltérő értelmezése miatt, fogalmaz a dokumentum. Ezért arra buzdít, hogy továbbra is építsék a kölcsönös megismerést és megbecsülést, amely a 60 évnyi közös munka során szilárd alapokra került. A dokumentum szerint ez a munka az iszlámmal és más vallásokkal folytatott párbeszédben is nyilvánvaló gyümölcsöket hozott. Tartós baráti kapcsolatok alakultak ki vallási vezetők között, közös oktatási és társadalmi programok indultak, valamint közös nyilatkozatok születtek humanitárius tragédiák, háborúk és környezeti válságok kapcsán. A három dikasztérium bírálja az iszlamofóbia megnyilvánulásait is, amelyek nem tesznek megfelelő különbséget a fundamentalizmus és az erőszak esetei, illetve a többi muszlim hívő békés élete között, akik beilleszkednek és dolgoznak az őket befogadó országokban. A dokumentum nem hallgatja el a vallásközi párbeszéd előtt álló akadályokat sem. Ezek közé sorolja a fundamentalizmus erősödését, az előítéletek fennmaradását, a vallási hovatartozás politikai manipulálását, valamint az Isten nevében elkövetett erőszakot. Az előttünk álló út ezért továbbra is nagy erőfeszítést kíván. Le kell győzni a kirekesztés, a megvetés, vagy a közömbösség magatartás formáit, amelyek hosszú időn át uralkodtak, hangsúlyozza a jegyzék.
Nem hívhatjuk Istent minden ember atyának, ha megtagadjuk a testvéri magatartást bizonyos emberekkel szemben, akik Isten képmására teremtettek. Azokkal szemben, akik napjainkban megosztottságot szítanak és konfliktusokat készítenek elő, a különböző vallási hagyományok hívei arra kaptak meghívást, hogy tisztánlátással és reménnyel keressék a békés együttélés feltételeit, és hagyjanak fel a védekezés, az ellenségeskedés vagy a hódítás logikájával. A Remény útja dokumentum végül arra szólítja a hívőket, hogy váljanak a béke és a testvériség kézművesei.

0: A szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig. Nemzetközi konferencia Ausztriában. Interjú Török Csaba atyával, az egyik magyar résztvevővel. Szeptember 14-e és 17-e között rendezték meg a szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig című nemzetközi konferenciát az ausztriai Velsz közelében található Schloss Puchberg egyházmegyei képzési központban. Közel 180 résztvevő gyűlt össze, több mint 30 országból, köztük 28 európai püspöki konferencia küldöttségei, 23 püspök és 2 bíboros. A cél az európai helyi egyházak sokszínű tapasztalatainak és nézőpontjainak megosztása, és ezek alapján egy ütemterv kidolgozása a szinódus további megvalósításához világszerte. A konferenciát a Linci Katolikus Magánegyetem szinodalitási tanszéke szervezte, az Európai Szinodalitási Munkacsoporttal együttműködve, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa a CCEE védnöksége alatt. Magyar résztvevője is volt a tanácskozásnak, Német László bíboros, belgrádi érsek, és Török Csaba atya, az esztergomi bazilika plébánosa és a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora. A Vatikáni Rádió német szekciójának munkatársa Gudrun Seiler kérdezte a helyszínen Török Csaba atyát.
1: Auf Ungarisch, Herr Török, Sie haben Beziehungen als Herz der Synodalität bezeichnet. Welche kirchlichen Gewohnheiten müssen sich ändern, damit tatsächlich wirklich eine synodale Kultur daraus wird, also eine neue Form des Umgangs miteinander?
0: Ön a kapcsolatokat a szinodalitás szívének tekintette. Milyen egyházi szokásoknak kell megváltozniuk ahhoz, hogy ebből valóban szinodális kultúra, az egymáshoz való viszonyulás bizonyos módja alakuljon ki?
2: Amikor az asztalunknál elkezdtünk beszélgetni, Ukrajnától Írországig képviseltük egész Európát. És döbbenetes volt látni, hogy mindenkinek a kapcsolat első helyen szerepelt a fontossági sorrendben. És valahol megérti az ember, hogy valószínűleg a keresztény hitnek és az egyházi létezésnek ez egy sajátos ajándéka, amely napjainkban egyre fontosabb lesz. A Szent Háromság Istenben hiszünk, aki a szeretet egysége és köteléke, személyek viszonya a szeretetben, és így válunk a keresztségben mi is testvérekké. És éppen ezért én azt hiszem, el kell jutnunk attól a gondolattól, hogy az egyház egy intézmény, az egyház a hagyományok őre, vagy valamiféle tárház, odáig, hogy miközben sokat őrzünk a mi érték, de elsődlegesen testvérek, emberi és szeretet közössége vagyunk, és ez tényleg arra van szükség, hogy mindig először azt lássuk, mi az, ami összeköt minket, a közös hit, a közös keresztség, és bármi, ami elválaszt, csak ezután következik.
1: Sie forschen in einer internationalen Theologiegruppe daran, wie Synodalität von einem Programm.
0: Egy nemzetközi teológiai csoporton belül kutatást végez arról, hogyan alakulhat át a szinodalitás egy programból kultúrává. Honnan tudja, hogy ez a kulturális változás valóban elkezdődött?
2: Az új generációkban egyre fontosabbá válik a személyesség. A személyes beszélgetés, a személyes megszólítás, a személyes kísérés és törődés. Nem hiszem, hogy van olyan élményem a plébánián, hiszen plébános is vagyok, hogy ha szabad így mondani, nagy körben elintézzük a dolgainkat. Személyes idők, beszélgetések kellenek. És azt érzem, hogy a fiataljainknál ennek elképesztő ereje van. Ha én merem minden szavam mögé oda tenni az életemet, ők is másképp fogadják el, amit mondok. És ez a fajta változása a kultúrának, ahol a személyesség és a kapcsolatok a középpontba kerülnek, állandó kihívás elé helyez engem is, de én azt hiszem, hogy ez egy jó kihívás, mert minden, ami körülvesz minket, a kapcsolatokról szól. Csak ezek néha eléggé hamis kapcsolatok, vagy virtuálisak. Én a reális kapcsolatban hiszek, abban, ami testvérként közöttünk az egyházban fönnáll.
1: Wo sehen Sie in Ungarn derzeit die größten Chancen und auch die größten Widerstände für einen Kulturwandel namens Synodalität?
0: Magyarországon hol látja jelenleg a legnagyobb lehetőségeket és a legnagyobb ellenállást egy ilyen kulturális változásra a szinodalitás nevében?
2: Valószínűleg Magyarországon nekünk az egy nagy problémánk, hogy általában úgy tekintünk az egyházra is, de a társadalmi folyamatokra is, hogy azok felülről vezényeltek. Megkapjuk az utasítást, és akkor megtesszük, amit lépni kell. Vagy tetszik, vagy nem, vagy morgunk, vagy örülünk, de elindulunk előre. A szinodalitásban én azt hiszem, hogy a nagy lehetőség az lenne, hogy átérezzük. Itt nem arról van szó, hogy a pápa Rómából ide dob nekünk egy csomagot, csináld ezt, vagy bárki kívülről nekünk diktál, így kell élned, hanem meghívást kapunk arra, hogy kezdjünk el egymás között beszélgetni, egymás között kapcsolatokat építeni és elmélyíteni, gondolatokat megosztani. És elképzelhető, hogy a végén teljesen más lesz a Magyarországon megélt szinodalitás, mint valahol másutt a világban. De hiteles lesz, és a miénk lesz. Tehát talán ez a legfontosabb, amit megérthetünk, és ez egy nagy esély, hogy mi aktív résztvevők és szereplők vagyunk, egyenrangú felek, van hangunk, és amit gondolunk, elmondhatjuk. És a szimfóniájában a nagy egyháznak ott van a mi szólamunk is.
0: Török Csaba atyát hallották.

0: Még nem késő. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.
1: Egy plébános mesélte egyszer, hogy hívei panaszkodtak rá. Azt mondták neki, atya maga nem normális pap. A normális papok költőket idéznek, szép történeteket mondanak, ön pedig állandóan az evangéliumról prédikál. Hagyja már nekünk békét az evangéliummal. A plébános elgondolkodott, aztán azt mondta, rendben. Megígérem nektek, hogy ha elkezditek élni az evangéliumot, akkor én is áttérek a költőkre. Talán azért ilyen nyugtalanító az evangélium, mert nem engedi, hogy kívülálló maradjak. Mindig rólam beszél, ahogy az évközi időszak 25. vasárnapjának példabeszéde is. Isten olyan, mint a szőlős gazda, aki újra meg újra kimegy, hogy munkásokat hívjon. Reggel, délelőtt, délben és délután, sőt még akkor is, amikor már szinte vége a napnak. Az első fontos üzenet éppen ezért ez. Isten nem unt bele az ember keresésébe. Ő megy ki. Ő keres. Ő szólít meg. Ő közeledik hozzám. Sokszor azt gondolom, hogy Istent valahol nagyon messze kell megtalálnom, pedig ő egészen közel van. Csak én távolodom el tőle. S amikor távolodom tőle, lassan minden megváltozik bennem, és már nem látok olyan tisztán. Ennek következményeként növekszik bennem a félelem, és kevesebb lesz az öröm, felerősödik a szorongás, és bezárulok önmagamba. És akkor már nem csak Istentől kerülök távol, hanem önmagamtól és az emberektől is. Isten pedig közben tovább járja a piac teret, és újra megszólít. Nem erőszakosan. Nem úgy, hogy lenyomja magát az ember torkán. Isten nem így szeret. Ő csendesen, szeliden, kitartóan érinti meg az ember szívét. Ezért vannak, akik már életük hajnalán találkoznak vele. Vannak, akik életük delén, vagy éppen délutánján. Aztán vannak olyanok is, akik szinte életük utolsó óráiban. Egy idős férfi mondta egyszer, egyik lelki gyakorlat alkalmával, Istenem, mennyi évet eltékozoltam? Valóban fájdalmas lehet visszanézni egy életre, és azt mondani, bár csak hamarabb megtaláltam volna Istent. Ez az evangéliumi szövegrész éppen az ilyen embert biztatja, hogy még nem késő. Amíg tart a nap, az élet, a gazda hív. Ezután következik a példabeszéd legprovokatívabb része. Amikor este kifizetik a munkásokat, ugyanannyit kap az is, aki egész nap dolgozott, mint az, aki csak az utolsó órában érkezett. Ez ellen ösztönöm is tiltakozik. Ez nem igazságos. S éppen ezért kell itt kimondanom valami nagyon merészet. Milyen jó, hogy Isten nem úgy igazságos, ahogy én. Mert én méricskélek sokszor. Ki mit érdemel? Ki mennyit tett? Ki mikor jött? Ki volt jobb? Isten pedig szeret. Nála a bér nem valamiféle fizetség, hanem ő maga, az ő közelsége, az ő országa a szívemben. Ebből pedig nem lehet valakinek többet, másnak kevesebbet adni. Aki Istennel van, mindent megkapott. S ha én valóban örülök annak, hogy Isten közel van hozzám, akkor örülök majd annak is, ha közel kerül valaki máshoz, és nem teszek neki szemrehányást, hogy miért ad neki is ugyanannyit, hanem hálás vagyok, hogy őt is megtalálta. Hogy ők is megtalálták egymást. Azt tud ugyanis egyre jobban szeretni, aki tudja, hogy neki is sokat elengedtek. Talán ezért történik meg velem is olykor az a furcsa dolog, hogy vallásos vagyok, sokat dolgozom, imádkozom, templomba járok, és közben mégis irigy, kemény és ítélkező vagyok. Lehet Isten szőlőjében dolgozni úgy is, hogy közben eltávolodom a gazdától. Honnan tudom, hogy valóban közel vagyok hozzá? Amikor egy ember arcába nézek és felismerem benne a testvéremet. Akkor véget ér lelkemben az éjszaka, mert szétoszlik a sötétség. Talán ez a mai evangélium próbája is. Nem az a kérdés elsősorban, hogy mióta vagyok Isten szülőjében, hanem az, hogy mivé lettem ott. Ha a másik emberben rivális látok, még sötétség van bennem. Ha azt számolgatom, hogy ő mit érdemel, és én mit érdemlek, még sötét van. Ha rossz szemmel nézem, hogy Isten hozzá is jó, még sötét van. Amikor azonban örülni tudok annak, hogy őt is megtalálta az Isten, akkor kezd világosodni. Isten közel van hozzám. Te hozzád is, hála Istennek ahhoz is közel van, akiről én talán már rég lemondtam. A gazda még mindig járja a piac teret. Talán ma éppen hozzám lép oda, és csak ennyit mond, gyere. Még nem késő.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 25. vasárnapra, még nem késő címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bérez Gyula hittanára, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival az Isten megismeréséről beszélget.
2: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsájtást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet. Ámen. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Ámen.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és állandó beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai témánk: hogyan találkozhatunk Istennel? Azzal kezdenénk egy olyan bevezető kérdéssel, hogy a saját életetekben ti hogyan találkoztatok az Istennel? Menjünk sorba.
5: A szüleim és a családom alapján. Hogy elvittek kiskorom a templomba, és úgy megtanultam, hogy vasárnaponként meg kell szentelni az Isten napját, és így találkoztam Istennel.
3: Jó, köszönöm. Evelin?
6: Én nagyszülők által, család, barátok, akkor engem is hogy elvittek, amikor kicsi voltam, akkor is mi is mentünk, és akkor mindig beszéltek Istenről, és akkor így.
3: Dóra?
7: Én is inkább nagymamám által, mert ő a legvallásosabb a családban, és így ővel mentünk is sokszor templomba, meg még most is járunk, meg apukámmal szoktunk menni. Családom által én is.
3: Így van, tehát megállapíthatjuk, hogy az ember először is a családban, a család által találkozik a Jóistennel. Mi a véleményetek arról, vagy legalábbis ti hogyan éltétek ezt meg, hogy a gyermekkori vallásosságotok és a jelenkori vallásosságotok között van-e különbség?
7: Igen, mert gyermekkorban úgy olyan kényszernek vettük, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy úgy, jó, akkor menjünk el, mert el kell menni, kötelező. Most meg már úgy magunktól is megyünk szívesen.
3: Nagyon jó.
5: Meg én meseszerűnek hittem el az egészet, most meg már komolyabban gondolkozok. Nem, hogy kis Jézuska, mondjuk aranyos, azok a régi szép idők.
3: Nagyon
5: fontos. Most már komolyabban veszem ezt a hitet.
3: Köszönöm.
6: Én pedig egyre jobban hiszek benne. És úgy, hogy mondta Dúri is, hogy például most már nem teherként érzem, vagy ugye, mert azért gyerekként úgy
3: bekemény a teherból. Világos, tehát hogy a kötelesség az sosem igen. Tetszik az embernek gyermekként. Igen.
6: És akkor, igen, most már én sem úgy élem meg, mert jobban hiszek benne.
3: Igen.
6: És hiszek.
3: Megmarad a szabadságotok, úgy érzitek,
6: igen,
3: ugye?
6: Igen.
3: És a szabadságom mellett hiszek az Istenben, és meg akarom mélyebben ismerni. Jó, köszönöm szépen, ez nagyon érdekes volt. Szerintetek az iskolának van-e szerepe az Istennel való találkozásunkban?
7: Van, mert például, hogyha nem egy vallásos iskolába mentem volna, akkor úgy, hát akkor is járnék templomba, persze, csak akkor nem ilyen gyakran, meg nem beszélgetnénk erről olyan sokat, és így hatása van az iskola is, meg a hittanórák.
3: Köszönöm.
5: Réka? Szerintem is már én általánosba is katolikus iskolába jártam, és így jobban megtanultam, hogy misére kell járni, persze ott volt a misenapló, itt a kicsi gyerekeknek adnak, és így szerintem így segített engem közelebb vinni Istenhez.
3: Evelin?
6: Az iskola nagyban befolyásolja szerintem is a gyerek, vagy a gyerekeknek a viszonyulását Istenhez, meg az egész hithez.
3: Mivel mi mindnyájan katolikus iskolában járunk, mi lehet a célja a hittan tanulásnak a ti életetekben, a fiatalok életében, sőt a felnőttek életében is? Mi lehet a
7: cél? Hogy majd találjuk az Istenhez vezető utat.
5: És a magunknak is szerintem az útját, hogy mit akarunk az életben, és hogy akarjuk.
3: Nagyon jó. Nagyon jók ezek a gondolatok, amiket mondtatok. Menjünk még egy lépcsőfokot. A barátaink, ismerőseink segíthetnek-e bennünket Istent megismerni, vagy az Isten felé vezető úton terelgetni, vagy elindítani?
6: Igen, mert a barátok ugye jó hatással vannak egymásra, és ugye mindenkinek van, hogyha valakinek van valami pozitív tapasztalata, akkor azt továbbadja, és így tudjuk egymást segíteni, meg ugyanúgy az ismerősökkel is.
7: meg így közösen jobban elmegyünk, szóval mondjuk, hogy gondoljunk egyet, és akkor menjünk már egy templomba, és úgy jobb mégis, és hát úgy izgalmasabb úgy barátokkal menni.
5: Igen, mint most a rádiózást is. Evés Dóri kitáltam, hogy jaj, de jó lenne, akkor én is szeretnék, ha nem baj.
3: Így van, tehát hogy látjuk azt, hogy ugye pozitív hatással vagyunk egymásra, ugye?
7: Igen.
3: És akkor, amikor elindulunk, egy kicsit félünk, ugye? Vagy nem tudjuk, hogy mi vár majd ránk, és hogy elindulunk az úton, rájövünk, hogy hát ez nem is olyan veszélyes. Például, ahogy itt ülünk együtt négyen, tehát fokozatosan rájövünk arra, hogy igazában véve mi gazdagodunk ezáltal. Én leszek több. A hittanóráknak milyen szerepet tulajdonítotok ti az Istennel való találkozással kapcsolatban? Egy szinten nyilvánvalóan tananyag. Viszont a másik oldala, az pedig egy személyes kapcsolat is, ugye?
7: Hát én szeretem a hittanórákat.
3: Miért?
7: Mert olyan izgalmas dolgokat tudunk meg, meg úgy érdekes az egész, meg úgy mégis Istenhez tudunk közeledni ezáltal.
6: Igen. Igen, meg nem olyan, mint a többi úra, hogy ilyen feszülten megyünk be, és akkor tiszta idegesek vagyunk, hanem olyan nyugalom van, hogy nyugodtság, és akkor nyugodtan megyek be urára is, nem azon töröm a fejem, most akkor megint felelek, és hanem úgy tényleg teljesen megnyugvás.
3: Nagyon jó. Ez fontos visszajelzés számomra is. Réka?
5: Én is Dóri és Evelin válaszát szeretném megerősíteni, és még azt, hogy tovább fejlesztjük az Istenről való ismereteinket.
3: Szerintetek miért fontos ez, hogy fejlesztjük az ismereteinket?
7: Minden ismeretünket fejleszteni kell.
3: De aki az Istenben gazdagodik, annak milyen lesz az élete szerintetek?
5: Vidám.
7: Boldogabb.
3: Boldogabb, vidámabb. Megmenekülhet a nehézségektől ez az ember?
7: Igen.
3: Minden nehézségtől megmenekülhetünk?
7: Nem,
3: hát igazából
7: de
3: nem.
7: De olyan megnyugtató, olyan békés.
3: Így van, tehát, hogy van kihez mindig visszatalálni,
7: igen.
3: Ugye?
7: Meg aki segítséget mellett, kérni.
3: Ez az, így van. Tehát, hogy tudom azt, hogy most én magam érzem magam, vagy egyedül érzem magam, de akkor is Isten úgyis ott van velem. Még akkor is, hogyha én azt nem igazán érzem. Melyik szentséggel is válunk mi igazából keresztényé? Melyik az első és a legfontosabb szentség, amikor Isten gyermekei leszünk?
7: Keresztelkedés.
3: Így van, a keresztségnek a szentsége. Titeket mikor kereszteltek meg?
7: Jó, kicsikoromban.
6: Pici baba voltam.
7: Igen.
5: Kicsikoromban.
3: És ugye kik vittek el a templomba benneteket megkeresztelni?
7: Anyáik, szüleink.
3: Így van. És kit kellett választani még?
6: Keresztülőket.
3: Keresztülőket, igen. Így van. Ugye a keresztülőnek az a feladata, hogyha a szülő akadályoztatva van, akkor ugye ő próbálja átvállalni, illetve terelgetni a kereszt gyermekét a keresztényi válásnak az útján. Tehát, hogy a keresztszülővel való kapcsolatunknak nagyon fontos szerepe van abban, hogy Istennel rendszeresen találkozzunk, és őt minél jobban megismerjük. Milyen kapcsolatban álltok ti a keresztszüleitekkel? Erre lennék kíváncsi.
5: Nekem nagyon jó barátaim, mert álltok nekik mindent mondani, és segítenek, ha úgy alakul.
3: Tehát meghallgatnak mindig, ugye? És
5: igen.
3: Jó tanácsokat is adnak.
5: Igen.
7: Nekem a keresztüleim, anyumnak a testvére, meg a, neki a férje, és így alapból így jóba vagyunk, de így ez így még jobban így összehoz minket, szóval tényleg nagyon, nagyon szeretem őket, és nagyon számíthatok rájuk is, mert mindig segítenek. Jó viszonyban vagyunk nagyon.
3: Tehát az életünkben a keresztülőkkel való kapcsolat nagyon fontos, ugye? Tehát általában vérségi kapcsolat is van, mert a szüleink testvéreiről van szó, vagy van olyan keresztülőség is, amikor nincs vérségi kapcsolat, viszont egy olyan erős kapcsolat alakulhat ki, ami igazából véve majdnem olyan erős, sőt,
7: igen.
3: Van olyan erős, mint egy vérségi kötelék, ugye családon belül. Ez valóban nagyon érdekes, és ennek ugye a hit az alapja. Az elköteleződés és a felelősségtudat, hogy a keresztülő felelősséggel tartozik a kereszt gyermekéért is.

0: Szerintetek, amikor egy felnőtt ember megkeresztelkedik, őt ki befolyásolja abban, hogy Isten gyermekévé váljon?
1: Például a felesége?
0: Nagyon jó. A férje vagy a felesége, tehát a házastársak is ugye hatással tudnak egymás lenni. Nagyon fontos dolog.
1: Vagy ha még olyan, akkor a szülő.
0: Nagyon jó.
2: Vagy tehát önmaga.
0: Önmaga. Saját belátásából jut el a hitre, és ugye saját akaratából kéri majd a keresztség szentségét. Hogy ezt egy időszak, a katekumenátusnak az időszaka előzi meg, tehát meg kell ismerni a hitünknek az alapigasságait, hogy nyilván tudja azt, hogy mit vállal. Ez nagyon fontos. Jó. Aztán melyik a második szentségünk, amit a keresztség után ugye felszoktunk venni, amit az egyház kiszolgáltat számunkra?
1: Az első áldozás.
0: Az első áldozás. Ez kb. Hány éves korban történik? Emlékezzetek
2: hát
0: csak
2: vissza. Alsó tagozat.
0: Így van. Általános iskola alsó tagozatában. Vissza tudtok emlékezni az első áldozásotokra valamennyire?
3: Igen. Fel voltunk öltözve szép fehér ruhában, mindenkinek meg volt csinálva a haja, és akkor mentünk büszkén a templomba, és felvettük a szentséget.
0: És ilyenkor kik voltak még ott veletek, kik kísértek el?
3: Szülők.
0: Hát így van, a szülők, tehát a családtagok. Igen. Miért ünnepe szerintetek a családban, amikor a gyermek először találkozik Jézus Krisztussal a szent áldozásban?
2: Egyre közelebb kerülünk Istenhez.
3: Egy újabb lépés.
0: Isten. Így van. Nagyon jó, egy újabb lépés. Amikor a 12 éves Jézust ugye a templomban megtalálják a szülei, Mária és József, aztán ugye kérdőre vonják, hogy hát miért tetted ezt velünk, hogy atyád és én aggódva kerestünk, és akkor Jézus válaszol, hogy hát nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem. És akkor utána az evangélista leírja, hogy ezután is ugye növekedett korban és bölcsességben Isten és az emberek előtt. Tehát látjuk azt a folyamatot egy ember életében, egy gyermek életében is, hogy fokozatosan lép egyre följebb és följebb, nem csak a tudásban, az ismeretekben, hanem az Isten ismeretben is. És nagyon fontos az, hogy legyenek olyan emberek az életünkben, akik kísérnek bennünket, fogják a kezünket, konkrétan is, vagy ugye, hogy szimbolikus értelemben is. Emlékszem, amikor én első áldozó voltam, akkor ott az én kis szülőfalomban, a plébánián volt egy ilyen reggeli, és akkor ott körbe kellett ülnünk az asztalt, és akkor kakaót ittunk, meg kalácsot ettünk. Tehát a Szentmise után volt egy ilyen agapé, egy ilyen szeretett vendégség.
3: Nekünk is az volt.
0: Igen?
3: Igen. Kaptunk kalácsot, meg teát.
0: És akkor utána pedig mindenki ment haza, és akkor elfogyasztottuk az ünnepi ebédet. Menjünk tovább. Melyik a harmadik szentség, bérmálás? Amit ugye már, igen, a bérmálás, amit már milyen korban veszünk föl? Mikor
2: hát
0: szolgáltatok?
2: Felső tagozat.
0: Így van, az egyház felső tagozatban. Hanyadik osztályosak voltatok, amikor ezt a szentséget fölvettétek?
2: Én tavaly.
0: De tavaly?
2: Igen.
0: Nagyon jó. Ugye ez abból is látszik, hogy tudatosan vállaltad. Réka?
3: Én nyolcadikban.
0: Nyolcadik osztályban. Nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy mikor jobb, most ezt idézőjelben mondom természetesen, mikor jobb a bérmálás szentségét fölvenni? Még fiatalabb a gyermek, vagy pedig amikor már kicsit korosabb, tehát amikor már tudatosabban gondolkodik.
2: Elég érett ahhoz, hogy tudja, hogy mit csinál, és hogy most mit vesz már.
0: Igen.
2: Hogy mondjam.
0: Igen, Réka?
3: Igen, szerintem is, hogy amikor már belátjuk, hogy ezt mi szeretnénk, és nem a szülők befolyásolnak. Persze az is fontos, hogy ők is támogassanak.
0: Természetesen. És szerintetek a szülők, amikor ilyen tudatos döntést hoztok, bennük mi zajlik le? Milyen érzések lehetnek bennük?
2: Büszkeség. Büszkék ránk.
1: Meg az, hogy felnőttek az én kis kicsi lányom, vagy kisfiam.
0: Például, amikor a bérmálás szentsége előtt van-e olyan ember az életünkben, itt is, itt már sokkal tudatosabban döntünk, és gondolkodunk, aki esetleg inspirál vagy bátorít.
2: Mama.
0: Aztán?
3: Egy befolyásoló tényező. Mama.
0: A mama. Ugye milyen fontos ez? És ti hogyan látjátok, ha majd nektek lesz családotok, gyermeketek, vagy majd később unokátok?
3: És mamák leszünk.
0: És ti is mamák lesztek.
2: Én
0: számotokra
2: szeretném.
0: Is fontos lesz ez?
2: Igen, én szeretném, hogy a család így, hát vallásos legyen.
3: Ez hagyomány, és igen. Egyfajta.
0: Egyfajta hagyomány, és a családban nagyon jó, de pusztán csak ezért.
2: Nem, meg megismeri az egészet, és amúgy majd megismeri, és meg tudja, hogy ez így érdekes, meg jó, meg egyszerűbb így az élet.
1: Meg olyan megnyugvást ad.
0: Nagyon jó. Hogy
3: valamiben kell hinni. Nem lehetünk csak úgy a semmibe.
0: Igen. Így van, pontosan. Tehát, hogy az ember az mindig kapaszkodjon a jó Istennek a kezébe, vagy sokan szokták mondani, hogy ugye a lábába is. Valóban érdekes ez, hogy aki ezt megkapja a családtól, az ezt nagy valószínűséggel tovább is fogja adni. Mert meggyőződése az, hogy az Isten nélkül lehet élni, csak nem érdemes.
1: Igen.
0: Hogyan készültetek a bérmálásra? Erre lennék kíváncsi. Mennyivel volt másabb, mint amikor mondjuk az első áldozásra készültetek?
2: Hát már tudtam, hogy mit csinálok.
0: Igen. Aztán mondjuk, amit meg kellett tanulni.
3: Sokkal több volt.
0: Ugye?
2: Már részletesebb.
0: Részletesebb volt, alaposabb, és több volt maga az anyag is. És ezt?
2: Hát meg kell tanulni.
0: Meg kellett tanulni.
3: Bizonyítjuk, hogy ezt komolyan gondoljuk.
0: Mivel kell rendelkezni egy felnőtt keresztény embernek? Kellő.
1: Önbizalommal.
0: Meg, hogy amit meg kell tanulni, az a sok ismeretanyag.
2: Kitartása.
0: Igen, tehát hogy akarat tanulságot erő. Tudjak tenni az életemről, meg a hitemről.
3: És igen, akaraterő is egyfajta

0: hogy még több ismeretet tegyünk szert, és még jobban megismerhessük az Istent, hogy vele állandóan tudjunk találkozni. Na most szerintetek késő valakinek megbérmálkozni?
1: Nem, sosem késő.
0: Így igaz, sosem késő. Van, aki előtt áll, van, aki már fölvette a szentséget, de az ismeretekben bárki tud gazdagodni. Ha a házasságra gondolunk, ugye az egy nagyon fontos határvonal az ember életében, hogyan látjátok most ugye a szentségi házasságnak a felvételét, hogy tervezik-e a fiatalok ezt?
2: Van, aki igen, van, aki nem. És például, aki igen, szerintem, hát elsősorban mindenki megálmodja kiskorában, hogy szép fehér ruhában az oltárhoz megy, és ott áll a szőke herceg.
3: Mostanság valaki úgy gondolja, hogy ez hülyeség is, hogy nem kell, mert együtt és ez nem kell papír, meg ők szeretik egymást, akkor nem kell házasság. Szerintem egyébként, vagyis én személy szerint majd szerintem szeretnék esküvőt, az olyan meghitt és ünnepélyes.
2: Olyan, mint a megszületés.
4: Aki olyan családban nevelkedik, akik például hogy a szülőktől is látja, hogy házasságban nő fel, vagy hogy házasak a szülők, akkor szerintem ő is ezt a példát fogja követni, és nekem is inkább az van, hogy tényleg fontos.
0: És figyeljetek csak, miért megy a jegyes pár a templomba? Pusztán csak Isten a külsőséget? Mondja Dóra.
3: Isten miatt.
2: Össze akarják kötni életüket.
4: Isten színe előtt.
0: Így van, és nem csak egymással kötik össze az életüket, hanem még kivel. Istentől kérik a kegyelmet és a segítséget, hogy ez a házasság valóban Istennek tetsző legyen, és hogy nem csak a jóban tartsanak ki egymás mellett,
3: rosszban is.
0: Bizony, mert ugye az életben nem csak jó dolgok történnek velünk, hanem bizony történnek nehéz és kellemetlen, valamint rossz dolgok is. Pontosan így van. Tehát akkor mondhatjuk, hogy lehet formaság pusztán maga a házasság kötés?
4: Nem.
0: Sokkal ugye nagyobb a lényege, mint sem azt, ahogy látjuk. Mivel lehetne szerintetek biztatni a fiatalokat, vagy azokat az embereket, akik még keresnek, hogy találkozzanak Istennel, meg hogy találkozhatnak Istennel egyáltalán? Ti mit tudnátok üzenni ezeknek az embereknek?
3: Járjanak a templomba, meg beszélgessenek olyan emberekkel, akiknek vannak tapasztalatai.
2: Igen. Járjanak be a közgési tanórákra. Olvassák a Bibliát. Igen.
0: Fontos az, hogy valami bátorítást kapjunk, és talán mindig jobb attól az embertől, aki sokkal közelebb áll hozzánk, talán korban is, vagy attól, akire fel tudunk nézni, vagy akit elismerünk, vagy tisztelünk. Nagyon sok érdekes, jó tanácsot hallottam tőletek, és információt, és megkérem Evelint, hogy az imádsággal zárjuk.
4: Uram, szükségem van rád, hogy felfedezzem a jeleket, amiket elrejtettél és felfedtél. Amikor úgy éreztem, egyedül vagyok, engedted, hogy lázasan keressem a szeretet mélységét, mely sohasem abban tündöklik, hogy teljességgel magához ölel, hanem mert éjt-nappal látéve fényében megkereshetem, ami elveszett, meglelhetem, mely kezemből, életemből észrevétlenül kigorult, valamikor, mikor figyelmetlen voltam és erőtlen, gyönge és esendő. Amen.
5: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.
6: Elhangzott műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
7: Napbúcsúztató.
6: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink él és folytatódnak. Óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Kultúrkör című műsorunkkal kezdünk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként a Miskolci Kulturális Központ és tagintézményeinek szeptemberi program kínálatát ismertetjük. Majd a második Rákóczi Ferenc könyvtár és tagkönyvtárak szeptemberi rendezvényeiről lesz szó, végül pedig a Harlekin Bábszínház évadnyitójáról szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3 órakor kezdődő Segíthetünk című műsorunkban elsőként Szomolya polgármester

0: Terasszonyával beszélgetünk a 10. Borsodabolcs-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítási vásáron, majd Bok Lászlót, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete elnökét kérdezzük aktualitásokról, végül pedig Nagy Boglárkával, a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány alapítójával, kuratóriumi tagjával számolunk be a rekord összegű 1%-os felajánlásokról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónyaiba, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
1: Együtt éjfélig.

A szolga leborult előtte, és úgy kérte: légy türelemmel irántam. Az úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, sőt, még adósságát is elengedte. Olvasom a Máté evangéliumban. Létezhet ilyen egyáltalán öntelt keresztény? Jézus közelében felnyílik az ember szeme, és túlzott önbizalma elenyészik. Így történt ez Jézus tanítványaival az utolsó vacsorán. Jézus egyiküket az árulás ocsmány bűnével vádolja, és ők mégsem tiltakoznak fölháborodottan: hogy képzelsz ilyet, ez tiszta képtelenség? Épp ellenkezőleg, egyik a másik után aggodalommal kérdezi: csak nem én vagyok, Uram? Jézus közelségében ennyire elveszíti az ember túlzott önbizalmát. De Jézus tekintete előtt nem csak hamis önbizalmát veszti el az ember, hanem szótlanságát is. A tanítványoknak nem kell keserű beismerésüket a másik elől féltve rejtegetniük, hanem bátran kibeszélhetik nyomorúságukat. Közösen várják Uruk ítéletét. Mi is, mint Jézus tanítványai, így éljünk egymás mellett, a kíméletlenségig igaz önismerettel, félelmet nem ismerő nyíltsággal, de ugyanakkor azzal a bizalommal, hogy Urunk, bár tökéletesen ismer mindegyikünket, mégis szeret minket. Miként a mindenható maga ismeri az atyai részvétet gyermeke iránt, úgy mi is felhívást kaptunk, hogy az ő példája nyomán igazi emberiességet mutassunk. Ez olyan erény, amely Isten kegyelméből forrásozik, és az Isten szeretetből táplálkozik, habár az ember természetében is adva van. Irgalom, jóság, szelídség, türelem és mindenek fölötti szeretet, ezek tipikusan szentpáli gondolatok. Az apostol tisztán látja, hogy ő is ember, és ez a mások iránti szeretet tulajdonképpen hozzá hasonlóknak szól. Így azután viselkedésében és gondolkodásában szinte teljesen megfeledkezik saját adottságairól, jogairól, helyzetéről és méltóságáról, kivéve, ha a kötelesség kényszeríti erre. Ő csupán törékeny embernek tekinti magát, aki szintén törékeny emberekhez szól. Ezért tud annyira finom lenni a gyengékkel szemben. Urunk, hallgasd meg népedet! Érdemtelenek vagyunk, amikor hozzád könyörgünk, kegyelmeddel azonban mindig elénk sietsz, hogy bőkezűen teljesítsd kérésünket, Krisztus, ami Urunk által.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 ezer magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 millió honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület szeptember 28-áig kéri a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatos 2011-12 körüli bejelentéseket, panaszokat, valamint a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait. Megerősítette a rendőrség, hogy személyes adattal való visszaélés gyanújával hallgatta ki a rendőrség az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A BRFK nem közölt nevet. Az Inforádión az olvasható, hogy az államtitkár olyan dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt. Jövő kedden rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben, ahol egyebek között látvány állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Gyene Piroska az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, az EFOÉSZ elnöke a 34. alkalommal megrendezett esemény mai sajtótájékoztatóján elmondta, idén is mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről. Ez a nap a szövetség legszeretettebb eseménye, amelyet évről évre megújítanak, hogy élvezetesebbé tegyék. A vasútba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Zalaszent Ivánban, ahol megkezdődött a Zalaegerszeg és Szombathely közvetlen összeköttetését biztosító delta vágány építése. Az építkezés több mint 12 milliárd forintba kerül. Nagy várakozásokkal tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MT-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú, az elérhetőséget, életminőséget javító fejlesztéseket hajtanának végre a községek számára rendelkezésre álló 1 milliárd forintból. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a Városházán tartott 1956-os konferenciáról távozóban közölte, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVÁK megszüntetése, és ebbe esett bele a Terrorháza Múzeum, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért közalapítvány intézményeként. A klímaváltozást és a mesterséges intelligencia térnyerését nevezte a legfontosabb kihívásnak évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament Strasbourgi ülésén úgy fogalmazott, a következő hónapban új európai klímaellenálló képességi keretrendszert, európai hőhullámtervet, valamint új vízügyi kezdeményezést terjeszt elő. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, miután az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban arról beszélt, a lehető legmagasabb szintre akarja emelni a Kanadával fennálló partnerséget. Olaszországban eltörlik a gépjárműadót. Az olasz miniszterelnök bejelentése szerint a kis és közepes méretű autók és motorok után a jövőben nem kell fizetni. Végül a pénteki időjárásról. Változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, kevés helyen lehet csak futózápor. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 28 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.
2: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét szeptemberben is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt a nyár, elkezdődött az ősz, új évadot írunk, és az új évadban bizony a Miskolci Művészetek Háza és társintézményeinek programjairól beszélgetünk, ahogy azt már tőlünk a kedves hűséges hallgatók jól megszokhatták. Nos, milyen programokkal is készültél nekünk a mai alkalomra, kedves Krisztián?
4: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is, Bebe. Nagyon jó volt a felvezetés, ehhez nem is tudok semmit hozzáadni, csak a programokat, de hát ez a lényeg itt a kultúrkörben. Szeptemberi programjaink a műhában, nagyon örülök neki, hogy nagyjából ezen a héten indulnak be a Cinefest után, hiszen gyakorlatilag mindig, ahogy ez lenni szokott, a Cinefest fedi le szeptember első negyedét. Ez így volt most is. Ugye a 22. Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál színefesztjét láthattuk, itt láthattunk nagyon sok jó alkotást, de mivel ez ebből a szempontból nem hozzánk tartozik, ilyen programot én nem ajánlottam, és nem is ezeket a programokat fogom ajánlani, főleg nem utólagosan, hogy mosolyogjunk is, hanem a mi programjainkat, ami a Jazz Inside Band koncertjével kezdődik szeptember 17-én csütörtökön 7 órai kezdettel a Művészetek Háza kávézójában. Igényes jazz muzsika minden hónapban a műfaj kedvelőinek, a remek hangulathoz hozzájárul a műha kávézó egyedi milliója, és hát aki a jazz szereti, az gyakorlatilag minden hónapban ott van. Azért nem kell ezt már túl promózni, túl beszélni ezt a Jazz Inside klubot, mert ez mint tematikus klub évek óta megy, milliószor beszéltünk itt nálad is erről. Szeptember 17-én tehát a jazz szerelmesei ezen a csütörtöki nap ismét igényes jazz muzsikát kapnak. És aztán visszatér hozzánk, aki mindig is szokott, Pál Feri atya, hogyan őrizzük meg életkedvünket, a kiégés elkerülését. Egy olyan témával jön majd szeptember 21-én hétfőn este 7 órai kezdettel, ahol tulajdonképpen mindenkit érinthet, és minden szegmest érinthet ez a kiégés. Ma már elmondható, hogy nem csak segítő foglalkozásuként, hanem bármilyen munkakörben, sőt tulajdonképpen akármelyik életszerepünkben is kiéghetünk. Megtörténhet velünk munkavállalóként, de férjként, feleségként, szülőként, nagyszülőként, sőt akár barátként is. Tulajdonképpen egy tünetegyüttesről van szó, amely egy jól leírható folyamatban mutatja meg a jellemzőit. Három fő jellemzője van: a kimerültség, a motiválatlanság és a negatív viszony a munkával vagy tevékenységgel kapcsolatban, amit végzünk, és a csökkent hatékonyság, és ez mindez csak a jéghegy csúcsa. Na most ezért fontos, hogy lépésről lépésre lássuk, hogy zajlik ez a folyamat, és főleg, hogy mit tehetünk a megelőzés érdekében, tehát ide már nem szabadna eljutni, amit én most az előbb elmondtam, hanem a megelőzés lenne nagyon fontos. Tehát Pál Feri atya, hogyan őrizzük meg életkedvünket, a kiégés elkerülése, én úgy tudom, hogy már szinte telt ház lesz, úgyhogy reméljük, hogy a hallgatóknak megvan a helye. Szeptember 21-én hétfőn, tehát 7 órakor a Művészetek Házában. És mivel a 40. évfordulója van a 86-os Queen népstadionbeli koncertjének, jön a Queen Symphonic, amit nagyon-nagyon várok én is, szeptember 22-én, kedden, este 7-kor a Szolnoki Szimfonikusok és a Crazy Little Queen Tribute Band nagyszabású koncertje, a legendás Queen előtt tisztelek, hiszen most van a 86-os budapesti koncert 40. évfordulója ebből az alkalomból. Ennek a produkciónak az előadásában a zenekar világhírű slágerei szimfonikus hangszerelésben és monumentális hangzásvilággal szólalnak meg. Ez nem csupán egy koncert, hanem egy emlékezés és ünnep egyszerre, hiszen tiszteleg a zenekar öröksége és a karizmatikus frontember Freddie Mercury előtt, valamint egy olyan zenei élmény, amely új generációk számára is átélhetővé teszi a legendát. Tehát még egyszer, szeptember 22-én kedden 19 órakor az 1986-os népstadionbeli koncert 40. évfordulója tiszteletére a Queen Symphonic. jön a Duma Színház, Kőhalmi Zoltán önálló estje, felnőtté válás a cím, és annyira sikeres ez az előadás, hogy szeptember 23-án meg is ismételjük, tehát kétszer lesz előadás, ez egy szerdai nap 18 és 20 órakor. Kőhalmi önállósuló estje a gyerekek kirepüléséről, a kollégiumi évek megszépült emlékeiről, üres ütőkről és a nem létező főzőtudományról szól, felnőtté válásról és egy új életszakasz elkezdésének kalandjairól. Aztán, ha már itt a Zoltánok, akkor Kőhalmi Zoltán után jön Berecki Zoltán, de koncerttel szeptember 25-én pénteken este 7-kor. Berecki nagyjából az ország egyik legismertebb és egy sikeres musical sztárja, és karrierje csúcsán hagyta el a zenés színház világát, azóta prózai színészként, valamint a pop műfajban vált a hazai zenei élet megkerülhetetlen szereplőjévé, és számos tévéműsorban mutatta meg szakmaiságát, humorát és tehetségét is. Hát miskolci koncertjén a legnagyobb lágereit és kedvenc dalait adja elő. Én szerintem hozzá nem kell több ajánló. Én is konferáltam valamelyik városi ünnepségen, és hát valóban ezeket a popslágereket is hihetetlenül jól hozza.
3: Talán annyit még mondjunk el, hogy mikor és hol lesz a koncert.
4: Szeptember 25-én pénteken 7 órától a Művészetek Házában. És akkor jön a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje, a 13. musical és Miskolc Szimfonikon, ami most szeptember 26 szombat. Hát itt a miskolci illetőségű sztárok működnek közre, Sziszár István, Fandl Ferenc, Handa Eszter, Jancsó Dóra, Cselepák Balázs, Szunyogi Bernadett, teljesség igénye nélkül nem akarok mindenkit felsorolni, de gyakorlatilag Zenita alapítvány tehetségei is. Szóval nagyon sokan működnek közre, úgyhogy 13. alkalommal musical és Miskolc Szimfonik, a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjét hallhatjuk majd és láthatjuk a Művészetek Házában, sőt zenés vígjáték két részben a Meseautó a Veresegy Színház előadásában. Ez már volt, tehát nem kezdem el a sztorit. Egyébként is, aki a Meseautó sztoriát nem ismeri, vagy a Meseautót, az irgumburgum, mert hogy ugye ide köthető az eredeti Meseautó, ami forgott a 30-as években, ugye Lilafüreden forgott ez. Nagyon jó kis történet, egyébként ezt is érdemes megnézni, ha valakinek most felkeltettem az érdeklődését. Hát úgyis meg lehet találni a Meseautót különböző közösségi média felületeken, vagy akár interneten. Tehát zenés vígjáték készítésben a Veresegy Színház előadásában szeptember 27-én vasárnap 18 órától itt természetesen egy színházi feldolgozást láthatunk. Neked írtam a dalt, hát mondhatnám ezt neked is, Böbi, de Presser Days legszebb dalai jelennek meg a Swingala Django és Lábas Viki előadásában, tehát a viccet félretéve szeptember 29-én kedden este 7-kor jön ez a jó kis ikonikus koncertsorozat első estje, mert ez Presser Gábor és Dés László időtlen szerzeményei előtt tiszteleg. Hát Presser és Dés dalai generációk életének meghatározó zenei emlékeivé váltak, olyan szerzemények ezek, amelyekhez történetek, érzések és sorsfordulások pillanatok kapcsolódnak. A Swingala Django és Lábas Viki közös koncertje ezek előtt, az időtlen alkotások előtt tiszteleg, miközben új zenei megközelítésben mutatja meg őket. Az első során a közönség jól ismert slágerekkel, lírai pillanatokkal és lendületes feldolgozásokkal találkozhat. A swing, a jazz és a crossover stílusok találkozása különleges színekkel gazdagítja Presser Gábor dallamvilágát, miközben a dalok eredeti mondani valója és érzelmi ereje változatlan marad. A virtuóz hangszeres játék és Lábas Viki karakteres előadása pedig garantálja, hogy a jól ismert dallamok új élményként szólaljanak meg. Nagyon fontos, hogy elmarad a Kanáró zenekar, bemutatja Tanár úr swingben, tehát szeptember 30-án szerdán, ez este 7-re van hirdetve, elmarad. Úgyhogy a közösségi média felületünkön és weboldalakon mindenki értesülhet erről, hogy hogyan válthatja vissza a jegyét, mik a lehetőségei, tehát elmarad, még egyszer mondom, a Kanáró zenekar bemutatja Tanár úr swingben.
3: És ha már Művészetek Háza, akkor meg kell, hogy említsük azt a bizonyos Miha klubot, aminek te vagy a házigazdája, és amelyről oly sokszor beszélgettünk már a Szent István Rádió hullámhosszain. Gondolom, hogy az új évadban új évadot kezd a Miha klub is. Programsorozattal készültök, de ez esetben most a soron következő Miha klub rendezvényét ismertetjük, amely a Művészetek Házában lesz. Mikor és milyen témával? Várjátok az érdeklődőket.
4: Tökéletesen mondtad, október 1-én csütörtökön, tehát ezért még jó, hogy a szeptemberi programajánlóba hallhatnak róla. A Művészetek Háza kávézója ad ennek mindig helyt. Valóban én vagyok a házigazda és a talk show-nak is, tehát én vagyok a beszélgető partnere az adott sztárnak, vagy ismert embernek. Most egy fiatal lányt hívtunk, aki tulajdonképpen tudjuk, hogy réteg műfaj, Pesten nagyon-nagyon sok helyen fellépett, de villő, finoman kísérletező dream pop zenét ad elő. Ez ilyen melankolikus mesevirágot teremt, hogyha ezt el lehet képzelni, de volt már debütáló nagy lemeze is, a Madárlány, ez betekintést enged a hallgatóknak az összetett belső univerzumába. A dalok mágikus érzelmekkel teli történeteket mesélnek képzeletbeli lényekről, miközben nagyon is emberi érzéseket szólaltatnak meg, és villő szirénszerű énekét atmoszférikus fuvola futamok, erőteljes dobok és lebegő elvarázsolt gitárdalamok kísérik. Az albumon számos vendégművész és még egy trabant feldolgozás is szerepel. Villő madár motívuma visszatérő szimbóluma dalszövegekben. Minél tovább beszélnek ezek a madarak, annál mélyebb álomba hívja hallgatóit villő zenéje. Úgyhogy érdemes lesz eljönni, és itt igen a műaklubokról sokat beszéltünk már, ami nagyon fontos, hogy október 1-én csütörtökön este 7 órakor a Művészetek Háza kávézójában várunk mindenkit, mert hogy az a helyszín.
3: És végül, de nem utolsó sorban a tagintézmények, a társintézmények néhány szeptemberi programja között is